menjen el, ha kérem, morogjon a boltban, lássa meg az arcom minden felhőfoltban, legyen mindig kocos, józanul is furcsa,

0: Morogjon a boltban, lássa meg az arcom mindenfelé fadban. Legyen mindig kócos, józanul is furcsa, zsebízi cukrok között legyen hozzám kulcsa.
1: Pátria Rádió. Hazai zenét játszunk.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Pátria Rádió szombati reggeli műsorának hallgatóit 2026. június 6-án Norbert és Szintia napján. Szinte napra pontosan két éve, 2024. június 8-án került sor a legutóbbi európai parlamenti választásokra. Ennek apropóján Ódor Lajos EP képviselő volt a Pátria Rádió vendége. És valós politikai munka vagy abszolút filmszínház, amit Magyarországon látunk, mióta a Tisza átvette a hatalmat. Ezek mai műsorunk főbb témái. A részletes tartalom előtt jöjjenek a legfrissebb információk, a hírszerkesztő Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: 8 járásban fokozott tűzveszély van érvényben tegnaptól. Az orosz elnök elutasította a Zelenszkijjel való találkozót előzetes béke megállapodás nélkül. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A betegségekkel szembeni küzdelemben az emberi összetartás jelenti a legnagyobb erőt, jelentette ki Peter Pellegrini államfő Pozsonyban a Rákellenes Liga jótékonysági gáláján a Narcisz napja. Nap 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az idei gyűjtés sikeréhez, amely a várakozásokat is felülmúlta. Hangsúlyozta, hogy a rák nem válogat és nem csak a betegeket, hanem családjaikat is súlyosan érinti, ezért különösen fontos a közösségi támogatás és az egymásra figyelés. Pellegrini szerint a szolidaritás és a segítségnyújtás olyan értékek, amelyeknek minden nehéz élethelyzetben érvényesülniük kell, és reményét fejezte ki, hogy ezek a jövőben is erősödnek Szlovákiában. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint tegnaptól 8 járásban Szenyice, Szakolca, Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár, Léva és Rozsnyó térségében fokozott tűzveszély érvényes. Az intézkedés ideje alatt mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat, különösen tilos a nyílt láng használata, a füves, bokros és fás területek felégetése, valamint a tűzrakás olyan helyeken, ahol a tűz könnyen tovább terjedhet. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mivel a száraz időjárás jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázatát. Juraj Blanár külügyminiszter Vinnyiciában tárgyalt ukrán kollégájával Andrej Szibihával az Ukrajnának nyújtott humanitárius és fejlesztési segítségről, az ország újjáépítéséről, valamint az Európai Uniós csatlakozási folyamatról és a béketeremtés lehetőségeiről. A felek eltekintették a folyamatban lévő szlovák támogatási projekteket is, amelyek az egészségügyre, az energetikára és az aknamentesítésre összpontosítanak. Blanár hangsúlyozta, hogy szlovák ki a stabil, békés és prosperáló Ukrajnát szeretne szomszédjaként, és támogatja a diplomáciai megoldásokat a nemzetközi jog tiszteletben tartásával. A miniszterek egyetértettek abban is, hogy folytatni kell a határon átnyúló együttműködést és az infrastruktúrális fejlesztéseket. Látogatása alatt Blanár humanitárius egészségügyi segítséget is átadott, és az ukrán külügyminiszterrel együtt látogatott el egy katonai egészségügyi központba. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nincs értelme személyesen találkozni a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel addig, amíg nem készül el egy konkrét béke megállapodás. Az orosz államfő erről a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon beszélt. Putyin azután nyilatkozott, hogy Zelenszkij nyílt levélben kezdeményezett személyes találkozót egy semleges országban, valamint teljes tűzszünetet, a hadifoglyok cseréjét és az elhurcolt civilek, illetve gyermekek hazatérését sürgette. Az orosz elnök hangsúlyozta, a tárgyalások előkészítése a szakértők feladata, és csak egy kidolgozott megállapodás után lát értelmet a csúcstalálkozónak. Hozzátette, hogy a háború csak akkor ér véget, ha Oroszország eléri kitűzött céljait. Zelenszkij bírálta Putyin válaszát, és kijelentette, Moszkva ismét a háború folytatása mellett döntött, ami szerinte azt bizonyítja, hogy az orosz vezetés nem akarja lezárni a konfliktust.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, kisebb felhőzet az ország nyugati részében várható. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő, a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, szélcsend vagy gyenge légmozgás lesz jellemző.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Teljes útlezárásra számíthatnak, holnap estig nyit rán a Hviezdoszláv sugárúton. Továbbá Pozsonyban a Pilárikován és Kassán a Szlovenszkei Jednoti utca hídját zárták le felújítás miatt. Sebességet mérnek Nagyszombat végében Cífer irányából és Nagymihályon a Mocsarianszkán a központ irányába. Jó utat kívánunk!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
5: Amint az várható volt, a 41 éves német Robert Klaus lett a Dac labdarúgó csapatának új vezetőedzője, aki két idényre szóló szerződést írt alá. Nagyon fiatalon, 21 esztendős korában kezdett el edzősködni. A Leipzig akadémiájáról a felnőtt csapathoz került, ahol pályaedzőként dolgozott. 2020-ban a Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberg trénere lett, aztán 67 tétmeccsen a bécsi Rapidot irányította. A szlovák labdarúgó válogatott Kassán több mint 10 000 néző előtt 2-2-es döntetlent játszott Montenegróval. Ezen az előkészületi meccsen búcsúzott a címeres meztől Peter Pekarik. A szlovákok az 5. percben Robert Bozsenyi góljával szereztek vezetést, ám közvetlenül a szünet előtt kiegyenlített az ellenfél, amely a 66. percben ismét betalált. Negyed órával a befejezés előtt Ondrej Duda ledolgozta a hátrányt. A látottak alapján igazságos eredmény született. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot. A Puskás Arénában 53 000 néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen Varga Barnabás duplájával a hazaiak a 43. percben már 2-0-ra vezettek, az északiak a 72. percben szépítettek. A magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják. Női labdarúgó világbajnoki selejtezők, Azerbajdzsán Magyarország 1-2 és Szlovákia Finnország 0-4. A magyarok már tovább jutottak az első szakaszból. Az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a tekvandósok 67 kg-os súlycsoportjában a római Grand Prix verseny. Zuzana Panyková 3. lett a női kajakosok döntőjében, a víziszlalom világkupa 2. prágai állomásán. Összességében a 8., sorozatban pedig a 3. sikeréért száll harcba a női kézilabda bajnokok ligája hétvégi budapesti 4-es döntőjében a Győr. A mai elődöntőben az Eto 18 órától a francia Brest-tel csatázik a fináléba kerülésért. A másik ágon 15 órától Metz CSM Bukarest elődöntőre kerül sor. Elkezdődtek a küzdelmek a röplabda Európa Ligában. Érdekesebb eredmények férfiak, Szlovákia Észtország 0-3, Magyarország Csehország szintén 0-3, nők Ausztria Szlovákia 0-3 és Portugália Magyarország szintén 0-3. A német Alexander Zverev 7-5-6-2-3-6-6-3-ra legyőzte a cseh Jakub Menséket a francia nyílt teniszbajnokság elődöntőjében, és másodszor játszhat finálét a Roland Garroson. Ellenfele az olasz Flavio Cobolli lesz, aki meccs nélkül jutott döntőbe, mert ellenfele, honfitársa Matteo Arnaldi betegség miatt visszalépett. Egy szabad hétvége után folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 6. állomás Monte Carlo, ahol a 72. monakói nagydíjat rendezik meg. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a Ferrari monakói pilótája zárt az élen, csapattársa a brit Lewis Hamilton és Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője előtt. A második tréningen Hamilton volt a leggyorsabb, Leclerc lett a második, Verstappen pedig a harmadik. Az időmérő ma 16 órakor, a 78 körös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol.
1: Kedves kedves hallgatóink, a szombati reggelit ma is, mint mindig, az elmúlt napok legfontosabb belpolitikai eseményeinek összegzésével kezdjük, majd vidéki tudósítóink számolnak be a magyar lakta régiók híreiről. Ódor Lajos 2 éve szerzett európai parlamenti mandátumot a Progresszív Szlovákia listáján. Milyennek látja az uniós munkát, de nem csak erről, hanem a formálódó ellenzéki együttműködésről és a szlovák-magyar kapcsolatokról is kérdeztük a 2023-as szakértői kormány vezetőjét. A beszélgetést 8 óra után hallhatják. A 9 órai híreket követően pedig Kiszeli Zoltán politikai elemző értékeli a Tisza kormány első intézkedéseit, de arról is szó lesz, meddig folytathatja még Magyar Péter kormányfő a Show műsort és az Abszolút Filmszínházat. Érdemes lesz velünk tartani. A zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Kubányi Péter nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok. Kedves hallgatóink, az év 23. hetének belpolitikai hírösszefoglalója következik Paszmár Lívia szerkesztésében.
6: Hétfő. Június 1-e. Az ellenzék kezdeményezése a környezetvédelmi miniszter Tomás Taraba leváltására értelmetlen, mivel a kérdés már egy hete rendeződött, jelentette ki Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke és a parlament alelnöke, miután ismét kudarcba fulladt a rendkívüli ülés megnyitása.
7: Andrej Danko szerint az ellenzék feleslegesen húzza az időt, mivel tisztában van azzal, hogy nincs meg a szükséges támogatottsága. A történteket az ellenzék kudarcának a Progresszív Szlovákia részéről pedig éretlen politikai lépésnek nevezte. Úgy fogalmazott, a kezdeményezés indokolatlan, hiszen az ügy megoldása már napok óta ismert. A pártelnök szerint a Tarabával való viszonya nem személyes kérdés, mint mondta, a koalíció működése szempontjából szükséges együttműködésről van szó, nem pedig baráti kapcsolatról. Hozzátette, a miniszternek elsősorban az a feladata, hogy felelősen lezárja a kulcsfontosságú projekteket, például a nemzeti parkok zónázását vagy a Slovalko ügyét.
8: Ja som ručnú brzdu zatiaľ až v momente, keď som sa dozvedel, že za mnohé veci je zodpovedná Sanosa, aj keď to tak nie je. A ja som aj včera mediálne pomenoval tie problémy, ktoré sú, a určite to nie je o nejakom konflikte, ale je to o zodpovednosti, na ktorú ja vo vzťahu k podpredsedovi vlády apelujem.
7: Én csak akkor húztam be a kéziféket, mikor azt tapasztaltam, hogy egyes ügyekért indokolatlanul az SNS-t teszik felelőssé. A hétvégén is nyilatkoztam a meglévő problémákról, de itt nem köztünk lévő konfliktusról van szó, hanem arról, hogy a parlament alelnökeként bizonyos témákra köteles vagyok felhívni a figyelmet, nyilatkozta Danko. A parlament ma másodszor sem tudta megnyitni a Taraba leváltásáról szóló rendkívüli ülést, mivel a képviselők nem voltak határozatképesek. A következő próbálkozásra holnap reggel kerülhet sor. A leváltást a Progresszív Szlovákia kezdeményezte, amely a tárca irányításának hiányosságai és a nemzeti parkok zónázásának előkészítése miatt bírálja a minisztert. Az ellenzék szerint Taraba már saját pártja és közvetlen munkatársai bizalmát is elveszítette. Robert Fico miniszterelnök egy héttel korábban figyelmeztetett, ha szeptember végéig nem áll helyre a politikai bizalom az SNS és a miniszter között, személycserére kerülhet sor. Taraba erre reagálva közölte, hogy amennyiben addig nem születik megállapodás, lemond tisztségéről.
6: Az Alkotmánybírósághoz fordult Robert Dobrovocki ombudsman, hogy vizsgálja felül a Kassa városáról szóló törvénymódosítást, ugyanis szerinte annak több pontja is ellentétes az alkotmánnyal, valamint a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezség okmányával.
9: A kifogásolt szabályok szerint minden városrésznek, illetve a területi reform után minden helyi körzetnek legalább egy képviselővel kell rendelkeznie a városi és helyi képviselőtestületekben, függetlenül a lakosság számától. Az ombudsman szerint ez sértheti a választójog egyenlőségének alkotmányos elvét, amely a demokratikus állam egyik alappillérének számít. Emiatt azt is kezdeményezte, hogy a vitatott rendelkezések alkalmazását még az idei önkormányzati választások előtt függesszék fel. Az ombudsman szerint a törvény előnyben részesíti a városrészek területi képviseletét a lakosság arányos képviselettel szemben, és azt eredményezi, hogy egyes választók hangja jobban érvényesül másokénál. A szabály, amely minden városrész számára legalább egy képviselői helyet garantál,

0: változásokra. A vitatott törvénymódosítást a parlament április végén fogadta el, és a városrészek számának csökkentését, a képviselők számának növelését, valamint egy esetleges népszavazást, illetve annak sikertelensége esetén 2030-tól a városrészek automatikus átszervezését foglalja magába. Kedd.
1: Június 2-a. A parlament több területen a közlekedéstől és a szabálysértési bírságoktól kezdve a rendvédelmi dolgozók szociális ellátásán, a felsőoktatáson és a bevándorlási szabályokon át jelentős törvénymódosításokat fogadott el.
2: Szeptembertől szigorodnak a közlekedési szabályok, emelkednek a büntetések a súlyos gyorshajtásért, engedélyezik a megfordulást a jelző lámpás kereszteződésekben, ugyanakkor tiltják a 25 km/h-nál gyorsabb elektromos rollerek használatát. A gyalogosok nem léphetnek figyelmetlenül az átkelő helyre, és telefonhasználatuk sem veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát. Új szabályok vonatkoznak a taxiszolgáltatásokra és a parkolásra is. A képviselők elfogadták a szabálysértési törvény módosítását is, amely magasabb bírságokat vezet be, valamint új szankcióként megjelennek a kisebb közösségi szolgálatok. Változnak a rendőrök és katonák szociális ellátásának szabályai. A jövőben azok is jogosultak lehetnek anyasági ellátásra, akik gyermeküket személyes gondozásba vették. Módosult a felsőoktatási törvény is, amely pontosítja az egyetemek működését érintő rendelkezéseket, valamint változtak a kutatásfejlesztési projektek értékelésének rendszerén. A parlament jóváhagyta azt a változtatást is, amely lehetővé teszi, hogy az ideiglenesen menedékes státusz megszűnése után a külföldiek átmeneti tartózkodási engedélyt kérjenek, amennyiben teljesítik az előírt feltételeket.
1: Az elsőkörös középiskolai felvételi után Szlovákiában mintegy 50 ezer diák már tudja, hová vették fel, de több mint 4109-es nem jutott be egyik iskolába sem. Az oktatási minisztérium szerint ők fellebbezhetnek, illetve részt vehetnek a második felvételi körben, ahol több mint 11 ezer szabad hely áll rendelkezésre. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a szabad férőhelyek folyamatosan frissülnek, és a cél, hogy minden tanuló számára biztosított legyen a továbbtanulás lehetősége. A parlament külügyi bizottsága nem fogadta el azt az ellenzéki határozati javaslatot, amely megkérdőjelezte Peter Kmetz nagyköveti jelölését Olaszországba. A kormánypártok és az ellenzék szavazatai megoszlottak, az indítvány így nem ment át. Miroslav Radačovský ciprusi nagykövet jelölt meghallgatása időhiány miatt elmaradt, azt későbbre halasztották. Több ellenzéki párt arra kérte az államfőt, hogy ne nevezze ki a jelölteket, míg az elnöki hivatal nem kommentálta a folyamatot. Kmetz a meghallgatáson úgy nyilatkozott, a diplomáciába való visszatérést politikai pályája lezárásának tekinti. Az ellenzék ugyanakkor korrupciós és szakmai aggályokat fogalmazott meg, a kormánypártok viszont alkalmas jelöltnek tartják. Radačovský tapasztalatait hangsúlyozta, kritikusai viszont hiányos diplomáciai hátteret említenek.
0: Szerda.
1: Június 3-a. Nem tárgyalt a parlament Robert Kalinyák védelmi miniszter leváltásáról, másodszori próbálkozásra is határozatképtelen volt a törvényhozás.
3: A leváltást a KDH kezdeményezte az Eperjesi Kórház építése körüli ügyek miatt, ugyanis a munka áprilisban leállt. Az ellenzék szerint kudarcot vallott a politikai vezetés egy stratégiai állami beruházás ellenőrzésében, az építkezés pedig jócskán elhúzódik és jóval drágább lesz. A kormány először arról beszélt, hogy sikerült tartani az építkezési tervet, aztán, hogy le kell bontani az eddig megépült tartószerkezeteket, hogy távozott az eredeti kivitelező, majd új szerződések aláírásáról és az eredeti költségek komoly megnövekedéséről, indokolta a KDH a leváltás kezdeményezését. Kalinyák visszautasítja a bírálatokat, kitalációnak nevezte, hogy megugranak a költségek. Szerinte az ellenzék és különösen a KDH olyasmit bírál, amit maga sosem tudott végrehajtani, amikor kormányon volt. A leváltására tett kísérletet kínosnak tartja. Elmondta, nem gondolja, hogy a műszaki ellenőrzés hibázott volna az építés első szakaszában.
4: Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka ním sme nemuseli prevziať, neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu.
3: Nekik köszönhetően derült ki, hogy a munka gyenge minőségű, nekik köszönhetően nem vettük át a rosszul elvégzett munkát, vagyis nem fizettünk érte, és ez képezi most a megállapodás tárgyát. Amikor a gyenge minőségű

0: munkamértéke túllépte azt a keretet, amelynél már elállhattunk a szerződéstől, el is álltunk a szerződéstől, magyarázta. Hozzátette, hogy a kórház építésének ügyében továbbra is megbízik a Rózsahegyi Központi Katonai Kórház igazgatójában és a projekt koordinátorában, Márián Kriskóban. Kifejtette, hogy a kórház Magyarországot és Lengyelországot is szolgálná a háborús konfliktus esetleges kiterjedése esetén. A miniszter áprilisban jelentette be, hogy a tartószerkezetek ellenőrzése után leállították az építkezést. Az ellenőrzés eredményére hivatkozva Kalinyák szerződést bontott az eredeti kivitelezővel, és a Team Slovensko konzorcium vette át az építkezést. Folyik az épület állapotának felmérése, talán a jövő héten folytatódhat az építkezés. A kormány 49 intézkedésből álló gazdaságélénkítő csomagot fogadott el, amely az energetikától a bürokrácia csökkentésig több területet érint. Denis Szaková szerint a cél a vállalkozói környezet stabilizálása úgy, hogy közben ne romoljon a lakosság életszínvonala.
1: Mi sme dostali stovky a stovky žiadosti od jednotlivých asociácií zamestnávateľov, podnikateľských...
2: Több száz kérelmet kaptunk különböző szövetkezetektől, munkáltatóktól, vállalkozói érdekképviseletektől, vállalkozásoktól, a szakszervezetek konfederációjától és a közgazdaságtudományi kartól. Mindezeket a javaslatokat megvizsgáltuk, szűrtük és rendszereztük annak érdekében, hogy öt fő területbe sorolhassuk őket. Energetika, adó- és járulékterhek, beruházások, munkaerőpiac, valamint a vállalkozói környezet hatékonysága, nyilatkozta Denis Szaková. A csomag 11 törvényhozási javaslatot tartalmaz, további 32 intézkedést pedig az év végéig vezetnének be, míg 6 már jelenleg is jogalkotási folyamatban van. Denis Szaková gazdasági miniszter közölte, a tárca a program előkészítése során több száz javaslatot kapott munkaadói szervezetektől, vállalkozói szövetségektől, szakszervezetektől, valamint tudományos és egyetemi intézményektől. A miniszter hangsúlyozta, hogy a költségvetést érintő intézkedéseket külön vizsgálják, és a kormány nem támogat olyan lépéseket, amelyek rontanák az emberek életszínvonalát. Hozzátette, több vállalkozói javaslat nem felelt meg az Európai Bizottság előírásainak. Az intézkedések között szerepel az energiaárakkal kapcsolatos támogatások módosítása, a modernizációs alapforrásainak felhasználása, a bürokrácia csökkentése, valamint az energiaigényes vállalatok támogatásának bővítése az emissziós kvóták értékesítéséből származó bevételekből. A kabinet a törvényjavaslatok gyorsított parlamenti tárgyalását is kezdeményezi.
0: Csütörtök. Június 4-e. Robert Fico kormányfő Magyar Péter magyar miniszterelnök kijelentéseit, miszerint Magyarország saját magával szomszédos, csak nagy szavaknak tartja. Emlékeztetett egyben, hogy Magyarország északi szomszédja a szuverén szlovák köztársaság. Az ilyen asztaldöngetés senkinek sem segít, csupán növeli a feszültséget, mikor józan észre és pragmatizmusra lenne szükség, mondta Fico a közösségi hálón. Juraj Blanár külügyminiszter is elutasította a magyar kormányfő kijelentéseit azzal, hogy abszurdak és tagadják a múltat. Magyar Péter az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára szervezett ünnepi eseményen megjegyezte, hogy Magyarország a világ egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. Elmondása szerint jó viszonyra van ezért szükség a szomszédos országokkal, ami az utóbbi években nem volt mindig így, sőt megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségesekkel, a visegrádi négyekkel is. Az ellenzéki KDH, PS és Szlovensko pártok hivatalos indítványt nyújtottak be Tomás Drucker oktatási miniszter leváltására. A politikusok a középiskolai elektronikus jelentkezési rendszer az eprihlás kikörülé többszörös technikai és adminisztratív összeomlás miatt kezdeményezték a tárcavezető visszahívását.
3: Az eljelentkezések szlovákul e-prihláski egy szörnyű vezetői kudarcot jelentenek, és a hozzá nem értés bizonyítékai, amely mellett már nem lehet szó nélkül elmenni. Hosszú hónapokon keresztül figyelmeztettük Drucker minisztert, hogy az eljelentkezési rendszer rosszul fog elsülni, koncepcionálisan nem megfelelő, felesleges, drága és nem kipróbált. Ignorált minket, gúnyolódott és úgy tett, mintha mindent a kezében tartana. Úgy végződött a dolog, mint ennél a kormánynál mindig. teljes felsüléssel. A leváltás indoka a teljes kudarc, a vezetői kudarc az eljelentkezési ügyben.
4: Dôvodom na odvolávanie je totálne zlyhanie, manažerské zlyhanie v afére e-prihlášky.
3: Alapította meg Ján Horecký, KDH-s parlamenti képviselő. A leváltási kezdeményezés hátterében álló főbb tényező tehát az eljelentkezési rendszer összeomlása. A hibák miatt több ezer szülő és diák került bizonytalan helyzetbe a felvételi eljárások során. Az ellenzéki pártok szerint a történtek nem csupán műszaki hibák, hanem a minisztérium teljes irányítási és vezetési filozófiájának kudarcát bizonyítják. Drucker miniszter korábban elismerte a problémákat és vizsgálatot rendelt el, valamint bejelentette, hogy a hibákért felelős kivitelezőkkel szemben érvényesíteni fogják a kötbéreket és a szankciókat. Emellett kilátásba helyezte a jövő évi felvételi szabályok módosítását is. Számos olyan kudarcot regisztráltunk a rendszerben az elmúlt hónapokban, mint például azt, hogy rosszul töltötte be az adatokat, hibásan mutatta ki a diákok származási helyét, vagy hogy rossz kódok lettek megadva, kommentálta Tina Gazsovicsová, PSS parlamenti képviselő.
0: A KDH rendkívüli bizottsági ülést indítványoz az Eperjesi Kórház építési költségeinek újra számolását szorgalmazza. Az ellenzéki KDH az Eperjesi Kórház építésével kapcsolatban rendkívüli ülést kezdeményez a Parlament Egészségügyi Bizottságánál. A találkozó Eperjesen kerülne megrendezésre Robert Kalinyák védelmi miniszter részvételével. A mozgalom a miniszterrel együtt szeretné újra mérni az építkezési területet. Kalinyáktól azt is kérik, hogy cáfolja meg az ellenzék kritikai állításait a kórház építésével kapcsolatban. Erről Peter Stachura és František Majerszky tájékoztatott. A KDH azzal vádolja Kalinyákot, hogy a kórházzal kapcsolatos nyilatkozataiban félrevezető információkat közöl. Úgy számol, hogy ez a kórház körülbelül 200 ezer négyzetméter alapterületű. Mi azonban átnéztük az építési engedélyhez tartozó terv dokumentációt, és ott a kórház alapterülete 155 ezer négyzetméter, jegyezte meg Stachura. Rámutatott arra is, hogy az építkezés során felmerült problémák miatt a kórház drágulni fog. A KDH szerint az eredetileg tervezett körülbelül 360 millió euró helyett a végső építési költség körülbelül 627 millió euró lesz, amely nem tartalmazza a berendezést. Ez négyzetméterenként körülbelül 4000 eurót jelent, ami csak nem százszor több, mint például a Besztercebányai kórház építése esetében. Majerszky megjegyezte, hogy az Eperjesi kórház építésének költségnövekedéséből két járási kórházat is lehetett volna építeni Szlovákiában.
5: Budeme zvolávať mimoriadny zdravotnícky výbor, ktorý chceme, aby bol.
0: Összehívunk egy rendkívüli egészségügyi bizottságot, amelyet Eperjesen szeretnénk megtartani. Nyugodtan fogjunk mérőszalagot és számoljuk ki az építkezés költségét. Kalinyák miniszter úr a levegőt is beleszámolja. Ha Kalinyák úr komolyan gondolja, legyen ott Eperjesen, tájékoztatott a képviselő. Péntek. Június 5-e. Feljelentést tesz az ellenzéki Progresszív Szlovákia képviselői ellen az Oktatási Minisztérium rágalmazás és hamis vád ügyében, közölte egy sajtótájékoztatón Robert Csembera, a Szaktárca államtitkára.
6: A feljelentéssel az Oktatási Minisztérium az ellenzéki Progresszív Szlovákia e hét csütörtöki kijelentésére reagált az X-Rock nevű tudományos projekt kapcsán, amelyben annak azonnali leállítását kérték, valamint azt, hogy Tomás Drucker oktatási miniszter magyarázatot adjon és az ügyet kivizsgálják.
7: Chcem teda dnes tohto miesta oznámiť, že podávame na poslancov Progresívneho Slovenska trestné oznámenie.
6: Bejelentem, hogy feljelentést teszünk a Progresszív Szlovákia képviselői ellen, rágalmazás és hamis vádak gyanúja miatt, jelentette ki Robert Csembera államtitkár, határozottan elutasítva a kutatók, egyetemek és az akadémiai közösség ilyen módon történő megfélemlítését. Az X-Rock egy tudományos projekt, amelyre az Oktatási Minisztérium Európai Uniós forrásokat biztosított a kutatás és a tudomány területén. A projekt célja a radioaktív hulladékok biztonságos tárolása a föld alatt. A projekt megvalósításáért Szemer Kóri, a Kassai Műszaki Egyetem Bányászati Ökológiai Menedzsment és Geotechnológiai Karának dékán helyettese felel. Zsembera hangsúlyozta, hogy a projekt szigorú, előre meghatározott szakmai kritériumok alapján került a 83 pályázat közül a 9. helyre magas pontszámmal, két független értékelő támogatásával, és elutasítanak minden állítást az értékelési vagy támogatási folyamatba való beavatkozásról. A minisztérium szerint nem célzott támogatásról volt szó, hanem versenyalapú finanszírozásról, amelyre a Kassai Intézmény is pályázhatott, egyúttal visszautasított minden vádat azzal kapcsolatban, hogy a Kassai Egyetem előnyt élvezne más főiskolákkal szemben. Az X-Rock projekt 2025 óta fut és 2029 decemberéig tart, alakulásáról negyedévente és évente is jelentés készül.
8: Ideiglenesen leáll a slovensko.sk állami elektronikus ügyintézési portál megújításának előkészítése. Samuel Migál arra kérte a Hálózati és Elektronikus Szolgáltatások Nemzeti Ügynökségének felügyelő bizottságát, hogy egyelőre ne hagyja jóvá a projekthez kapcsolódó szerződések aláírását. A miniszter azt is kérte, hogy az ügynökség vezetése ideiglenesen ne tegyen további lépéseket az ügyben. Migál előbb egyeztetni kíván a kérdésről Robert Fico kormányfővel. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szintén a mintegy 90 millió eurós projekt leállítását sürgette. A mozgalom szerint meg kell várni a kormány által megrendelt szakértői véleményeket. Korábban a Slovensko Digitális bírálta a beruházást.
9: Heti belpolitikai összefoglalónkat hallották, közreműködött Csenger Ferenc, Gazsik Viktória, Mezőszállási Márk, Nyitrai Nóra és Ürge Tamás. A Heti Tükröt Paszmár Lívia szerkesztette. 7 óra 33 perckor pedig vidéki tudósításokkal folytatjuk a reggelit. A V4-es országok Szlovákia, Magyarország, Csehország és Lengyelország szolgálati kutya vezetői találkoztak Dunaszerdahelyen, hogy közösen végezzenek taktikai gyakorlatokat és látványos bemutatókat hajtsanak végre. A közös gyakorlatozás célja a tapasztalatcsere és a szakmai kapcsolatok szorosabbra fűzése volt. Kutyák irányíthatósága, védőfelszerelések alkalmazása, nehezített körülmények közötti elfogás, terrortámadás elhárítása, helikopteres bemutató. Többek között ezek a gyakorlatok szerepeltek a programban. További részletek Bíró Éva összeállításában.
10: A szolgálati kutyavezetők túszmentési szituációt gyakoroltak Dunaszerdahelyen a Vámbér Jármin alapiskolában. A szolgálati kutya a vezetőjével együttműködve kapta el a fegyveres elkövetőt. A gyakorlatok során nem csak a kutyavezetők, hanem a kutyák is tanulnak egymástól, mondta Kis Attila, büntetés végrehajtási főtörzszászlós Magyarországról.
11: Az életben megélt tapasztalatok, helyszínek, amik segítik a kutya fejlődését, meg amit megél az ember, az mindenütt más és más. Ebből adódóan így rengeteget tudunk egymástól tanulni, egymásnak a kutyáját megfigyelme, munkáját másolva, átigazítva egy kicsit a mi jogszabályi hátterünkre, illetve a mi feladatainkra. Vannak nyomkövető kutyáink, ők, hogyha véletlen, nehogy isten egy bekövetkezett rendkívüli eseménynél, egy szökésnél, vagy bármi, a nyom felkutatásával és a fogvatartott szökés irányát meghatározva segítik a munkánkat. Vannak drogkereső, tehát kábszerkereső kutyáink, ők pedig az intézetbe a bejutást, ha csomagban vagy bármi, ezek ellenőrzésére, illetve a benti zárkák ellenőrzésére alkalmazzuk, hogyha nehogy isten véletlen bekerülne, akkor felkutatják és megtalálják.
10: Egy másik helyszínen a kutyavezetők taktikai kiképzést kaptak. Éles helyzetekben fejlesztették a kutyák reakcióját és munkateljesítményét. Engedelmességi gyakorlatokat végeztek, és elkövetőket fogtak el egy autóban is. Jaromír Valentyik az Osztravai Városi Rendőrségnél volt kutyás rendőr, majd 24 évig a cseh hadseregben szolgált. A legtöbb tapasztalatot a balkáni békemissziók során szerezte, ahol fontos szerepe volt a kutyáknak. A többszöri balkáni misszió nagyon embert próbáló volt, mert két egymással szemben ellenséges etnikai csoportot, a szerbeket és a koszovói albánokat kellett távol tartani egymástól. A kutyának ilyen esetekben pszichológiailag nagyon nagy visszatartó ereje volt. Azokon a tüntetéseken, amikor nagy tömegek álltak velünk szemben, akkor a kutya segített kezelni a helyzetet, és nem csak nekem, mint kutyavezetőnek, hanem a kollégáimnak is. Vannak korábbi tapasztalataim futballmérkőzésekről is, ahol a szurkolók sok esetben helyzetben nem megfelelően viselkednek. Itt a kutyák szintén igazi fegyvert jelentenek számunkra. A rendőr igyekszik betartatni a törvényt, a kutya pedig egy élő fegyver, mondta a kutyás rendőr. A kutyák nehezített körülmények között is megmutathatták teljesítményüket. Helikopteres speciális akcióban gyakorolták a szolgálati kutyák irányíthatóságát, ahol különösen nagy szükség volt a kutya és a kutya vezető közötti összhangra, mondta Sebő Roland szervező.
12: Egy egyszerűnek tűnő feladat is milyen nehéz lehet. Például a helikopteres feladat úgy tűnik, hogy kintről, hogy nagyon egyszerű, hisz csak fölötte van a helikopter, de a kutyáknak azt a nagy légnyomást, a zajt, a külső zavaró körülményeket ki kell bírni, és gyakorlatilag ki kell zárni, hogy nem szabad, hogy megzavarja őket. A kutya és az ember között egy nagyon jó kapcsolatnak, egy társi kapcsolatnak kell lenni. Ez nagyon fontos, hogy mi nem csak a pórázt fogjuk, hanem a pórázon keresztül egy partnerség van a kutyával, amit a kutya érez. Tehát, mikor belevisszük egy helyzetbe, mint például most a helikopteres képzés volt, a kutya érzi, hogy ott vagyok mögötte, támogatom, tehát egy harcba ketten együtt megyünk bele.
10: Kolerics Péter ezen az eseményen segédként dolgozott, ami nem egy hálás feladat, hiszen ő volt az egyik, akire a kutyák rárontottak. A gyakorlás célja, hogy éles helyzetekben fejleszték az ebeket. A kiválasztás során fontos, hogy a rendőr habitusának leginkább megfelelő kutya kerüljön hozzá.
13: Igazából jó segédnek a tisztába kell lenni a saját tudásképével, és fel kell ismerni a kutyának is a teljesítményét, a határait, és gyakorlatilag ugye ezeket a határokat próbáljuk feszegetni, hogy a kutya minél nagyobb teljesítmény leadására legyen képes majd a való életbe. Itt gyakorlatilag meg kell találni egy jó trénernek azt is, hogyha például egy rendőr és egy rendőrkutyát úgymond összepárosítok, és egy csapatot akarok alkotni, akkor nekem meg kell tudni érezni azt is, hogy az a kutya biztos, hogy az a rendőr mellé való-e. Olyan a habitusa, olyan az egész szociális berendezkedése, hogy passzol az ember mellé.
10: A kutya és az ember között nagyon jó kapcsolatnak kell lennie ahhoz, hogy összhang legyen közöttük, és hatékonyan tudjanak dolgozni. Az egyes kutyáknak különböző feladataik vannak, mondja Sebő Roland.
12: A kutyák is attól függően különböző típusúak, különböző habitusúak, hogy milyen helyen dolgoznak. Például egy kommandós kutyájának nyugodtabbnak kell lenni, gyakran például nem is ugathat, mivel csendben kell megkezelíteni az elfogadó szemét. Míg egy rendőrségnél, vagy pedig egy börtönben dolgozó kutyának előny, hogyha mutatja magát, tehát erőt és agressziót mutat, mert elrettentő ereje van, tehát megelőzhet egy támadást.
10: A Dunaszerdahelyi Városi Rendőrségnél jelenleg nem teljesít szolgálatot kutyás rendőr. Az a terv, hogy a közeljövőben ezen a téren változzon a helyzet, mert a kutya sok helyzetben nagy segítséget jelent, mondta Csiba Tibor, a Városi Rendőrség parancsnoka.
14: Jó lenne, ha lenne legalább egy, mivel hogy van rengeteg sportesemény, fotball, vagy kultúresemények, például tömegverekedés, hogyha van, vagy betörő van egy épületben, fönnáll a gyanú, hogy ott van valaki bent van, akkor egyszerűbb, meg hatékonyabb talán, hogyha a kutya van beengedve, mint a rendőrök.
10: A szakemberek azt mondják, egy kutya 5-6 rendőrt is tud helyettesíteni. A 2019 óta minden évben megvalósuló szakmai találkozón a kutyás rendőrök arról is egyeztettek, milyen feltételek mellett lehet megtalálni a megfelelő kutyarendőrpárost.
9: A Rimaszombati képviselő testület legutóbbi május végi ülésén döntött a városban működő sportklubok és egyesületek, valamint a kulturális szervezetek és rendezvények ezévi támogatásáról. A támogatási összegek nagysága a kérelmeknek még a felét sem éri el. További részletek Polgári Lászlótól.
15: Rimaszombatban a labdarúgás és a jégkorong kiemelt sportágaknak számítanak. Ezért ezek a város évi költségvetésében is szereplő külön anyagi támogatásban részesülnek. Most az egyéb sportok támogatásáról döntöttek a városatyák. A következő évre szóló támogatási kérelmet mindig az adott év végéig kell benyújtani, s ezt a képviselőtestület mellett működő sportügyi szakbizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatások nagyságára. A korábbi polgármesteri vétó miatt a támogatások jóváhagyása csúszást szenvedett, és az összegeket nézve sem lehetnek túlzottan elégedettek a klubok és egyesületek. A testület mindössze 30 ezer eurót hagyott jóvá annak a 20 kérelmezőnek, akik összességében 78 ezer euróért folyamodtak. A legtöbbet szám szerint 7684 eurót a Bástya IJász klub kapta, mely nemzetközi versenyeket nyer és szervez. Az elért eredmények és hazai, esetleg nemzetközi sikerek alapján felállított támogatási listán őket a Tollas Labda Klub követi több mint 4000 eurós összeggel. A Rimaszombatra jellemző sportágak, a Lokomotíva birkózói és a Relax Cselgáncs Egyesülete következik a támogatási rangsorban, akik 2500 euró körüli támogatást mondhatnak magukénak. A bizottság elnöke Michal Szlovák, de több képviselő is megjegyezte, hogy jövőre ezen a helyzeten változtatni kell, nem csak az összegek nagyságát illetően, de az időpont tekintetében is, hisz a bajnokságok, versenyek és az egyéb rendezvények javarészt a tavaszi hónapokban zajlanak. Túlzottan elégedettek a kulturális szervezetek, polgári társulások, kulturális rendezvények, közösségi összevetelek szervezői sem lehetnek. Etéren 26 beadvány részesült pozitív elbírálásban, akik összesen 32.430 eurót kapnak a várostól. A támogatási összeg még a felét sem teszi ki a kért 77.440 eurónak. A lista élén itt a Magna Festum társulás áll 2800 euróval, melyet a Gömöri Ifjúsági Szervezet követ. Érdekességnek számít, hogy egyetlen kérvényező, a veszélyeztetett növényfajok génállományát védő egyesület kapta meg maradéktalanul a kért támogatási összeget, vagyis 2430 eurót. A magyar érdekeltségű szervezetek közül a Csemadok helyi szervezete 1500, a Rákóczi Szövetség Gömörben 800, a 60 István Cserkész csapat 1000, a Fundament polgári társulás szintén 1000, és a Pósa Lajos Társaság 1700 eurós támogatásban részesül. A kultúra támogatásával összefüggésben elmondható még, hogy ugyanezen az ülésen a testület jóváhagyott egy 230 ezer eurós összeget a Városi Művelődési Központ színháztermének modernizálására. Az említett összegből a színházterem nézőterét újítják fel.
9: 60 év, ennyi ideje találkoznak a szlovákiai magyar népművészet képviselői és kedvelői Zselízen az Országos Népművészeti Fesztiválon. A rendezvény az elmúlt évtizedek során nem csak a néptánc, a népzene és a hagyományőrzés egyik legfontosabb hazai seregszemléjévé vált, hanem olyan közösségi téré is, amely generációkat köt össze. Az idei jubileumi fesztivál különleges alkalom, bár a korábbi években megszokott 5 nap helyett ezúttal 3 napba sűrítették a programokat, a szervezők olyan műsort állítottak össze, amely méltó a 60. évfordulóhoz. Kendi Éva összeállítása.
16: 60 évvel ezelőtt néhány elkötelezett hagyományőrző megálmodott egy olyan rendezvényt, amely bemutatkozási lehetőséget biztosított a hazai magyar néptánc csoportoknak, népzenészeknek és hagyományőrző közösségeknek. Az elképzelés egyik legfontosabb kezdeményezője Takács András, vagy ahogyan a néptáncosok nemzedékei ismerik, Vandi bácsi volt. A néprajzkutató, koreográfus és pedagógus egész életét a szlovákiai magyar népi kultúra szolgálatába állította. Faluról falura járva gyűjtötte a népdalokat, népszokásokat és táncokat. Fiatalokat tanított, együtteseket szervezett, és meghatározó szerepet játszott abban, hogy a néptánc mozgalom intézményes keretek között fejlődhessen. Az általa elültetett magból nőtt ki az Országos Népművészeti Fesztivál, amely bár korábban más nevet viselt, de ma is a hazai magyar kulturális élet egyik legfontosabb ünnepe. A fesztivál története során számtalan emlékezetes pillanatnak adott otthont. Színpadán generációk váltották egymást, és sok olyan táncos, népzenész vagy koreográfus mutatkozott be itt először, akik később a népművészeti élet meghatározó alakjaivá váltak. Az évtizedek során azonban a fesztivál helyszíne is változott. Bár eredetileg Zseliz adott otthont a rendezvénynek, egy időszakban más településekre került át. A szervezők és a résztvevők számára azonban mindig Zseliz jelentette az igazi otthont. Éppen ezért volt különösen fontos pillanat, amikor 2016-ban az 50. jubileum alkalmából a fesztivál visszatért eredeti helyszínére. Azóta immár 10. éve ismét a Zselízi Park ad otthont a rendezvénynek, melynek igazgatója Juhász Eszter, műszaki igazgatója Juhász Sándor. A jubileumi év ugyanakkor a kihívásokról is szól. Az anyagi források szűkössége miatt a szervezők kénytelenek voltak lerövidíteni a fesztivált. Az elmúlt években megszokott 5 napos rendezvény helyett idén 3 napba sűrítették a programokat. A kínálatot látva azonban nyugodtan kijelenthető, a fesztivál méltó módon ünnepli 60 éves jubileumát. Pénteken a megnyitót követően a bíbor piros szép rózsa aranysávosai és győztesei közös műsorának tapsolhatott a zselízi közönség. A programot egyébként Ág Tibor tiszteletére állították össze. Ezt követően a Zselízi Kincső Néptánc Együttes 30. jubileumi műsorái volt a színpad, és elmondhatjuk, hogy ismét nagy sikert arattak. Végül a pénteki nagy színpadi program a Magyar Banda koncertjével zárult. A szombati nap egyik leglátványosabb eseménye a zenés táncos viseletes felvonulás lesz, amely a Szent Jakab téről indul a Városi Parkba. A felvonulás 4 órakor kezdődik, de hát aki csatlakozni szeretne, még bőven odaér a helyszínre. A felvonulás után a jubileumi fesztivál emlékére időkapszulát avatnak, amely jelképes üzenetet hordoz a jövő generációi számára. A színpadon először a hazai gyermek néptánc együttesek mutatkoznak be, majd az ifjúsági és felnőtt csoportok közös műsora következik. Ez a program talán a legjobban érzékelteti a fesztivál egyik legfontosabb küldetését, a hagyomány továbbadását nemzedékről nemzedékre. Az esti programok között szerepel a Fitos Dezső társulat előadása, majd Nagy Csomor András és zenekarának koncertje, a nap pedig hajnalig tartó örömzenével és táncházzal zárul. A fesztivál azonban nem csak a néptáncról és a népzenéről szól. A hagyományos ízek kedvelői is találnak maguknak programot. A Csemadok érsekújvári területi választmánya látványos falusi disznóvágást és lakomát mutat be. Az érdeklődők a helyszínen követhetik végig a hagyományos feldolgozás folyamatát, miközben megismerkedhetnek a régi falusi disznótorok hangulatával. A szervezők emellett a térségre jellemző, az elmúlt években már népszerűvé vált édes és sós finomságokkal is várják a látogatókat. A fesztivál területén kézműves mesterek kirakodóvására kiállítás, gyermekfoglalkozások, játszóházak és hagyományőrző bemutatók teszik teljessé az élményt. A vasárnapi program ökumenikus szertartással kezdődik, majd a Minden Magyarok Kenyere program részeként búza szentelésre kerül sor. A délutáni műsorban a Csemadok mellett működő együttesek és zenekarok lépnek színpadra. És éppen itt érkezünk el ahhoz, ami talán az Országos Népművészeti Fesztivál legfontosabb szerepe. Ez a rendezvény nem csupán bemutatja a népművészetet, hanem közösséget és közönséget épít. Kevés olyan esemény van hazánkban, amely képes egy helyre hívni a magyar táncélet szereplőit Nagykapostól egészen Pozsonyig. Hiszen a fesztivál lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi és regionális együttesek bemutatkozzanak, találkozzanak egymással, szakmai kapcsolatokat építsenek, és megmutassák munkájuk eredményét a nagy közönségnek. Sok fiatal számára ez az első nagy színpadi szereplés, míg a tapasztalt együttesek számára visszatérő találkozási pont. A vasárnap egyik kiemelkedő eseménye a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Kalotaszeg élő archívum című előadása lesz, amely a Kárpát-medence egyik leggazdagabb néptánc kultúráját idézi meg. A fesztivál zárásaként a Magyar Menyegző című dokumentumfilmet vetítik le a közönségnek. A filmben zselízi néptáncosok is megjelennek, így a szervezők nagy nézettségre és sikerre számítanak. 60 év távlatából visszatekintve világosan látszik, az Országos Népművészeti Fesztivál jóval több egy kulturális rendezvénynél. Olyan közösségi tér, ahol a hagyomány élő valóságként van jelen, ahol a múlt és a jelen találkozik, és ahol minden évben újra bebizonyosodik, hogy a népi kultúra ma is képes megszólítani az embereket. Talán ez a jubileumi fesztivál legfontosabb üzenete is, amit Takács András, Bandi bácsi és társai 60 évvel ezelőtt elindítottak, ma is él. Új nemzedékek viszik tovább, új közösségek épülnek köré, és minden évben újra megtelik élettel Zselíz városi parkja. A jubileumi Országos Népművészeti Fesztivál ismét bizonyítja, hogy a népművészet nem a múlt emléke, hanem élő örökség. Egy örökség, amelyet nem csak őrizni, hanem továbbadni is érdemes. És amíg lesznek olyanok, akik táncolnak, zenének, énekelnek és közösséget építenek, addig a fesztivál története is folytatódni fog. 60 év hagyomány. Közösség és összetartozás. Ezt nyújtja Zselíz 2026-ban is.
9: Új időszak kezdődhet a Tornaljai Labdarúgóklub életében. A hét közepén megtartott közgyűlésen megválasztották az egyesület új vezetőségét, az elnök személyéről pedig várhatóan a jövő héten születik döntés. A klub továbbra is szerény anyagi körülmények között működik, miközben egyre fontosabb szerepet tölt be a térség sport életében, hiszen a környező települések csapatainak megszűnésével számos fiatal Tornalján talál lehetőséget a futballozásra. Az egyesület elsődleges célja biztosítani a gyermekek és fiatalok sportolását, valamint olyan környezetet teremteni, ahol megszerethetik a labdarúgást. Tamás Ákos folytatja.
17: A Tornai Futballklub életében fontos változás következik. A csapatot 2013 óta vezető Bencső Endre leköszönt tisztségéről. A klub irányítását jelenleg a vezetőség vette át. Az új elnök személyéről kedden döntenek. Bencső Endrét hallják.
18: Már nem sikerült új elnököt választani, de viszont sikerült egy új vezetőséget megválasztani. Következő összetétel Beváno Andrej Bencső, Henrik Zsuzsa, Mögölötó Péter, Ivan Drunaj Mlacsi, Dahomira Danisova, Marian Auszt, Juhász Róbert, Betyik Jolika és Petyo Gaspár, vagy Ivan Drunaj starší lesz a 9 tagú vezetősége a klubnak. Ebből a 9 tagú vezetőségből fog kijönni a sportelnök. Aztán jövő hét kedden 7 órakor összejön a futballklub vezetősége, és megválaszt a maga körül az elnököt. Egyben úgy döntöttek az edzők, hogy ők is ott lesznek, és akkor egyben már megtartódik az első gyűlése is az új vezetőségnek. Tornai Futballklubnak a prioritása a ifjúsági csapatok. Próbáltunk minden évben több és több ifjúsági csapattal bemenni a bajnokságokba, úgyhogy van egy úgynevezett ovis korosztály, ez az U7-esek, ezek teljesen ilyen kis ovisok, 4 éves körtúlmal hordják a szülők a gyerekeket. Van az U9-esünk, ami már járási bajnokságot játszik, van az U11-esünk, aki szintén járási bajnokságot játszik, majd van az U13 kerületi bajnokságban, majdnem a legmagasabb szintet játsza, U15 ugyanúgy majdnem a legmagasabb szintet játsza kerületi bajnokságban, U19-ünk kerületi bajnokságban, szintén fent a 4. ligába játszik, és van a nagy csapatunk, ami 6. ligát játszik, és még vannak az öreg fiúk, akik ők nem játszanak bajnokságot, ők is még a klubhoz tartoznak. Tavaly év végén, novemberben vezetőségi gyűlésén 187 18 éven aluli játékosunk volt, ami aktív játékos, amit azt jelenti, hogy a játékos 3 hónapon belül egyszer pályára állt. Szóval a futballklubon belül szerintem játékosok száma csak nőtt, az ifjúsági játékosok száma, mert ez év tavaszán szerintem egy olyan 15-20 igazolvant állítottunk ki, és kiöregedett játékosunk pedig csak 3 van, aki betöltötte a 18 évet.
17: A Tornai Egyesület szerepe azért is felértékelődött az elmúlt években, mert a környék több labdarúgó csapata megszűnt, vagy nehéz helyzetbe került. A futballozni vágyó fiatalok közül egyre többen Tornaján találnak lehetőséget a sportolásra. A klub működése mögött jelentős szervező munka áll. A klub költségvetése a tavalyi évben 66 ezer eurót tett ki. Bár Tornai városa több mint 10 millió eurós költségvetéssel gazdálkodik, a futballklub támogatására évente mintegy 30 ezer eurót fordít. Ez ugyan nem számít kiemelkedő összegnek, de a tavalyi évhez képest 3000 euróval növekedett a futballra szánt támogatás. A klub vezetése a szociális szempontokat is figyelembe veszi. A hátrányos helyzetű családok gyermekeitől nem kérik a havi 10 eurós tagdíjat, annak ellenére sem, hogy az éves szinten jelentős bevételt jelentene az egyesület számára. A vezetők szerint sok szülő nincs tisztában azzal, hogy a befizetések elsősorban saját gyermekük sportolását, utaztatását és felszerelését szolgálják. A szakmai munkaterén is szigorú elvárásokat fogalmaztak meg. A klubnál dolgozó edzők többsége már jelenleg is rendelkezik megfelelő képesítéssel, augusztustól pedig kizárólag UEFA B vagy UEFA C licences szakemberek foglalkozhatnak a fiatalokkal. Mindeközben az edzők anyagi megbecsülése továbbra sem egyszerű kérdés. Az utánpótlásban dolgozók gyakran minimális tiszteletdíjért végzik munkájukat, miközben a felnőtt csapatnál is szerény feltételek mellett dolgoznak a szakemberek. A felnőtt együttes gerincét továbbra is saját nevelésű játékosok alkotják, ugyanakkor a versenyképesség érdekében külföldi labdarúgók is érkeztek a keretbe. Az idei szezonban kolumbiai és nigériai játékosok is szerepeltek a csapatban, akiknek szerepeltetését egy helyi vállalkozó támogatja. A Tornaljai Futballklub tehát vezetőváltás előtt áll. Az új elnök személyéről kedden döntenek, a célok azonban változatlanok maradnak. A klub szeretné megtartani a jelenlegi szintet, biztosítani a minőségi szakmai munkát, és továbbra is lehetőséget nyújtani a térség fiataljainak a rendszeres sportolásra.
9: Maradunk még a focinál, új klub szervezné tovább a királyhelmeci futballt, az FK 1927 Királyhelmec célja, hogy a közelgő 100 éves jubileum előtt új alapokra helyezze a város labdarúgását. Mátyás Sudák Katalin következik.
19: Királyhelmecen új szervezeti keretben folytatódhat a városi futball élet építése. Május 28-án szurkolói ankétot tartottak a Királyhelmeci Városi Hivatal nagy termében, ahol bemutatták az újonnan megalakult FK 1927 Királyhelmec sportklub terveit. A találkozón több mint 100-an vettek részt, köztük régi játékosok, szurkolók és a helyi futball iránt érdeklődő lakosok is. A városban a felnőtt labdarúgás az elmúlt években háttérbe szorult. A korábbi felnőtt csapat fenntartása már nem adott hosszú távú jövőképet, mivel egyre kevesebb volt a helyi kötődésű játékos, miközben az eredmények sem igazolták a korábbi működési formát. A város ezért az utánpótlás fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Pataki Károly polgármester a találkozón arról beszélt, hogy Király Hámec mindig büszke volt sportolóira, különösen a futballra. A város számára fontos, hogy a helyi labdarúgás újra olyan alapokra épüljön, amelyekben a királyhelmeci és bodrogközi kötődésű játékosok, valamint a fiatalok is szerepet kapnak. Jelenleg U7-es, U9-es, U11-es és U13-as korosztály működik Királyhelmecen, az U15-ös csapat pedig próbaképpen már versenyeken is elindult. Az FK 1927 Királyhelmec klub célja, hogy erre az alapra építve újra legyen felnőtt csapat, elsősorban helyi és bodrogközi kötődésű játékosokkal. Az új klub elnöki tisztségét Szacskó Lóránt vállalta el. Alelnökként Bányácski Kornél a szakmai feladatokért, a játékosok megszólításáért és a csapatépítéséért felel. Pető Patrik pedig az adminisztratív, szervezési, pénzügyi és operatív teendőket látja majd el. A kezdeményezés egyik elindítója Geri Ádám, Királyhelmec szülötte, az FC Kassa klubigazgatója. Személyes ügyként tekint a helyi futball újraépítésére, hiszen gyermekkorában maga is a királyhelmeci pályán ismerte meg a labdarúgást. Szerepe azért is fontos, mert az FK 1927 Királyhelmec a profi klub működésből hozott tapasztalatokra és a helyi kötődésre egyszerre szeretne építeni. A tervek szerint a felnőtt csapatot a 2026-27-es idényben indítanák el, egyelőre a járási 7. ligában. A szervezők mintegy 30 fős játékosi listával dolgoznak. Korábbi királyhelmeci környékbeli klubokban szereplő, illetve jelenleg nem aktív játékosokat is szeretnének megszólítani. Az utánpótlás fejlesztése szintén kiemelt cél. A 2026-27-es idényben az U15-ös csapatot már járási bajnokságban indítanák, később pedig U16-os, U17-es, majd 18-19 éves korosztályos csapat kialakítását is tervezik. A klubhoz jelenleg mintegy 80 igazolt utánpótláskorú labdarúgó tartozik, a cél pedig az, hogy ez a szám egy éven belül elérje a 130-at. Az FK 1927 Királyhelmec partneri együttműködést kötött az FC Kassával is, amely szakmai segítséggel és sportfelszerelések biztosításával támogatja a bodrogközi klub fejlődését. A város sportinfrastruktúrája közben tovább fejlődik. Megújul a műfűves pálya, öntözőrendszer készül, és strandfoci, valamint strandröplabda pálya kialakítása is szerepel a tervek között. Az új klub arculata a régi hagyományokra épít. A piros-kék színvilág a királyhelmeci futball múltját idézi. A logóban pedig helyi kötődést jelző motívumok is megjelennek. A találkozón is elhangzott, hogy az FK 1927 Királyhelmec megalakulása nem jelenti a T.J. Szlavoj munkájának megszűnését. A sportegyesület továbbra is szerepet kap más sportágak támogatásában, a futball azonban külön szervezeti keretben folytatódik. A cél az, hogy a jövőre 100 éves királyhelmeci futball új lendületet kapjon, és a városban ismét olyan felnőtt csapat épüljön, amely helyi játékosokra, erős utánpótlásra és közösségi támogatásra támaszkodik.
20: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bíró Éva, Polgári László, Kendi Éva, Tamás Ákos és Mátyás Hudák Katalin régiós tudósítását hallották.
21: Június 1-én lett volna 90 éves Koncsol László költő, irodalomkritikus, műfordító, vagy ahogy barátja, Tőzsér Árpád nevezte, a humanista. Laca Éva két beszélgetését felidézve emlékezünk meg róla a Szalagtárban. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a szombati reggeli hallgatóit 2026. június 6-án. Formálódik az ellenzéki együttműködés, a Progresszív Szlovákia a Demokrati Párthoz, illetve a Magyar Szövetséghez is közeledni próbál. De vajon a választók is reálisnak látják-e az alternatívát a jelenlegi kormánykoalícióval szemben? Három konszolidációs csomag után a kabinet egy gazdaságélénkítő csomaggal próbálkozik, szakértők szerint nem nagy sikerrel. Az aktuális belpolitikai témákról Ódor Lajost, a Progresszív Szlovákia európai parlamenti képviselőjét kérdezem, aki két évvel ezelőtt szerzett EP mandátumot. Előtte még jöjjenek a hírek Gazsik Viktóriától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tegnaptól 8 járásban van érvényben fokozott tűzveszély. A hormuzi szoros irányába tartó iráni drónokat semmisített meg az amerikai hadsereg. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint tegnaptól 8 járásban Szenyice, Szakolca, Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár, Léva és Rozsnyó térségében fokozott tűzveszély érvényes. Az intézkedés ideje alatt mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat, különösen tilos a nyílt láng használata, a füves, bokros és fás területek felégetése, valamint a tűzrakás olyan helyeken, ahol a tűz könnyen tovább terjedhet. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mivel a száraz időjárás jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázatát. Juraj Blanár külügyminiszter Vinnyiciában tárgyalt ukrán kollégájával Andrij Sibichával az Ukrajnának nyújtott humanitárius és fejlesztési segítségről, az ország újjáépítéséről, valamint az Európai Uniós csatlakozási folyamatról és a béketeremtés lehetőségeiről. A felek eltekintették a folyamatban lévő szlovák támogatási projekteket is, amelyek az egészségügyre, az energetikára és az aknamentesítésre összpontosítanak. Látogatása alatt Blanár humanitárius egészségügyi segítséget is átadott, és az ukrán külügyminiszterrel közösen látogatott el egy katonai egészségügyi központba. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a montenegrói EU csúcs találkozón kijelentette, hogy Montenegró uniós csatlakozása elérhető közelségbe került. Szerinte az ország figyelemre méltó ütemben hajtja végre a bonyolult reformokat, és erős elkötelezettséget mutat az európai integráció mellett. Az EU már egy munkacsoportot is létrehozott az csatlakozási szerződés tervezetének előkészítésére. A montenegrói elnök Jakov Milatovic úgy véli, hogy az ország 2028-ig csatlakozhat az Európai Unióhoz, és ezt reális célnak tartja. Von der Leyen hangsúlyozta a nyugat-balkáni bővítés geostratégiai szükségszerűség, ugyanakkor továbbra is elvárás a korrupció elleni reformok folytatása és a demokratikus intézmények erősítése. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nincs értelme személyesen találkozni a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel addig, amíg nem készül el egy konkrét béke megállapodás. Az orosz államfő erről a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon beszélt. Putyin azután nyilatkozott, hogy Zelenszkij nyílt levélben kezdeményezett személyes találkozót egy semleges országban, valamint teljes tűzszünetet, a hadifoglyok cseréjét és az elhurcolt civilek, illetve gyermekek hazatérését sürgette. Az orosz elnök hozzátette, hogy a háború csak akkor ér véget, ha Oroszország eléri a kitűzött céljait. Zelenszkij bírálta Putyin válaszát és kijelentette, Moszkva ismét a háború folytatása mellett döntött. Az amerikai hadsereg közlése szerint 4 iráni drónt semmisítettek meg, amelyek a hormuzi szoros irányába tartottak. A Washingtoni Védelmi Központ, a CENTCOM szerint a pilóta nélküli eszközök közvetlen fenyegetést jelentettek a térség tengeri hajóforgalmára. A támadások után az Amerikai Egyesült Államok válaszul iráni parti radar állomásokat is célba vett, Goruk városánál és Kis-szigetén. A helyzet tovább élezte a közel-keleti feszültséget, amely már korábban is hatással volt az energiapiacra és a nemzetközi szállítási útvonalakra. Donald Trump amerikai elnöke közben úgy nyilatkozott, hogy az iráni helyzet összességében kedvező irányba halad, ugyanakkor utalt arra is, hogy a megoldás történhet megállapodás vagy keményebb fellépés útján is.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, kisebb felhőzet az ország nyugati részében várható. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő, a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, szélcsend vagy gyenge légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Kassa-Olsgyánban, Kassa irányába és Kiszucaújhely után Zsolna felé, valamint a D1-esen Nagyszombat előtt Pozsony irányából. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi László.
3: Amint az várható volt, a 41 éves német Robert Klaus lett a Dac labdarúgó csapatának új vezetőedzője, aki két idényre szóló szerződést írt alá. Nagyon fiatalon, 21 esztendős korában kezdett el edzősködni. A Leipzig akadémiájáról a felnőtt csapathoz került, ahol pályaedzőként dolgozott. 2020-ban a Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberg trénere lett, aztán 67 tétmeccsen a bécsi Rapidot irányította. A szlovák labdarúgó válogatott Kassán több mint 10 000 néző előtt 2-2-es döntetlent játszott Montenegróval. Ezen az előkészületi meccsen búcsúzott a címeres meztől Peter Pekarik. A szlovákok az 5. percben Robert Bozsenyi góljával szereztek vezetést, ám közvetlenül a szünet előtt kiegyenlített az ellenfél, amely a 66. percben ismét betalált. Negyed órával a befejezés előtt Ondrej Duda ledolgozta a hátrányt. A látottak alapján igazságos eredmény született. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot. A Puskás arénában 53 000 néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen Varga Barnabás duplájával a hazaiak a 43. percben már 2-0-ra vezettek, az északiak a 72. percben szépítettek, a magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják. Női labdarúgó világbajnoki selejtezők, Azerbajdzsán Magyarország 1-2 és Szlovákia Finnország 0-4. A magyarok már tovább jutottak az első szakaszból. Az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a tekvandósok 67 kg-os súlycsoportjában a római Grand Prix verseny. Zuzana Panyková 3. lett a női kajakosok döntőjében, a víziszlalom világkupa 2. prágai állomásán. Összességében a 8., sorozatban pedig a 3. sikeréért száll harcba a női kézilabda bajnokok ligája hétvégi budapesti 4-es döntőjében a Győr. A mai elődöntőben az Eto 18 órától a francia Brest-tel csatázik a fináléba kerülésért. A másik ágon 15 órától Metz CSM Bukarest elődöntőre kerül sor. Elkezdődtek a küzdelmek a röplabda Európa Ligában. Érdekesebb eredmények férfiak, Szlovákia Észtország 0-3, Magyarország Csehország szintén 0-3. Nők Ausztria-Szlovákia 0-3 és Portugália-Magyarország szintén 0-3. A német Alexander Zverev 7-5-6-2-3-6-6-3-ra legyőzte a cseh Jakub Menšíket a francia nyílt teniszbajnokság elődöntőjében, és másodszor játszhat finálét a Roland Garroson. Ellenfele az olasz Flavio Cobolli lesz, aki meccs nélkül jutott döntőbe, mert ellenfele, honfitársa Matteo Arnaldi betegség miatt visszalépett. Egy szabad hétvége után folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 6. állomás Monte Carlo, ahol a 72. monakói nagydíjat rendezik meg. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája zárt az élen, csapattársa a brit Lewis Hamilton és Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője előtt. A második tréningen Hamilton volt a leggyorsabb, Leclerc lett a második, Verstappen pedig a harmadik. Az időmérő ma 16 órakor, a 78 körös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol.

0: Két évvel ezelőtt, 2024. június 8-án került sor a legutóbbi európai parlamenti választásokra, melyen Ódor Lajos Szlovákia szakértői kormányának vezetője is megmérettette magát, és mandátumot is szerzett a Progresszív Szlovákia listáján. Milyennek látja az európai parlamenti munkát? Milyen pozíciót vállalna el, amennyiben a jelenlegi ellenzék alakíthatna kormányt 2027-ben? Mit gondol a formálódó ellenzéki együttműködésről, illetve az ideológiai kérdésekről, és mit vár az új magyar kormánytól? Ódor Lajos volt a Pátria Rádió stúdió vendége. Ugyan már két éve képviselő az Európai Parlamentben. Milyennek látja ezt a munkát? Ugye Brüsszel egy kicsit távol van, nem látunk bele annyira a mindennapokban, mint mondjuk a szlovák parlament esetében, és a média is talán picit kevesebbet közvetíti az ottani eseményeket. Nyilván, amikor megválasztották, volt valamilyen elképzelés, hogy milyen lesz majd ez a munka. Ahhoz képest milyen a valóság?
1: Úgy látom, hogy az elképzelésekhez képest nem annyira más a helyzet, mert hát láttam addig is, hogy miről szokott dönteni az Európai Parlament. Amin viszont szerettem volna változtatni az az, hogy pont ez a kép, amivel ön is kezdte, hogy kicsit távol van Brüsszel, és még mielőtt jelöltettem volna magam az európai parlamenti választásokon, kérdeztem a barátaimat, hogy meg tudtok-e nevezni ilyen 3-4 európai parlamenti képviselőt Szlovákiából, és nem nagyon tudtak. És mondom, hát ez baj, mert így akkor nem tudunk igazi képet alkotni arról, hogy mi történik ott az Európai Uniós Parlamentben, és ezért én azon vagyok, hogy amikor itthon vagyok, nem vagyok Brüsszelben, vagy Strasbourgban, akkor azért kicsit járom az országot, és próbálom azokat a tévhiteket kifordítani, vagy eltávolítani az emberektől, hogy Brüsszel az valamilyen egy ilyen teljesen más ország, egy más galaxis,

0: Hatalmas bürokratikus kolosszus, ahol rengeteg ember dolgozik, lassan zajlik a törvényalkotás, a döntések, és hogy valójában úgy az ember, ha akar, dolgozik, ha nem akar, akkor se történik semmi.
1: Teljesen jogos a kérdés, mivel van ott 720 képviselő, és egy a 720-ból miről tud dönteni egy, mit tud végigvinni a parlamenten. De én úgy érzem, hogy van több olyan kérdés, ahol sikerült módosítani például azokat a javaslatokat is, amelyekkel az Európai Bizottság jött elő, és most ezen a héten fogadta el a Közgazdasági Bizottság, az ECON, az én javaslatomat pontosan arról, hogy egy bizonyos közgazdasági témában hogyan lehetne előrelépni annak érdekében, hogy az innovációk Európában is kicsit fölperegjenek, hogy ne maradjunk el annyira az Egyesült Államoktól vagy Kínától, és ehhez csak az kellett, hogy az ember egy kicsit aktívan álljon hozzá a témához. De hát azt is lehet látni, hogy vannak, akik nem nagyon igyekeznek ilyen javaslatokkal előállni, és lehet egy ilyen fizetett szabadság is sokak számára. Én ezt a munkát, mint más eddigi munkámat is mindig úgy próbáltam fölfogni, hogy hát azért vagyunk ott, hogy próbáljunk valamit csinálni. Én soha nem szoktam úgy visszanézni a múltra, hogy na, meg se próbáltuk, akkor az jó volt, hanem inkább mindig, hogyha meg is próbáltam, de nem sikerült, akkor még mindig jobb érzésem van ezekkel a döntésekkel kapcsolatban, mint az, hogyha meg se próbáltuk volna. Tehát én így állok hozzá ehhez a munkához is.
0: Ezt a hasznos szót azért is emlegetem annyira, mert felmerült így bennem, hogy nem gondolja-e, hogy nagyobb mértékben tudná segíteni a pártnak a munkáját itthon. Ezt azért is kérdezem, mert ugye egy olyan időszakot élünk, amikor nagyon sok gazdasági probléma van jelenleg Szlovákiában. Mindenféle konszolidáció idejét éljük, és gyakran elhangzik a kormánypártokkal szemben az a kritika, hogy próbálják elterelni a témát ezekről a valós problémákról, mindenféle úgynevezett gumicsont témákkal, és hogy ilyenkor jó lenne, ha jönne egy szakember, aki mondjuk belelát ebbe a gazdaságba, és kicsit így visszaterelni ezt a kommunikációt a valóban fontos dolgokhoz, mert ugye beszélni meg lenne miről. Tehát, hogy ilyen szempontból, mint gazdasági szakember, nem gondolja-e, hogy itthon jelenleg jobban tudná segíteni mondjuk a pártot?
1: Nem tudom így eldönteni, de az mindenképpen igaz, hogy amikor itthon vagyok, akkor próbálok az itteni gazdaságpolitikával is foglalkozni, és pont ezért van az, hogy előjöttünk ezzel az új gazdasági stratégiával, aminek az a neve, hogy TRESZK, ilyen nagy durranás. Ez pontosan arról szól, hogy ha ránézünk most, mit csinál a kormány, akkor majdnem 3 év után most azon gondolkoznak, hogy esetleg mit lehet csinálni a gazdasággal 3 év után, ezen gondolkodom. Sokkal jobb egy olyan stratégia, amit most én is próbálok megvalósítani, hogy még a választások előtt jó volna ezt a stratégiát, vagy legalább a főbb elemeit elfogadtatni a többi ellenzéki párttal is annak érdekében, hogy amikor valaki kormányra kerül, az első naptól kezdve tudja, hogy mit kell csinálni, és nem 3 év után azon gondolkozni. Aztán mindenki vár hónapokig arra, hogy előjöjjenek valami intézkedésekkel, és aztán mindenki csak nevet azon a papíron, amivel hát most ezen a héten is előjöttek, mert hát olyan gazdasági élénkítő intézkedésekhez hoztak, amelynek nem lesz jóformán semmi hatása a gazdaságra. Tehát igaza van abban, hogy lehetne itthon is rengeteg témáról beszélni. Én, amit próbálok csinálni, az az, hogy legyen egy olyan stratégia, amivel az elkövetkező kormány, ha megalakul, akkor az első naptól kezdve tudjon dolgozni. Van ott 73 intézkedés, ezt a 73 intézkedést most próbáljuk lebontani ilyen részintézkedésekre, pontosan azért, hogy senki ne lepődjön meg attól, hogy miniszter lett. Mert most én úgy látom, hogy sok miniszter az csak azért lett miniszter, mert nem jött ki a parlamenti matematika, az összes többi meg valahogy kicsit meglepődött. Ha miniszter lettem, lehet, hogy kéne valamit csinálni, és ez egy nem jó stratégia számomra. Ezért a parlamenti munkámon kívül próbálok az itteni gazdaságpolitikával is foglalkozni. Lehet, hogy abban igaza van, hogy többet is lehetne ezzel kapcsolatban csinálni, de én ezt is így inkább a kulisszák mögött teszem, tehát számomra nem az a fontos, hogy erről veszekedjek valakivel, hanem az a fontos, hogy tényleg azok az emberek, akik esetleg majd döntéshozók lesznek a választások után, föl legyenek arra készülve, hogy egyrészt mi vár rájuk, másrészt milyen intézkedéseket tudnak esetleg hozni az első 100 napban, az első évben, az első 2 évben. Tehát kicsit így visszamentem az előző munkámhoz, hogy akkor is általában mindig így a háttérben dolgoztam azon, hogy legyenek olyan reformtervezetek, amelyekkel az ország előbbre tud lépni, és most egy kicsit ugyanabban a folyóba léptem megint.
0: és azt mondja, hogy háttérbe, de nincs önben

0: Ön ambíció, hogy előtérbe kerüljön, ha mondjuk a következő kormányt a jelenlegi ellenzék alakíthatná, és mondjuk felajánlanák önnek, hogy legyen pénzügyminiszter vagy gazdasági miniszter, elvállalná?
1: Nincs bennem olyan nagyon nagy ambíció ilyen szempontból, tehát eddig is én általában azon szoktam dolgozni, hogy mit lehetne csinálni, és hogyha azt valaki megvalósította, nem én valósítottam, bárki más, az nekem mindig egy ilyen pozitív élmény volt. Nem mondom azt, hogy visszautasítanám, tehát azért ezt meg kell gondolni, hogyha jönne ilyen felkérés, de most, hogyha megnézzük azt, hogy ebben az árnyék kormányban, aminek én is a tagja vagyok, amit a PS állított föl, ott akkor inkább ilyen miniszterelnök helyettesi koordinációs pozíción van mostanában, és az pontosan arról szól, hogy olyan rossz helyzetben van a gazdaság, hogy ezt nem lehet csak a pénzügyminiszteren keresztül megoldani, ehhez kell a gazdasági miniszter, ehhez kell a többi miniszter, iskolaügyi miniszter
0: szociális,
1: tehát ilyen szempontból szerintem majd lehet, hogy szükség lesz olyan valakire, aki kicsit átlátja ezeket a témákat globálisan, holisztikusan, és hát lehet, hogy akkor egy ilyen szerepet el tudnák vállalni, de én nem szoktam így előre inni a medve bőrére, tehát mindig majd fel kell készülni, és ha jön a lehetőség, akkor majd eldöntöm, hogy mi lesz, mert hát az emberek rám szavaztak, és adtak nekem egy 5 éves mandátumot, de az nem jelenti azt, hogy tényleg 5 évig ott kell lennem, de mindenképpen, hogyha már megkaptam ezt a mandátumot, akkor próbálok úgy dolgozni, hogy azért ne legyenek nagyon csalódottak az emberek, hogy ilyen döntést hoztak a választásokon.
0: És hát ugye a pénzügyminiszternek sem lesz könnyű feladata, bárki legyen is az, mert ugye rengeteg a kihívás, és ön a közösségi oldalán korábban olyasmit írt, hogy azok a pénzügyminiszterek, akik rendbe teszik a dolgokat, általában nem népszerűek az átlag emberek körében.
1: Gondoljunk csak vissza Bokros Lajosra például, majdnem mindenki, vagy Iván Miklósra is, igen. Én úgy látom, hogy a gazdasági szakemberek körében valamilyen szinten megbecsülik ezeket az embereket, mert tudják, hogy ezt a munkát el kell végezni, viszont ez sokszor olyan fájdalmakkal jár bizonyos csoportok számára, ami miatt aztán nem mindenki ilyen nagyon pozitív ezekkel az emberekkel kapcsolatban, de pontosan itt lehet megkülönböztetni szerintem azokat a politikusokat, akik csak arra játszanak, hogy a közösségi oldalokon hány lájkot kapnak, és azokat, akik hosszú távon gondolkodnak a gazdaságról. És én mindig ilyen hosszú távú játékos voltam, tehát nem azért írtuk az euró bevezetésének a stratégiát, mert azt gondoltuk, hogy azon sokat lehet nyerni politikailag, egyáltalán nem, csak tudtuk, hogy esetleg hosszú távon ezt tud segíteni a gazdaságnak is, és most mennyire jó az, hogy benn vagyunk az euróvezeten belül, láthatjuk azt, hogy most Magyarország is például igyekszik arra, hogy bevezesse majd az eurót. Távolabb kell látni, nemrég írtam pontosan egy cikket arról, hogy ami nagyon hiányzik a mostani politikusoknak, vagy a kormányoknak, az egy ilyen látcső. Ők mindig csak így maximum a következő választásokig látnak, és nem látják azt át, hogy a 21. században ez már nem arról szól, hogy mennyire tudok 1 vagy 2 évre előre gondolkodni. Itt vannak ilyen olyan trendek, tendenciák, amelyek évtizedekre előre megmondják, hogy milyen irányban megy a világgazdaság, gondoljunk csak mesterséges intelligenciára, az öregedés problémájára, vagy a zöld átállásra. Ilyen szempontból nem érdemes azon vitatkozni, hogy ezen a héten milyen számok jöttek ki a gazdaságból, hanem előre kell látni, és úgy kell megtervezni a gazdasági stratégiát, hogy ráépítjük ezekre a trendekre.
0: És ha már az ország gazdaságáról beszélünk, ugye a mostani kormány már 3 konszolidációs csomagot fogadott el, de a szakértők is megegyeznek abban, hogy nem igazán van meg az eredménye, és pont ezen a héten ismertette a kormány ezt az újabb csomagot, amit ugye ilyen gazdaság élénkítő csomagként mutattak be, de megint csak érkeztek kritikák, hogy nem elégségesek ezek az intézkedések, inkább a vállalatok energiaköltségét, adminisztratív terheit csökkentik, és bár ugye azt ígéri a SZMER, hogy ősszel beterjesztenek még egy újabb csomagot, ami már ilyen fontosabb intézkedéseket tartalmaz, mégis valahogy úgy tűnik, hogy nem igazán tudnak megoldást találni, és hogy ezek az intézkedések, ezek a csomagok nem hozzák meg a várt eredményt. Mi az oka ennek ön szerint? Hol vannak még tartalékok, amikhez nyúlhatna a kormány, de nem teszi?
1: Maga a konszolidáció is úgy történt, hogy nem szeretem ezt hangoztatni a sokszor, de úgy látszik politikában ezt meg kell tenni. Hát mi megmondtuk előre. Mert hát az első konszolidáció kezdve ugyanazt hangoztattuk, hogy nem lehet csak így konszolidálni, nem lehet az csak úgy, hogy az emberek, a vállalatok vállára tesszük a terhet, és semmit nem csinálunk a minisztériumokon belül, nem próbáljuk csökkenteni ott a kiadásokat, nem próbáljuk magukat, a kiadásokat úgy elosztani, hogy azok tényleg oda jussanak, azokhoz az emberekhez jussanak, akik a legjobban vannak rászorulva. Csak egy példa, a PS európai parlamenti képviselői, a hatunk közül hárman kaptunk energiacsekket. El se tudom képzelni, hogy melyik másik országban gondolják azt, hogy egy európai parlamenti képviselő annyira szegény, hogy nem tudja kifizetni az energiaárát. Tehát ilyen szempontból megy a pazarlás, és anélkül, hogy ezt megállítsuk, azt csinálja a kormány inkább, hogy mindig újabb és újabb adóterheket ró a kisvállalkozókra, a cégekre, és ezen kívül még azt is csinálja, hogy esetleg, ha sikerül nekik valamit mégiscsak javítani a költségvetési hiányon, azt akkor a másik kezükkel rögtön szétosztják az országban. Tehát ez egy olyan stratégiai hiba, de ha megnézzük a 14-15 év alatt, az mernek soha nem volt egy nagyon jó gazdaságpolitikája. Ők általában mindig a ló túloldalára estek abból a szempontból, hogy osztani nagyon tudnak. Tehát ők nagyon szeretnek osztani, de kitermelni, amiből osztani lehet, azt nem nagyon. Tehát soha nem volt nekik egy olyan víziójuk, hogy segíteni kéne a cégeket is, mert hát ők termelik ki azt, amiből aztán jön ki az adóbevétel az országnak is, tehát soha nem csináltak egy olyan gazdasági környezetet, ami segített volna az itteni cégeknek, és hogyha megnézzük, hogy hol állunk most Európa szempontjából, nézzünk meg bármilyen rangsort, általában az utolsó három helyen vagyunk, tehát ide jutottunk. Azt kell megértetni az emberekkel, hogy tudják azt, hogy ennek van egy ára, tehát hogyha valaki nem jó gazdaságpolitikát csinál, azért 15 év alatt ez megmutatkozik. És mi is ki is számoltuk ezt, hogy ez mennyire tud megmutatkozni. A 15 év alatt, hogyha nekünk egy olyan kormányunk lett volna, mint egy átlagos balti országban, akkor most átlagosan a családokban 1000 euróval több volna havonta. Ez nagyon sok pénz. Tehát, hogyha 15 évig nem csinálunk semmit, annak egy ekkora nagy ára van. És most jönnek ki a rangsorok abban, hogy például az átlagbér mennyire alacsony, már lettek, litvánok megelőztek minket, nem beszélve a Lengyelországról, és mi valamikor, 2006-ban, még emlékszem rá, mi az első háromban, első négyben voltunk, most meg így visszacsúszunk az új tagországok között. Tehát az, hogyha nincs elképzelésem, akkor csak így kapkodok a gazdasághoz, és abból nem jön ki semmi jó. Tehát a munkát úgy nem lehet végezni, hogy csak ide-oda kapkodok, anélkül, hogy tudjam, mi lesz a végeredménye.
0: Viszont ha már a listákról beszélünk, Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter éppen csütörtökön tett fel egy videót a közösségi oldalára, ahol arról beszélt, hogy az OECD legfrissebb előrejelzése pozitív, és ezek szerint a szlovák gazdaság 2027-ben gyorsabban fog növekedni, mint az euróövezet, Németország vagy Franciaország gazdasága. És ezt ilyen pozitív hírként mutatta be. Ugyanakkor szakértők szerint ez inkább annak a jele, hogy ezeknek az országoknak a gazdasága lassult, nem a miénk gyors. Tehát ön ezt hogy értelmezi, ezt az OECD adatot?
1: Szerintem már nagyon kezd tragikomédiává válni az, amit a mostani pénzügyminiszter csinál. Egyszerűen már nem lehet őt komolyan venni szerintem. Ő nagyon jól tudja, hogy ha megnézzük a mostani gazdasági növekedés, hát nullával kezdődik. Most ő ezzel elégedett, hogy nullával kezdődik a gazdasági növekedés. Mikor fogjuk utolérni Németországot, Franciaországot? Most annak örüljünk, hogy egy kicsit ők lelassultak, és akkor hozzájunk tudunk igazodni? De hát nézzük meg Csehországot, nézzük meg Lengyelországot, Magyarországot. Úgyhogy most Csehországban, Lengyelországban jóval nagyobb a növekedés. Kamenyicki azt mondja, hogy azért lassulunk, mert Európa lassul. De hát a csehek meg a németek is Európába exportálnak, a Németországba exportálnak, csehek meg a lengyelek is. Tehát ilyen szempontból ez sem egy olyan adat, amivel büszkékedni kéne. Ezen kívül, ha megnézi a saját kaptafáját, akkor láthatja, hogy nem sikerült neki nagyon csökkenteni a költségvetési hiányt. Valamikor még azt mondta, hogy 3%-ra fogja csökkenteni. Most már szerintem az is egy jó eredmény lesz a következő kormány szempontjából, hogyha nem növeli meg túlságosan a hiányt ahhoz képest, amivel kezdte. Rekordmagasságú az államadósság, hogyha hosszú távon nézzük meg a költségvetési hiányt, akkor ott a legrosszabbak vagyunk az EU-ben. Most ezzel büszkékedik egy pénzügyminiszter. Hát én, hogyha a diákom ezzel jönne elő, hogy ezt veszi ki egy ilyen OECD előrejelzésből, akkor még vizsgára se engedném, nem azt, hogy ő vezesse a pénzügyminisztériumot. Hát ez szerintem tényleg már nagyon tragikomikus.
0: Említette, hogy a kormány szeret osztani, és egyik ilyen érzékeny pontja az állami költségvetésnek minden évben a 13. nyugdíj. Mit gondol erről az intézkedésről, meg kellene tartani a jelenlegi formájában? Mert ugye a Smer gyakran kampányol ezzel, hogy ha a PS kormányra kerülne, akkor önök ezt megszüntetnék.
1: Ami fontos elmondani, hogy mi az alternatíva ahhoz képest, mert én se szeretem azt, hogy minden csak kritizálunk, el kell mondani, hogy mi az alternatíva, amivel jövünk. Tehát ilyen szempontból fontos az, hogy először elmondani, hogy mi az, ami a gazdasági növekedésen tud tényleg segíteni. Ezt például szeretnénk megszüntetni a tranzakciós adót, szeretnék csökkenteni az adó és járulék terheket a költségvetésen belül, tehát segíteni egy kicsit az embereknek abban, vagy a cégeknek abban, hogy ne legyenek olyan magasak a költségeik ebből a szempontból. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, hogy ha már egyszer az ország pénzt oszt, akkor azoknak adjon, akik tényleg rá vannak szorulva, tehát ilyen szempontból az egyik megfontolás az az, hogy igen, a mostani költségvetésből sajnos a magas hiány miatt nem tudunk mindenkinek adni, és ez vonatkozik a 13. nyugdíjakra is. Valószínűleg most az a rendszer, ahogy van, így nem tud működni a jövőben, mert hát, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor kb. 10 nyugdíjra vesszük be a pénzt, és 13-at adunk, az nem nagyon működik hosszú távon, ugye? Tehát valamit kell vele csinálni. Az egyik lehetőség az az, hogy még jobban megadóztatunk mindenkit, és akkor próbáljuk a bevétellel fedezni. A másik meg az, hogy nem adunk mindenkinek 13. nyugdíjat, hanem csak tényleg azoknak, akik a legjobban vannak rászorulva. Ez nem jelenti azt, hogy most minden nyugdíjas gazdag, csak hát azt jelenti, hogy van egy országunk, és ez amennyit ki tud termelni adóban, ez sajnos nem annyi, amivel tudnánk egy teljes 13. nyugdíjat adni mindenkinek. Tehát ilyen szempontból itt várható változás. Ugyanúgy az energia árak megtámogatásában is, ahogy már elmondtam, 3 Európai Uniós parlamenti képviselőn kapott ilyen támogatást, teljesen fölösleges, ez pénzkidobálás ilyen szempontból. Ezen kívül látunk még rengeteg olyan lehetőséget, ahol lehet csökkenteni a minisztériumok kiadását is. Ez nem csak a híres rezsicsökkentésről szól, hanem arról is szól, hogy vannak olyan dotációs mechanizmusok is, ahol majdnem minden héten valaki azzal jön elő, hogy már megint úgy állította fel a minisztérium azt a projektet, hogy előre tudjuk, ki fogja nyerni, előre tudjuk, hogy mennyit fog ezen keresni az illető vagy az illető cége. Tehát ilyen szempontból van elég nagy tér arra is, hogy ezeket le tudjuk állítani, de viszont ez nem elég, mert hogyha megnézzük az egész kiadási oldalt, akkor ezek csak egy nagyon, hát egy kisebb része. Tehát az, hogyha valaki azzal jön, hogy csak meg kell állítani a lopást, és azzal minden megoldódik Szlovákiában, ez nem igaz egyáltalán, tehát sok mindenhez még hozzá kell nyúlni. Egy dolog viszont nagyon fontos, ami majdnem ingyen van. Az pedig az, hogy amióta ez a kormány azzal kezdte a munkáját, hogy próbált segíteni azoknak, akik inkább a fekete gazdaság szélén állnak, és a büntetéseket próbálta lehozni a büntető törvénykönyv módosításán keresztül. Most oda jutottunk, hogy a be nem fizetett például áfa adó, az amióta ők oda jutottak, és mostanig ez kb. Ilyen több mint 1 milliárd évente. És ez csak a rossz elképzelésük miatt történt. Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket próbáljuk, a korrupciós ügyeket visszaterelni egy ilyen normális közegbe, mert akkor majdnem ingyen tudunk 1 milliárdot szerezni, és ez csak úgy, hogy visszaállunk oda, ahol voltunk, és még ahol voltunk, az sem egy jó pozíció, tehát hogyha még ezen tudnánk javítani, úgy, hogy az adóbevételeket sokkal effektívebben tudnánk behozni, akkor az még akár egy fél, még 1 milliárdot be tudna hozni a kasszába, és ez sokkal jobb intézkedés, mint az, hogy most valakire egy új adót próbálunk kirónni. Tehát sok lehetőség van, viszont szerintem meg kell mondani az igazat az embereknek, hogy igen, vannak olyan kiadások, ahol sajnos az országnak nincs pénz arra, hogy mindenkit ugyanúgy tudjon támogatni.
0: Térjünk át a belpolitikára, ugye formálódik az ellenzéki blokk, és nyilván kapja ezt a kérdést is az emberektől, hogy mennyire reális ez az alternatíva, ez a pártok közötti együttműködés, ugye körülbelül 1 év van még a választásokig. Mit gondol, lassú ez a folyamat, vagy jól halad, hogyan értékeli?
1: Attól függ, hogy mit várunk el ettől a folyamattól. Tehát elmondom azt, hogy én mit várnánk ettől, vagy mit várok ettől a folyamattól. Ennek van egy ilyen politikai vetülete, meg van egy ilyen szakmai vetülete is. Tehát a szakmai vetülete a számomra nagyon fontos, pontosan abból a szempontból, hogyha esetleg egy ilyen kormány alakul, akkor mindenki tudja, hogy mit fog csinálni az első napoktól kezdve, és itt szerintem így kicsit lassabban halad a szekér, mint ahogy gondoltam volna, hogy esetleg hamarabb lehet megegyezni a többi pártokkal, a prioritásokkal kapcsolatban, de ez is működik valamennyire. Az, ami viszont fontosabb, az a politikai szempont az emberek számára is, meg a végeredmény szempontjából is, és itt szerintem, amit én elvárnák, az tényleg az, hogy a végén azt lehessen mondani, hogy a szavazatok többsége, amely egy ilyen pro-európai, pro-demokratikus, a mostani ellenzéki pártokhoz megy, azok ne vesszenek el. Tehát ezért is van az, hogy most a demokratákkal van egy ilyen programegyeztetés, intenzív a beszélgetés a szövetséggel is, tehát ilyen szempontból a PS is próbál nyitni a többi pártok felé, de viszont szerintem nem lehet ezt csak úgy nézni, hogy ez csak a PS feladata, tehát a többi pártnak is azért oda kéne figyelni arra, hogyha esetleg tényleg az 5%-os küszöb határán van, akkor azért nekik is meg kéne gondolni az, hogy esetleg mondjuk két kisebb ellenzéki párt ne csináljon egy listát, vagy esetleg egy közös koalíciót. Tehát ilyen szempontból szerintem fontos az, hogy az emberek is lássák a választások előtt, hogy van egy közös alternatíva, és nem 4-5-6 féle széthúzó valami. Itt még nem vagyunk. Jó, még mindig van egy év a választásokig, de szerintem ilyen 2-3-4 hónappal a választások előtt ennek már aztán ki kell annyira rajzolódnia, hogy az emberek is lássák ezt az alternatívát, mert szerintem van rá igény. Amikor járom az országot, akkor azért igen, ez a kérdés is sokszor fölmerül, és van rá igény az emberektől, hogy szeretnék azt látni, hogy van egy nagyon komoly ellenzéki blokk, aki együtt tud működni, és van elképzelése arról, hogy hogyan kell kormányozni egy országot. Ezt a két dolgot szeretnék látni még a választások előtt.
0: És mennyire hajlandó a PS ennek érdekébe félretenni az ideológiát, mert azért mindig vannak ilyen ideológiai témák, most egy példát mondok, picit bulváros leszek, ugye a Progresszív Szlovákia egyik parlamenti képviselője Michal Szabó, aki nyíltan vállalja, hogy meleg, Ausztriában házasságot kötött a partnerével, és szeretné, hogy ezt a házasságot itt Szlovákiában is elismerjék, és ez is egy olyan téma, ami aztán támadhatóvá teszi a pártot, és ami mondjuk egy KDH-nak vagy egy magyar szövetségnek sem biztos, hogy tetszene.
1: Persze, ez teljesen jogos szerintem, de jogos az is, hogy minden párt úgy induljon a választásokon, hogyha egyedül indul, akkor azokkal a prioritásokkal, amelyek ezt a pártot képviselik. Tőlem is azt kérdezték, mert amikor én a PS listán indultam, én még mindig nem vagyok PS tag, de amikor indultam, akkor sokan kérdezték tőlem, hogy miért vagy hogyan, mit fogok kezdeni ezek pontosan
0: ezekkel
1: a kérdésekkel. Igen. És azt mondtam, hogy szerintem nagyon fontos az, hogyha valaki egy tényleg a jövő kormány gerincét próbálja fölállítani Szlovákiában, akkor nem szabad csak ezekkel a témákkal foglalkozni, hanem ki kell nyitni ezt a teret, kicsit szétterpeszteni a lábait a politikai pártnak, és hogyha meg is nézi bárki, hogy én mivel foglalkozom, akkor én általában gazdasági problémákkal foglalkozom, és nem nagyon figyelek oda ezekre a kérdésekre, ez mások feladata. Tehát, hogyha valaki egy ilyen párton belül van, akkor az nagyon fontos, hogy ne csak ez legyen a téma, hanem minden olyan témához hozzá tudjon szólni az a párt, ami érdekli az embereket. De ez csak az első kérdés. A másik kérdés viszont az, hogyha már együtt akarunk működni, akkor mennyire tudunk együtt működni, és szerintem itt el lehet mondani azt, hogy a PS-nek nem az a stratégiája, hogy megnyeri a választásokat, tehát az is egy stratégia, de sokkal fontosabb az, hogy kormány tud-e alakítani, és ott a kormányprogram nagyon fontos, hogy meg tudunk-e egyezni egy olyan kormányprogramon, amely mindenki számára, hát úgymond elfogadható. És ott már pontosan erről lesz szó, hogy melyek azok a kényes témák, amelyekkel az egyik oldal vagy a másik oldal nem akar annyira foglalkozni, és aztán el lehet dönteni, hogy hol vannak ezek a határok. Tehát ilyen szempontból szerintem minden párt mondja, vagy képviselje azokat, akiket szeretne, de a végén, amikor már pártalapítás van, akkor hát egy kompromisszumot kell kötni, politikáról van szó, és politikában mindig igaz az, hogy azok tudnak sok mindent elérni, akik egy kompromisszumot tudnak kötni egy olyan helyzetben is, amikor hát nem könnyű, mert több szereplővel kell megegyezni. Tehát ilyen szempontból én úgy érzem, hogy a PSZ-en belül megvan ez a nyitás a többi párt számára is, de viszont a többi pártban is meg kell lennie, mert vannak olyan témák, amit viszont a PSZ nem nagyon szeretne, hogyha bekerülne a kormányprogram a másik oldalról. Tehát én úgy látom, hogy mind a két oldalnak azért egy egyezmény mindig arról szól, hogy vannak közös érdekeink, arra fókuszáljunk, és ami nem közös, azt meg egy kicsit tegyük a háttérbe. Ennyi.
0: De ehhez viszont meg kellene ugye nyerni a választásokat, és ön is jelezte, hogy a PSZ-nek egy kicsit középre kellene mennie. Ez mennyire sikerül? Azért is kérdezem ezt, mert például, ha a számokat nézzük, a felméréseket, hogy melyik párt hogy áll, pont a héten jött ki egy friss AKO felmérés, akkor láthatjuk, hogy a Progresszív Szlovákia mondjuk 1-2% leszámítva szinte ugyanolyan támogatottságon áll jelenleg, mint a legutóbbi választásokon. És ha azt vesszük figyelembe, hogy a Smer, a Lász és az SNS kormány nagyon sok a botránya, ugye ön is mondta, nagyon sok a gazdasági probléma, tehát mondhatnánk azt is, hogy kevés a sikere ennek a kormánynak. Ez miért nem mutatkozik meg abban, hogy az ellenzék erősödjön? Ugye visszatérhetünk az Igor Matovics korszakára, nagyon lecsökkent a pártjának a támogatottsága, és a Smer is valójában megtartotta ezt a bázisát. Ezt ön mivel magyarázza?
1: Nem értek egyet azzal, hogy nem csökkent a támogatottságuk, tehát hogyha megnézzük azt, hogyha most így alakulnának a választások, ők most nem tudnának kormányon lenni, és ez főleg a Halasznak csökkent a támogatottsága ilyen szempontból. Tehát hogyha a blokkokban nézzük, és nem csak pártokon belül, akkor én látok egy olyan trendet, ami tényleg arról szól, hogy lecsökkent a pártok. Most az lehet kérdés, hogy miért csak ennyire? Pontosan amiatt, hogy sok botrány van, és hát erre aztán tényleg, amikor járom az ország kocsmáit, akkor mindenkinek van erre egy ilyen válasza, ami viszont szerintem sokkal bonyolultabb kérdés. Egyrészt az van benne, hogy még mindig nincs meg ez a egyszerűen látható alternatíva, ami arról szólna, hogy igen, mi közösen ezt megcsináljuk, és ezt fogjuk csinálni. Tehát ezen kell dolgozni. Másik dolog pedig az, hogy hát voltak azért olyan helyzetek is, amelyek, hát most is látjuk ezeket a támadásokat az ellenzék ellen is. Tehát ilyen szempontból azért ez nem csak egy oldalú játszma, azért próbál mindkét oldal pofonokat adni a másiknak, már politikai szempontból. Na most szerintem a legnagyobb tesztje ennek az önkormányzati választások lesznek. És ott is majd meg lehet mutatni, vagy meg kéne mutatni azt, hogy az ellenzéki pártok tudnak együttműködni, és tudnak a régióban olyan többségeket hozni, amelyek megváltoztatják valamennyire, vagy segítenek jobban a régióknak. De mit várhatnak a régiók egy ilyen fajta kormánytól? De szerintem ez majd megmutatja, hogy hol vannak ezek az erők a politikán belül. Na most, hogyha megnézzük az Európai Uniós választásokat, ott akkor azért nagyon kijött ez a kérdés, tehát ott azért sokkal magasabb támogatottsága volt a PSZ-nek is, és ez azt mutatja, hogy van igény egy ilyen fajta erős ellenzéki egységes politikára. Hát, hogy aztán ez mennyire sikerül, azt én nem tudom, de hát majd amennyire én hozzá tudok járulni, próbálok azért hozzájárulni olyan szempontból, hogy legalább a gazdasági kérdésekben legyen egy nagyon egyszerűen érthető és véghez vihető alternatíva is.
0: És lehet, hogy van egy harmadik ok is az emberek szemében, ami miatt félnek az ellenzéktől, és ez pedig Igor Matovics, mert a számok szerint őre is szükség lenne, és ugye emlékszünk erre a kormányra, azért ő is nagyon sok kritikát kapott, és most is ugye sokat támadja, nem csak Robert Ficot, hanem mondjuk Mihály Simecskát is. Említhették ezt a bizonyos projektfórum ügyet is, amit ugye a média fölkapott. Egyébként érdekel a véleménye, hogy mit gondol erről az ügyről, mennyire súlyos ez az ügy ön szerint, és mennyire árthat a pártnak.
1: Én nem ülnék itt a stúdiumban, hogyha Igor Matovics nem lett volna kormányon. Tehát ő jött egy ilyen alkotmányos többséggel, és a végén még egyszerű többsége se volt a parlamentnek, és ezért keresett meg aztán az elnök asszony. Tehát én egyáltalán nem ülnék, hogyha Igor Matovics nem lett volna kormányon, és hát ez azt is mutatja, hogy azért nem egyszerű vele kormányozni, mert bármilyen többség széteshet. A másik kérdés az pedig az, hogy mennyire ez a projektfórum, ez mennyire ártott. Hát lehet azt látni, hogy azért van bizonytalanság, a választók körében, de hogyha megnézzük a támogatottságot, akkor ott nem volt egy ilyen radikális visszaesés ebből a szempontból. Úgy látszik, hogy legalábbis a választók, az eddigi választók többsége érti azt, hogy egy politikus egyszerűen nem felel azért, hogy mit tesznek a szülei, vagy a barátai, vagy bárki más. Tehát ilyen szempontból nincs egy teljesen direkt kapcsolat a párt között és a projektfórum között. Viszont persze hát arról lehet beszélni, hogy mennyire tud ez olyan választókat elbizonytalanítani, akik esetleg majd választottak volna a mostani ellenzéki pártok, vagy a PS-t választották volna. Ez persze a bizonytalanságot idehozza, de szerintem ami nagyon segítene az ellenzéki pártoknak, az tényleg az, hogyha nem fókuszálnának arra, hogy egymás között veszekedjenek, hanem tényleg arra, ami nagyon fontos, hogy Szlovákia egy európai ország maradjon, és egy demokratikus ország maradjon. És itt azért erre látok esélyt. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a fő témákat, a fő témákban van egy egység, és csak arra leszek majd kíváncsi, hogy ezeket a fő témákat mennyire tudják kiszorítani majd ezek a mellékes, idézőjelben persze, dolgok, amelyek aztán szíthatják a tüzet az ellenzéki pártok között is. De ha megnézzük, nagyon hasonló volt a helyzet amúgy az első meg a második Dzurinda kormány alatt is, tehát az első Dzurinda kormányban is nagyon ott volt az SDL, a kereszténydemokraták, tehát azért nem volt olyan egységes a helyzet, mégis sikerült olyan döntéseket hozni, főleg a második Dzurinda kormány alatt, amelyek aztán előre segítették a gazdaságot, és rengeteg embernek tudtak munkát adni, megnövelték a béreket Európában, Tátrai Tigris voltunk. Viszont éppen ez a kockázat benne, hogyha meg is nyerik az ellenzéki pártok a választásokat, de viszont megint veszekedés jön, és szétesik a kormány egy év alatt, akkor Fico visszajön alkotmányos többséggel. Tehát azért tudni kell, hogy mi az a kockázat, amiben belemegyünk, és én ezért mondom azt, hogy jó lenne egy olyan stabil kormányt alakítani, amely nem 4 évre előre gondolkodik, hanem inkább 8 évre, hasonlóan, mint a 2000-es évek elején volt a Dzurinda kormány 98, és aztán 2002. Persze ezt most egy az egyben nem lehet ugyanazt megtenni, mint akkor, de inspirációként szerintem el kell gondolkodni ezeken a kérdéseken, mert számomra mindig az a fontos, hogy igen, van olyan dolog, amiben én nem értek egyet a barátommal, de attól még a barátom. Ha a fontos dolgokban együtt tudunk működni, akkor nem kell az hozzá, hogy mindenben egyetértsünk. Tehát ez a politika lényege, és én nem fogom azért támadni a barátomat, mert abban az egy dologban nem értek vele egyet, viszont vannak olyan politikusok, amik kihasználnak minden ilyen lehetőséget, hogy megtámadják akár a barát ellenzéki pártokat is, ami aztán szerintem azt mutatja az embereknek is, hogy hát ők is csak veszekednek, itt se lesz valami stabilitás, mit fognak ők csinálni. Tehát ezért szerintem sokkal többet kéne ilyen közös munkát is mutatni az embereknek.
0: Rohamosan fogy az időnk, de mindenképpen szeretném még kérdezni a szlovák-magyar kapcsolatokról is. Ugye Magyarországon kormányváltás történt, és talán ki lehet jelenteni, hogy a szlovák ellenzék pozitívan fogadta ezt a kormányváltást, és a Tisza pártot és Magyar Pétert. Viszont milyen hatással lehet ez a szlovák-magyar kapcsolatokra? Ugye Magyar Péter bírálta a Lex Benest, és mondta, hogy az egyik prioritása lesz, hogy ezt a törvényt ugye megszüntessék, és említsük meg az aktualitásokat is, ugye a Trianon évfordulója kapcsán volt egy olyan kijelentése a magyar kormányfőnek, ami eléggé heves vitákat váltott ki Szlovákiában. Olyasmit mondott, hogy Magyarország talán a világ egyetlen olyan országa, amely önmagával határos. Igen, tehát erre reagált már Robert Fico is. Tehát mire számít ön? Nem történhet-e az meg, hogy rosszabbak lesznek a szlovák-magyar kapcsolatok, ami ugye így a választások előtt nem igazán lenne jó?
1: Még hogyha egy visszagondolok 2024-ben, akkor én azt hiszem, hogy én voltam az első külföldi, már Magyarországról nézve külföldi politikus, aki vitázott Magyar Péterrel Komáromban, és furcsa volt, hogy ezt még be is akarták tilltani, akkor nagy volt a nyomás a Fidesztől, lehet, hogy a szövetségtől, és nem tudom, de még hogy beszélni sem szabad Magyar Péterrel, és most ő a miniszterelnök, tehát azért nagy fordulatok jöttek itt be Szlovákiában is ebből a szemszögből, amiben én nagyon is egyet tudok érteni azzal a politikával, amit Magyar Péter folytat, az az, hogy ténylegesen nem csak úgy néz rá az Európai Unióra, hogy adjatok pénzt, de aztán más ne kérdezzetek, hanem próbál partnerként viselkedni az Európai Parlamentben is, tehát többször is én beszélgettem ott a tiszásokkal, több olyan beadvány is volt, amit a tiszások meg mi is megszavaztunk, például a benesi dekrétumokkal kapcsolatban is a kritika. A legutóbbi parlamenti ülésen, amikor Szlovákiára volt egy riport, amit aztán megszavaztunk, ott voltak ilyen beadványok, amik pont erről szóltak, és mi is megszavaztuk azokat, amelyek kritizálták azt, hogy a benesi dekrétumok alapján ma is van földelkobzás. Tehát van sok olyan téma, amiben megegyezünk, sőt, vannak aztán olyan elképzelések is, amelyek tudom, hogy a mostani kormány próbál egy ilyen erősebb régió felé vezető politikát folytatni majd, lehet, hogy lesz majd egy ilyen régióbeli, nem tudom, állambiztos, vagy akár egy szekció a minisztériumban. Tehát ezek minden nagyon jó dolgok, és én látok esélyt arra is, hogyha esetleg itt is volna kormányváltás jövőre, akkor nagyon sok dolgot már le lehetne zárni a magyar-szlovák mérges kapcsolatokból, mert szerintem ott is van akarat arra, hogy nyissunk egymás felé, és a mostani ellenzéki pártok többségéből is van. Na most mi kell ehhez? Ehhez mindenképpen az kell, hogy azért nem szabadna ugyanazt a szótárt használni, amit például hát Orbán Viktor is rengetegszer használt, és a múltban is azért próbálta provokálni az itteni politikusokat, hanem inkább arra kéne ott is ráfókuszálni, hogy melyek azok a kérdések, amelyek a legjobban foglalkoztatják például az itteni kisebbséget, melyek azok a problémák, amelyeket meg lehet oldani. És erre látok én nyitást ott is és itt is. A PS is nagyon nyíltan kiállt például a földelkobzások mellett, a lexbenes eltörlése mellett, de ez csak egy része a dolognak. Én szerettem volna fölhívni arra is a hallgatók figyelmét, hogy volt ott több ilyen pont, amit a PS is megszavazott, az pontosan arról szól, hogy a régióknak azért kicsit gazdaságilag is jó volna a segítség, főleg a keleti országrész déli területein járok, akkor hát ott még járni is nehéz, mert az utak sincsenek, még a kanalizáció sincs megcsinálva. Tehát ilyen szempontból egy ilyen egységesebb csomagot próbáltunk fölállítani arra nézve, hogy mi segíthet esetleg a magyar lakta régióknak itt Szlovákiában. Ez azért is volt fontos, mert láttuk a reakciót. Az, hogy Magyarországon Orbán Viktor és Szlovákiában Robert Fico jó barátok voltak, az nem jelentette azt, hogy az itteni kisebbségnek nagyon jó volt a helyzete. Egyáltalán nem, tehát vissza lehet gondolni a kettős állampolgárságra, Malina Hedvig ügyére, bármilyen ilyen dologra. Őket inkább az orosz barát politika húzta össze, tehát a magyar és a szlovák inkább oroszul beszélt egymással ilyen szempontból. Na most, amit látok, ami változás, az az, hogy most a szövetség is, a PS is, és a Tisza párt is valamilyen szinten próbálja azt elérni, hogy nem azt nézzük, hogy Magyar Péter tud a kezet fogni Ficóval, vagy Simecskával, vagy bárkivel, hanem mik azok a problémák, amelyeket esetleg meg lehetne oldani a déli vidéken, és pontosan ezért nyitott a PS is stratégiailag a szövetség felé. Ez nem azt jelenti, hogy valamilyen közös lista vagy bármi, hanem pontosan arról szól, hogy próbáljunk megegyezni azokban a dolgokban, ahol közös érdekünk van. És szerintem ez nagyon fontos, hogy már régóta nem volt ilyen, és nem is emlékszek rá, hogy mikor volt Fico kormány alatt egy olyan dolog, lehet, hogy azzal a kivétellel, amikor a híd is ott volt, de azon kívül a Fico kormányok nem nagyon törődtek azzal, hogy mi történik a magyar lakta vidéken Szlovákiában, és most látom ezt az akaratot, ez még nem biztos, hogy valami jó dolgot is hoz létre, de legalább az akaratot van, legalább lehet beszélni ezekről a témákról, és amit pozitívnak tartok, hogy lehetett látni, hogy ezt mindjárt a mostani kormánypártok 2 perc alatt elutasítottak. Tehát lehetett látni, mennyire foglalkoznak azzal, hogy a magyar embereknek is jó legyen Szlovákiában, semennyire nem érdekli őket egyáltalán. Ezt a reakcióból lehetett látni. Tehát ilyen szempontból szerintem, még annak ellenére, hogy kritizálták a PS-t ebből a szempontból sokan, szerintem ez egy jó lépés volt.
0: Említette a beszélgetés elején, hogy még nem tagja a PS-nek, ez így is marad?
1: Mi mindig is inkább a gazdasági témákban voltam otthon, és amikor például a reformokat csináltuk a Zurinda kormány alatt, akkor sem voltam semmilyen pártag, inkább azzal foglalkoztam, hogy mennyire tudjuk ezeket véghez vinni Szlovákiában. Tehát valószínűleg ez így is marad az elkövetkező időben.
0: Két évvel ezelőtt, 2024. június 8-án került sor a legutóbbi európai parlamenti választásokra, melyen Ódor Lajos Szlovákia 2023-as szakértői kormányának vezetője is megmérettette magát, és mandátumot is szerzett a progresszív Szlovákia színeiben. Milyennek látja az európai parlamenti munkát? Igent mondaná-e, ha a választások után felajánlanák neki a pénzügyminiszteri posztot? Mit gondol a formálódó ellenzéki együttműködésről? Ezekről a témákról is kérdeztem őt az elmúlt percekben.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A hírek és a sporthírek után Kiszeli Zoltán politikai elemzővel készült interjúnkat hallhatják, aki arról beszél, milyen következményei lehetnek annak, ha a Tisza kormány elmozdítja hivatalából Sulyog Tamás magyar államfőt, és meddig tarthat még Magyar Péternél az Abszolút Filmszínház. Maradjanak velünk, most Gazsik Viktóriáé a szó.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Juraj Blanár külügyminiszter ukrajnai látogatása során találkozott az ukrán külügyminiszterrel. A Hormuzi szoros irányába tartó iráni drónokat semmisített meg az amerikai hadsereg. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A betegségekkel szembeni küzdelemben az emberi összetartás jelenti a legnagyobb erőt, jelentette ki Peter Pellegrini államfő Pozsonyban, a Rák ellenes liga jótékonysági gáláján, a Narcisszok napja 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen. Köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az idei gyűjtés sikeréhez, amely a várakozásokat is felülmúlta. Hangsúlyozta, hogy a rák nem válogat, és nem csak a betegeket, hanem családjaikat is súlyosan érinti, ezért különösen fontos a közösségi támogatás és az egymásra figyelés. Pellegrini szerint a szolidaritás és a segítségnyújtás olyan értékek, amelyeknek minden nehéz élethelyzetben érvényesülniük kell, és reményét fejezte ki, hogy ezek a jövőben is erősödnek. Szlovákiában. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint tegnaptól 8 járásban Szenyice, Szakolca, Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár, Léva és Rozsnyó térségében fokozott tűzveszély érvényes. Az intézkedés ideje alatt mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat, különösen tilos a nyílt láng használata, a füves, bokros és fás területek felégetése, valamint a tűzrakás olyan helyeken, ahol a tűz könnyen tovább terjedhet. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mivel a száraz időjárás jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázatát. Juraj Blanár külügyminiszter Viníciában tárgyalt ukrán kollégájával Andrij Sibichával az Ukrajnának nyújtott humanitárius és fejlesztési segítségről, az ország újjáépítéséről, valamint az Európai Uniós csatlakozási folyamatról és a béketeremtés lehetőségeiről. A felek eltekintették a folyamatban lévő szlovák támogatási projekteket is, amelyek az egészségügyre, az energetikára és az aknamentesítésre összpontosítanak. Látogatása alatt Blanár humanitárius egészségügyi segítséget is átadott, és az ukrán külügyminiszterrel közösen látogatott el egy katonai egészségügyi központba. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a montenegrói EU csúcs találkozón kijelentette, hogy Montenegró uniós csatlakozása elérhető közelségbe került. Szerinte az ország figyelemre méltó ütemben hajtja végre a bonyolult reformokat, és erős elkötelezettséget mutat az európai integráció mellett. Az EU már egy munkacsoportot is létrehozott a csatlakozási szerződés tervezetének előkészítésére. A montenegrói elnök Jakov Milatovic úgy véli, hogy az ország 2028-ig csatlakozhat az Európai Unióhoz, és ezt reális célnak tartja. Von der Leyen hangsúlyozta, a nyugat-balkáni bővítés geostratégia is szükségszerűség, ugyanakkor továbbra is elvárás a korrupció elleni reformok folytatása és a demokratikus intézmények erősítése. Az amerikai hadsereg közlése szerint 4 iráni drónt semmisítettek meg, amelyek a Hormuzi szoros irányába tartottak. A Washingtoni Védelmi Központ szerint a pilóta nélküli eszközök közvetlen fenyegetést jelentettek a térség tengeri hajóforgalmára. A támadások után az Egyesült Államok válaszul iráni tengerparti radarállomásokat is célba vett Koruk városánál és Kism szigetén. A helyzet tovább érezte a közel-keleti feszültséget, amely már korábban is hatással volt az energiapiacra és a nemzetközi szállítási útvonalakra. Donald Trump amerikai elnöke közben úgy nyilatkozott, hogy az iráni helyzet összességében kedvező irányba halad, ugyanakkor utalt arra is, hogy a megoldás történhet megállapodás vagy keményebb fellépés útján is.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, kisebb felhőzet az ország nyugati részében várható. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, szélcsendre vagy gyenge légmozgásra számíthatunk ma.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kopcsányi és Holics között elromlott a vasúti átjárónál, a jelzőlámpa csak pirosan világít. Sebességet mérnek a D1-esen Nagyszombat előtt Pozsony irányából, az R1-es Nyitra nyugati letérőjénél Zólyom felé, és Dargun a főútvonalon Kassa felé. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Amint az várható volt, a 41 éves német Robert Klaus lett a Dac labdarúgó csapatának új vezetőedzője, aki két idényre szóló szerződést írt alá. Nagyon fiatalon, 21 esztendős korában kezdett el edzősködni. A Leipzig akadémiájáról a felnőtt csapathoz került, ahol pályaedzőként dolgozott. 2020-ban a Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberg trénere lett, aztán 67 tétmeccsen a bécsi Rapidot irányította. A szlovák labdarúgó válogatott kassán több mint 10 000 néző előtt 2-2-es döntetlent játszott Montenegróval. Ezen az előkészületi meccsen búcsúzott a címeres meztől Peter Pekarik. A szlovákok az 5. percben Robert Bozsenyi góljával szereztek vezetést, ám közvetlenül a szünet előtt kiegyenlített az ellenfél, amely a 66. percben ismét betalált. Negyed órával a befejezés előtt Ondrej Duda ledolgozta a hátrányt. A látottak alapján igazságos eredmény született. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot. A Puskás Arénában 53 000 néző előtt rendezett barátságos mérkőzésen Varga Barnabás duplájával a hazaiak a 43. percben már 2-0-ra vezettek, az északiak a 72. percben szépítettek. A magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják. Női labdarúgó világbajnoki selejtezők, Azerbajdzsán Magyarország 1-2 és Szlovákia Finnország 0-4. A magyarok már tovább jutottak az első szakaszból. Az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a tekvandósok 67 kg-os súlycsoportjában a római Grand Prix verseny. Zuzana Panyková 3. lett a női kajakosok döntőjében, a víziszlalom világkupa 2. prágai állomásán. Összességében a 8., sorozatban pedig a 3. sikeréért száll harcba a női kézilabda bajnokok ligája hétvégi budapesti 4-es döntőjében a Győr. A mai elődöntőben az Eto 18 órától a francia Brest-tel csatázik a fináléba kerülésért. A másik ágon 15 órától Metz CSM Bukarest elődöntőre kerül sor. Elkezdődtek a küzdelmek a röplabda Európa Ligában. Érdekesebb eredmények férfiak, Szlovákia Észtország 0-3, Magyarország Csehország szintén 0-3, nők Ausztria Szlovákia 0-3 és Portugália Magyarország szintén 0-3. A német Alexander Zverev 7-5-6-2-3-6-6-3-ra legyőzte a cseh Jakub Menšíket a francia nyílt teniszbajnokság elődöntőjében, és másodszor játszhat finálét a Roland Garroson. Ellenfele az olasz Flavio Cobolli lesz, aki meccs nélkül jutott döntőbe, mert ellenfele, honfitársa Matteo Arnaldi betegség miatt visszalépett. Egy szabad hétvége után folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 6. állomás Monte Carlo, ahol a 72. monakói nagydíjat rendezik meg. Az első szabad edzésen Charles Leclerc, a Ferrari monakói pilótája zárt az élen, csapattársa a brit Lewis Hamilton és Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője előtt. A második tréningen Hamilton volt a leggyorsabb, Leclerc lett a második, Verstappen pedig a harmadik. Az időmérő ma 16 órakor, a 78 körös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol.

0: Magyarországi politikával folytatjuk. A Tisza kormány megkezdte a munkát, az új összetételű országgyűlés ülései azonban a napi politikai munka helyett, Magyar Pétert idézve, inkább az abszolút filmszínházat juttatják az ember eszébe. Egy új politikai kultúra kibontakozását látjuk, ahol a politikus showmanként szerez népszerűséget és lájkokat a közösségi oldalán, és ha igen, meddig tartható fenn ez a felfokozott kampány hangulat. Eközben a Tisza kormány kemény kézzel járna el az előző kabinet alatt kinevezett tisztviselők ellen. Elsősorban Sólyog Tamás államfő került a Tisza célkeresztjébe. Vajon mit szól ehhez az Európai Bizottság? Ezekről a témákról kérdeztem Kiszeli Zoltán politikai elemzőt. Magyar Péter kormányfő nem enged, és minden áron el akarja távolítani az elnöki székből Sólyog Tamás államfőt. Ugye adott neki múlt vasárnapig egy határidőt, hogy önszántából mondjon le, amit ő nem tett meg, majd hétfőn meglátogatta őt a Sándor palotában, az igazságügyi miniszter kíséretében, ezt követően pedig kijelentette, hogy alkotmánymódosítással mozdítják el pozíciójából az államfőt. Mit gondol a Tisza kormánynak erről az igyekezetéről?
1: Igen, hogy új műsorhoz új férfi kell, mondja a régi operett, és Magyar Péter egy új rendszert akar építeni, ugye a nemzeti együttműködés rendszere 16 évig működött, ezt most a választók leváltották, és én azt gondolom, hogy Magyar Péter egy új, egy saját, a személyére szabott rendszert szeretne kiépíteni, ez új szabályokat hozna, és ezeket az új szabályokat nem akarja az előző rendszer országgyűlése által megválasztott tisztségviselőkre ruházni, tehát új műsorhoz új férfi kell, vagy új nő. Azt látjuk, hogy már a beiktatási beszédében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, és további tisztségviselőket, akár a számvevőszék elnökét, a versenyhivatal vagy a médiatanács elnökét, és ezeket a tisztségviselőket a ciklusuk közben, tehát a hivatali idejük lejárta előtt szólította fel lemondásra, valóban május 31-ig, aminek ők nem tettek eleget. Hogy ne arról szóljon a sajtó hétfőn reggel, hogy Magyar Péter kudarcot szenvedett, és nem mondtak le a fenyegetései ellenére ezek a tisztségviselők, ezért ment már reggel 8-kor a Sándor palotába, hogy visszavegye a kezdeményezést, és hogy ne arról szóljon a sajtó, hogy mit nem ért el, hanem hogy ő nem adja fel, és folytatja ezt a küzdelmet. Valóban a kétharmados parlamenti többség birtokában egy alkotmánymódosítást jelentett be, 30 napon belül nem akarja elhúzni ezt a konfliktust, és az alkotmánymódosítás egy lépéssel fosztaná meg a hivatalától azokat a tisztségviselőket, akiket az előző országgyűlés választott meg, és akiknek a ciklusa áthúzódik az országgyűlési vagy kormányzati ciklusokon.
0: Egyébként ön szerint vannak konkrét okok, amik indokoltá teszik Sólyog Tamás leváltását, vagy ez itt csak is kizárólagosan politikai jellegű vita?
1: Szerintem ez egy politikai jellegű vita. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter egy teljesen új politikai intézményrendszert szeretne, erősebb vagy más jogosítványokkal, és nem akarja, hogy ezeket a jogosítványokat az ő most kiépülő rendszere ellen fordítsák. Amely erkölcsi vagy politikai szempontokat ő felhoz, hogy a köztársasági elnök vagy más tisztségviselők miért nem szólaltak meg egyik vagy másik esetben, vagy szerinte miért hunytak szemet bizonyos esetekben, ez visszavisz minket egy nagyon régi vitához, hogy mi a köztársasági elnöknek a szerepe. Sólyog Tamás úgy válaszolt, most már ezt tudjuk, mert nyilvánossá tette Magyar Péter erre a felvetésre, hogy ő politikai kérdésekben nem akart megnyilatkozni, azt láttuk, hogy más köztársasági elnökök is csak nagyon ritkán nyilatkoztak meg politikai kérdésekben, tehát például Sólyom László annak idején a 2006-os eseményeknél szólalt meg, de ő is egy nagyon általános, a demokratikus szabályok betartására utaló nyilatkozatot tett, ez inkább a kivétel volt a magyarországi köztársasági elnökök elmúlt 36 éves működésében, semmint a szabály, tehát szerintem ezek az érvek, amiket ő felhoz, ezek politikai érvek, illetve hát amikor pedig a többi

0: miatt kapja ugyanaz a cég. Erre mit mondanak az osztrákok? Hogy hát azért kapja ez a cég, mert ő teljesíti a kiírási feltételeket. És ugye, hogyha a kiírási feltételeknek megfelel az a cég, és a közbeszerzésen nem indul más, csak ő, akkor ő kapja meg a megrendelést. Persze lehet vitatkozni a kiírási feltételeken, lehet vitatkozni az árajánlatnak az indokoltságán, de ezek megint olyan kérdések, amelyekre van egy politikai vélemény, van a közvéleménynek egy többségi álláspontja, és a hivatalok pedig csak akkor tudnak eljárni, ha konkrét feljelentés van, ha konkrét gyanú van, illetve akkor lehet vádat emelni, ha meg konkrét bizonyíték van. Tehát itt különbséget kell tennünk, szerintem ez minden országra érvényes. A gyanú, a közszájon forgó hírek és a bizonyítható dolgok között, és hát ugye nyilván a hatóságok jól rosszul, de eljártak az elmúlt 16 évben is bizonyos esetekben, és ezért most szemrehányást lehet tenni ezeknek a vezetőknek, de ha nem érkeztek olyan jelentések, akkor ezek a hatóságok nem biztos, hogy eljárhattak volna, vagy arra az eredményre jutottak volna, amit most Magyar Péter politikai véleményként megfogalmaz. Tehát ez a feszültség, ez mindenhol megvan szerintem a legtöbb országban, és Magyar Péternél szerintem ezek a politikai érvek arról terelik el a figyelmet, nagyon ügyesen egyébként, mert moralizálva teszik ezt meg, hogy ő egy új rendszert akar kiépíteni, és például ugye egyáltalán nem mindegy, hogy a köztársasági elnöknek milyen jogosítványai vannak, mert ha mostaninál erősebb jogosítványokat kap a köztársasági elnöki hivatal, a mindenkori betöltője ennek a pozíciónak, akkor azt most esetleg a Magyar Péteri kétharmaddal szemben lehetne használni, vagy az Alkotmánybíróság vizsgálhatná a jövőben tartalmilag is az alkotmány módosításokat, amit most nem tehet, akkor nyilván a Magyar Péter által, vagy az ő többsége által beterjesztett alkotmánymódosításokat is tartalmilag vizsgálhatná immáron az Alkotmánybíróság, aminek nem biztos, hogy ő örülne. Ezért itt a moralizálást, a politikai érveket rakja a kirakatba, ez a habosítás, de én azt tanácsolom a hallgatóknak, hogy azt nézzék, hogy melyek azok a folyamatok, amikről Magyar Péter nem beszél, és mindig azok az érdekesebbek.
1: Azt is el kell mondani, hogy ez a vita nem Sulyog Tamás személyéről szól csak, hanem magáról a köztársasági elnöki intézményről is. Tehát magának, ennek az elnöki intézménynek mennyibe árt az, hogy ha az államfőt még a mandátuma lejárta előtt eltávolítják a tisztségéből, ez ugye a jövőre nézve is egy veszélyes precedens lehet.
0: Igen, tehát mint mondtam, a kritika most Sulyog Tamással szemben, az ő konkrét személyével szemben, illetve az ő hivatali gyakorlata ellen fogalmazódik meg Magyar Péter részéről. Mondhatnánk, hogy a társadalom egy része is kritikus a köztársasági elnökkel, nyilván Magyar Péter felerősíti most ezeket a hangokat, és látjuk azokat a közvéleménykutatásokat, amelyek mondjuk ezt a hangulatot tükrözik, vagy erősítik, esetleg ki is szolgálják. Tehát itt Sulyog Tamás hivatali gyakorlata elleni konkrét politikai kritikát látunk, hogy őt elmozdítsák, és úgymond felszabadítsák a köztársasági elnöki pozíciót. Tehát egy új kezdetet látunk. Én azért mondom azt, hogy szerintem Magyar Péter egy új rendszert szeretne felépíteni, amelynek a téglái egymásra rakódnak, csak mi mindig egy rövid szakaszt látunk. Tehát eddig azt láttuk, legalábbis a beterjesztett alkotmánymódosítás alapján, hogy a magyar miniszterelnöki ciklusokat kettőben maximalizálná, és összességében 8 hivatali évben, ami azt mutatja Magyar Péter esetében, hogyha ezt most az elfogadott szöveg szerint alkalmazzák, akkor ha újra választják 2030-ban, akkor Magyar Péter 8 évet lehet összességében miniszterelnök, de utána akár átmehet a köztársasági elnöki pozícióba, hogyha megválasztják. Tehát most még nem tudjuk ezeknek a jövőbeni alakulását, hiszen most csak annyit tudunk, hogy a miniszterelnöki ciklus 8 évben maximalizálják, és az még nem látszik, hogy a köztársasági elnöknek milyen jogkörei lesznek, hogy továbbra is a parlament választja-e, vagy később egy közvetlen elnökválasztás lesz, mint mondjuk Ausztriában vagy Szlovákiában, ugye közvetlenül választják a köztársasági elnököt, de gyenge jogköröket kap. Tehát mindig csak a következő rész sejlik fel a közönség előtt, nem az egész sorozat, és itt fontos az, hogy ha Sulyog Tamás lemondana vagy elmozdítják, akkor már talán többet ismerhetnénk meg abból, hogy Magyar Péter milyen köztársasági elnöki pozíciót képzel el. Azt ő most annyit mondott, hogy a következő köztársasági elnököt, ha Sulyog Tamás lemond vagy elmozdítják, az országgyűlés választaná meg, de később elképzelhetőnek tartja a közvetlen elnökválasztás bevezetését is, és azt nem tudjuk, hogy esetleg egy olyan szerepet szeretne a köztársasági elnöknek, amit ő később be tudna maga is tölteni, hogyha már kitöltötte a 8 évet miniszterelnökként.
1: Tehát ön szerint ez is lehet egy elképzelhető terv Magyar Péter fejében, hogy miután 8 évet kormányoz, megerősítenék közben

0: Ön ugye az elnök pozíciót, jogköreit, és akár elnökként is kipróbálhatná magát?
1: Ez nagyon fontos kérdés. Ugyanis nagyon fontos azt látni, hogy Magyar Péter a kampányban olyan megjegyzést is, tehát rengeteg mindenről beszélt, ugye sok mindent beszélt, most is sokat beszél, de néhány fontos mondatra érdemes figyelni. Ő valahol azt is mondta, hogy egy olyan arányos választási rendszert szeretnének bevezetni, ami nehézzé teszi, nem lehetetlenné, de nehezebbé teszi egy új kétharmad kialakulását. Tehát úgy kell néznünk most a magyar politikai intézményrendszer átalakítására való törekvést, egy kétharmados törekvés, ez legitim, tehát megvan a felhatalmazásuk hozzá, megvan a parlamenti többségük. Jó esetben ez konszenzussal történne, a legnagyobb parlamenti pártok egyetértésével, mint annak idején 90-ben az akkori MDF és SZDSZ között az Antal-Tölgyesi Paktum keretében, amikor minimálisra csökkentették a kétharmados törvények körét, a valóban legfontosabbakra, de ott a két legnagyobb párt ezt elfogadta, és ezzel a szavazóik is. Eddig azt láttuk az elmúlt 16 évben, és ez a veszély fenyeget most is, hogy egy oldalon alakul ki a kétharmad, ezt többségi demokrácia felfogástak hívjuk, hogy valóban a szavazók kétharmadot szavaztak meg egyik vagy másik pártnak, a Fidesznek vagy a Tiszának, és ez a párt nem konszenzusra törekszik, hanem élve ezzel a többségi felhatalmazással a saját képére szabja, a saját elképzeléseire szabja a politikai intézményrendszert. Tehát ez legitim, nem ezt akarom kritizálni, hanem azt, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, hogyha most kiépít a Tisza kétharmad, mint mondtam, legitim módon, hiszen megvan a felhatalmazásuk rá, egy új rendszert, én ezt globalista nevnek hívom, tehát az Európai Néppártba integrált rendszert, ami Magyar Péter személyére épül, az ő elgondolására, a Tisza párt kétharmadára, és ebben nincs konszenzus, és megnehezítik egy későbbi kétharmad kialakulását mondjuk egy arányos választási rendszerrel, akkor az azt jelenti, hogy megint egy többségi felhatalmazást látunk, többségi törvényalkotás, többségi rendszer kiépítését egy többségi döntéssel, és hogyha később kialakul egy újabb kétharmad, mert az emberek annyira elégedetlenek lesznek Magyar Péterrel, mint voltak most legutóbb a Fidesszel, akkor ugyanúgy, ahogy Magyar Péter most elmozdította az előző többség által választott tisztségviselőket, könnyen lehet, hogy egy Magyar Péter a Tiszával szembeni későbbi kétharmad pedig ugyanúgy a most hivatalba helyezett tisztségviselőket fogja ugyanilyen érvekkel, ugyanilyen eljárással elmozdítani. Itt a precedens az, ami veszélyes, nem véletlen, hogy az Európai Unió részéről is megfogalmazódott kritika, hogy azért a jogállamiságban nem biztos, hogy belefér a kinevezett tisztségviselőknek a hivatali idejük közben politikai okokra való hivatkozással történő elmozdítása.
0: Mert egyébként ez a kritika most már egyre több elemzőtől érkezik, hogy Magyarországon nem is olyan nehéz kétharmados többséget szerezni, és hogy akkor most minden egyes kétharmados kormány alkotmányt fog módosítani, tehát nem biztos, hogy ez jó az ország demokratikus berendezkedésére nézve.
1: Igen, erről beszéltünk, hogy amikor kitalálták a magyar politikai rendszert 89-90-ben a nemzeti kerekasztalnál, és később az Antal-Tölgyesi Paktum révén, akkor egy konszenzusos modellt álmodtak meg. Aztán az más kérdés, hogy a köztársasági időszakban, amikor 2010-ig kettő darab kétharmad született a régi választási rendszerrel 94-ben és 2010-ben, és utána a nemzeti együttműködés rendszerében is született. Még ugye három kétharmad, a 14-es, 18-as, 22-es, és most egy plusz 26-os kétharmadot is látunk, hát ilyen szempontból valóban a szavazói elégedetlenség, ez az inga nagyon lengedezett egyik irányból a másikba, és nem kizárt, hogyha túlzott várakozások nem teljesülnek, vagy mondjuk bármilyen okból a gazdaság nem úgy teljesít, vagy kiszeretnek az emberek a Tiszából és Magyar Péterből, megunják a Fidel Castro-i hosszúságú beszédeit, vagy ezt a látvány pékséget, ezt a habverést, aminek mindig ő áll a középpontjában, és most még érdekes, amikor leleplez egy szivarszobát, vagy olyan helyekre viszi el a kamerát, ahová mondjuk az átlag emberek nem jutnak be, de hát azért mindig nem lehet ekkora pörgés számmal élni, mindig nem lehet ekkora feszültségben maradni, előbb-utóbb ez talán öncélúvá válik és kipukkad, nem most, már fél év múlva, vagy egy év múlva, és ilyen szempontból biztos, hogy ha az inga visszalendül egy másik irányba, akár a Fidesz felé, akár egy újonnan létrejövő többség felé, akkor persze, ha ezt a precedenst látják, és mindegy is, hogy milyen választási rendszert találnak ki, mert ha egy komoly szavazói elégedetlenség épül fel egy rezsim ellen, akkor meg fogják találni az emberek a lehetőségét, hogy hogy fogják tudni leváltani, és a 22-es magyarországi választás adja meg a precedenst arra, amikor egyébként jogvégzett emberek, egyébként korábban akár alkotmánybírók olyan ötletekkel álltak elő, és ezt le is írták, hogy hogyan lehet egy feles többséggel kétharmados törvényeket módosítani. Tehát ilyen szándékot is láttunk a 2002-es választásnál az akkori ellenzék körüli egyes értelmiségi csoportok részéről, amit az akkori ellenzéki politika fel is karolt, hogyha nem kaptak volna kétharmados többséget, csak abszolút többséget, milyen jogi eszközökkel, jogi trükkökkel tudták volna a kétharmadot kibillenteni a helyéről. Persze, hogy megfogalmazódnak ezzel szemben alkotmányos aggályok Magyarországon belül is, illetve az Európai Unió részéről, hiszen most kezdődik igazából csak a viharzóna, az európai integráció most ért egy nagyon kritikus szakaszába, hiszen Németország és Franciaország lehet, hogy két irányba fejlődik. Jövő júniusban lesz Franciaországban elnökválasztás, majd egy hónappal később parlamenti választás, és azt látjuk, hogy Franciaországban a patrióta erőknek nagy esélye van arra, hogy megnyerjék ezt a választást, vagy a szélső balnak van esélye, ugye ez a két opció van, a két széle az esélyes, a mérsékelt pártok nem esélyesek, és Franciaország és Németország most két irányba tart. A franciák már technikai államcsődben vannak, mint az angolok, a németek meg még megpróbálják megmenteni a gazdaságukat, az iparukat, hát sajnos a fegyverkezést választották kitörési pontnak, és most ők abba az irányba mennek. De a németeknek még van pénze, a franciáknak meg hitelük van. És itt van az a törés, hogyha ez két irányba viszi az európai integrációt, akkor azért félnek Brüsszelben, mert ha megengedik az Európai Néppárt politikusának, az Európai Néppárt tagpártjának, a Tisza pártnak, hogy kreatív jogértelmezéssel, trükkök százaival elmozdítsa a hivatalban lévő tisztségviselőket, akiket egyébként egy előző többség nevezett ki, akkor ha Marine Le Pen pártja a nemzeti tömörülés jut hatalomra Franciaországban, vagy Ausztriában a Szabadságpárt, akkor ők ugyanerre hivatkozva mozdíthatják el egyébként ennek a globalista mainstreamnek a hivatali kinevezettjeit, akiket az Európai Néppárt vagy az Európai Szocialisták és Demokraták parlamenti többsége választott meg, egyébként az adott országban legitim és törvényes módon, csak ha Magyar Péternek megengednék ezt a forradalmi pillanatot, ezt a rendkívüli törvényhozást, személyre szabó törvényhozást egyébként, akkor a patrióta pártok, ha kormányra jutnak, ők is erre fognak hivatkozni, és miután most egyre több országban van esély arra, hogy ilyen pártok jussanak hatalomra, most Franciaországról beszéltünk jövő június elején, de beszélhetünk a jövő őszi olaszországi választásról, Giorgia Meloni maradhat hivatalban, mondjuk ez a veszély ott nem fenyeget, de Lengyelországot is látjuk, ahol jövő októberben lesz választás, és hiába áll a Tusk-féle párt 35%-on, hogyha három a Tusktól jobbra álló párt nagyjából már 50%-on van, tehát ha ők meg tudnak egyezni, azért itt vannak még rizikók, hogy tudnak ezek hárman egymással megegyezni, ott is van esély a cserére. Spanyolországról nem beszélve, Ausztriáról nem beszélve, és hát Németországról nem beszélve, ahol most majd szeptember 6-án meg 20-án lesznek tartományi választások, ahol ez tartományi szinten az AfD-nek most van először esélye, hogy mondjuk 106-ban ha hatalomra kerül, hogyha hatalomra tud kerülni. Nyilván nem ezzel kezdik, de a precedenst, ha megengedik Magyar Péternek, akkor az iskolát csinálhat, és hát ott van a 24 decemberi romániai elnökválasztás, ahol titkos szolgálati információkra hivatkozva semmisítette meg az alkotmánybíróság az ottani elnökválasztás első fordulóját, és hát ugye az is kiverte a biztosítékot, hivatkozási alapként szolgálhatna más országoknak, és hát hogyha ezt Magyar Péternek megengedik, az meg pláne hivatkozási alapként szolgálhat más országokban, és itt nem Magyarország a fontos, hanem Franciaország vagy Spanyolország, ahol ugye ugyanez a precedens az Európai Néppárt vagy az Európai Szocialisták pártcsaládja által, vagy parlamenti többsége által kinevezett tisztségviselőkre is vonatkozhat. Na, Brüsszelben ezt nem szeretnék.
0: Viszont azt is látjuk, hogy az Európai Bizottságtól nem áll távol a kettős mérce, tehát egyáltalán nem biztos, hogy amit valakinek megengednek, azt a másik országnak is megengedik, mert nem mindegy, hogy milyen párt akarja ugyanazt csinálni.
1: Ez így van, látjuk a kettős mércét, de azért azt is látni kell, hogy az európai emberek nem hülyék. Tehát persze, hogy a mainstream médiában nem jelennek meg mondjuk teljességében ezek a hírek, vagy mondjuk ha német médiát is nézzük, a Magyar Péter berlini sajtótájékoztatóját Merz kancellárral, ott is a német média azt emelte ki, hogy mennyire impulzív volt Magyar Péter, és hogy a kampány hevességét hozta fel, amikor Súlyog Tamás fejére olvasta azokat a politikai vádakat, amiket egyébként a parlamentben is szemtől szembe elmondott neki, tehát a német média ezt emelte ki, miközben az igazi botrány, amit a német média másik része kiemel, az az volt, amikor Merz kancellár azt mondta, hogy teljes az egyetértés Magyar Péter és közte Ukrajna támogatásában és a fegyverküldésben, akkor Magyar Péter gyorsan kapcsolt, és mondta, hogy akkor rosszul értette a kérdést, el szeretném mondani, hogy Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket Ukrajnába, tehát ott rögtön cáfolt a német kancellárt, vagy amikor mondjuk arról beszélt, hogy őt nem hívták be a magyar közszolgálati médiába, és akkor a németek rögtön azóta azt idézik, hogy hát elkezdték mondani, hogy hát a német közszolgálati médiába hányszor hívják be az AFD-t, vagy ha behívják őket, akkor milyen kérdéseket kapnak, vagy hogy úgy hívják be őket, hogy egy AFD-s politikusra 4-5-6 ellentétes színezetű politikus jut, és akkor, hogyha a beszédidőt nézzük, akkor a 6 emberből ő ott van ugyan, de hát alig jut szóhoz, vagy mindenki ő ellene pozícionálja magát. Tehát a kettős mérce az érvényesül, de az európai emberek véleményének a többségével nem tudják már sokáig ezt a kettős mércét alkalmazni, hiszen azt látjuk, hogy az a fajta gazdasági modell, amire Európa jóléte épült, ez már nem működik, olcsó orosz energia nélkül nem működik az európai gazdaság, az amerikai büntetővámok mellett nem működik úgy az amerikai export. Kína már megelőzte Európát, Európa már jobban függ Kínától a gyógyszeralapanyagoknál, a feldolgozott ritka földfémeknél, az ipari csippeknél, tehát rengeteg területen a félkész termékeknél már jobban függünk a kínaiaktól, mint Kína tőlünk. Az öböl térségéből nem érkezik olaj most a konfliktus miatt, tehát az európai modell nem működik, és az Európai Bizottság, az Európai Mainstream, az Európai Néppárt, az Európai Szocialisták, Liberálisok, ők addig tudták ezt valahogy még elvinni, az emberek addig fogadták el ezt a kettős mércét, amíg azért volt mögötte egy gazdasági teljesítmény. Most már a németek is pontosan látják, hogyha ezek a pártok maradnak kormányon, ha Brüsszel nem változtat a zöld politikán, az energiapolitikán, a migrációs politikán, akkor nekik rossz lesz. Tehát eddig az európaiak többsége még elhitte, hogy egy kicsit össze kell húzni, vagy ez majd elmúlik, és most látják, hogy nem múlik el. De most már őszintébben is beszélnek a brüsszeli politikusok. Ha nem születik elég gyerek, akkor migrációval kell pótolni a lakosság szám csökkenését. Ha már 2 befizető jut egy nyugdíjasra, korábban 3-4 aktív befizető fizette egy nyugdíjasnak a nyugdíját és a járulékait, egészségügyi ellátását, most már csak 2, lehet, hogy 30 év múlva már csak 1 aktív fogja fizetni egy nyugdíjasnak a nyugdíját és egészségügyi ellátását, akkor a migrációt látják erre válaszként, és az emberek rájönnek arra, hogy ezek a mainstream párt ezt a politikát fogják folytatni, Ukrajna támogatását is beleértve, és ezért fordulnak el tőlük. Tehát Brüsszel ezt meg tudja akadályozni jogi eszközökkel, de ha megnézzük a szavazást, egyre több ember fordul a protest pártok felé. Trump visszatérése ezt mutatja, Andrej Babis visszatérése Csehországban ezt mutatja, vagy hát mondhatjuk a francia választást, beszéltünk, hogy Giorgia Meloni marad nagy valószínűséggel Olaszország miniszterelnöke. Tehát a brüsszeli mainstream-mel szembeni politika az, amit az emberek minden ilyen kettős mérce, média manipuláció, cenzúra ellenére választanak, mert egyszerűen ez a mainstream politika gazdaságilag már nem hozza azt az életszínvonalat, és ami ennél fontosabb, perspektívikusan sem tudja azt ígérni az európaiaknak, hogy egy kicsit összehúzzuk a nadrágszíjat, pár évig rossz lesz, mint a Covid alatt, de utána jobb lesz. És most már nem is ígérik, hogy jobb lesz, na ezek vezetnek el minket ebbe az irányba. Most Magyar Péter megválasztása egy reményt adott nekik, hogy le tudják győzni azokat a politikusokat, az olyan típusú politikusokat, mint Orbán Viktor, akik egy alternatívát kínálnak ez a brüsszeli politikához szemben. De hát, amit ott Magyar Péter Friedrich Merznek mondott, egy újságírói kérdésre válaszolva, hogy hogy lehet a Fidesz típusú pártokat legyőzni, azt mondta Magyar Péter, hogy hát el kell menni a legkisebb településekre, beszélgetni kell az emberekkel, a szemükbe kell nézni. Mondta ezt ott, amellett a Friedrich Merz német kancellár mellett, akinek tovább csökkent a népszerűsége, és talán már csak 13% tartja őt egy eredményes politikusnak, és hát ugye 87% meg nem. És hát ha ő elmenne a legkisebb német falvakba, vagy azokra a területekre, ahol tényleg aktív politikus nagyon régen járt, akkor pont ezeket a dolgokat dolgokat mondanák a szemébe, hogy a migrációból nem kérnek a németek, hogy a munkahelyeik megszűnnek, hogy az energiárak elszabadultak, és folytathatnánk a sort, és bezzeg mire költenek Ukrajna támogatására, vagy más projektekre. Hát Friedrich Merz nem menne el a legkisebb településekre, mint Magyar Péter. Magyar Péter is csak addig megy szerintem, ameddig még tart ez a hullám, hiszen hogyha népszerűtlen intézkedéseket kell hoznia, akkor valóban egy teljesen más hangulat fogadná őt is, mint talán a kampányban, vagy akár még most az őszi augusztustól induló új országjárásán.
0: Még visszatérve a magyarországi belpolitikára, az a javaslata Tiszának, hogy két ciklusban korlátozná a miniszterelnöki hivatalt. Ez a jogszabály kifejezetten, vagy javaslat kifejezetten Orbán Viktor visszatérése ellen készül, és mennyire ütközhet jogi akadályokba, tekintettel arra, hogy ugye a javaslat szerint az 1990 májusától betöltött miniszterelnöki megbízást vennék figyelembe, tehát hogy valójában a javaslat visszaható hatályú.
1: Ez egy nagyon komoly vita volt, ugye hát úgy néz ki, hogy ez már lefutott meccs, a Tiszás többség ezt elfogadja. És miután az Alkotmánybíróság tartalmilag nem vizsgálhatja az alkotmány módosítását, ugye ezt az előző 16 évben döntötték el így, csak eljárási vagy formai szempontok alapján, és hát jogászok ülnek a Tiszában is, olyan jogászok, akik feltehetően úgy fogják ezt a módosítást elfogadtatni, hogy az Alkotmánybíróságnak ezen szűk mezsgyén belül ne legyen lehetősége eljárási vagy formai szempontokra hivatkozva elkaszálni ezt a módosítást. Tehát én azt gondolom, hogy ez életbe fog lépni. Lehet persze ez ellen máshol nemzetközi szinten pereskedni, de ez kevés eredményt fog hozni, vagy nagyon későn fog eredményt hozni. Tehát igen, valóban ugye a múltban keletkezett jogviszonyoknak a következményét változtatja meg ez az új szabály. Itt egy hátrányt okoz az, ha valaki már 8 évet volt miniszterelnök, és ha megnézzük az eddigi magyar miniszterelnököket, akkor valóban csak Orbán Viktor volt 8 évig miniszterelnök közülük. Hát Gyurcsány Ferencnek még 3 évig lenne lehetősége, Bajnai Gondonnak még talán 7 évig, ha megválasztanák őket, de valóban ez egy Lex Orbán, mindenki így hívja, hogy Lex Orbán, most jön a Lex Súlyok. Ugye a személyre szabott törvényhozás az tilalmas, ezért Magyar Péter rögtön mindenhol elmondja, hogy ez nem személyre szabott törvényhozás, igen, mert ugye a kúria elnökére, a versenyhivatal elnökére, a számövőszék elnökére, alkotmánybíróság elnökére is vonatkozna, tehát valóban emberek egy csoportjára vonatkozna ez a szabály, ez a fajta módosítás, vagy az elmódításuk. A 8 éves időkorlát, hogyha felmenő rendszerben lépne életbe a 2030-as következő választásnál, szerintem ezt a legtöbb ember elfogadná. Bár szokatlan, hogy a miniszterelnöki ciklusokat korlátozzák, a nyugati ország ez nem jellemző. Nyugati országokban az elnöki ciklusokat korlátozzák, Franciaországban, vagy akár Magyarországon is, az elnöki ciklus az valóban limitált 2 ciklusra. A miniszterelnökök ciklusát a nyugati világban nem szokták korlátozni, Dél-Afrikában, Belize-ben, Tájföldön látunk ilyen szabályokat, de hát ezek inkább ilyen egzotikus példák, legalábbis itt Európában.
0: Azzal a javaslattal kapcsolatban pedig mit gondol, hogy a Tisza azt is fontolgatja, hogy a polgármesterek esetében is bevezetné ezt a 2 ciklust, ez talán nagyobb mértékben jelenthet problémát, mert hát mégis nem a lakosok joga eldönteni, hogy kivezesse a településüket? Miért akarja ezt a kormány korlátozni?
1: Igen, hát ez sem nagyon bevett dolog, hogy a polgármesterek mandátumát korlátozzák, tehát valóban ezek olyan dolgok, akár a miniszterelnöki ciklus, akár a polgármesteri ciklus korlátozása 2 terminusban, ez nem jellemző a nyugati világban. Tehát ha valakit újra választanak az emberek, akkor nyilván kap egy felhatalmazást, ha meg rosszul kormányoz, akkor meg úgy is leváltják. Ezt láttuk egyébként akár Helmut Kohl esetében, vagy Margaret Thatcher ugye lemondott, mert elfogyott a támogatás mögötte. Tehát látjuk azt, hogy a demokráciában a megválasztott politikusoknak figyelembe kell vennie a közvélemény alakulását, tartósan nem lehet az emberek többségével szemben sem egy várost vezetni, sem egy országot. Tehát ilyen szempontból a beszélgetésünk elején abból indultunk ki, abból a véleményemből, hogy Magyar Péter egy teljesen új rendszert épít, én ezt globalista nervnek hívom. Tehát egy központosított rendszert, ugye Magyar Péter ebben szocializálódott, ő is a nervnek a része volt, 2,5 éve kiugrott, de lényeg az, hogy a szocializációja ezt a mintát követte, és szerintem az új rendszere is, az ő hatalomgyakorlása is nagyban merít ebből a nervből. emberből, és a polgármesteri tisztség betöltésének korlátozását én ebből a szempontból ajánlom vizsgálni, ugyanis most a Tisza szigetek úgymond feladat nélkül maradtak, megnyerték a választást, ott van rengeteg lelkes ember, akik oda tették magukat az elmúlt 2-2.5 évben, és hát valahogy politikailag ki kéne őket fizetni. Ugye valamilyen elismerést kéne adni, hát kaphatnak egy oklevelet, nyilván nagyon örülnek neki, egy készfogást, ez is biztos motiválólag hat rájuk, de mennyivel jobban örülnének, hogyha mondjuk, és erről szól ez a pletyka, és így lesz értelme ennek a limitnek, hogyha mondjuk egy előrehozott önkormányzati választást tartanának, ami most már így pletyka szinten forog, akkor mondjuk 2.5 év után megszüntetnék a polgármestereknek a mandátumát, egy új önkormányzati választást tudnának tartani, akár ősszel, amikor még nem csökken annyira a Tisza népszerűsége, hogy ne nyernék meg ezt az esetleges előrehozott választást, és a Tisza-szigetek aktív tagjai akár elindulhatnak polgármesteri vagy önkormányzati képviselői tisztségekért is, és akkor ezzel úgymond politikailag ki lennének fizetve, vagy akár a politikán túl is. Tehát van egy ilyen pletyka, vagy egy ilyen vélelmezés, mert ez bebetonozná 5 évre előre a Tisza színeiben megválasztott polgármestereket, vagy önkormányzati képviselőket. És hát ha arról beszélünk, hogy egy új rendszert épít, akkor ez az új rendszert az önkormányzatok a vármegyék szintjén is stabilizálná. Tehát van ebben logika, nem véletlen, hogy Márki-Zay Péter már megszólalt, hiszen hogyha megnézzük, hogy menetrend szerint 2029-ben lesz a következő önkormányzati választás Magyarországon, és hogyha életbe lépne ez a szabály, most ez még csak egy terv, szondázzák a közvéleményt. De ha 29-es választáson már élne ez a szabály a polgármesterek szintjén is, akkor bizony nagyon sok olyan polgármester, aki már 8 évnél tovább töltötte be az adott hivatalt, a szegedi polgármester Botka László is már legalább 20 éve polgármester, ha nem régebb óta, és hát maga Márki-Zay Péter is 18 februárja óta polgármester, ő már 11 évet lesz polgármester 29-ben, mire lesz a választás. Karácsony Gergely is 10 évet lesz 2019-től 29-ig, vagy ha most lenne egy előrehozott választás, akkor aki mondjuk még nem töltötte be a 8 évet, de akkor most 1 évre választanák meg, mondjuk most ha Karácsony Gergelyt megválasztanák egy feltételezett előrehozott választáson, akkor ő mondjuk 1 vagy 1.5 évig tölthetné be ezt a pozíciót, és miután a főpolgármestert és a polgármestereket közvetlenül választják, ezért például, hogyha ez a rendszer marad, és 1.5 év után le kell mondania egy polgármesternek, akkor időközi polgármester választást tartanak. Tehát itt nyilván azért nem hozzák nyilvánosságra a tiszások ezeket a szabályokat, mert akkor ugye rögtön lehetne következtetni a szándékaikra, vagy mondjuk akkor a pártok is úgy állnának fel. Tehát itt most egy nagy átalakulásnak az elején vagyunk Magyarországon. Nyilván a miniszterelnöki ciklusok limitálása, arról beszéltünk már, hogy megnyitja az utat esetleg Magyar Péter számára, hogy utána 8 év után akár köztársasági elnök is lehessen, már ha megválasztják, és hát így ugyanezt látjuk egyébként, hogy egy új rendszer épül, ezeknek az építő elemeit most még nem látjuk, ezeket eltakarják, de ugyanúgy nem tudjuk, hogy az önkormányzati rendszerrel mi a tiszásoknak a terve. Biztos, hogy van tervük egyébként, tehát ez biztos, hogy mi ez a terv, azt még nem tudjuk, és hát nem is nagyon osztják meg a nyilvánossággal, mert először pozícióba akarnak kerülni, mondjuk ha Súlyog Tamás lemond, és úgymond egy üres, egy fehér lap van előttük, arra tudják ráírni a köztársasági elnök jogkörét, és nyilván azért akarják a teljes sorcserét, akár a közjogi méltóságok szintjén, vagy a legfontosabb állami tisztségviselők szintjén, és talán előbb-utóbb az önkormányzatok szintjén is, hogy ez a rendszer, ez egy teljessé váljon, mint hogy a nemzeti együttműködés rendszer is 16 év alatt kiteljesedett, akár a legalsó szinten az önkormányzatok, vagy a járások szintjén is, már ahol fideszes politikust választottak, úgy szeretné szerintem Magyar Péter a saját rendszerét is kialakítani, egy olyan rendszert, ami az ő személye köré épül, és hát ugye ő az Európai Néppárt tagja, mint politikus, vagy a Tisza párt is, hát ezért beszélek globalista nemről, mert itt ezt a brüsszeli európai néppárti érdeket csatornázza be, és hát nyilván az uniós pénzek keretében pedig az anyagi támogatását is az uniós pénzek formájában.
0: És ha már említette azt, hogy ugye egy új politikai rendszert épít ki Magyar Péter, akkor említsük meg azt is, hogy egy új politikai kultúrát is, és ezzel kapcsolatban megemlíteném ezt a bizonyos abszolút filmszínház kifejezést, mert aki nézte a napokban az országgyűlés ülésnapjait is, hallgatta Magyar Péter felszólalásait, és esetleg látta is azt, hogy hogyan bekiabál, kommentálja az ellenzéki képviselőket, akkor az gondolom tudja, amiről beszélünk. Ön hogyan jellemezni ezt a fajta kommunikációt, amit Magyar Pétertől látunk, nem csak a tévén keresztül, hanem mondjuk a közösségi oldalakon is, amit szintén előszeretettel használ?
1: Ez egy manipuláció. Tehát ez egy pszichológiai trükk, egyszerű manipuláció. Nyilván az előadásmód, a színészi teljesítmény, a karakter átélése az változó, a személyre szabott, de egy olyan embert látunk, aki élvezi, amit csinál. Ő 2,5 év kőkemény politikai munkát tett abba bele, hogy ő legyen a miniszterelnök, akarta, megkapta. Tehát azt látjuk, hogy egy ember küzdött, nyert, ott van, ahol lenni akart, bár lehet, hogyha még köztársasági elnök is akar lenni, akkor még van egy lépés felfelé, vagy nyilván adja magát a nemzetközi politika szintje, akár az Európai Unióban, akár azon kívül. De lényeg az, hogy Magyar Péter most élvezi, amit csinál, úgymond leharatja a babérokat, és ez a motiváció, tehát szerintem ez belülről jön, hogy ő ezt most élvezi, azért is beszél 79 percet a beiktatásán, vagy 35 percet egy viszontválaszra, hogy mondta is, hogy hát a házszabály szerint ő korlátlan időben válaszolhat a napirend előtti felszólalásokra, akkor ő most beszél. És hát ugyanazt mondja egyébként, tehát ez a pszichológiai része, hogy manipulál és élvezi azt, amit csinál. Mondjuk ez nyilván anélkül nem lehet, hogy az ember nem élvezi, akkor ne csinálja. Ami talán fontosabb, és ami a kommunikáció elmélet felé vezet minket. Donald Trumpot másolja. Tehát ez egyértelmű, hogy Donald Trump az egyik mintája, ez a modern média használat, ő nem birtokolni akarja a médiát, hanem használni. Ezt Max Weber hatalomnak definiálja. Azt jelenti, hogy egy meghatározott tartalmú utasításnak az emberek engedelmeskednek, mindegy is, hogy milyen okból. Ez a hatalom definíciója. Tehát ő használja magyarul a médiát, és használja az újságírókat, használja a közvéleményt, manipulálja őket. Ez egy politikusi magatartás, és beszéltünk a műsorban arról, hogy amíg például Sulyog Tamás lemondásáról beszél, vagy ezt színesíti meg, addig nyilván nem beszélünk arról, hogy most június után is marad-e a védett üzemanyagár, vagy az árréstopp. Tehát ugye eltereli a figyelmet más egyébként gazdaságilag fontosabb témákról, nyilván ez egy klasszikus dolog, hogy elterelje a figyelmet. Ami ezt a hiperaktivitást, hogyan fejthetjük ezt meg? Ugye hát van egy ilyen törekvése, hogy Donald Trumpnak is egyébként, hogy ő legyen a középpontban. Tehát azt rosszul viseli, hogyha nem ő van a középpontban. Ezt látjuk, hogy például a házelnök helyett is válaszolt volna, aztán eszébe jut, hogy ezt a házelnök asszonynak kell mondani. Tehát Donald Trumpnál is az van, hát emlékszünk, hogy a montenegrói elnököt félretolta a NATO csúcson, hogy ő legyen a középpontban, hogy ő nem akar a második sorban lenni. Magyar Péter is szeret szerepelni, szereti, ha a figyelem ráirányul. Tehát ez is benne van. És ami sokkal fontosabb, miért kommentel mindenhol, hogy nála legyen a kezdeményezés, a többieket ezzel defenzívába szorítja. Illetve amikor odahűlt Gulyás Gergely elé a parlamentbe, akkor azt azért tette, hogy a kamera képe őt is mutassa, mert hogyha ő csak úgy a partvonal széléről kiabálna be, akkor egyrészt azt nem hallanánk, meg akkor nem rá figyelnénk, hanem Gulyás Gergelyre, és ő csak mellékszereplő lenne. Azzal, hogy odaült elé a képbe, ezt fotobombingnak hívjuk egyébként, ezt Magyar Péter nagyon szereti csinálni, hogy odaül a képbe, mert akkor ő is benne van abban a képben, látjuk őt is, és akkor ő már nem csak úgymond bekiabál, hanem ő egyenrangú szereplője ennek a minidrámának, és ugye azért szólogat be, hogy relativizálja a Gulyás Gergely mondatait. Tehát mert hogy nézne ez ki egy demokráciában, egy normális esetben, felnőttek között, értelmes emberek között, az egyik elmondja a véleményét, a másik meghallgatja, és utána ő elmondja a viszont válaszát. És a nézők eldöntik, ugye az a klasszikus tézis, antitézis, szintézis. De ugye őt nem engedi, hogy a tézist kifejtsék, mert akkor ez esetleg ránézve rossz lenne, vagy kedvezőtlen. Ezért ő közbe beszél, mert akkor így nem tudjuk a tézist teljes egészében felfogni. Nyilván okos emberek vagyunk, tehát halljuk, amit Gulyás Gergely mond, de azzal, hogy zavaró repülést csinál Magyar Péter, ezzel nyilván megértjük, hogy mit akar Gulyás Gergely mondani, de már rögtön abban a minutában ott van az ellenvélemény. Tehát ez az egyik. A másik, nyilván a saját szavazói azt várják, hogy keménykedjen a fideszesekkel, és helyettük is mondja meg nekik, helyettük is mutassa meg nekik, tehát ez is benne van, mert Magyar Péternek a szavazóbázisa olyan, mint a káposztának a levelei, és hát nagyon hamar elfonnyadnának ezek a levelek, és azzal, hogy Magyar Péter beolvas a fideszeseknek, azoknak, akik ott vannak, meg akik nincsenek, ezzel igazából ezt a fajta dramaturgiát, feszültséget tartja fenn, mert a ellenes szavazók azok lepotyognának, hiszen teljesült a kormányváltás, Orbán Viktort leváltották, a Fideszt leváltották, nagyon sok intézkedést visszavontak, és azok a szavazók, akiknek ez volt fontos, ők vissza elfordulnának a politikától, visszavonulnának. És azzal, hogy Magyar Péter fenntartja ezt a drámát, leleplezi a szivarszobát, összetépett dokumentumokat talál a pincében, vagy az irat megsemmisítőt megtalálja, ezekkel fent tudja tartani ezt a fajta érdeklődést, és azt reméli, hogy ezek a szavazók nem pártolnak el tőle. Hát ez is benne van. És hát ugye még egy Donald Trumpi trükk, amit Trump is ügyesen használ, mert a médiát nem tekinti barátjának. És Donald Trump ugye mindig ilyen sok újságíróval veszi körbe magát, és akkor nagy kegyesen engedi, hogy kérdezzenek. És magyarul, gondoljon bele, hogy egy újságíró, hogy feltesz egy kérdést egy politikusnak, és itt is mi a klasszikus felállás, hogy ön kérdez egy politikustól, a politikus válaszol, ön leírja, hogy mit mondott a politikus az interjúban, és megjelenteti a cikket, vagy mondjuk megjelenteti a riportot a rádióban, vagy a tévében. Viszont itt Donald Trump ezt kikerüli, és mi is részesei vagyunk ennek az Abszolút Filmszínháznak, ha megnézik a hallgatók Magyar Péterről a képeket, hogy 2-3 ilyen csiptetett mikrofon van rajta, mert az egyik a saját csatornája, a másik csatorna, tehát ő rögtön 2-3 helyre beszél élőben, és még egy újságíró kérdez tőle valamit, ő ugye válaszol a kérdésre, és mi ezt élőben tudjuk látni, nézni, követni. Mintha ott lennénk mi is egy újságíróként, vagy egy megfigyelőként, és azzal, hogy ő élőben közvetíti a válaszát, és erre kiépítette a saját kis média impériumát, nyilván a Facebook oldal az sok embert elér, de vannak azok a csatornák, amelyek ugye Magyar Péterhez kötődnek, akár az öccséhez, és akkor azt látjuk, hogy ott élőben megkapjuk a választ, és mire az újságíró legépeli, vagy leírja, vagy megvágja, megszerkeszti azt a riportot, addigra már mindenki mindent tud. Azt tudjuk, amit Magyar Péter akar, hogy tudjunk. Tehát Donald Trump is így kerüli ki a médiát, hogy élőben hamarabb tudjuk, mint hogy el tudnánk olvasni az újságban, vagy meghallgathatnánk a rádióban. Ezek ilyen modern trükkök, amikkel a politikusok megpróbálják kikerülni a média közvetítő szerepét.
0: Napi politikai munka vagy Abszolút Filmszínház. Meddig lesz kapható a Tisza választói bázisa a Magyar Péter által kínált politikai showműsorra, és mit reagál az Európai Bizottság, amennyiben a Tisza elmozdítja hivatalából az államfőt és más tisztviselőket? Erről nyilatkozott a Pátria Rádiónak Kiszeli Zoltán politikai elemző.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A zenéket ma is Puha József válogatta, a hangmérnök Kubányi Péter nevében is további kellemes hétvégét kíván Bábel Ivett. A viszonthallásra!
1: Csak estje lenne, lenne már közel, már alkonyatja minden szürkesége, minden fájdalma lenne.

0: után a hosszú csend, hogy vége van. Egyszer majd vége lesz minden nappal. Egy hosszú nap csak el.
1: Filmklasszikus a 70-es évekből, A kincsvadászok.
2: A történet az oregoni Astoria városában játszódik, egy csapat gyerek a főhős. Amikor kilakoltatás fenyegeti az otthonukat, Mikey és bátyja Brandt kezébe egy régi titokzatos kalóztérkép kerül.
1: A Jókai ihlette videójáték.
3: Nekem nagyon tetszett, azért is, mert a mi ötleteinkből léptek fel, és én még szeretnék több ilyen órát is, mert érdekes színdarabokat nézni.
1: A halhatatlan németalföldi festő idősebb Peter Bruegel.
4: A bécsi Kunsthistorisches Múzeum talán azért is rendezhette meg az alkotó legnagyobb kiállítását, mert a Habsburgok révén képei egy részét ez az intézmény birtokolja.
1: Bábművészből videoblogger Semjén Nóra.
5: Bár a színház mellett, ha valakinek van egyéb munkája vagy elfoglaltsága, ameddig az a színházzal kapcsolatos, tehát ha valaki mondjuk hobbiból jelmezt szervez, vagy díszletet szervez, vagy rendez, vagy nem tudom, ezeket így tökre támogatja a színház.
1: Csenger Ferenc vagyok. Várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tegnaptól 8 járásban érvényes fokozott tűzveszély. Válságban a globális acélipar az OECD szerint. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint tegnaptól 8 járásban Szenyice, Szakolca, Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár, Léva és Rozsnyó térségében fokozott tűzveszély érvényes. Az intézkedés ideje alatt mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat, különösen tilos a nyílt láng használata, a füves, bokros és fás területek felégetése, valamint a tűzrakás olyan helyeken, ahol a tűz könnyen tovább terjedhet. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, mivel a száraz időjárás jelentősen növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázatát. Az OECD szerint válsághelyzetbe került a globális acélipar, mivel a piacokat elárasztja az olcsó, államilag támogatott kínai acél, miközben a kereslet több régióban visszaesett, részben a közel-keleti háborús helyzet miatt is. A párizsi székhelyű szervezet éves jelentése szerint a világ acélgyártási kapacitása folyamatosan bővül, miközben a kereslet gyenge marad, így a kapacitás kihasználtság fenntarthatatlan szintre csökkent. A túlkapacitás tavaly elérte a 640 millió tonnát, és 2028-ra akár 745 millió tonnára is nőhet. Az OECD becslése szerint ennek jelentős része Kínához köthető, ahol a támogatások növekedése miatt az export is megugrott. A szervezet szerint ez torzítja a nemzetközi piacokat, és nyomást gyakorol a globális acélárakra. Oroszország közlése szerint a légvédelem egyetlen éjszaka alatt 376 ukrán drónt semmisített meg több régió felett, köztük a Szentpétervár környéki lenyingrádi területen is, ahol 86 eszközt lőttek le. A támadás ideje alatt Szentpétervárot nemzetközi gazdasági fórum zajlik. A támadások több térséget érintettek, beleértve Moszkva környékét és a Fekete-tenger térségét is. A hatóságok szerint az ukrán drónok egy része olajipari létesítményeket is célba vett, tüzet okozva egy dél-oroszországi üzemanyagraktárban. Közben ukrán források arról számoltak be, hogy az orosz támadások következtében legalább 3 ember meghalt, 2 egy zaporizsiai csapás után, egy további áldozat pedig a Dnipropetrovszki régióban vesztette életét. A felek továbbra is fokozzák a dróncsapásokat, miközben a háború diplomáciai rendezése továbbra is bizonytalan. 14. Leó pápa ma Spanyolországba érkezik, ahol egyhetes látogatása során kiemelten foglalkozik a bevándorlás és a társadalmi igazságosság kérdéseivel. A Vatikán közlése szerint a program részeként találkozik a Kanári-szigeteken migránsokkal és segélyszervezetekkel, valamint megemlékezik az Európa felé vezető veszélyes út során életüket vesztett emberekről is. A pápa a spanyol parlamentben is beszédet mond, és részt vesz tömeges vallási eseményeken Madridban és Barcelonában. Látogatása politikailag megosztott időszakban zajlik, amikor Pedro Sánchez miniszterelnök kormánya belpolitikai és korrupciós vádak miatt is nyomás alatt áll. A látogatásra rendkívüli biztonsági intézkedéseket hoztak, több mint 15 ezer rendőr bevonásával. A mostani út 14. Leó pápa első európai hivatalos látogatása Olaszországon kívül. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A 41 éves német Robert Klaus lett a DAC labdarúgó csapatának új vezetőedzője, aki 2 idényre szóló szerződést írt alá. A szlovák labdarúgó válogatott 2-2-es döntetlent játszott Montenegróval a kassai előkészületi mérkőzésen. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot, a Puskás Arénában 53 ezer néző előtt rendezett barátságos meccsen.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, kisebb felhőzet az ország nyugati részében várható. Záporok csak elvítve alakulhatnak ki. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, szélcsendre vagy gyenge légmozgásra számíthatunk ma.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A 11-es számú első osztályú úton karbantartás miatt lezárták a Horelica alagutat, a zárlat délig tart. Sebességet mérnek Ugyala után Érsekújvár irányába. Jó utat kívánunk!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 24. műsorának minden kedves hallgatóját. Június 1-én lett volna 90 éves, ám 3 éve elhunyt a szlovákiai magyar irodalom humanistája Koncsol László. A barát és költőtárs Tőzsér Árpád írta róla egy helyütt. Nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége teszi humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. És, ezt már mi tesszük hozzá, elveihez való szigorú ragaszkodása. Pályáját is ez törte derékba a 70-es években, s lett magyar íróból, költőből szlovák nyelvi korrektor, majd Diósfürge Patony helytörténésze. Ez utóbbit, amint ő maga mondta, az élet nagy ajándékaként fogadta. Bennünket, szlovákiai magyar olvasókat pedig ő ajándékozott meg az ott elkezdett és a Csallóközi kiskönyvtár sorozatban kiteljesedett munkájával. Laca Éva az egykori irodalmi műsorok szerkesztőjeként több beszélgetést is készített Koncsol Lászlóval. Ezek közül kettőt idézünk most fel. Az elsőben 45 évesen beszél indulásáról az írói pályán. A másodikban 60 évesen tekint vissza életén. Ismerjük meg együtt ezt a nem mindennapi emberpróbáló sorsot.
2: Írói pálya mind belső, alkati, mind külső társadalmi és létfenntartási okokból lassan, tétován és óvatosan alakult ki, és úgy lemaradtam a társak mögött, hogy még most, jó 45 évesen is csak szemlesítve merem magamat írónak vallani. Tudom, hogy életkoromhoz képest nagyon keveset írtam, azt is tudom, mennyit írhattam volna, s érzem, merre kanyarognak tehetségem határai. Innen a restelkedés kifelé és befelé, önmagammal, eszményi elképzeléseimmel szemben. Írni azonban már a komáromi gimnáziumban, sőt még azelőtt, a Dunaszerdahelyi Polgáriskola utolsó osztályában, illetve legesleg először verset a Sárospataki Általános Iskolában Móri Zsigmond, a prózaíró Móri Zsigmond hatására elkezdtem. Légy jó, mint alálik című regényét olvasva lázasan, mint egy félálomban fogtam tollat, hogy Nyilas Misi nyomán, az övével többé-kevésbé azonos emberi helyzetben, ilyen formán is azonosulva a kis Móric hőstét. Egyelőre, még nagyon sokáig szigorúan csak magamnak és leginkább csak képzeletben formálgattam a témáimat, az írás ösztön gúzsba kötő gátlások és soha ki nem hagyó önkontrollom szorításában. De hogy késő és lassan indultam el a pályán, abban egy másik körülmény is udasult. Azt hiszem, a magány és a csönd az én igazi elemem, s az íráshoz, minden alkotó tevékenységhez, főleg erre, magányra és csöndre van az embernek szüksége. Nekem azonban közel 40 esztendős koromig éppen ebből a két áldásból jutott a legkevesebb. Idült emberhiányban szenvedő, sok föladatot követelő kisebbségi szellemi életünkben nem elszigetelt, sőt nagyon is általános eset az enyém. Bennem talán csak a magány igénye volt az átlagosnál jóval nagyobb, s a terheim voltak valamivel súlyosabbak, ki tudja. Végül is Komárom, az ottani magyar gimnázium, illetve 11 éves iskola volt az én igazi elindítóm az irodalomban. Korábban Sárospatakon, úgy 14 éves koromig még zenével foglalkoztam. A zeneszerzés volt az álmom, s olvasmányaim a második helyre szorultak vissza, de Komáromban már minden időmet a könyvek uralták. Az irodalom felé három körülmény is terelgedett. Egyik tanárom Turcell Lajos volt, s Turcell minden tehetségre azonnal fölfigyelt, támogatta, bátorította és vezette őket. Ugyanakkor jó sorsom egy egész kis csapat tehetséges fiúval és lányjal is összesodort. Osztálytársam volt Tőzsér Árpád, Zsé Nagy Lajos, Nagy János, Csizmár Miklós, Tóth, azaz Méri Margit. De baráti körünkhöz más, egyre elevenebb érdeklődésű fiúk, majdani pszichológusok, mérnökök, orvosok, természetkutatók, pedagógusok és más nyugtalan szellemű és acélos akaratú társak is fölzárkóztak, és egy ilyen baráti kör is jót tesz egy útkereső fiatalembernek. Kihívást jelent, versenytársak kihívását. Végül ott volt a szabadpolcos városi könyvtár, nagyszerű kínálata, egy óceán, kalandra, gyöngyhalászatra, kutatásra, fölfedezésekre, élelemforrásul és elveszejtőnek. Komáromban csak egy valamit írtam a nyilvános szereplés igényével, egy képtelenül fellengzős lírai zsánerképet prózában a Dunáról. Ott volt benne a sziget s a víz, föllobogózott hajóival és partvonalaival. Beküldtem, s mindjárt meg is bántam, egész verejtékező testi mi voltommal bántam a dolgot. Az új szó válasza elutasító volt, olvasson sokat, stb. Osztálytársaim, Zsé Nagy és Tőzsér, de Nagy János a szobrász is sokat rendszeresen írtak már. János barátunk festett, rajzolt és verselt. Tőzsér egy-egy költeménye meg is jelent a komáromi évek alatt, s így szorosabb kapcsolatba került a főváros szerkesztőivel. Ezért a vele, velük való barátkozás már irodalmi életet is jelentett, perszesebb kiadásban. Mi több, ha jól meggondolom, az a gyanúm, hogy később sem volt részem olyan erős, olyan mélyen átélt közös irodalmi élményekben, mint akkor is ott. Írtam már arról, hogy akkori állapotában idegennek éreztem magamtól kisebbségi irodalmunkat. Sem tartalmaival, sem szellemével, sem kifejezés módjával nem tudtam megbarátkozni. Nem éreztem, hogy akár mint emberhez, belső életemhez, tapasztalataimhoz, akár legmélyebb klasszikus irodalmi élményeimhez kapcsolódott volna. Kultúrájával, e kultúra közvetlenül meg nem nevezett, de érezhető mögöttesével és felhangjaival, a később a Gondolat igaza és a Béke igaza címmel összegyűjtött kisesszékben az egyetlen Fábri Zoltán jelentette számomra a kivételt. Ebben a csupán érezhető mögöttesben és az esszék felhangjaiban végre az én sorsom és lehetséges mondani valom lényege is benne rezgett. Hogy mi volt ez a mögöttes és milyen rejtett hangokat éreztem benne szólni, arra csak évekkel később, egyetemi éveim alatt derült fény. Akkor már személyesen is megismerettem Fábrit Kassán, Kovács Miklós barátom jóvoltából. Fábri az egyébként akkori, minden másnál erősebb adélményem is odaláncolt. Más kérdés, hogy kettejük hatása megint csak hosszú időre megkötött, s időbe telt, amíg rájöttem, hogy csak eltávolodva és meghaladva szabad szeretni őket. Már Komáromban is voltak érdekes találkozásaink írókkal és művészekkel. Ilyen volt a Dunaparti Munkásotthon nagytermében rendezett csehszlovákiai magyar íróolvasó találkozó íróink csoportos jelenlétével. Legélesebben a katonaruhás Bábi Tibor képe maradt meg az emlékezetemben. Ha jól emlékszem, Bábi már valami altiszti rangot is viselt. Egri Viktorra is emlékszem, hol a színházban láttam őt szónokolni, hol a gimnázium aulájában. Ugyanott egyszer Lőrinc Gyula tartott szovjetuti beszámolót, és elmondta, milyen szigorú eréllyel ragaszkodnak a Szovjetunióban a kétnyelvűséghez, a sajtóban, a rádióban, a feliratokon, a községek névtábláin, a pályaudvarokon és mindenütt. Lőrinccel már korábban, valahol az Új Színpad kulisszái mögött is kapcsolatba kerültünk, éppen egy vidéki tánccsoportot pirongatott, mert a fiúk és lányok az álnépi Ritka Búza Ritka Árpa dallamára ropták a színpadon a táncot. Végül egy igazán ritka nagy gimnázium irodalmi élmény, négy magyar író, Urbán Ernő, Szabó Pál, Veres Péter és Illyés Gyula is megjelent Komáromban, az újra fölállított Jókai szobor 1954. május 30-i avatásán. Hármat közülük már évek óta a Század magyar irodalmának legnagyobbjai között tartottunk számon, és számos könyvüket olvastuk. Ott ültek mind a Városi Könyvtár, a mai múzeum egyik tágasabb termében, az északi oldalon, a sarokban, szlovák költőtolmácsukkal, Tibor Stítnyickivel együtt, és mi szoros gyűrűbe fogtuk őket. Emlékszem, hogy Veres Péter dedikálási gondokkal küszködött, Illyés Gyula pedig fölfedezte, hogy neve a falon Illés Béla arcképe alatt szerepel, vagy megfordítva, s élénken tiltakozott a fatális név és arccsere ellen. Veres Péter már elindult az emelvény felé, amikor hozzáléptem a folyosón, hogy novellás kötetét az Almáskertet dedikáltassam. Megállt, de már nem rám, hanem befelé figyelt, nevét, a dátumot és a helyszínt oda kanyarította, s ment tovább. Innen tudom a szoboravatás időpontját, 1954. május 30. A csehszlovák írótársadalmat Ján Drda, az írószövetség akkori elnöke képviselte, s nevében ő szónokolt. Jókairól, mint Moritz Jókairól beszélt. Először hallottam így emlegetni Komárom szülöttét, gyermek és ifjúkorom kedves íróját, s feszülten figyeltem a számomra addig még nehezen érthető, de fontos cseh szöveget, hiszen a Prágai Egyetemre készülöttem. Azon kívül Drda is tartalmas élményt jelentett, mert olvastam Gurkeze Városka című regényét, s láttam filmen a Néma barikádot. Végül a szlovák főváros Komenszki Egyetemén a bölcsészkaron kötöttem ki. Az első szemeszter heteit morzsolgattuk, amikor eszembe jutott, hogy Adi évforduló közeleg. Adi már évek óta a legkedvesebb olvasmányom volt, a szenvedélyem, a Bibliám, nekiültem hát, s csak hamar készen állt az egész szöveg. Fölvittem az Új Szóba, s Egri Viktor, az irodalmi rovat akkori vezetőjelé kerültem. Egri leültetett, elolvasta, amit vittem, majd odaintett, néhány tájékozódó kérdést tett föl, vizsgálván van-e az írásomnak mögöttese, egy-két dolgot helyére tett, s elfogadta a cikkemet. Pár nap múlva, 1954. november 22-én valóban megjelent az írásom az Új Szóban. Ma is áll még a Stúr utcai villamos megálló előtt az újságos bódé, csak 90 fokos szögben elforgatva, amelyhez a lap aznapi számáért a Szóró utcai diákszállóból leszaladtam. Hát így kezdődött.
1: Koncsol László idézte fel indulását az írói pályán. Közel 2 évtizeddel később készült vele Laca Évának az a beszélgetése, amelyben az akadályokkal, gondokkal teli, ám mégis értelmes életét ismerhetjük meg ennek a rendkívüli embernek.
3: Amikor Koncsol Lászlót egy kis beszélgetésre invitáltam, szokás szerint azt mondta, hogy épp egy nagy munkán dolgozik. Valóban így van. Azok közé, az író emberek közé tartozik, akik rendszeresen és elég sokat dolgoznak. Erről majd később szót ejtünk, pontosabban arról, hogy min is dolgozik jelenleg, és melyek azok a munkák, amelyek esetleg megjelenés előtt állnak. De van ennek a beszélgetésnek egy más apropója is, az, hogy ő is azoknak a sorába lépett, akik betöltötték a 60. életévüket. Én amikor a Tőzsér Árpádról nemrégen megjelent monográfiát lapozgattam, a kötet utolsó oldalain közétett fotók között felfedeztem egyet, amelyen Tőzsér Árpád mellett ott állt, ha jól emlékszem, Csizmár Miklós és Koncsol László is. És ami akkor úgy megragadott engem, történetesen benned, tehát a fotóról visszamosolygó fiatalemberből, az az volt, hogy milyen halatlan optimizmussal néztél a világba. Nem csoda, hiszen nem lehetél több, gondolom, 18 esztendősnél. Azt hiszem, hogy ez a fotó még abból az időből származott, vagy származik,

0: komolyat kérdeztél, és nagyon bonyolultat. Ismerem azt a fotót, nekem is megvan egy példánya. Nem csizmárral, hanem magottóval vagyunk rajta hármasban. De akár ez, akár az van, vagy lett volna a fotón, mind a ketten halottak. Tehát rátekintek erre a fényképre, és többi fotómra, amelyeket ebből a korszakból őrzök. Mindig elfog a szomorúság, mert azokból a drága fiúkból, akikkel mi akkor valóban a világ megváltására készültünk, már alig egy páran élünk, a többi mind sírban van. Na most a másik, ami szomorúsággal tölt el, hogy nem 18, hanem 20-21 évesek voltunk akkor, és az ifjú szívek turnéin és különböző fellépésein készültek ezek a fényképek.
1: Valóban, hiszen népviseletben vagytok, most jut eszembe.
0: Pontosan mind a hárman énekeltünk, történetesen mind a hárman a basszus szólamban, és ez a fotó, ha jól emlékszem, Besztercebányán készült az amfiteátrum domboldalában, egy próbára készülve azt az ifjú szíveket, amelyet annak idején ez a társaság alapított.
1: Az egész fotót körüllengi valamiféle boldogság. Ez sugárzik ki. Ez sugárzik a fotóról. Valóban annyira boldogok voltatok akkor?
0: Igen, nagyon boldogok voltunk. Fiatalok voltunk. Lényegében egy csodálatosan jó társaság volt az ott együtt az ifjú szívekben. Ott szerelmek, házasságok születtek, a mi szerelmünk és a mi házasságunk is ott született Katicával. Egy gyönyörű, gyönyörű időszaka volt életünknek. Kivétel nélkül azt hiszem mindenki ezt mondja, mert nem mondhat mást. Tehát azt az ifjú szíveket, amelyet annak idején mi alapítottunk, éppen most próbálja a szlovák kormányzat felszámolni. Hát milyen hangulata lehet, könyörgöm az embernek, és hogyan érezheti magát ezek után. Igen, hát készültünk a világ megváltására, akkor még nem tudtuk, hogy a világot nem lehet megváltani, hogy az élet egy nagy, óriási, nagy hullámzás. A mi életünk is az, csúcsokkal és óriási zuhanásokkal, de ilyen a történelem menete is.
1: Tehát ennyivel is bölcsebb lett az ember? Bölcsesség ez? Vagy pedig jobb lenne erről nem tudomást venni, hogyha lehetne?
0: Elméletben az ember persze tudta, hiszen tanult történelmet. Rengeteget olvasott a magamfajta ember, és...
1: Csak a fiatal nem hiszi el?
0: Igen, a fiatal nem hiszi el, illetve azt mondja, hogy jó, hát ilyen, de hát ez az én életemben biztosan nem így lesz, mert én aztán majd kivágom a rezet, illetve majd a mi társaságunk, a mi közösségünk, ez a csodálatos fiatal társaság teli lelkesedéssel kivágja a rezet, és majd megmutatja, és majd rendbe teszi a világ dolgait, és hova többet hullámvölgyek nem lesznek. Hát aztán persze előbb-utóbb, és sajnos inkább előbb, mint utóbb megtapasztalja, hogy dehogy is nem, hiszen nem sokkal korábban volt 1956, nem sokkal később, pár év múlva volt 1968, és jöttek a hullám egyek és a hullámvölgyek, és bennünket alaposan megtáncoltattak. Tehát erről azt hiszem elég ennyi.
1: Ha úgy tetszik, te végül is ennek a nemzedéknek, illetve a nemzedék azon tagjainak, akik irodalommal foglalkoztak, egy picit azért a krónikása is voltál, nem? Egy ideig.
0: Igen, szerkesztő voltam, és már az egyetemen Fábri Zoltán Turce Lajos biztatására kritikusnak készültem. Most sokáig nem futott az időmből arra, hogy kritikus legyek, hiszen a szerkesztés minden napomat teljesen elvitte, és a szerkesztés mellett persze nagyon sokat fordítottam szlovák bolcsebből magyarra, és többnyire könyveket, ez pedig egy külön fejezete, egy külön szelete életemnek, és borzasztó időigényes dolog. Majd aztán úgy döntöttem, hogy pótolom mulasztásaimat, és valóban rávetem magam a

0: csehszlovákiai magyar irodalomra, és megpróbálok kritikusa, rendszeres kritikusa, és ahogy te mondtad, krónikása is lenni, azaz fölkészülök arra, hogy megírjam a csehszlovákiai magyar irodalom történetét. Hát ez egy ideig ment, mendegélt, mint a mesékben, a mesebéli ember, de aztán egy pillanatban lehetetlenné vált számomra, hogy ezt a mesterséget tovább üzzem. Elég köztudott, hogy mint úgy, hogy erről nem is akarok beszélni, és azóta aztán már sajnos nem tudok foglalkozni a csehszlovákiai magyar irodalommal, illetve egészen jó pillanataimban azt mondom, hogy hál' Istennek nem tudok már vele foglalkozni, hiszen egy csodálatos új hivatást találtam, és csak azt sajnálom, hogy az, ami történt velem annak idején, nem legalább 10 évvel korábban történt, mert hiszen akkor én már ebben az új hivatásomban a gyümölcseinek begyűjtésében már sokkal, de sokkal előrébb tartanék, és ez egy rendkívül izgalmas, érdekes és nagyon-nagyon fontos munka.
1: Mielőtt erről az új hivatásról beszélnénk, bármi erről már korábbi beszélgetéseinkben szót ejtettünk néhányszor, de még néhány mondat erejéig térjünk vissza ahhoz, amit mondtál. Végül is, amit te kritikusként csináltál, az egyfajta saját magad vállalta szolgálat volt. De talán mégis a lelked mélyén jól esett volna, hogyha valaki azt mondja, hogy köszönöm. Nem hiányzott ez neked soha? Vagy elhangzott ez valamilyen formában?
0: Ó, nem. Az ember ilyeneket nem vár. Végül is minden munka eredményeiben hordozza jutalmát, és hiányaiban büntetését. Úgyhogy most ezért az ember mit érdemel, dicséretete vagy elmarasztalást, ezt én nem tudom eldönteni. Voltak visszajelzések szóban is és írásban is, hogy lényegében azzal, amit elvégeztem, az adott viszonyok, az adott feltételek között, hiszen egy diktatúrában éltünk, amely nem csak a szabad gondolatot, hanem a szlovákiai magyarságot, általában a nemzeti kisebbségeket is nyomta elfele. Tehát ebben a kettős nyomásban az ember igyekezett azért becsülettel megállni, és igyekezett valamiképpen, ha másként nem, legalább virágnyelven, egy olyan magam konstruált a terminológiával, ami azért előbb-utóbb átlátszóvá vált, és amelynek alapján aztán engem margóra is toltak alaposan. Tehát azt hiszem, hogy azért álltam a sarat, és amit elmondtam, az többé-kevésbé érvényes arra az irodalomra, és egy csomó kódját megfejtettem ezeknek a nagyon érdekes és nagyon jó szövegeknek. Azért örülök azért annak a pár éves kritikai felfutásomnak, hogy fölismertem, és elég nagy nyomatékkal újra meg újra kimondtam, hogy a csehszlovákiai magyar irodalom megért felnőtt küldetéséhez hiteles szövegeket hozott létre, olyan hiteles szövegeket, amelyekre évszázadok múltán is nyugodtan lehet hivatkozni, és amelyekre majd akkor is lehet támaszkodni ahhoz, hogy az emberek, az akkori olvasók, ha reményeink szerint lesznek még olvasók a földön, megtudják, hogy ez a népcsoport, ez a mintegy 600 ezer ember itt a Kárpát-medencében, beszorítva a magyar határ és a szlovákság közé, miként élt a 20. század kétharmadában, vagy háromharmadában. Na most persze azt se tagadhatom, hogy kaptam madácsdíjat az első könyvemért mindjárt, ez meglepett, és mert azért néhányan megszorították a kezem, és ez nekem bőven elegendő. Nem várok többet, és nem is váratok többet.
1: Az imént elkezdtünk már arról beszélgetni, hogy új hivatást találtál, jobban mondva, egy új világ tárult fel előtted. Ez a világhoz kezdetben többé-kevésbé kényszerűségből menekültél. Bár el kell mondani azt is, sokan tudják rólad, hogy verseket írsz, és a versírást sosem hagytad abba. Tehát még a szlovákiai irodalommal most már olyan behatóan nem foglalkozol, de verseket azért írsz továbbra is.
0: Igen, gondolatban folyamatosan írom a verseket, vagy szándékaimban. Hát sajnos most az utóbbi hónapokban teljesen föl kellett függesztenem ezt a ténykedésemet, minek nevezzem. Hűtőgépbe kellett tennem egy szövegemet, és azóta ott van, remélem nem romlik meg. És hamarosan előbb-utóbb elővehetem és befejezhetem, és ha még további két szöveget hozzáírok, akkor összeáll egy kötetre való anyagom, amely egyszer előbb-utóbb talán még életemben meg is jelenik. Igen, ez van, és ezt nem akarom abba hagyni. Csak a versíráshoz rengeteg csöndre, rengeteg makányra és időre van az embernek szüksége, zavartalan időre, és sajnos ebből a csöndből, magányból és erre fordítható időből nekem most semmi sincs. Viszont szintén vers az, hogy többszöri nekigyűrkőzés után végül pár hónapja hozzáláttam egy régi álmomnak a beteljesítéséhez. Elkezdtem a dávidi zsoltárokat versbe önteni. Hát egy kicsit Szent Simonnára Albert, illetve az ő francia és német mintái, Lobwasser és Clément Marot nyomdokaiba léptem. Próbálom ezeket a csodálatos szövegeket modern formákban újra megszólaltatni. Azt hiszem 5 vagy 6 vagy 8 vagy 10 zsoltár átköltésem már meg is van. Többé-kevésbé nyersek még, de némi munkával azt hiszem egészen gyorsan kicsiszolhatók, és majd egyszer remélem mind a 150-nel kész leszek, 150 különböző formában, és majd ebből is lesz egy kötet, amellyel Szent Simonnár Albertnak és mindenki emlékének akarok majd adózni, és mindenki előtt tisztelegni. És hát nem utolsó sorban persze azok előtt, a kálvinista ősök előtt, akik ezeken a zsoltárakon nőttek föl a reformáció első évtizedeitől kezdve, nemzedékről nemzedékre.
1: Most pedig beszéljünk arról a más világról, amely feltárult előtted körülbelül 10-1 néhány esztendeje. Először csak talán kényszerűségből. Kényszerűségből?
0: Igen, ez egzisztenciális kényszer volt, ugyanis 11 évvel ezelőtt még 11 évvel fiatalabb voltam, tehát 49 éves, és kikopva minden hivatásból és foglalkozásból, miután itt előttem az összes sorompók lezárultak, kénytelen voltam valami vidéki állás után nézni, és magyar vidéken akartam elhelyezkedni, hiszen magyar író voltam, és nem akartam, hogy megismétlődjék az életemben az, ami pár évvel korábban szintén kényszerűségből megtörtént, hogy egy szlovák nyomdában helyezkedtem el, és 2 évig ott dolgoztam, és észrevettem, miután ugye a tálandán szlovák szövegekkel dolgoztunk leginkább, én korrektor voltam, majd revizor, hogy kezdtem szlovákul gondolkodni, mentem haza munkából, és a villamoson kapaszkodva a csúcsforgalomban szlovákul indult meg a gondolat folyamom, és megrémültem ettől az egésztől.
1: Attól féltél netán, hogy ez esetleg a szövegeidbe, a magyar szövegeidbe valamiképpen bekerül? Hát nem a szlovák szavak, hanem fordulatok.
0: Nem attól féltem, hanem mert azért a magyar nyelvtudatom meglehetősen biztos volt és erős, hanem az, hogy a nyelvek rangja, rangsora, gyakorlati rangsora változik meg az életemben. A gyakorlati rangsora meg is változott, hiszen napi 8-10 órákat foglalkoztam szlovák szövegekkel, javítottam őket.
1: Csak attól féltél, hogy ez állandósul, ugye?
0: Hogy ez átmegy a tudatomba is, és valahogy ott is kiszorul tudatomból a magyar, és ez már egy óriási katasztrófa egy magyar írónak. Gondolom az emigrációban élő írók, akik angol, francia, spanyol és más nyelvi közegben éltek, ugyanígy élték meg a dolgot, és ugyanilyen rémületekkel vették tudomásul azt, hogy ők angolul, franciául, stb. Gondolkodnak, és nekik se volt kellemes, nekem se volt kellemes. Na most éppen ezért magyar közegben akartam elhelyezkedni, és hát hol van itt magyar közeg, legközelebb a csaló közben természetesen, és szóltam magyar barátaimnak, csalóközieknek, Szigeti Nacinak, Baraknak, Berecki Oskának és másoknak, hogy szerezenek ott nekem valamilyen állást. Én leginkább csak az akkor a magamfajta embereknél nagyon divatos fűtői és egyéb ilyen állásokra gondoltam.
1: Onnan esetleg magasra lehet vinni.
0: Igen, és onnan nem lehet ugye kibukni, úgy, ahogy korábban az íróságból és szerkesztésből kibuktam. Azon kívül engem ez egyáltalán nem zavart volna, hiszen minden munka szent a számomra, és fűtőnek lenni az legalább olyan dicsőség szerintem, mint mit tudom én írónak vagy orvosnak lenni.
1: És ott sokat lehet olvasni.
0: Sokat lehet olvasni, de arra is gondoltam, hogy kertészetbe mennék valami üvegházba, de aztán erős lebeszéltek, és végül is aztán kiderült, hogy Diósförge Patonyban volna esetleg számomra valamiféle hely egy értelmiségi munkakörben, és így kerültem aztán oda, és kért meg a község akkori tanácselnöke, mostani polgármestere, hogy keressem meg a falu múltját, mert ő úgy érzi, hogy miután a falunak már annyi mindene megvan ahhoz, hogy egy a korszerű életet élhessen, tehát van telefonja, vízvezetéke, stb. És
1: Csak még a múltja nincs meg,
0: és előrelépni itt már csak a kultúrában lehet, kultúrában előrelépni pedig igazán hitelesen, csak akkor lehet, hogyha megkeresem és felmutatom a falu múltját, ha megmutatom, hogy honnan jöttek ezek az emberek, és kicsodák, micsodák voltak az őseik, stb. Tehát, hogy keresem meg, és akkor ők engem vállalnak, és meg is védenek mindenféle ilyen hatalmi galátságok ellen, és egymás markába csaptunk, és elkezdtem ezt a munkát. Nem volt ez egy egyszerű dolog számomra, hiszen nem vagyok diplomás történész. Van olyan diplomám, de az filológusi diploma, magyar-szlovák szakos filológus volnék eredetileg, de aztán arra gondoltam, hogy 49 évesen az ember nem olyan öreg még, hogy ne tudna átnyergelni egy filológusi lóról, egy történészi lóra. Egyébként is a filológia a történettudomány atya is, vagy anyja. Úgyhogy voltak éppen egy mély lélegzetet kellett vennem, egy nagyon mély lélegzetet. És hát meg kellett tanulnom persze jó latinul, ami elég gyorsan ment, és hát bele kellett tanulnom a történetkutatásnak a titkaiba, módszereibe. Bevettem magam levéltárakba, könyvtárakba, és elkezdtem a munkát, és ma már hál' Istennek eléggé előre futottam benne.
1: Egyébként az eredményeit sokan olvashatták már, hiszen csak Diósförge Patonyról két könyved jelent meg, de bizonyára ismerik a hallgatók a Csalóközi kiskönyvtár sorozatot is, amelyet te szerkesztesz, és hogyha történetesen annak idején ez a fordulat az életedben nem áll be, akkor lehet, hogy ezt nem csináltad volna.
0: Hát az biztos, hogy ezt nem csináltam volna, mert nem is lehetett volna csinálni, hiszen a bukott rendszerben, ez köztudott egyébként, a történeti kutatások szigorúan irányítottak voltak. Állami, hát egészen pontosan a párt által kidolgozott alapelvek, irányelvek szerint folytak ezek a kutatások, és itt a külön magyar történelmi vizsgálódásnak szinte semmi helye nem volt. Akadémiai helyek nem voltak, akadémiai helyeken kívül csak néhány őrült tudott valamit tenni. Hát ilyen volt például a mi püspöki Nagy Péterünk, aki pontosan ezért vált szabadúszó történésszé, hogy semmiféle gúzsba őt ne kössék bele a hivatalosok. Könyvkiadásban pedig hát egyszerűen szinte kizárt volt, hogy bármilyen anyag megjelenjen. Ha megjelent, akkor 3-4-5-8-10 éves késéssel jöhettek csak ezek a könyvek keserves kínok után, miután a kiadó és a szerző és nem tudom még ki mindenki az összes instanciákkal végig verekedte magát, és végül is valamiképpen sikerült kicsikarni egy engedélyt, hogy az a könyv megjelenjen. Olyan körülmények között nem lehetett ilyen dolgokat művelni. Na most kellett hozzá a rendszerváltás, hogy ez a Csallóközi Kiskönyvtár beindulhasson és futhasson, amíg futhat, majd erről is egy pár szót később, de még visszatérve Diospatonyra, hát nem két könyvem jelent meg, hanem több. Az első a könyvecskémben a Diospatonyi Barátságkórus történetét és előtörténetét írtam meg valami 60 oldalon, képekkel és egyebekkel dokumentáltan. Aztán Világra segítettem Félegyházyné Gregosics Irén Ötlevél című csodálatos pedagógiai memoáriát előszómmal és egy hatalmas jegyzetanyagommal. Ez Győröt jelent meg egyébként, a Győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola gondozásában. A közeljövőben jelenik meg, remélem megjelenik, egy népdalgyűjtésünk Patonyból. Amikor oda kerültem, rögtön kezdtem kérdezősködni, hogy élnek-e még Patonyban a népdalok, vannak-e olyanok, akik énekeltek még gyermek-ifjú korukban és később is népénekeket és parasztdalokat, pásztornótákat. És hát hosszas kérdezősködés után végül is eljutottam egy nénihez, aki óriási meglepetésemre 60 népdalt énekelt nekem Magnós Szalagra több ülésre, és később aztán továbbiakat is találtunk még. Bekapcsoltam az egész folyamatba Ág Tibort, aki történetesen akkor éppen a Patonyi Barátságkórus karnagya is volt, és ő is kezdett aztán ott kutatni tovább énekesek után, illetve hát óriási szerencsénk volt, mert oda került a Győri Tanítóképző Főiskola magyarságkutató csoportjának egyik tagjaként Barsi Ernő, a főiskola tanára, azt hiszem a Magyarország egyik legjobb, vagy talán legjobb, legnagyszerűbb gyűjtője, aki ráadásul Sárospataki iskolatársam is volt, és akit már korábban megismertem egyszer Sárospatakon egy világtalálkozón. Úgyhogy egy ilyen társaságot összeverődött, és Ernő bátyám is gyűjteni kezdett, és végül is egy olyan kb. 120 népdalt sikerült összegyűjtenünk, és Ág Tibor az egészet megszerkesztette. Én írtam hozzá egy rövid előszót, és valamikor az ősz folyamán meg kell jelennie a Lilium Aureumnál Dunaszernőhelyen. Úgyhogy ez azt hiszem már a 6. vagy a 7. könyvünk lesz így a Patonyról. Na most lényegében már együtt van egy tanulmánygyűjteményem a mai Patonyról. Magyarságkutatók és később hozzánk csatlakozott fiatalabb tudományos erők próbálták felmérni a mai patony társadalmát különböző szempontokból. Vannak ebben névtani, szociológiai, szociográfiai és más vizsgálatok is, és azt hiszem, hogy egy olyan 200-300 oldalas könyvet hamarosan sikerül összehoznunk. Most már a történelmi kutatások tetején fog ez az anyag táncolni, mint szinkron anyag. És hát mielőtt idejöttem volna a rádióba, már másfél órája írtam a számítógép memóriájába egy nagy könyv időszerű anyagát a patonyokról. A címe Patonyföld lesz. A könyv a Csallóközi Kiskönyvtár 13. kötete lesz, még ebben az évben kell, hogy megjelenjen. Ugyanis a patonyok most ünneplik első ránk maradt okleveles nyomuk 750. évfordulóját, és ebből az alkalomból az ünnepségekre szeretnék, ha ez a könyv megjelenne. Az anyag rendkívül érdekes, a feudalizmus gazdasági és más dokumentumait gyűjtöttem össze, és az egészet 17-18-19. Századi peranyagok teszik színessé és életszerűvé. Ezeket a aktákat, bírósági aktákat a volt Pozsony megyei levéltárban találtam meg, és abból a mintegy 15-20 patonyszéli és patonyvidéki anyagból szűrök bele mintegy 10-et, amelyek valóban rendkívül érdekessé, színessé és életszerűvé teszik ezt az egyébként különböző adatokban rendkívül gazdag alapanyagot.
1: Valószínűleg sokan tudják rólad, hogy te keleti vagy, viszont az utóbbi időben sokkal inkább patonyi lettél, mint talán azok az emberek, akik végül is ott születtek, hiszen jobban ismered a falu történelmi történetét, mint a helybéli emberek zöme. Egyébként Patonyban meg is tiszteltek téged azzal, hogy köszöntöttek 60. születésnapod alkalmából, és Diós Förge Patony díszpolgárává választottak ünnepélyesen.
0: Azon, hogy jobban ismerem Patony múltját, mint a patonyiak, nincs mit csodálkozni, hiszen honnan ismerték volna ezt a múltat? Azok az emberek, akik ott élnek, a jelennel és a jövővel birkóznak. A jelennel birkóznak azért, hogy megéljék és tisztességesen élhessék meg a holnapot is. És olyan időket éltünk meg, gondolj az első, a második világháborúra, az impériumváltásokra, tehát a patonyiak hol a Csehszlovák köztársaság, hol megint Magyarország, hol megint a köztársaság, hol most már Szlovákia polgárai lettek, itt törvények változnak, státusok változnak, ezeket az embereket elűzték zömmel, nem zömmel, de nagy részüket elűzték otthonukból, különböző módokon gyötörték őket, elkobozták a vagyonukat, és nyakukba ültettek idegen embereket, akik idegen ajkúak voltak, és idegen ajkú iskolába járatták őket, és nem jártak iskolába, meg Csehországba hurcolták őket. A 20. század szinte minden nyomorúságát megélték, és ezek között, az iszonyatos széljárások között, iszonyatos szélviarok és történelmi orkánok között kellett élniük, kapaszkodniuk az anyaföldbe, a rögbe, a fűzfáikba és a kerítéseikbe, hogy ez az óriási szél el ne söpörje őket. Nem volt nekik idejük a múlttal foglalkozni, meg aztán hogyan is foglalkoztak volna, hiszen nem volt meg kezük ügyében az az anyag, amely őket a múltjuk felől tájékoztatta volna. Hát az mi hivatásunk, az én hivatásom és a mi hivatásunk valamennyiünké, akik most már ezentúl ezzel a történelmel reméljük akadálytalanul foglalkozni tudunk majd, hogy oda tegyük az emberek asztalára, oda csúsztassuk ezeket a könyveket, ezeket a dokumentumokat, hogy tessék, olvassátok őket, és ismerkedjetek a múltatokkal. A helyzet nem reménytelen, most már, mint mondtam, ez lesz a Csallóközi Kiskönyvtár 13. kötete, amelyen most dolgozom. és reményeim szerint, ha Isten éltet, ad még nekem egy 2-3 évtizedet, akkor egy olyan 100-120 kötetet el tudok képzelni a Csallóközi Kiskönyvtárba, amely a hozzá csatlakozó különböző más anyagokkal, hiszen mások is foglalkoznak most már, hál' Istennek, a régió és a szomszédos régiók történetével, lassan összeáll egy olyan anyag, amelyből egészen tisztességes és gazdag és gazdagon differenciált módon meg lehet ismerkedni a Csallóköz múltjával, annak minden szeletével, mert ebben van minden az égvilágon, néprajz, történelmi néprajz, nyelv, élet, a teljes élet, hiszen körülbelül 200-250 csallóközi peranyagot találtam a 17. századtól a 19. század közepéig, és ez a régi csallóközi életnek, az élet és a késő feudalizmus korának egy fantasztikus enciklopédiája.
1: Aki figyelemmel kíséri ezt a sorozatot, bizonyára jó néhány könyvet a magáénak tudhat ebből a sorozatból, amelyet végül is a Kaligram jelentetett meg. Az a Kaligram, amely mostanában nehézségekkel küzd a többi kiadóhoz, úgy, mint a többi helybéli magyar kiadó. Vajon ennek a sorozatnak egyáltalán milyenek a perspektívái?
0: A kiadók pillanatnyi helyzete kétségbejtő. Én hiszem, hogy ez egy átmeneti állapot, bármilyen keserves is, valamiképpen legalábbis kiadóink nagyobb része átvészeli ezeket az időket. Megvan ennek nyilván a módja, össze kell zsugorodniuk, össze kell húzniuk magukat, el kell tenniük magukat téli álomra. Hadd mondjam el, hogy a múltkor láttam egy meghökkentően érdekes kanadai természeti filmet a békákról. A világ minden régiójának a békáit bemutatták, és azt is, hogy miként vonulnak el ezek a rokonszenves kis állatok, kis hüllők téli álmukba, és egy döbbenetes képsort láttam éppen Kanadából. Van ott egy olyan békafaj, hogy talán minden béka olyan, ott nem tudom, hogy szabályszerűen megfagy kint az Isten szabad ege alatt a hóban. Egyszerűen megfagy. És bemutatták ezt a befagyási folyamatot. Rémületes volt egyszerűen. Majd ugyanezt a békát bemutatták, amint kiolvad ebből a jégállapotából, mert ez egy jégállapot. Amint kiolvad a szeme, kiolvad a törzse, a feje, majd egyszer csak, mikor már teljesen kiolvadt, akkor megrázza magát, és elkezd mászni, és majd nem sokára ugrál.
1: Beindított a képzettársítási folyamatot.
0: Pontosan így kell ezeknek a szegény, jobb sorsra érdemes, és hadd mondjam el, csodálatos kiadóknak, önmagukat felülmúlt csodálatos kiadóknak, valahogy befagyasztaniuk magukat és átvészelni ezeket az időket, úgyhogy évente kiadnak egy-két könyvet, erre csak futja valahonnan majd.
1: És mi lesz a sorozattal vajon?
0: A sorozatommal, hát hál' Istennek Szigeti Laci barátom azt mondta, hogy ha mást nem, de ezt a sorozatot mindenképpen meg kell jelentetni a Kaligramnak, akármennyire is befagy, hogy mondjam, majdnem a nullpontra megy vissza. Ezt valamiképpen meg kell jelentetni, és én azt hiszem, hogy meg is van a reménységünk, hogy meg fog jelenni, hiszen most nem véletlenül megyek éppen a püspök úrhoz megmutatni neki ezt a Valézius-féle kéziratot. Szerintem a református egyháztörténeti kiadványainkat végül is a itten és a magyarországi református egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék összefogásával, meg a különböző zsinatok pénzügyi alapjainak, illetve különböző svájci, holland, tehát nyugat-európai protestáns segédszervezetek kiadásával végül is finanszírozni tudjuk. Ezeket nem féltem. És éppen hát Lelkes Vince barátom, ez a csodálatos ember mondta már többször is, legutóbb
1: Diós Patony
0: polgármestere, igen, és most már a régió polgármestereinek a, nem tudom én, az egyik vezetője, egyik társulásának az elnöke mondta, hogy egy csalóközi kiskönyvtár alapítványt szeretne létrehozni, amely alapítvány segítségével évente legalább egy kötetét a kiskönyvtárnak ki tudnánk hozni. Ha ez így igaz, ha ez így sikerülne, és még ehhez mindehez sikerülne például az egyes településekről szóló könyvek finanszírozását megoldani a települések által, akkor már nem félteném a Csalóközi Kiskönyvtárt, mert ezekből a forrásokból elegánsan meg tudnánk oldani a sorozat pénzelését, és akkor jöhetne a sorozat akadálytalanul. Nagyon sajnálnám, ezt talán nem is élném túl, ha ez a tervem, ez a vállalkozásunk dugába dőlne. Annyiszor kellett már álmokat temetnem, annyiszor kellett kényszerűségből megtört pályáktól búcsúznom, hogy valószínűleg nem bírnám már ki épp ésszel azt, hogy ennek a vállalkozásnak is rajtam kívülálló és rajtunk kívülálló okokból vége kell szakadjon. Abban a jó reménységben kelek föl mindig, hogy az a rengeteg munka, amit ebbe a vállalkozásba beleöltünk már a Kalligrammal és barátaimmal együtt, sikeres lesz, be fogja tölteni hivatását, és ösztönözni fog más régiókat is, hogy ugyanilyen könyvsorozatokat indítsanak a múltjukról, és végül is egy olyan 10-20-30 év múlva egészen tisztán lássa majd a szlovákiai magyarság azt az utat, amelyet eddig az elmúlt 1100 évben, hiszen most ugye honfoglalásunk 1100. évfordulóját is ünnepeljük, megélt.
2: Kedves hallgatóink, meg nem élt 90. születésnapja alkalmából a József Attila és Madách Díjas humanistánkra, Koncsol Lászlóra emlékeztünk, aki egy rendkívül gazdag életművel, 15 műfordítással és 25 kötetben megjelent versekkel, esszékkel, irodalmi kritikákkal, meg a Csallóközi Kiskönyvtár pótolhatatlan darabjaival ajándékozta meg a szlovákiai magyarságot. Munkásságát és emberségét művei olvasásával ismerhetjük meg leginkább. Műsorunk Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el. Az ismétlést vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Köszöni figyelmüket, és szép nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: És meg kellett tanulnom azt, hogy hát én azért ünnepnap van, tapsolunk, fel kell legyek készülve arra, hogy délután már lehet, hogy könnyezünk is. Mert ilyen a játék. Mindig nyerni nem lehet, mindig mindenkit kielégíteni nem tud az ember. De hogyha megközelíti, akkor ez egy kellemes érzés.
1: Az idén 80 éves szlovákiai magyar labdarúgó edzőlegendával, Petre Károllyal nem csak Csallóközi emlékeiről és a fociról beszélgettünk, hanem a zenéről, a tanulásról és arról is, hogy mi a hosszú távú sikertitka. Fica János vagyok, várom Önöket a Nyugaton a helyzet következő adásában szombat délután 2 órakor itt, a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico Normandiában emlékezik meg a második világháború áldozatairól. A Tisza párt a jövő héten nyújtja be a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A betegségekkel szembeni küzdelemben az emberi összetartás jelenti a legnagyobb erőt, jelentette ki Peter Pellegrini államfő Pozsonyban, a Rákellenes Liga jótékonysági gáláján, a Nárciszok napja 30. évfordulója alkalmából rendezvényen. Köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az idei gyűjtés sikeréhez, amely a várakozásokat is felülmúlta. Hangsúlyozta, hogy a rák nem válogat, és nem csak a betegeket, hanem családjaikat is súlyosan érinti. Ezért különösen fontos a közösségi támogatás és az egymásra figyelés. Pellegrini szerint a szolidaritás és a segítségnyújtás olyan értékek, amelyeknek minden nehéz élethelyzetben érvényesülniük kell, és reményét fejezte ki, hogy ezek a jövőben is erősödnek Szlovákiában. Robert Fico kormányfő ma a franciaországi Normandiába utazott, hogy megemlékezzen a második világháború hőseiről és áldozatairól a szövetségesek normandiai partra szállásának 82. évfordulóján. A kormány közlése szerint a miniszterelnök koszorút helyez el a hősi halottak emlékművénél, valamint találkozik Dunkirk polgármesterével is, akinek köszönetet mond a csehszlovák katonák emlékének ápolásáért. A normandiai partra szállás 1944. június 6-án kezdődött, és a II. Világháború egyik legnagyobb katonai műveleteként tartják számon. A látogatás célja a történelmi emlékezet és a háborús áldozatok tiszteletének megerősítése. A Tisza párt a jövő héten törvényjavaslatot nyújt be a közszolgálati média teljes átalakításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A tervek szerint a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása, a magyar kormányfő pedig úgy fogalmazott, a híradás szent, a vélemény szabad. A politikai vezetés már korábban is jelezte, hogy változtatásokat tervez a közmédia működésében, amíg nem garantált az egyensúly a hírszolgáltatásban. A közmédia vagyonkezelő alapjának vezetője Papp Dániel lemondott tisztségéről, a változásokat pedig a hivatalos közlemények a politikai átalakítási szándékokkal hozzák összefüggésbe. A kormányzat szerint a reform célja a közmédia szerepének újragondolása és a társadalmi vita elindítása. A svájci hatóságok újabb vádat emeltek a Crans-Montanási paradicsomban működő La Constellation bár egyik tulajdonosa Jessica Moretti ellen, aki a gyanú szerint egy dokumentumot hamisított a több mint 40 halálos áldozatot követelő szilveszteri tűzeset nyomozásához kapcsolódóan. Az ügyészség szerint egy számla meghamisításáról van szó, amely a bár mennyezetén használt hangszigetelő anyag beszerzésére vonatkozik, és amelynek szerepe lehetett a tűz terjedésében. A védelem ugyanakkor tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a dokumentum valódi és nem kapcsolódik közvetlenül a tragédiához. Jessica és Jacques Moretti több más bűncselekménnyel is gyanúsított, köztük gondatlan emberöléssel és gyújtogatással, miközben a vizsgálat összesen 14 érintettet érint. Az áldozatok hozzátartozói szerint felmerül a bizonyítékok manipulálásának lehetősége is. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A 41 éves német Robert Klaus lett a DAC labdarúgó csapatának új vezetőedzője, aki két idényre szóló szerződést írt alá. A szlovák labdarúgó válogatott 2-2-es döntetlent játszott Montenegróval a kassai előkészületi mérkőzésen. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában 53 ezer néző előtt rendezett barátságos meccsen.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, kisebb felhőzet az ország nyugati részében várható. Záporok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Szélcsendre vagy gyenge légmozgásra számíthatunk ma.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A 11-es számú első osztályú úton karbantartás miatt lezárták a Horelica alagutat, a zárlat délig tart. Sebességet mérnek Ugyalla után Érsekújvár irányába, Pozsonyban a Dévényi úton a központ felé, és Kassasaca város részében Csécs irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Mai adásunkban a magyar nyelv pozsonyi történetéről nemrég megjelent első átfogó monográfia kapcsán a főváros nyelvi tájképéről, többnyelvűségről, többség és kisebbség, valamint identitás és nyelvviszonyáról lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Az emberek mindig egymás mellett éltek, szóval nem voltak olyan negyedek, ahol néha Európában voltak ilyen, hogy német negyed, uh-huh. nem tudom milyen negyed, és Pozsonyban nem. Szóval a házakban egymás mellett élhettek magyarok, németek, később akár szlovákok is, meg akár egy háztartásban is, mert elég magas volt a vegyes házasságnak az aránya. Ez a cselekmény néha más, mint az a gondolat, ami benne van. Szóval igen, lehet olyan család, ami nem gondolja, hogy magyar, de magyar nyelvet használják, és van, aki nagyon erős magyar identitású, de a családja már nem beszél magyarul. Szeretem a sokszínű világot. Miért jó, hogy vannak narciszok is, meg tulipánok, meg hóvirág? Hát, mert csak egy virág lenne a réten, akkor kicsit szegényebb lenne a rét. Szóval gazdagabb vagyunk attól, hogy sokszínűbb a világ, és több nyelven tudok jobban kifejezni a világot, szóval nekem, és a világ annyira komplex, és ez annyira szép, és ezért a több nyelvűség is szép.
0: A magyar nyelv pozsonyi nyomai után kutatva festi meg az egykori koronázási székhely a mai szlovák főváros nyelvi látképét legújabb kötetében Lucia Molnár-Szatyinská, nyelvész, író, fordító. A Szlovák Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársa kamaszkorában részben dacból tanult meg magyarul, hogy értse, miről beszélget egymással magyar nyelven édesapja, a kiváló néhai színész, író, humorista Julius Szatyinszky és édesanyja. A szlovák nyelvű Magyar Csinev Bratislava, vagyis a Magyar Nyelv Pozsonyban című laikusok számára is olvasmányos monográfia egyben a többnyelvűség történetéről is szól. Tőzsgyökeres Pressburgerek és újonnan beköltözők nyelvi életrajzának felvázolása mellett azt vizsgálja, hová tűnt az a nyelvi gazdagság és sokszínűség, amely a múltban oly sokaknak egyszerre tette otthonossá a dunamenti síkság peremére, a Kiskárpátok tövébe épült várost. A stúdiónk vendége tehát Lucia Molnár-Szatyinská. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Mit tippel, szlovákok vagy magyarok veszik inkább ezt a könyvet?
1: Ez egy jó kérdés. Nincsen adat, de amit hallottam, gyakran magyarok veszik a szlovák társainak. Uh-huh. Akár egy vegyes családokban, vagy barátoknak. Ezt hallottam a legtöbbször.
0: Kiknek szánta egyébként?
1: Ez is egy jó kérdés, mert elsősorban szlovák közösségnek, hogy ismerjenek meg a magyar nyelv helyzetét Pozsonyban, és a szlovákok alatt a szlovák többségre gondoltam, mert szerintem a magyarok, amik benne van a könyvben, ők ismerik ezt. Szóval ez lehet ilyen újdonság inkább szlovákoknak, ezért is szlovákul írtam ezt a könyvet, de örülök, ha akárki olvassa meg. Az is érzem, hogy elég sok ilyen vegyes identitású ember, és ezekről is szól, meg szerintem ezek, akik olvasnak, akkor lehet, hogy találják ott valami érdekes számukra.
0: Egyébként higgyel, magyar fülnek, szemnek is van benne sok újdonság, úgyhogy én ezért is szerettem volna önnel beszélgetni, mert számomra lebilincselő olvasmányélményt nyújtott ez a kötet. De tudja mit, innen folytatjuk, de előbb bemutatom röviden a hallgatóinknak, bár alig hiszem, hogy ne hallották volna a nevét. Lucia Molnár-Szatyinská nyelvész, író, fordító, Pozsonyban született 1986-ban. Anglisztikát, amerikanisztikát, szlovakisztikát és összehasonlító irodalomtudományt tanult a Prágai Károly Egyetemen, később pedig hungarológiát Budapesten a Balassi Intézetben. Kutatási témái közé tartozik Szlovákia soknyelvűsége, a nyelvpolitika és a gendernyelvészet. Jelenleg a Szlovák Tudományos Akadémia Ludovic Stúr Nyelvtudományi Intézete szociolingvisztikai osztályának vezető szülője. Férjével, Molnár Csaba filmrendezővel két nyelvű gyerekeket nevel. Egyik ötletgazdája és producere volt a Pressburg című szlovákiai magyar sorozatnak. Édesapja Julius Szatyinszky, színész, író, humorista. Rövid időn belül két könyve is megjelent, a Mili Tato című kötetének magyar fordítása és a szlovák nyelvű Magyar Csinev Bratislava, vagyis a magyar nyelv Pozsonyban címmel publikált monográfiája. Szóval, mi volt a célja ezzel a könyvvel? Milyen elképzelés lebegett a szem előtt, amikor elkezdte ezt a kutatást?
1: Elsősorban össze akartam hozni a kutatásaimat, mert itt-ott publikáltam valami tanulmányt, de próbáltam ebből könyvet csinálni, és amikor ugye én interjúkkal foglalkoztam, a nyelvi biográfiákkal, és amikor újraolvastam és újrainterpretáltam őket, akkor rájöttem, hogy ez nem elég, és gondoltam, hogy nekem magamnak hiányzik belőle ilyen történelmi szál. Hogy én voltam kíváncsi, hogy mikor kezdték magyarul beszélni Pozsonyban, hogyan zajlott ezt. És azt hittem, hogy amúgy létezik valamilyen történelmi könyv, és kerestem a könyvtárakban, meg mindenhol, és kiderült, hogy nem létezik. És ezért magamnak kellett kutatnom ezt is. De nem vagyok történész, szóval ez a rész a könyvemben, ez inkább csak ilyen átfutó ilyen kronológia, amit nekem sikerült megtalálni. Szóval nem is biztos, hogy minden, ami benne van, hogy minden benne van, mert nem vagyok történész. De ez ilyen nyelvészeti szempontból alkalmazott a rész.
0: Szóval többnyelvű Pozsony. Ugye itt fölmerülhet a kérdés, hogy itt az emberek voltak többnyelvűek, vagy a városban éltek más-más nyelvű, nyelven beszélő emberek. Melyik volt inkább jellemző?
1: Szerintem mind a kettő. Mindig voltak többnyelvű emberek, de voltak időszakok, amikor hivatalosan többnyelvű volt a város is. Ez főleg a két világháború között. Volt egy időszak, amikor hivatalosan háromnyelvű volt a város.
0: Sőt, csak akkor volt hivatalosan háromnyelvű, ugye? Tehát pont az impériumváltás után eltelt 20 évben nagyjából, vagy?
1: Igen, ami nagyon rövid időszak, de nagyon sokszor visszaemlékszünk pont erre. De amúgy régebben ilyen német volt a város, aztán német-magyar, aztán inkább magyar a 19. század vége felé, és aztán háromnyelvű, és aztán újra egynyelvű szlovák, ami mai napig hivatalosan.
0: Mindjárt javítom is magam, mert hogy nem 20 éven át volt háromnyelvű az impériumváltást követően, hanem csak 10-1 néhány, mert hogy az 1930-as népszámláláskor ugye csökkent 20% alá a helyi magyarok aránya, így aztán lecserélték a magyar nyelvű utcatáblákat, de hogy addig voltak?
1: Igen, így van. Egy rövid időszakon át, és ott volt egy ilyen vita a városi parlamentben is, hogy kell-e lecserélni ezeket a táblákat, vagy nem-e maradhatnak a háromnyelvű, mert ugye ez pénzbe kerül is, és folytak ilyen viták is, hogy...
0: De azért csak lecserélték.
1: Igen, így van.
0: Na hát erről is szól ez a kötet a többnyelvűségről, hogy voltaképpen hogyan is viszonyulnak hozzá az emberek, maguk a többnyelvűek, de még azt javaslom, hogy maradjunk ennél a régi Pozsonynál, nevezzük Pressburgnak, Pressporknak, nem is tudom, mi a helyes megnevezés, mert hogy már eleve több neve is van ennek a városnak.
1: Ez amúgy nagyon szeretem Pozsonyban, hogy neki van több neve, és minden név valami mást jelent. Mert ha Poszoniumról beszélünk, ami latin neve, akkor ez egy nagyon régi város. Ha Pozsonyról beszélünk, akkor attól függ, hogy mikor, ha ma is beszélhetünk Pozsonyról, de ez általában ez a magyar Pozsony, ha Bratislaváról beszélünk, ez egy kicsit más, ha Pressburgról, akkor ez biztos ilyen történelmi város, de ha Pressburgról beszélünk, akkor én inkább ilyen 17. század, vagy 18. századra gondolok, és tetszik, hogy különböző csoportok máshogyan használják ezt a városnevet, és ami azt jelenti, hogy mindenkinek lehet az otthona, bár máshogyan nevezünk.
0: Ami a valós többnyelvűséget illeti, ezt hogy kell elképzelni? Mennyire különültek el egymástól ezek a, hát nem is népcsoportok, inkább városlakóknak hívjuk őket, mennyire éltek egymás szomszédságában, akár egymással, illetve mennyire beszélték a másik nyelvét? Erre vonatkozólag mi biztosat tudhatunk?
1: Ez manapság nehéz kutatni, mert kevés adat van erről az egyénekről, ilyen nyelvi praktikus kérdésekről.
0: Akkoriban a szociolingvisztikai kutatásokat nem végeztem.
1: Így van, szóval lehet tudni, például van egy német család, egy német nevű család, de ha gyerekek csak magyar iskolák vannak aztán a 19. század végén, akkor biztosan magyarul is tudnak. Vagy például milyen templomba járnak, evangelikus vagy katolikus, és milyen misékre, mert már voltak szlovák misék is, magyar misék, német misék, szóval ott például lehetne, de nincsenek olyan adatok, hogy most ha követünk egy családot, akkor én nem tudom mondani, hogy hát mikor mentek templomba, hányas misére, ugye ez nehéz, csak tudom, hogy abban az időszakban, ebben a városban voltak ilyen misék is, meg olyan misék is, olyan iskolák is, meg ilyen iskolák is. Szóval így nehéz tudni, hogy ki hogyan mozgott a városban, de az lehet tudni például ilyen újságokból, hogy voltak szerzők, akik írtak németül is, meg magyarul is cikkeket például.
0: Mert hogy Pozsonyban itt jelent meg az első magyar újság.
1: Az is, igen.
0: Pozsonyi Magyar Hírmondó, ha jól idézem pontosan.
1: És emlékszem a pontos nevére, de igen, itt sok ilyen első magyar dolog történt. Pozsony egy nagyon fontos város olyan szempontból. De az emberek mindig egymás mellett éltek, szóval nem voltak olyan negyedek, ahol néha Európában voltak ilyen, hogy német negyed, nem tudom milyen negyed, és Pozsonyban nem. Szóval a házakban egymás mellett élhettek magyarok, németek, később akár szlovákok is, meg akár egy háztartásban is, mert elég magas volt a vegyes házasságnak az aránya. Szóval ez a vegyesség, ez jellemző Pozsonyra.
0: És ki tanult el inkább a másik nyelvét? Kirajzolódnak-e valamiféle mintázatok?
1: Ez szerintem a foglalkozástól is függhet, ahogy például, ha valaki üzletember, akkor akar tudni minél több nyelvet, hogy minél jobban tárgyalhasson. Ha valaki pap, akkor lehet, hogy neki kell tudni több nyelvet, vagy tanár. De ha valaki, nem tudom, háziasszony, akkor lehet, neki nem kellett tudni több nyelvet.
0: Tehát változó. Egyébként azt honnan tudhatjuk, és mekkora biztonsággal, hogy nagyjából hányan beszélték ezt vagy azt a nyelvet a város története során?
1: Az a baj, hogy így nincsenek adatok, ami így nagyon jól tudunk összehasonlítani. Van egy nagyon jó könyv Eleonora Babejovától, egy történésztől, de ez csak 19. század végével foglalkozik, vagy ez

0: hanem inkább az emberekre, hogy mit jelenthetnek ezek a számok. És nekem például a legizgalmasabb volt, hogy egy ilyen adatban, népszámlálásban nagyon magas volt olyan arány, hogy valaki, akinek nincsen anyanyelve. És gondoltam, hogy ez mit jelenthetett. Uh-huh. És én azt hiszem, hogy mi néma emberek, hogy ilyen fogyatékosak, hogy valami. De olyan nagy arány volt, hogy ezt gondoltam, hogy nem lehetett egy kisvárosban ilyen sok. És aztán utána néztem, találtam egy tanulmányt, és ott meg volt magyarázva, hogy abban a népszámlálásban a gyerekeknek, akik még nem beszéltek, hogy ilyen 2 éves korukig, akkor nem volt anyanyelve. Mert ugye, ha vegyes családból származtak, ők nem akartak alapítani, hogy ő német lesz az anyanyelve, vagy magyar, vagy más. Uh-huh. Szóval inkább megmaradt ebbe a népszámlálásban, hogy nincs anyanyelve.
1: Uh-huh. Egyébként ez a nyelvi megoszlás, ez leképezett valamilyen társadalmi rétegződést? Tehát voltak bizonyos tipikus foglalkozások a magyarok körében, a németek és a szlovákok körében? Vagy ez így megoszlott arányosan?
0: Voltak egyrészt, de nem mindig. Szerintem ez attól függ, hogy milyen család, hogy minél műveltebb család, annál több nyelvűbb. Mert ugye voltak ilyen szokások, hogy az ember ment tanulni magyarul vagy szlovákul valami családba, aztán esetleg Németországba ment egyetemre, vagy Magyarországon, szóval ez ilyen szokás volt, mint manapság is, hogy az ember, aki művelt, az tudjon több nyelvet. És ha valaki, tudom, hogy például a zöldséggel foglalkoztak a bolgárok, és ők aztán a piacon árultak a zöldséget, uh-huh. és ez ilyen bolgár dolog volt uh-huh. itt Pozsonyban.
1: Uh-huh. A stúdiónk vendége továbbra is Lucia Molnár Szatyinská. Anélkül, hogy nagyon belemérnénk a statisztikákba, kik voltak többségben a tisztán egynyelvűek, vagy a többnyelvűek? Bármelyik nemzetről is van szó.
0: No, az a baj, hogy erről nincsen adat, mert általában van az, hogy nemzetiség és anyanyelv. De nincs az, hogy mennyire többnyelvű az ember, ezt nem tudjuk.
1: És aztán végül is, mi maradt meg ebből? Kik beszélnek ma magyarul Pozsonyban?
0: Ez is egy szuper kérdés, mert vannak ezek a régi pozsonyiak, szóval utódok azoknak a családoknak, akik itt maradtak évszázadokig itt élnek. Amúgy gyakran német nyelvűek, hogy ez a név, ez nem magyarul hangzik, hanem németül, de manapság magyarul beszélnek ezek uh-huh. a családok. És aztán sok a bevándorló Dél-Szlovákiából, mert ugye Pozsonyban több munka van.
1: És mint főváros vonza
0: igen,
1: is a
0: és ezért is
1: terieket.
0: A szlovák újságírók néha kérdeznek tőlem, hogy van-e egy magyar nyelv Pozsonyban, vagy több magyar nyelv Pozsonyban, és erre szoktam válaszolni, hogy több magyar nyelv, mert ugye van ez a standard nyelv, ami iskolában tanulunk, de Pozsonyban is lehet palócot is hallani, vagy ilyen csalóközi, uh-huh. vagy akcentus, vagy nyelvjárást, mert az emberek hoznak magukkal ezeket a nyelvjárásokat Pozsonyban is, ha itt élnek. És gyakran ezek az emberek ugye munkában már más nyelvet használják, szlovákot, vagy angolt, vagy németet, vagy akármit, és otthon beszélnek magyarul. De aztán megint, ha vannak ilyen vegyes családok, vegyes párok, ott kérdés, hogy hogyan beszélnek otthon.
1: Már kétszer is elhangzott vagy tett utalást a családnevekre, vagy hát igen, a vezeték névre, hogy az is hordozhat jelentést, vagy üzenetet. Vannak tipikus ilyen Pressburger nevek, illetve névből vissza lehetett következtetni a nemzetiségre, vagy hát arra, hogy milyen nyelven beszélt az illető?
0: Hát manapság már nem nagyon, de tudom, hogy például, ami a diákok mondták nekem, hogy néha ők név szerint próbálják keresni egymást, hogy a magyar diákok Pozsonyban, de nem csak a vezetéknév, hanem a keresztnév is, mert szerintem ez inkább mutat a magyar identitást, mert ha a szülők adnak ilyen magyar nevet valakinek, akkor ez inkább magyar, mert van, nekem is nagyon sok kollégám van, akinek magyar a vezeték neve, de nem tudnak magyarul már.
1: Igen. És ami a régebbi korszakokat illeti, tehát a név az árulkodó volt?
0: Igen, de ugye a legrégebbi nevek, ezek a foglalkozásai nevek, uh-huh. hogy mint a Molnár, ugye, uh-huh. meg ilyesmik, Bauer, meg ilyesmik, igen. Szóval ez igen. De nem 100%-osan lehetett bebízni.
1: Szóval a feliratok, ha már beszéltünk róla, a 30-as népszámlálást követően hát bizony lekerültek az utcákról, de volt, ami megúszta ezt a táblacserét, vagy ami továbbra is megmaradt, és még ma is fellelhető?
0: Vannak olyan feliratok,

0: amelyek ezért maradtak meg, hogy például felújítottak az épületet akkor, 30-as években, és akkor újra festették a falat. És ha például most, 21. században újra felújítják ezt az épületet, és leszedik ezt a festéket, akkor ott van ez a felirat. És amúgy vannak épületek, ahol ez hagyják. Például Szaszinkova utcán van egy nagyon szép felújított épület, és ott egy ilyen régebbi felirat van, vagy nem a Zohova, hanem a Kozia utcán is láttam olyan feliratokat, amelyek az új
1: homlokzat.
0: Új homlokzaton van.
1: És ezt, aki nem jár Pozsonyban, ha a könyvet a kezébe veszi, akkor ott egy képanyag is rendelkezésére áll, és az illusztrációkat megtekinthet. És van még egy szerepel a könyvben, talán a leghíresebb az Úr utcai, vagy Úri utcai, hogy is mondják ezt magyarul, ugye? A Pánszkán, ugye van a gyógyszertár felirat.
0: Igen.
1: Három nyelven ráadásul.
0: Igen, és most amúgy láttam nemrég, hogy megint szerintem fogják felújítani az épületet. Uh-huh. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz aztán, mert ha lesz új homlokzat, hogy lesz-e új felirat, vagy mi. Mert most már nagyon halványan lehet látni ezt a feliratot, és ez is ilyen ikonikus, hogy három nyelvűséget idézi, de igazából a szlovák név, ez csehül van írva. A lékárna, nem a lekáreny, ahogy lenne szlovákos. Uh-huh. Szóval ott igazából német, magyar, cseh felirat van ezen az épületen.
1: Habár most a magyar nyelvről beszélünk, illetve annak a pozsonyi jelenlétéről, ugye visszatekintéssel kezdtük, ott is ez a csesz, nem csehszlovakizált szlovák, ezt hogy is mondják, ilyen csevel átitatott szlováknak vannak bizonyos nyomai a múlt századokból, nem de?
0: Szóval a szlovák ugye csak nemrég standard, hogy ilyen 19. században lett az a standard szlovák, és akkor előbb a városban használtak a szláv nyelveket, meg az a nyelv, ami előzik a standard szlovákot, vagy a biblická csestina, ami amúgy a evangélikus közösség használt. Uh-huh. Vagyis mi, szóval több nyelvváltozat volt. Ezek a nyelvek nem pontosan olyanok voltak, mint amelyeket ma ismerjük.
1: És akkor a németet se hagyjuk ki, ez ilyen speciális német volt, a pozsonyi német?
0: Ott is különbség van az írott és a beszélt nyelv között, mert létezik ilyen Pressburger is, ami egy nyelvjárás, német nyelvjárás, ami közel áll a bécsi nyelvjáráshoz. Uh-huh. És ez itt használtak, igen.
1: A három nyelv egyébként milyen szinten keveredett össze? Nem alakult ki valamilyen közvetítő nyelv, ami mind a háromból építkezik?
0: Ha valaki beszél több nyelvet, és olyan emberrel beszél, aki ugyanúgy beszél több nyelvet, akkor az ember gyakran ilyen játékos, és szeret játszani a nyelvekkel. És ezért volt biztosan egy ilyen réteg a városban, aki kevert a nyelveket, de nem azért, mert nem tudott beszélni máshogyan, hanem ez okozott örömöt, hogy tudták úgy keverni a nyelveket. Uh-huh. Szóval igen, gyakran kevertek így néha az utcán, vagy a piacon, vagy ilyesmi. Hallottunk, meg olvastam ilyen tanulságokról, hogy vannak, akik így piacon három nyelvet kevertek.
1: Említettük már, hogy bizonyos feliratok fennmaradtak a múltból, de a kötet írásakor ön ilyen kutatómunkát is végzett, több helyszínt is vizsgált a városon belül, hogy milyen feliratokba botlik az ember, amikor járja az utcát, hol mindenhol járt, és mi mindennel találkozhat a járókelő.
0: Hát elkezdtem a saját utcámban, a Duna utcában, és még régen írtam erről egy tanulmányt, és tényleg végigmentem az utcán, és lefényképeztem az összes feliratot, ami ott van. Tényleg ilyen üzletfelirat, étteremfelirat, hivatalos felirat, utcanév, plakát, minden. És aztán csináltam ilyen táblázatot, és próbáltam rájönni, hogy hány nyelvből hány felirat van. No, ez egy nagyon szép módszernek tűnik, de gyakorlatban néha nagyon nehéz alapítani, hogy milyen nyelven van valami felirat. Mert a mai világban van az angol nyelv is nagyon jelen, meg van ilyen globális nyelv, ami igazából semmilyen nyelven, hogy ezek inkább ilyen cégnevek, vagy ilyesmik, üzletnevek, és aztán nehéz megmondani, hogy ez milyen nyelven van. És igaz, hogy például Duna utcában van sok ilyen emléktábla is, és ott például jelen a múlt, meg a múlt nyelvek is, hogy igen, emléktáblákon lehet találni még magyart. És aztán ugyanezt a módszert használtam a belvárosban, a Michalska, meg Panska utcán, aztán kerestem a Pozsony püspökén egy helyszínt, mert gondoltam, mivel történelemben ugye ott nagyobb volt a magyar
1: magyarok aránya.
0: Igen, az aránya. Pozsony püspökében akartam tudni, hogy ez megmarad-e a nyelvi tájképben, és kiderül, hogy nem, hogy nagyon kevés magyar felirat van. Persze, hogy igen, a templomnál, vagy az iskolánál, de a többi nem. És aztán elmentem Petržalkába is, meg Ruzsinóba megnézni, de ott tényleg nincs magyar felirat, ott más nyelvek vannak jelen, de inkább az angol, meg szlovák.
1: A könyvben idéz egy példát arra vonatkozólag is, hogy történt kísérlet, inkább csak egyes számot használhatok a nyelv revitalizálására, ez pedig a régi vásárcsarnok ügye volt. Ez egy jó pár éves történet már, ahol lelkes fiatalok kitalálták, hogy újra élik ezt a három nyelvűséget, és ez egyszerre volt egy ilyen üzleti modell is, meg egy ilyen kulturális küldetés is. Három nyelven történtek, vagy voltak olvashatók a feliratok, három nyelven hirdették meg a piacot, ugye, ami ott felállt. Aztán végül is ez valahogy úgy elszürkült. Erre mi a magyarázata, hogy ez miért történhetett meg?
0: Ez egy jó kérdés, és én ezt nem kutattam. Csak megnéztem ezt a változást, dokumentáltam ezt a változást, de kellene erről megkérdezni vagy a tulajokat, vagy azokat, akik üzemelnek ott a rendezvényeket, akik plakátokat csinálják. Nem tudom, hogy az történt, hogy most már nincs senki ott a csapatban, aki magyar, vagy hogy látják, hogy kevés magyar járt ott, vagy már nem olyan fontos ez a szimbolikus szerep. Az az igazság, hogy nem tudom, csak az jellemző, hogy manapság ez inkább ilyen angol-szlovák kétnyelvű hely, és régebben tényleg legalább szimbolikusan próbáltak ezt a magyart, ma csak a logóban megmaradt, a Piactrhmarkt logóban megmaradt a magyar.
1: Nyilván találkozott azzal a jelenséggel, hogy sokszor mi magunk magyarok se, mintha nem tartanánk fontosnak, hogy ez a magyar felirat kikerüljön, vagy hogy magyarul is olvasható legyen a nyilvános térben valamiféle célzattal egy üzenet, hogy, és megint csak ez a kérdésem, hogy ezt ön hogy látja, illetve mivel magyarázza, hogy sok esetben ez a belső késztetés is hiányzik ahhoz, és lehet, hogy sokkal több magyar felirattal találkozhatnánk, ha mi magunk fontosabbnak tartanánk.
0: Én kérdeztem az adatközlőimtől, de aztán ezt nem tettem bele a könyvbe, de volt egy ilyen kérdés az interjúkban, hogy mit gondolnak a magyar feliratokról, meg a feliratokról egyáltalán, és volt, aki mondta, hogy hiányzik neki, hogy jobb lenne, ha több magyar felirat lenne, mert ez otthonosabb lenne. De van, aki mondta, hogy minek, hiszen én értek angolul, szlovákul, nekem nem kell. Nekem valaki pontosan azt mondta, hogy nekem nem kell a potravinik írni magyarul, hiszen értem, hogy ott lehet kenyeret venni, meg nem tudom. Szóval van, akinek van olyan, hogy kérne ezt, vagy jól esne neki, és van, aki ezt nem kéri, és van, aki ezt nem is gondolja erről, hogy én nyelvészként ugye mindig gondolok erről, hogy hol lehetne még a magyar nyelv, de emberek, amikor munkába járnak meg, és néha nem is fordul elő nekik, hogy lehetne.
1: De ugye ez a kutató munka nem csak abból állt, hogy feltérképezte, hogy a város egyes pontjain ma milyen magyar nyelvű feliratokba bukkanni, hanem interjúkat is készített adatközlőkkel. Erről meséljen nekünk, hogy egyrészt hogy választotta ki őket, mi alapján, és hogy mire volt kíváncsi, amikor beszélgetett velük.
0: Három ilyen adatközlő csoportom volt. Az első, ezek a régi Pressburgerek voltak. A második ilyen három generációs család, magyar család, vagy ilyen vegyes család. De nekem ott az volt a fontos, hogy magyarul beszélnek, és Pozsonyba éljenek, mind a három generáció. És mindig ott a családban minden generációból legalább egy emberrel beszéltem, de gyakran többel. És harmadik csoport, ezek a diák csoport, azok voltak a diákok Dél-Szlovákiából, magyarok, akik jöttek Pozsonyba az egyetemre. És velük beszéltem háromszor úgy, hogy minden évben, minden ilyen tanév elején beszéltem három éven át, és kíváncsi voltam, hogy hogyan változott nekik a szlovák nyelvük, magyar nyelvük, mit gondolnak erről, és a többiekkel, vagyis mindenkivel csináltam ilyen nyelvi biográfiát, ami azt jelenti, hogy megkérdeztem, hogy meséljenek nekem arról, hogy hogyan tanultak meg melyik nyelvet, milyen nehézséget, vagy nem nehézségeket tapasztaltak, milyen gyakran használnak melyik nyelvet, meg kivel, hogyan.
1: Ebből mi derült ki az ön számára? Hogyan viszonyulnak az emberek a magyar nyelvhez, vagy hát az anyanyelvükhöz?
0: Hát azokat, akiket én választottam, ugye, mert ez ilyen kvalitatív kutatás, ami azt jelenti, hogy inkább mélyebbre mentem bizonyos emberekkel, és nem úgy, hogy én most nem mondom, hogy ez összes magyarról szól, aki Pozsonyban él természetesen, és azokkal, akikkel én beszéltem, ezeknek fontos volt a magyar nyelv. Szóval inkább erről beszélgettünk, hogy miért fontos nekik, hogyan adjak át, főleg ha beszéltem ilyen idősebb generációkkal, akkor megkérdeztem, hogy hogyan és miért adtak át a nyelvet. Asszimilációról is beszélgetünk, és ezek az adatközleim inkább az... Ott például érdekes volt, hogy akkor is, ha átadták, voltak olyanok, akik mondták, hogy nem fontos átadni, hogy ez mindenki bízom magára, hogy ez ilyen magánügy. És volt, aki nagyon erősen mondta, hogy ez nagyon fontos, és tényleg olyanok is voltak, akik mondták, hogy ez áruló, aki nem adja át a nyelvet a többi unokának, vagy nem tudom, gyerekének. Szóval az biztos, hogy a magyarok nagyon ilyen emocionálisan, érzelmileg beszélnek ezekről a dolgokról. Hogy ez a nyelv dolog nagyon, nagyon mélyen benne van, és nagyon sokat gondolkodnak erről. Mert én csináltam interjúkat szlovákokkal is, erről például ilyen szlovák diákkal, hogy mit gondolnak a magyarokról Pozsonyban, és akartam összehasonlítani ezeket az adatokat, hogy a magyarok mit gondoltak szlovákokról, szlovákok mit gondoltak magyarokról, de kiderült, hogy ezt nem használhatam, mert a szlovákok nem gondolkodtak magyarokról. De úgy, hogy egyáltalán, hogy én föltettem ezt a kérdést, és a válasz, hogy hát vannak itt valami magyarok, hogy tényleg, hogy már én nem találkoztam senkivel. Szóval ez ilyen, hogy ez nem lehet összehasonlítani, és teljesen más ez a perspektíva, hogy a magyarok, akik Szlovákiában élnek, nagyon jól tudnak beszélgetni nyelvekről, mert nekik ez ilyen mindennapi ügyök. Minden nap kell választani, most szlovákul fogok beszélni, vagy magyarul. Most szlovák iskolába megyek, vagy magyar iskolába. Most munkában. Hely, milyen munkát keresek? Szóval ez tényleg ilyen mindennapi szintű dolog, és a szlovákoknál nem. És ha néha mondjuk munkába járnak, ott van valami Attila nevű kolléga, lehet, hogy évekig nem is tudnak, hogy ő magyar, és aztán egyszer előfordul. És aztán, mert például az Attila nevű kolléga elkezd telefonálni valakivel, és rájönnek, hogy ő tud magyarul. Szóval ezek tényleg olyan dolgok, hogy és nekem számomra nagyon fontos, hogy szlovákok többet gondolkodjanak ezekről a dolgokról. Ez szerintem nagyon segítene a társadalomnak.
1: Hát ez a könyv, ez jó eszköz lehet ahhoz, hogy valakiben ez a gondolkodás elinduljon. Még visszatérve oda, hogy az adatközlői miként viszonyultak az anyanyelvhez, illetve a magyar nyelvhez, hogyan vélekedtek az identitásról, illetve az identitás képzetük, az miről árulkodik?
0: Ezt is kutattam, és ott fontos, hogy én sose kérdeztem az elején, hogy milyen az identitásod, hanem először hagytam őket beszélni, és csak a legvégén kérdeztem így direkt, hogy mit gondolnak az identitásról, mert sokat lehet ugye értelmezni attól, hogy hogyan valaki beszél, és néha tényleg más az, ami mond, vagy ki mond, és más, ami mesél. Szóval ez számomra nagyon érdekes volt. És ott nagy volt a különbség, hogy az is fontos szerintem, hogy nincsen olyan, hogy tipikus magyar identitás Pozsonyban, hogy van többféle identitás. Van, aki jobban érzi magát ilyen kozmopolitának, hogy nem is szeret, hogy magyar anyanyelvű például, de nem magyarnak vallja magát. Van, akinek erős a magyar identitása, hogy tényleg ilyen, hogy ez a legfontosabb. Van, aki kevertnek érzi magát, akkor is, ha nem vegyes családból származik, de valahogy a barátai miatt, vagy a munka miatt nem ilyen tiszta magyarnak érzi magát. Van, aki ez ugye a magyarországi magyarokkal szemben lát, és ezért nem érzi magát ilyen, nem tudom, tiszta magyarnak. Szóval nagyon különbözőek ezek a identitás kérdések, és én nem is akartam találni egy identitást, vagy a tipikus identitást. Ezekben az interjúkban nekem pont ez a folyamat érdekes, hogy hogyan beszélnek az emberek identitásról, mi befolyásolja őket, hogyan változik ez az életen át.
1: És hogy mennyire lehet fluid is, bármennyire is óckodhat tőle valaki, hogy az identitás az ilyen trükkös dolog.
0: Pontosan a szociológusok is ezt mondják, meg a pszichológusok, hogy ez sok dologtól függ, és az életben ez változhat, Nekem aztán ez fontos így együtt rakni a népszámlálásokkal, mert népszámlálás az a bizonyos pont, ahol el kell dönteni, ugye, hogy milyen az anyanyelvem, milyen a nemzetiségem. És amikor az emberekkel erről beszélgetek, valakinek ez teljesen nehéz, hogy egy ilyen skatolyába betenni magát, és szerintem ezért fontosak ezek az interjúk, hogy ott lehet látni, hogy ezek a nemzetiségi kategóriák mögött mi minden lehet. És ez egyáltalán nem egy egyszerű kategória.
1: Tehát a riportalanyai is, vagy az adatközlők is részben volt köztük olyan, aki nem tartotta fontosnak, hogy okvetlenül besorolja magát valamilyen etnikumba, de a magyar nyelvet mégis átadta a gyerekeinek, illetve az unokáik is adott esetben beszélni.
0: Így van, és volt egy másik, aki úgy érezte, hogy nagyon fontos a magyar identitás, és aztán rájöttem, hogy az unokái már nem beszélnek magyarul. Szóval az is, hogy ez a cselekmény néha más, mint az a gondolat, ami benne van. Uh-huh. Szóval igen, lehet olyan család, ami nem gondolja, hogy magyar, de magyar nyelvet használják, és van, aki nagyon erős magyar identitású, de a családja már nem beszél magyarul.
1: Ugye hát nyilván mindenki a maga ura, tehát ilyen szempontból nem lehet számon kérni a nagypapát, hogy az unoka nem beszél magyarul.
0: És itt például ez a több generációs dolog szerintem nagyon fontos, hogy a nyelv átadásban szerintem nagyon fontos a ilyen tágabb családnak a szerepe. És a mai világban gyakran a családok már úgy élnek, hogy ritkán találkoznak így generációk, és szerintem ez az egyik nagy probléma.
1: Folytatjuk a beszélgetést Lucia Molnár-Szatyinszkával. Érdekes volt számomra a kötetben, és most megint visszaugornék picit a múltba, hogy azt írja, hogy bizonyos pozsonyi németek elmagyarosodtak, vagy átvették a nyelvet, de ugyanúgy németnek tartották magukat. Miközben többségükben, vagy hát zömmel magyarul beszéltek, de hát nem azt szoktuk mondani, hogy nem nyelvében él a nemzet, akkor mégsem?
0: Hát én nem nagyon szeretem ezt a mondatot. Azt szoktam mondani, hogy nyelvben él a nemzet, és kultúrában él a nyelv. És szerintem a kultúra, ez lehet független a nemzettől. Szerintem.
1: Mindenesetre rendkívül érdekes, hogy ez a mintázat mintha megmaradt volna, mert hogy a múltból is adatolható olyan német, aki magyarul beszél, de közben németnek vallja magát, mint ahogy a jelenben is beszélnek magyarul, megtanulnak magyarul, még fontosnak is tartják, hogy átadják, de adott esetben nem vallja magát magyarnak, hanem szlováknak.
0: Így.
1: A három generációs családok túl mit tudott meg, vagy mit tapasztalta velük való beszélgetésnél, ez ilyen generációsan eloszlik, megoszlik, tehát hogy inkább az mutatható ki, hogy a nagyszülők még igen, de az unokák már nem, vagy nincs ilyen mintázat?
0: Nincs ilyen mintázat, de ott például én azt vártam, ott egy másik kérdés volt számomra érdekes, hogy ki mikor és hogyan használja magyar nyelvet nyilvánosan, és ki mikor fél használni nyilvánosan a magyar nyelvet, mert tudjuk, hogy vannak ilyen traumák és történelmi dolgok, ami tényleg nehezek voltak, főleg a második világháborúra gondolok, és ezutáni időszakra. És azt hittem, hogy ezt a dolgot csak idősek átéltek, és gondoltam, hogy a fiatalok már sokkal ilyen szabadabb. De nem gondoltam erre, hogy a fiatalok átéltek a mecsiarizmus korszakát, amikor ők gyerekek voltak, és ez ugyanúgy volt ez a na szlovensku, po szlovenszki, meg ez a ilyen félelem az utcán, hogy ha valaki megszólal magyarul, akkor ez járhat pofonnal, erőszakkal, verbális és nonverbálissal is, és így a unokák meg a nagyszülők, nekik volt ilyen közös tapasztalata ezzel, hogy fiatal korukban nem beszélhetnek magyarul az utcán. És aztán a családokban alakultak ilyen stratégiák, hogy akkor hogyan fogunk ezt a nyelvet használni úgy, hogy megmaradjon, de ne használjunk nyilvánosan. És ez számomra ilyen nagy érdekesség volt, meg meglepetés, hogy így a idős generáció, meg a fiataloknál ez volt ilyen közös.
1: No, és akkor milyen nyelvi stratégiákhoz folyamodtak, vagy hogyan jártak el egy ilyen helyzetben? Hogyan próbálták kezelni az ilyen helyzeteket, vagy adott esetben megelőzni?
0: Gyakran csönd volt az egyik stratégia,
1: hogy
0: elhallgattak, vagy csendesen beszéltek, vagy nem beszéltek nyilvánosan. Szóval a magyar nyelv került ilyen titkos nyelvé, magánnyelvé. Voltak, akik más nyelvet használtak magyar helyett, de akár szlovák helyett is, mert ugye a német vagy az angol, ez a nyelv nem volt olyan, mint a magyar, szóval voltak, akik inkább más, teljesen más nyelvet használtak, és van sok ilyen individuális stratégia.
1: Az egyik adatközlője azt meséli önnek, hogy amikor a gyerek leszaladt a játszótérre, és valamit nem vitt magával, akkor amikor kihajolt az ablakon az anyuka, és utána kiáltott, már inkább nem magyarul kiáltott utána. Azért ez sokat elárul, vagy hogy is mondjam, elgondolkodtató.
0: Pontosan, de ott például aztán tovább azt mondja, hogy a fia, amikor felnőtt, ő már simán magyarul kiabálja a gyerekre az utcán. Szóval, igen. És az is volt, hogy ezt a kutatást én csináltam mondjuk 10 évvel ezelőtt, és akkor ilyen jó hangulat volt, hogy a magyarok mondták, hogy már simán beszélgethetnek magyarul az utcán, már nem kell félni semmitől, és ha manapság csinálnám ezeket az interjúkat, lehet, hogy megint más lenne a helyzet.
1: Gondolja?
0: Az is attól függ, hogy hol, meg mikor, de szerintem most megint kicsit rosszabb van a helyzet, mert Pozsonyban is voltak esetek, amikor megint a magyar nyelv miatt valakire vagy kiabáltak, vagy egyszer volt olyan eset is, hogy a kést, hát nem lett sérülés belőle, de valaki késsel próbált támadni.
1: Igen, ez nemrég történt, bár nem tudom, hogy zárult le aztán végül is az ügy, hogy igazolódott-e a nemzetiségi
0: Igen, de volt ilyen, és aztán ez ugye félelmet okozhat az emberekben.
1: Uh-huh, mindenképpen.
0: De ugye én is úgy élek, hogy magyarul beszélünk a családban, mármint nem én a gyerekkel, de a férjem, és például neki nincs rossz tapasztalata, és ugye járok én játszóterekre magyar szülőkkel, szóval látom, hogy simán beszélgethetnek magyarul, és főleg így a kisgyerekekkel nincs gond. Szóval. De a diákokkal, akikkel beszélgetem, meg más diákokkal is, nekik voltak ilyen rossz tapasztalataik utolsó években, hogy valaki leköpte őket villamoson azért, mert magyarul beszéltek, meg ilyesmik, szóval még mindig áll ez a veszélyhelyzetnek.
1: Ezt mindenképpen megkérdeztem volna, hogy a benyomása szerint még mindig az a jellemző, hogy az ember lehalkítja hangját a villamoson. Mekkora kockázattal jár magyarul beszélni a Pozsonyi utcán?
0: Szerintem ez a időtől is függ, hogy például napközben szerintem teljesen rendben, és éjszakán lehet, hogy ez veszélyesebb, de ez attól függ, hogy ki mozog az utcán mikor, szóval lehet, hogy olyan emberek, akik ilyen erőszakosabbak, meg természetesen az alkohol is jár, meg ilyen, szóval ha az emberek tiszták, és napközben én nem érzem úgy, hogy nem szabad beszélni, de Pozsonynak vannak most ilyen bizonyos ügyek, a biztonsággal ilyen problémák, és szerintem akkor ott igen, lehet ez veszélyesebb.
1: Említette, hogy főleg a második világháborút követően, de aztán a vad 90-es években is bizony-bizony komoly retorzió érte a magyarokat Szlovákiában. Ezek a traumák, ezek oldhatók ön szerint? Tehát, hogy újra termelődik, mint láttuk, a fiatalok esetében is van traumatikus élmény, de ez valamiképpen kezelhető lenne? Vagy mi kellene ehhez? Mi múlik mondjuk a többségi társadalom viszonyulásán a mindenkori kisebbségekhez?
0: Biztosan kezelhető, de akkor ezt kellene akarni kezelni. És ahhoz kell ez a párbeszéd, ami nyílt, és amikor mind a két oldal tényleg érdekel a dolog, és szerintem lehetne mind a két oldalnak nagyon sok mindent kell magyarázni. És én bízom ezekbe a párbeszédekbe, bízom benne, hogy például ez a könyv is nyithat ilyen párbeszédet, meg bízom a mai fiatalokban, a szlovákiai magyar fiatalokban, aki gyakran most csinálnak ilyen rendezvényeket, meg próbálják szlovákok felé is nyitni. Szerintem ez nagyon fontos. Én is teljes mértéken bízom benne, hogy ez megoldható, bár hosszú távon, de szerintem mindig bele kell menni ezekbe a párbeszédekbe.
1: Ugye, mert itt arról van szó, hogy a sokszínűséget, most csupaszítsuk le így a kérdést, értékként kezeljük-e vagy sem, hogy fontosnak tartjuk-e vagy sem, és hát hadd fejezzem itt ki a pesszimizmusomat, én nem látom, hogy olyan különösebben érték lenne a sokszínűség, és hogy miért van ez ön szerint?
0: Ha értékekről beszélünk, szerintem az is fontos mondani, hogy még rosszabb, mint valami gyűlölet, vagy ilyesmi, még rosszabb, amikor valaki nem is tudja, hogy ez létezik, hogy ilyen, nem tudom, hogy mondjam ezt most.
1: Arra gondol, hogy azt se tudják, hogy élnek itt magyarok?
0: Igen. Mert akkor azt se tudom, hogy traumát okozhatok, hanem is tudom, hogy milyen trauma létezik ott. És ezt tapasztalom most gyakran a könyvemmel is, hogy valami szlovák újságíró például mondod nekem, hogy hát ő nem is tud elképzelni, hogy létezhet egy kétnyelvű család. Hogyan beszélhetnek két nyelvet egy családban. És ha valaki felnőtt, ez nem tudja, akkor ez a lépés, hogy megyünk értékekhez, ez még ilyen előző lépés, hogy legalább elismerjük ezt a tényt, vagy megtudjuk valami erről, hogy mit jelent az kétnyelvű lenni, mit jelent az, hogy kisebbségben élni. És én azt hittem már, hogy ez ilyen egyértelmű, hogy ez mindenki tudja, de nem. Hogy tényleg itt néha kell kezdeni ilyen teljesen ilyen alapokkal, vagy valaki más kérdezi tőlem, Szlovákiában vannak magyar iskolák, és ott magyarul tanulnak. És ez tényleg olyan, hogy azt hittem, hogy ezt mindenki tudja, hogy vannak kisebbségi iskolák, de nem mindenki tudja.
1: És ugye az még, ha fogalmazhatok így, akkor ez még kisebbi gond, hogy csak nem tudja, de még akár nehezményezheti is, mert hogy van azért egy ilyen fölfogása mindenkori többségi társadalmakban, hogy az kisebbségek nyelvi elkülönülését fenyegetésként élik meg, és akkor nem csak azt gondolják, hogy nem akarnak integrálódni a társadalomban, de még valamiféle ellenségességet is feltételeznek a részükről. Ami az... akár meg is nyilvánulhat, mert azért a szűkeblőség mindenkire jellemző. Na de hogy ez is miért alakulhatott ki, hogy ennyire istenítik az emberek a homogenitást, miközben az emberek sokfélék és egyszerre sokfélék és egy helyen sokféle emberi.
0: Na, szerintem az a rossz, ha valaki például segíteni akar a magyar gyerekeknek azzal, hogy szlovákosítsanak, és akkor legyenek nekik egyszerűbb. Ugye, hogy nem érti az, hogy azt mondanánk, hogy hát akkor menjenek szlovák iskolába, és akkor egyszerűbb lesz mindenkinek. Mert egy közös nyelvünk lesz. És pontosan ez, nem látják ezt az értéket. Mert nem ismerik. Szerintem ez az, hogy nem tudnak elképzelni. És ezért kell mutatni ezt értékként, ezt a több nyelvűséget, vagy több kultúrát. És ez kinek a feladata? Ez egy jó kérdés, hogy ez nyelvésznek a feladata, egy filmrendezőnek a feladata, egy rádiónak a feladata, Párbeszédnek a feladata, és valószínűleg mindannyiaknak. Hogy...
1: És ez azért is annyira különös, mert ugye Közép-Európában élünk egy meglehetősen szűk térben, azért ez nem túl tágas földrajzi értelemben, és rendkívül tagolt, tehát itt nagyon szoros közelségben élnek egymás mellett nagyon különböző nyelvű emberek, és az ember azt gondolná, hogy éppen ezért toleránsabbak vagyunk, de a jelek szerint nem.
0: Attól függ, hogy ki, de tényleg van itt elég sok ember, aki nem toleráns, de én inkább azt mondanám, hogy ezért nem toleránsak, mert nem ismerik ezeket a dolgokat.
1: Tehát a felvilágosító munkában látja a megoldást, még a hosszú távú projekt is ez. Ugye sok esetben is rákanyarodhatunk arra, hogy fiatalokkal is beszélt olyan értelemben, akik ide jönnek tanulni, és akkor Pozsonyi Egyetemet látogatnak. Ők számoltak be önnek ezekben az interjúkban arról, hogy sokszor félnek megszólalni, és hát ezt ismerjük mindannyian, szlovákiai magyarok, vagy a többségünk ismeri. Ön ugye a magyar nyelvet fiatal felnőttként sajátított el, tehát van rálátása, ön is több nyelvűvé vált, hogy mit tudna tanácsolni azoknak, akik félnek megszólalni, mert vagy kinevetik őket, vagy megmosolyogják őket, rájuk szólnak adott esetben. Tehát hogy lehet legyőzni ezt a fajta gátlást?
0: Ezt az interjúkban is próbáltam oldani, vagy rákérdezni, és nekem nagyon érdekes volt, hogy igazából ez nem a nyelvtudás kérdése, hanem a önbizalom kérdése. Hogy gyakran az adatközlők mondták, hogy hú, azt hittem, hogy gyorsan fogok fejlődni, jobban fogok beszélni szlovákul. Én nem beszélek jobban szlovákul, csak jobban merek beszélni. Vagy nem félek annyira. Vagy önbizalmasabb vagyok. És hogyan lehet ezt az önbizalmat akkor magas szintre tenni? Ez a kérdés. Igen. Mert szerintem ez tényleg nem erről szól, hogy legyenek nyelvi kurzusok, és jobban tanuljuk a genitívt használni, és nem tudom mit. Mert ez nem segít. Az segít, ha ezt az önbizalmat, ezt építsük, és hogyan? Hát csak azzal, hogy használjuk a nyelvet, és esetleg olyan biztonságos környezetbe. Volt egy adatközlő, aki azt mondta, hogy akárkivel nem állt szóba szlovákul, hogy inkább valami más vagyan oldotta, de már saját osztálytársaival már simán beszélt szlovákul. És ha egy évig, két évig beszélt már osztálytársaival, ilyen szabadon, aztán már a többi helyzetekben is elkezdett beszélni. Szóval szerintem megteremteni ezt a biztonságos helyzetet, ahol lehet beszélni szlovákul hibásan, vagy nem tudom, de fontos ez a tapasztalat, hogy valaki megérti, amit mondok, valaki kíváncsi rá, hogy mit mondok. És most hogyan lehet ezeket a helyzeteket hozni? No, igen, a szlovákoknak kéne tudni, hogy ha egy csoportomban van egy magyar, akkor adjam neki egy kis időt. Ne szóljak bele, amikor próbál valamit kimondani. Érezzem vele, hogy ő most fél, akkor én most próbáljam neki valahogy mondani, hogy rendben van, vagy értem, amit mondasz, vagy megpróbálni utána mondani, hogy ezt akarod mondani? Hát igen, igen, jó, akkor rendben. Szóval ezt a tapasztalatot átadni, de ez nehéz, ha ők nem tudják, hogy hogyan reagálni. Szóval ez is az én feladatom például, hogy szlovákokkal beszélgessek erről, hogy hogyan segíthetnek magyaroknak. Nemrég voltam egy konferencián, ez volt a téma, hogy ilyen inkluzív kommunikáció egyetemeken. És ugye ez alatt általában értjük, hogy ilyen fogyatékos emberekkel hogyan kell beszélni, vagy nem tudom milyen fajta kisebbségekkel, és én oda jöttem, és erről beszéltem, hogy a magyar diákokkal hogyan kell beszélni, és olyan sok kérdést kaptam utána, ilyen tanároktól, egyetemi tanároktól, hogy ők nem tudják hogyan kezelni a magyar diákokat, hogy látják, hogy izgulnak a szlovák nyelv miatt. És ez például nagyon segített, hogy tudtunk erről beszélgetni. Én tudtam nekik mondani a magyar szempontot, hogy nekem mit mondták a diákok, és ők nagyon kíváncsiak voltak rá. Szóval például ez csak például ebbe a inkluzív kommunikációba ez is behozni. Hogy hogyan beszéljünk a saját kisebbségeinkkel, aki nemzeti kisebbségek.
1: Az érdeklődő professzoroknak milyen tanácsokat tudott adni? Legyenek megértőbbek?
0: Igen, adjanak időt, meg igaz, hogy ott van ilyen párhuzam a idegen diákokkal, akik más országokból jönnek, hogy ez néha tényleg ilyen hasonló, hogy bár van érettségi nekik szlovákból, akkor lehet, hogy ez nem az jelenti, hogy tökéletesen tudnak szlovákul a magyar diákok.
1: Az ön személyes életében ez hogyan jelentkezett? Önt érte negatív élmény amiatt, hogy esetleg nem jól ragozott egy adott helyzetben magyarul?
0: De csak Magyarországon. Képzeljen el, hogy Magyarországon ez az elvárás volt, hogy beszéljek tökéletesen, de a szlovákiai magyarok mindig nagyon ilyen megértették a helyzetemet, meg szerintem ők örültek, hogy én megtanultam magyarul, szóval Szlovákiában senki nem mondott nekem, hogy most rosszul beszélsz, vagy persze, hogy nem beszélek tökéletesen, de igyekszem, és szerintem ez fontos.
1: Mert ez ilyen vice versa, hogy az ember nehezményezi, hogy rászólnak, mert adott esetben rosszul ragoz, akkor hát mondjam így, hogy elvárható az is, hogy ő se legyen nyelvi purista, és ne javítsa ki a másikat mindenféleképpen. Na de akit mondjuk a 90-es években megkergettek Ligetfalun, mert magyarul beszélt, és most csak és ne menjünk vissza még távolabb, mert 45 és 48 között nagyon-nagyon cifra dolgok történtek, hogy lesz ebből béke? Most sokan szeretik emlegetni a békét, de hát ez is a békéhez tartozik.
0: Szerintem kell sok közös pozitív élményünk. És ha van közös pozitív élményünk, ettől van béke és önbizalom.
1: A többnyelvűség, mert hogy a könyv ennek a története is, vagy a többnyelvűségre is fókuszál, miért érték, miért jó többnyelvűnek lenni?
0: Nekem ez ilyen sokszínűség jelent, és én szeretem a sokszínű világot. Miért jó, hogy vannak nárciszok is, meg tulipánok, meg hóvirág? Hát, mert csak egy virág lenne a réten, akkor kicsit szegényebb lenne a rét. Szóval gazdagabb vagyunk attól, hogy sokszínűbb a világ, és több nyelven tudok jobban kifejezni a világot, szóval nekem, és a világ annyira komplex, és ez annyira szép, és ezért a többnyelvűség is szép.
1: Stúdió vendégünknek, Lucie Molnár-Szatyinszkának köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 77. adása. Lucie Molnár-Szatyinszka, nyelvész, író, fordító, a Szlovák Tudományos Akadémia Ludovics Túr Nyelvtudományi Intézete szociolingvisztikai osztályának vezetője volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja önöket, ugyanekkor ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden, a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a Pátria 24.stv .sk oldalon is. Vasi Jesó Lívia és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico Normandiában emlékezik meg a II. Világháború áldozatairól. 14. Leópápa ma 7 napos látogatásra érkezik Spanyolországba. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico kormányfő ma a franciaországi Normandiába utazott, hogy megemlékezzen a II. Világháború hőseiről és áldozatairól a szövetségesek normandiai partra szállásának 82. évfordulóján. A kormány közlése szerint a miniszterelnök koszorút helyez el a hősi halottak emlékművénél, valamint találkozik Dunkirk polgármesterével is, akinek köszönetet mond a csehszlovák katonák emlékének ápolásáért. A normandiai partra szállás 1944. június 6-án kezdődött, és a II. Világháború egyik legnagyobb katonai műveleteként tartják számon. A látogatás célja a történelmi emlékezet és a háborús áldozatok tiszteletének megerősítése. Az OECD szerint válsághelyzetbe került a globális acélipar, mivel a piacokat elárasztja az olcsó, államilag támogatott kínai acél, miközben a kereslet több régióban visszaesett, részben a közel-keleti háborús helyzet miatt is. A párizsi székhelyű szervezet éves jelentése szerint a világ acélgyártási kapacitása folyamatosan bővül, miközben a kereslet gyenge marad, így a kapacitás kihasználtság fenntarthatatlan szintre csökkent. A túlkapacitás tavaly elérte a 640 millió tonnát, és 2028-ra akár a 745 millió tonnát is elérheti. Az OECD becslése szerint ennek jelentős része Kínához köthető, ahol a támogatások növekedése miatt az export is megugrott. A szervezet szerint ez torzítja a nemzetközi piacokat, és nyomást gyakorol a globális acélárakra. 14. Leópápa ma Spanyolországba érkezik, ahol egyhetes látogatása során kiemelten foglalkozik a bevándorlás és a társadalmi igazságosság kérdéseivel. A Vatikán közlése szerint a program részeként a Kanári-szigeteken találkozik a bevándorlókkal és segélyszervezetekkel, valamint megemlékezik az Európa felé vezető, veszélyes út során életüket vesztett emberekről is. A pápa a spanyol parlamentben is beszédet mond, és részt vesz tömeges vallási eseményeken Madridban és Barcelonában. Látogatása politikailag megosztott időszakban zajlik, amikor Pedro Sánchez miniszterelnök kormánya belpolitikai és korrupciós vádak miatt is nyomás alatt áll. A látogatásra rendkívüli biztonsági intézkedéseket hoztak, több mint 15 ezer rendőr bevonásával. A mostani út 14. Leópápa első európai hivatalos látogatása Olaszországon kívül. A laoszi mentőcsapatok felfüggesztették annak a két férfinak a keresését, akik május közepe óta rekedtek egy részben elárasztott barlangban az ország középső részén. A hatóságok szerint a helyszín egyre instabilabbá vált, miközben a túlélés esélye minimálisra csökkent. A hétfős csoport tagjai egy elhagyott bányába léptek be, amikor a heves esőzések következtében a bejáratot elöntötte a víz. 5 embert korábban sikerült kimenteni, vagy önerejükből kijutottak, a két eltűnt férfi azonban feltehetően a barlang mélyebb részeibe húzódott. A mentők továbbra is szivattyúzzák a vizet és próbálják javítani a hozzáférést. Emellett élelmiszert is adtak a barlangban arra az esetre, ha a két férfi még életben lenne.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, kisebb felhőzet az ország nyugati részében várható, záporok csak elvétve fordulhatnak elő. A hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, szélcsendre vagy gyenge légmozgásra számíthatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljes útlezárásra számíthatnak holnap estéig Nyitrán a Vjezoszláv sugárúton, továbbá Pozsonyban a Pilárikován és Kassán a Szlovenszkij Jednoty utca hídját zárták le felújítás miatt. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Keleten a helyzet, köteles Szabolcsal. Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatóinkat. A mai vendégem nem más, mint Sallai Zoltán zenész, tanár, a Nóném együttes billentyűse. Szervusz Zoli, köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk.
2: Köszönöm szépen, Szabolcs, kellemes napot a hallgatóknak.
0: Egy ilyen játékra szeretnélek kérni elsőre, hogy menjünk vissza a gyerekkorodba, és tudom, hogy te zenéket játszottál fel a Szalagos Magnódra, hogy milyen műsort kell elképzelnünk, milyen zenéket hallgattál, és mit játszottál fel, és milyen magnóra. Szóval menjünk vissza akkor szerintem a 80-as évekbe, ha jól gondolom.
2: 75-ben születtem, 1975-ben Királyhelmecen. Apukám is zenész, a dobos, és úgy néz ki, hogy ezeket a géneket tőle örököltem már, mint a zenét illeti. Annak idején ő rengeteget játszott minden szombaton ilyen mulatságokat, lakadalmokat, stb. Ez így belém volt oltva, vagy belém volt táplálva az a zenei rész. Én hol tanultam meg ezeket az újdonságokat, a dalokat, akkor az első rádió, amit meghallgattam, ez volt a Petőfi. Annak idején csak egy pár rádiót tudtunk behangolni, és emlékszek a Petőfi rádióra. Volt egy olyan műsor, a Komjáti Györgynek bemutatta az újdonságokat már mint nyugatról, és ez volt az egyetlen lehetőségem, ahol hozzájutottam az új programhoz, a dalokhoz, fel tudtam játszani tekercses magnón, igen, az még egy lengyel Unitra magnó volt, ahhoz vettük az M-geton tekercseket, annak idején.
0: Szóval nem kazetta, hanem ez
2: nem kazetta, az első vagy tekercses magnó volt, igen, nálunk ezt a szlovákok úgy hitták, hogy kotucsák, igen, tekercses magnó, és ott ültem minden vasárnap, mert emlékszek, 11 órától kezdődött, a, ne, 11.45-től templom után kezdődött a Komjáti György műsora, ott mutatta be az újdonságokat, és ezen kívül még volt egy műsor a Bétót Lászlótól, és ez volt a Poptarisznya, és a Poptarisznya magnósoknak az pedig csütörtökön. Még volt egy műsor, annak arra emlékszek, a Szombatesti Koktél, azt is a Komjáti György vezette, és akkor kénytelen voltam fent lenni éjszaka 1 órától 2-ig, vagy 2-től 3-ig, most már nem nagyon emlékszek. Hajlandó voltam ott ülni és hallgatni az újdonságokat, csak hogy meghalljam elsőnek, hogy mi van a nagyvilágban. Úgyhogy én erre a korszakra nagyon-nagyon nagy örömmel emlékszek vissza.
0: De hogy fel is vetted, és akkor így visszahallgattad, és neked fontos volt, hogy így képbe legyél?
2: Sőt, mai napig el vannak nekem ezek a tekercsek valahol téve, és azután már jöttem a kazettás korszak, amikor már meg tudtuk venni a kazettákat, ami már nem sokára lassan úgy látom, hogy jön vissza, mert egy ilyen retro hullám jön, hogy már kezdik gyártani a kazettás magnókat. És igen, én ebből tanultam, és így lettem DJ, Bodrog Szerdejétől Királyhelmec, Tisza Csernő, Terebesi Járásban, Rozsnyón, úgyhogy én ezzel jutottam az új dalokhoz, és ezzel hívtak engem így szalagavatókra, a diszkókra.
0: De amit felvettél,
2: amit én felvettem, igen, képzeld el, akkor még akkor nem volt ilyen, hogy járt volna valakineket felügyelni, és fizettél volna valami jogdíjakat, úgyhogy én azzal DJ-kedtem, amit én fel is játszottam.
0: Bodrog Szerdahelyen nőttél föl. Bodrog Szerdahelyről az embereknek általában az jut eszükbe, hogy mezőgazdaság, szőlő. Tudom, hogy még gyerek voltál, te is kapáltál szőlőt.
2: Sőt, mai napig álmodok arról, hogy kapáltam a szőlőt, és a nyári brigádom, amíg alapiskolában jártam Szerdahelyen, akkor a nyári brigádot szőlőben töltöttem július-augusztusban. Úgyhogy 4x1 héten kellett kelnünk 4 órakor reggel, és 11-ig volt kapálás minden áldott nap. Mármint péntek, szombat, vasárnapon kívül. Úgyhogy ez volt az első brigádom, ami...
0: És akkor, amikor anyukát ébrezgetett, akkor nem volt ilyen rossz érzés, hogy na megint menni kell?
2: Ez csak egy ilyen rutina lett már az egészből, szokás kérdése volt, mert szüleimnek is van egy bizonyos árszőlő, úgyhogy ott is tanultam már kapálgatni, úgyhogy én nekem ezzel nem volt gondom, mint diák, és szükségem volt a pénzre, mint minden diáknak, úgyhogy én hajlandó voltam felkelni. De sokat tanultam ezen a fizikai munkán, tényleg mai napig belém van ugyanúgy vésve, mint a zene. Csak nem foglalkozok szőlővel, nem foglalkozok borral, ezt mai napig édesapám csinálgatja otthon.
0: De azért a kapát még így meg tudod fogni, vagy mi?
2: Még meg is tudom a gyerekeimet tanítani erre, hogy kell fogni a kapát. Még az idén is már megbeszéltem, éppen most jövök a szüleimtől, én megbeszéltem velük, hogy nyáron mikor fogok hazaszaladni, hogy egy picit segítsek a szőlőmunkában.
0: Te aztán Kassára a úgynevezett állami konzervatóriumba kerültél, és akkor gondolom ott is már zongora szakra.
2: Igen, és ez volt 1988-ban, fejeztem be az alapiskolát, de már ott 8. osztályban, még akkor 8 év folyamos volt az alapiskola, akkor el kellett döntenünk, hogy hová készülünk majd középiskolában. Azzal, hogy engem nagyon érdekeltek a repülők, én még nem döntöttem el, hogy én zenei szakra fogok majd készülni, én pilóta szerettem volna lenni, de nálunk valahogy nem volt még akkor arra valamilyen igény, hanem csak a Magyarországra lehetett volna mennem tanulni, és épp abban az időben vesztettem el valahogy két barátomat, pilótát, akik meghaltak ilyen szerencsétlenségben, úgyhogy akkor meggondoltam, hogy a földön maradok, és ez volt a második választásom, hogy konzervatóriumra készülök. Jártam fel egy tanárnőhöz, aki egy évig készített, aki már ma már nincs az élők sorában, Ludmila Kojanová, és ő volt az én professzorom, aki készített egy évig. Elvitt engem meghallgatni ez a József Podprockihoz, az is egy zeneszerző volt, a 20. század zeneszerzője, ő sincs már az élők sorában, és így készítettek egy évig, elmentem a tehetségkutató vizsgákra, és felkerültem 89-be a konzervatóriumba Kassára. Még akkor a Lenyin utcára.
0: Ami most a fő utca.
2: Igen, a fő utca.
0: Csak azóta a konzit is, ahogy áttették. És miért a zongora?
2: Nekem a harmónia mindig is tetszett a zenekarokban, amit játszottak, és ennek ellenére, hogy apám, édesapám dobos, engem soha nem szólított meg az a dob, én eljátszok a dobon mai napig, azt a ritmikát érzem, de a harmónia, attól nincs szebb hangszer a zongoránál, mert szóló hangszer, hegedű, szóló hangszer, még a gitárral el tudsz harmóniát, de zongorával két kézzel el tudsz harmóniázni, és ez tetszett nekem a legjobban. Úgyhogy emlékszek, hogy 77-ben vettek egy szárnyas zongorát a szüleim itt Kassán, egy bécsi gyártású szárnyas zongorát, ami már akkor nem volt értékes, mint hangszer, hanem értékesebb volt, mint egy bútordarab, és azon elkezdtem reggeltől estig kalimpálni, játszani, komponálni, úgyhogy nekem volt egy füzetem, amiben az új dalokat, amit annak idején játszottam a rádiókon keresztül fel, elkezdtem játszani, és leírtam sorrendben, hogy milyen abbától tudok játszani, Quincy Jones-tól, Máté Péter, stb. És volt egy ilyen jukebox füzetem, ha valaki jött vendégségbe, akkor választott mindig egy dalt, és én eljátszottam nekik. Úgyhogy én engem ez a zongora valahogy összenőttem vele.
0: És hallásból így az abbát?
2: És így hallásból, igen, hallásból. Azt, hogy lejátszották a rádióban, nekem ez már ilyen abszolút a fülemben maradt, és elkezdtem hallásból játszani, sőt már kísérni is bal kézzel. Így sikerült egy ilyen jukebox füzetet terveznem, és volt egy vastag füzetem, és abban volt ilyen 250 dal, találhattál meg. Úgyhogy ha eljöttél volna, annak idején kávéra választhattál volna akármilyen stílusodat.
0: De még ma is tudod, gondolom, vagy már nem annyira.
2: Persze, hogy emlékszek, igen. Azt nem lehet elfelejteni. Az úgy be van táplálva, azban meg a tudatalattiban, hogy azt mai nap eljátszom.
0: Ugye már említetted, csak egy kicsit akkor ugráltunk, hogy te aztán DJ lettél, gondolom a konzi után, vagy közben is, nem tudom.
2: Konzi közben is. Közben már is. Igen, mert akkor már konzervatórium hallgató lettem, és közben már ezeket a főiskolás, középiskolás diszkókat én játszottam, mint DJ.
0: És van egy jó története, de a tükörgömnek hívják azt.
2: Saját kézileg gyártottam.
0: Ez az, hogy mindent saját kézileg gyártottam.
2: Igen, mert akkor nehéz volt hozzájutni, és nem volt akkor még annak idején Temu, meg internet, úgyhogy nehéz volt hozzájutni. Lehet, hogy más országban igen, de én ezeket a reproduktorokat is magam terveztem. Én megvettük a funérdeszkát, összeraktuk, és megvettük hozzá a reproduktort, és azzal jártam diszkózni, mert akkor még nem volt valahogy pénz komoly cuccra, vagy felszerelésre. Ez a diszkógömb, ehhez úgy jutottam, hogy kaptam egy földgömböt, amit én aztán kiselejteztem, összetörtem egy jó darab üveg tükröt, és annak idején csak kanagon ragaszt volt, igen. Úgyhogy felvágtam ilyen szép kockákra, és körbe ragasztottam az egész földgömböt. Mindenki el tudja képzelni, hogy milyen egy földgömb, hogyha rá vannak ragasztva, akkor és így keletkezett az én diszkógömb. Na és ezt a diszkógömböt, ezt hordtuk bizonyos akciókra, és nyilván mindig fel kellett takasztani valamilyen ilyen szilon hurokra, és megtörtént egy diszkon Királyhálmetszen, hogy ahogy így megforgattuk a kollégával, a Józsival, akkor egy bizonyos idő után leszakadt és széttört. És jött egy ilyen srác, és mi ezt nem vettük észre, és hozza a kezébe összetört földgömbömet, és azt mondta nekem, hogy testvér, leesett a bolygót. Úgyhogy Ilyen szép élmények is vannak ezzel a földgömbbel, és még sorolhatnák többet is, ha eszembe jut majd valami.
0: És édesapáddal jártál, gondolom, hogy így bálokba, vagy esküvőkön zenét, hogy néha így elvitt magával téged?
2: Bodrogszerdahelyen volt nekik egy ilyen általános hely, azt még úgy hívták, hogy Bodrog étterem, és ők ott rendszeresen...
0: A szíves hely volt.
2: Igen, ők ott rendszeresen minden szombaton játszottak lakodalmakat, úgyhogy én csak úgy emlékszek arra, hogy én így megszöktem, nem messze laktunk ott a családdal, egy ilyen 3 vagy 4 szobás lakásban, akkor én már megszöktem egy ilyen 5 perc gyalog sétára volt az a étterem, és amíg ő játszott így esténként, akkor én így leléptem, és az ablak alatt lestem azt, hogy ki mit játszik a gitáros, mit játszik a zongorista, és lehet, hogy az volt az első momentum, hogy ott szólított meg engem a zongora, mert ott volt egy szintetizátor, és az nagyon érdekelt engem. De hogy elvitt volna valamilyen, nem emlékszek vissza, hogy hordozott volna magával, mert nekik már ők dolgoztak, játszottak, úgyhogy elég későn végeztek ilyen rendszeres bulikat. Ez a szombati, ez rémlik, erre emlékszek vissza, hogy ott rendszeresen ott voltam az ablak alatt minden szombatom, amikor Bodrogszerdahelyen játszott, erre emlékszem.
0: Ugye aztán a te életed vagy, te is az a generáció vagy, akinek így a fiatal korába jött be a 1989 a rendszerváltás, és akkor nagyon sok minden megváltozott.
2: Hogy ha azt mondják, hogy rendszerváltás, akkor nekem csak a kulcsok jutottak eszembe, mert nekünk ez volt a szemünk előtt, hogy mindenki kulcsot vett a kezébe, és mentek csörgetni a főutcára. Úgyhogy mi ezt úgy vettük, mint diákok. Nálunk az volt az első pontom, hogy tanuljunk, meg gyakoroljunk. Mi rengeteget gyakoroltunk hangszert annak idején, mert ha ma összeviszonyítom a mai fiatalokat, akkor nem mondhatnám azt, hogy mindenki annyit ül a hangszernél, mint annak idején mi ültünk. Bejött az internet, bejöttek bizonyos platformák, úgyhogy mi akkor tényleg azt mondhatnám, hogy becsületesen tanultunk, gyakoroltunk, és ami a diszkókat illeti, én továbbra is folytattam, csak már itt már figyelmeztettek arra, hogy vigyázz, itt már kazettával nem nagyon lehet lesz ugrálni, mert itt már a jogokat védték, úgyhogy már kénytelen voltam megvásárolni az anyagot komoly CD lemezeken, vagy LP, én még LP-vel nem dolgoztam, de a CD lemezeket már azután megvettem szépen sorrendben, úgyhogy itt már így fejlődtem technikailag kassan, de továbbra is folytattam, és meg tudtam fizetni magamnak az internátust, meg tudtam fizetni a szabadságomat, úgyhogy én nagyon elégedett voltam ezzel a 90-es évek változásával már zeneileg is, és sokat adott nekem, sok tapasztalatot adott ebben a diszkóvilágban, és minél többet játszottam, annál több helyre hívtak, úgyhogy nem csak a jazz. A jazz klub volt egy ilyen, hogy mondjam...
0: Bázis.
2: Az volt, azt hiszem, hogy ilyen bázis, vagy az volt az a pont, bizonyos pont, ahonnan elindultam, és ott folytattam már a zenekarral is, aminek az volt a neve, hogy Vademekum, itt már ilyen átvett funky dolgokat játszottunk, és a diszkókat pedig folytattam több klubban kassán, több internátusokon, úgyhogy addig, amíg nem jött a No Name zenekar, 2000-ig DJ-eskedésből éltem.
0: De van egy ilyen meglepő életrajzi adat, hogy 1994-ben zeneszerzőként és szövegíróként részt vettél a Budapesti Táncdal Fesztiválon.
2: 94-ben már érettségi után voltam, mert 93-ban érettségiztek a konzervatóriumban, de azzal, hogy a konzervatórium 6 éves, mivel hogy ott még tanári tagozat van, 5.-6. osztály, azzal szerzed meg az abszolutóriumot, már vagy diszárt, ezt a titult. Én még ott maradtam 94-ben is, de akkor már próbálkoztam saját dalokon, és komponáltam egy dalt, amit én elküldtem aztán a Magyar Budapesti Táncdal Fesztiválra. Én ezt csak azzal elküldtem, hogyha egyszer bejön, nem volt valami nagy elvárásom, és vissza is jeleztek, hogy

0: egyetlen klub, ahol tényleg mindenki jól érezte meg, hát nem azért, mert én voltam ott a DJ, de ott mindenféle zene megfordult abban a klubban.
1: Szóval onnan vannak még a kapcsolatok a táliásokkal.
0: Pontosan.
1: Színészekkel.
0: És akkor összejöttünk így a színészekkel. A tesóm magyar ipari tagozatot végzett, középiskolát, és ő is bekerült, mint színész a Táliába, úgyhogy mi így egy ilyen nagy család voltunk ott, össze voltunk így kötve. Sőt, még zeneszerzőként is részt vettem egy pár darabban, a Mumus országban azt hiszem, zeneszerzőként meg egy pár gyerek előadásban, úgyhogy én olyan 10 évig együtt dolgoztam a táliásokkal.
1: A No Name megváltoztatta az életedet? Én nem tudtam, hogy a No Name-ben játszott Csekovszki, és te őt váltottad?
0: Mondjuk úgy, hogy igen, váltottam. Augusztusban lesz 30. évfordulója a zenekarnak, és én 28 éve vagyok tagja. Marián szintén osztálytársunk volt a konzervatórium, ő színészeti tagozatot végzett az énekessel Igorral, egy osztályba jártok.
1: Akkor Igor nem zenét végzett, hanem...
0: És Igor nem zenét, színészetet végzett Marián is, és Igor, de persze, hogy nekik voltak kötelező hangszer órájuk, hogy valaki gitár tanult, valaki zongorát. Na és ők alapítottak egy zenekart 96-ban, Na és ahogy így Marián, ő egy nagyon tehetséges rác, ő több formációban, több tagozatban is játszott. Ő úgy döntött, hogy ő nem lesz állandó tag a No Name-be, úgyhogy így váltásra került sor, és megkért engem Igor, hogy mit szólnak ahhoz, hogyha belépnék a No Name zenekarhoz. Én akkor már egy befutó DJ lettem, így mondhatom, hogy befutó DJ, akkor döntenem kellett, hogy maradok a DJ-kedésnél, vagy élőzenét, mert én egész életemben élőzenét szerettem volna játszani, és főleg azt szerettem volna, hogy lejátsszák azt, amit én majd írok valamikor. A szép dolog a DJ-kedés, de mégis szebb dolog, hogyha egy DJ a te dalodat játszol el, az még szebb ettől. Úgyhogy én bekerültem a zenekarba, én lettem azután az első, mármint a zöld album, a No Name nevezetű album tagja, az billentyűse, amin már én játszottam fel a második albumot, aminek az volt a cím, hogy Pocskám szín az ázrák, és az volt a második album a No Name-nek. Úgyhogy Marián az első albumnak volt a billentyűse, én pedig már a másodiktól kezdve mai napig én vagyok a tagja.
1: Tehát akkor, hogy említetted 28 éve, de akkor, ha jól értem, akkor még nem volt teljesen egyértelmű, hogy a No Name az egy ekkora karriert fog befutni, hanem hogy akkor lendült így neki igazán.
0: Gondolod, hogy azért, mert jöttem? Vagy? Igen, hát, de ez egy olyan döntés volt, hogy én éreztem azt, hogy én ezt akarom csinálni, én a fiúkkal ismertem is, mi ismertük egymást a srácokkal, és sőt, Igorral a konzervatóriumba jártam, én voltam a korepetitorja, mert a színészeti tagozaton volt neki kötelező ének, és mi már így össze voltunk játszva, és lehet, hogy azért szólított meg engem, mert látott bennem valami jövőt, vagy valami tehetséget. És ahogy így elkezdtünk komponálgatni, dalt írni, akkor jött az első sláger, a Tiet Voja Sestra, azután jött a másik sláger, a Zsili, és akkor így beindult lassacskán is. És egyszerre csak aranyalbum lett a második albumból, amin azt hiszem, hogy 7 Grammy díjat kaptunk, 2000-ben igen, 7 Grammy-t kaptunk, a szlovák Grammy-ről beszélek, még annak idején akkor a Gimes is valamilyen 5 díjat vett át azon a Grammy-n, a pozsonyi Zörkadlovi háj, vagy Zörkadlová szieny, akkor annak idején emlékszek, hogy akkor nagy sikert arattunk, és onnan beindult az egész dolog már.
1: Tehát rengeteg díjat nyertetek ezen kívül is, szerintem ez felsősor Szlávikot és minden.
0: No, hát utána már úgy beindult az egész, mint egy maraton, mert már megszólított minket az Elán, akik turnéra indultak 2001-ben, vagy 2002-ben, és ők tudták, hogy van ez a No Name, aki 7 darab Grammy-t, vagy 8 darab Grammy-t nyert annak idején, és előzenekarként meghívtak minket egy koncertturnéra Csehországba és Szlovákiára. Ezzel a nappal kinyitódott a kapu nekünk Csehországban. És mai napig játszunk a cseheknek is, úgy, mint a szlovákoknak. Annyi, hogy 80%-ot Csehországba töltjük, mert valahogyan ügyesebbek a nevezetek, vegye senki sértésnek, de valahogy ügyesebben tudják ezt a logisztikát és a kultúrát betáplálni egy évre előre, úgyhogy mégis.
1: Szóval a menedzsmentek jobbak.
0: Menedzsmentek jobbak, igen, és nagyobb a piac. Még egyszer annyi lakos van, mint Szlovákiában, úgyhogy ott többet mozgunk.
1: Az milyen, amikor az ember egy ilyen legendával, vagy legendás együttes előtt léphet fel.
0: Hát nekünk ez egy megtiszteltetés volt, és ugyanúgy nagyon sok tapasztalatot nyertünk.
1: És még 20 évesek voltatok.
0: Még 20 évesek voltunk, igen. Én akkor voltam

0: 24 vagy 25 éves, és akkor meghívtuk akkor a Jozsorást, a frontment a Zelámból, hogy megkeresztelni az első albumunkat, hogy ő lesz a kereszt apja az a Pocskám szín az ázrák című CD-nknek, és a CD bemutatón akkor megtisztelt azzal, hogy eljött, egy fél évre ráhívott a cseh zenekar tagja, a Luciéból a Dávid Koller, aki ugyanúgy akartak minket, mint előzenekart az ő cseh turnéjukon, úgyhogy lassan így beindult a szeker, és így elkezdtünk produkálni, jött a második albumunk, harmadik, és akkor húztuk a mai napig, ahogy bírjuk.
1: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Sallai Zoltán zenésszel.

0: Naše srdcia sú navždy rozdelené plotmi. A slová, čo vravím teraz, vravím do tmy.
1: Most folytatjuk a beszélgetésünket Sallai Zoltán zenésszel.
2: De az egy nagyon gyors felfutás, hogy ezt így nem is biztos, hogy egyszerű elviselni, bár lehet, hogy a hallgatóknak úgy tűnik, hogy a jót mindenképpen könnyű elviselni, de nem biztos, hogy könnyű.
3: Mint minden munkának megvan a hátránya, meg az előnye. Ez egy nagyon, én ezt a munkát nagyon szeretem csinálni, és gondolom, hogy a fiúk ugyanúgy beszélnének erről, mert ezt szívből csináljuk ezt az egészet. A hátránya az, hogy rengeteget vagy úton, rengeteget alszol hotelokon, soha nem tudod, hogy mi történik az utakon, megvan ez a hátránya, de az előnye mégiscsak az, hogy a zene szép, és a zene összeköti az embereket, és mi ezt szeretjük csinálni, igen. És azt, amit te szeretsz csinálni, amit neked megadatik, és még megfizetnek érte, az ma nagyon kevés embernek adatik meg, úgyhogy én ezt mindenkinek kívánom, hogy ez bejöjjön. A lényeg az, hogy maradj a földön, és ne szállj el ezektől a dolgoktól.
2: Na épp ezt akartam megkérdezni, hogy van ilyen, de nincs semmi spéci kérdésetek, hogy...
3: Már mind nekünk a... Uh-huh. Nem.
2: Hát elmentek egy koncertre, legyen törülköző, vagy én nem tudom.
3: Mi ebben minimálisak vagyunk azért, mert igen, ezt úgy hívják, hogy rider, és a riderbe nekünk le van írva a menedzsment leírva, hogy mire van szükségünk, de hát... Az, ami minket érint, azt a csomagot, oda tartozik egy pár ásványvíz, két üveg bor. Mi például kemény alkoholt soha nem is tettünk a riderba, és lehet egy ilyen sonkás, vagy egy sajtos a svéd asztal, nekünk ez abszolút elég. Mi valahogy nem vagyunk arra utalva, hogy valami klimatizált öltöző legyen, vagy valami puha párnákról feküdjünk, úgyhogy egy egyszerű kis öltöző, és hogy meg legyünk elégedve, ne halljunk éhen, és ne halljunk szomjan. Az, hogy már a rendező, hogy mit tesz hozzá, vagy hoznak neked egy meleg levest, meleg ételt, az már csak egy bónusz.
2: És jó a meleg ilyenkor, jó a meleg kaja?
3: Sőt, hogyha már télen játszunk, vagy ősszel, tavasszal, akkor egy jó meleg gulyás mindig jól jön.
2: Szintén mondtad, hogy ezeken a hosszú utakon, amikor nem, szerintem általában ilyen mikrobusszal utazhattok, de lehet, hogy most a repülővel is, meg össze-vissza, de hogy a többieket tanítod magyar szavakra, sőt, ilyen vicces magyar szavakra, hogy már kvázi unalmatokban már idáig jutottatok, hogy magyar órákat tartasz a többieknek.
3: Volt egy időszak, igen, amikor össze voltunk csukva egy nagy autóban, de még az előtt úgy volt, hogy nekem volt egy Seat Inkám, ami mai napig még otthon van Bodrogszerdain beparkolva, és apu azzal jár a szőlőbe. Annak idején még a tetőn hordtuk a zongorát, volt ahogy a nagy dobot is a Timkoék, nekik volt egy favorit, Skoda favoritjuk, abban nyomták bele a dobokat, zongorákat, úgyhogy mi egészen nullától kezdtük így, hogy személykocsikban nyomtuk be a hangszereket, hogy tudunk menni, sőt, még hangosítást is hordanunk kellett. Még volt olyan, hogy a keverőpultnál is valamikor én álltam, és be kellett állítanunk a zenekart, de igen, ez a múlt, ez a kezdet.
2: Azután hittem, hogy te a keverőpulttal együtt voltál hátul a csomagtartó.
3: Olyan is lehetett valamikor, csak arra már konkrétan nem emlékszek. De aztán jött egy olyan korszak, amikor elkezdtek támogatni egy utazási iroda, és ők adtak nekünk sofőrrel együtt egy Mercedes Sprintert, egy mikrobusz, és ott össze voltunk már így csukva mindannyian, és azzal, hogy te naponta csinálsz, vagy 200, vagy 400, vagy legyen az 600 kilométert egy hét alatt, sőt, most már csinálunk még 1200-at is, akkor olyankor az ember unatkozik, amíg nincsen zene az autóba, vagy nem nézel valami filmet, akkor hülyéskedtünk, viccelgetünk, és igen, volt olyan, hogy a fiúk elkezdték kérdezni a magyar állatokat, hogy mondják a őzikét, hogy mondják a sündisznót, meg ezeket a dolgokat. Tehát egy ideig tanítottam őket, és ebből mindig egy ilyen komédia keletkezett. Szóval a unatkozás alatt, amikor már harmadik vagy negyedik nap kritikus, amikor már nagyon össze vagytok zárva, akkor az embernek már nem jutott semmi eszébe, hanem az énekesünknek azt mondja, jak sa povie, srnka po magyarski Zoli, őzike. És így minden nap megkérdeztek minden állatot, jak sa povie, ješko, süni, sündisznó.
2: Nagyon sok együttes alakul, nagyon sok együttes elindul, mindenki körülbelül olyan karriert szeretne befutni, mint ti, hogy te el tudsz mondani két-három dolgot, hogy miért nektek, miért a no-name-nek sikerült, ami aztán nagyon sok együttesnek nem sikerül.
3: Nálunk mindenki szerintem egy más element ebben a zenekarban. Mindenki máshogy gondolkodik, de a lényeg az, hogy ő négy testvére van a zenekarban, ez egy nagyon erős kapcsolat, és az, hogy bizonyos intelligenciának kell lenni a zenekarban, hogy így összetartsatok, ez az egyik dolog, és a másik az ekonómiai rész, hogy mindenki egyformán osztozkodik a zenekarban. Nincs úgy, hogy a frontember többet kap, vagy a dobos kevesebbet kap. Nálunk egyformán osztozkodunk mai napig, ez meg volt mondva az elején, és szerintem ez nagyon nagy szerepet játszik.
2: És akkor emiatt így össze is tudtatok, ki tudtatok bírni 30
3: éve? Ez is egy szerepet játszik, de az, hogy egy jó parti lettünk, hogy el tudjuk egymás véleményét fogadni. Vannak félreértések a zenekarban, de le tudunk ülni diplomatikusan, és meg tudjuk beszélni a gondokat, és egyszerűen szerintem tárgyalni kell. Valamikor nem is kell játszani, lejövünk a próbaterembe, és vannak olyan próbáink, ahol nem is játszunk, csak beszélgetünk. Beszélgetünk arról, hogy fogjuk elképzelni a 30-as évfordulót, mit akarunk, milyen vendégeket akarunk. Beszélgetünk a koncert turnéről, például, ami most nyáron vár minket, hogy milyen programot szeretnénk, hogy átpofozzuk-e a dolgainkat, beszélünk a családjainkról, beszélünk arról, ki merre megyen kirándulni, úgyhogy szerintem ez ebből a négy testvérből már egy 6 testvér tagozatú zenekar alakult, de hazudnák, ha azt mondanám, hogy az ekonómiai rész nem játszik szerepet, szerepet játszik az ekonómiai rész, igen.
2: Hogy mindenki egyformának érzi magát.
3: Így, pontosan. De ez nem érinti azt, hogy ki milyen szerző, mert a szerzői jogokból valamit keresel, de itt mindenkinek a saját, mármint a ügyességéről van szó, hogy aki ügyesebb, hát az több dalt hoz. Úgyhogy itt már az külön van majd aztán díjazva, de már a koncert rész, az interpretáció az egyforma részre osztozódik mindig.
2: És te az együttesben általában a zenét szerzed, és a hangszerelést csinálod? Vagy?
3: Én többnyire, hát igen, nálunk a hangszerelés az egy közös munka, az egy ilyen team munka, azt aranzsnak hívják. Én az aranzs részre szoktam főleg törekedni, és a zenei részre, mert én szlovák szövegírással nem nagyon foglalkozom, de ha van valami ihlet, valami gondolat, akkor azt én leírom magyarul, és összejövök a fiúkkal, és elmondom, hogy mit szeretnék ezzel a dallal mondani. És aztán leülünk, és így összekezdjük ragasztani, mert van egy pár-két dal az albumon, amit én magyarul írtam, és átfordítottuk azután szlovák szövegre.
2: Mondasz egy példát csak.
3: Szlovadot mi, van egy ilyen dal, igen, azon az albumon, annak is az albumnak az a neve, hogy Szlovadot mi, és ott is az egyik dalomat írtam magyar szöveggel, és aztán elmondtam, hogy miről van itt szó.
2: Itt egy
3: nem, ez még oda nem kerültünk, de lehet, hogy majd valami gyerekalbumon, ha dolgozni fogok, akkor őzikék, zsiráf, sündisznó, az majd előjön valamikor. Van még egy pár dalom, amit magyarul írtam, de azután már ezt nem fordítottam a No Name zenekar felé, hanem már elkezdtem foglalkozni más előadókkal, mint például Carmen Pál Balázs, akivel most voltam nemrég egy...
2: Hát a dalban.
3: A dalban, igen. Egy magyar verseny, egy magyarországi versenyben a dalban.
2: Ugye Patocska Olivérrel lépett fel.
3: Patocska Olivérrel, igen, és megszólítottam Kárment, hogy van egy dal, amit a No Name nem vett el annak idején, hogy mit szólnál hozzá. Én úgy láttam, hogy ezt a dalt rád lehetne majd így lassacskán így varni, mert nekem tetszik mármint a hangod, meg az is, hogy ő egy nagyon ügyes, és ez a potenciál megvan ebben a Kármenben, és ha nem próbálom meg, akkor nem tudtam volna, hogy hova fog ezzel kerülni. Úgyhogy én elővettem egy régi dalomat, amit 2004-ben írtam a No Name albumra, csak annyi, hogy át kellett pofozni egy kicsit ezt a szöveget, mert az még annak idején egy kicsit ilyen fiatal gondolkodású, romantikus dal volt, és így vette kezébe a dalt Patocska Olivér, akire írt rá egy új szöveget, és az én zenémmel született egy dal, amivel ők a versenyen részt vettek.
2: És döntősök lettek.
3: Így van.
2: És ott voltál az egyik.
3: És ott voltam, és meghívtak
2: újra
3: engem
2: játszani.
3: Újra Budapestre kerültem egy ilyen 30 év után, de most már mint szerző is, és mint billentyűs is játszottam ezen a versenyen, és ez is egy nagy megtiszteltetés volt, sőt, és ez egy nagy marketing lett a No Name zenekarnak is, azzal, hogy a No Name zenekar tagja, mint én, részt vehettem Magyarországon egy versenyben. Én ennek nagyon örülök, és még lehet, hogy ennek lesz folytatása, mert vár minket még egy koncert az A38-as hajón Budapesten, és ott szeretné Oliver és Carmen, hogy részt vegyen a No Name, és lejátsszák ezt a közös dalt, amit ők az albumra feljátszottak már.
2: Ha már ennél tartunk, hát ugye én újságíró vagyok, és szenzáció hajház, azért a te vagy a ti számlátokon van egy Karel Gott együttműködés, és Lúcia Billával is együttműködtetek. Tereza Maskova. Ugye Tereza Maskova az a Rózsaszín hajú?
3: Rózsaszín hajú, igen. És most van egy friss duettünk. Ne počítej leta, počítej prátele.
2: Ne számold a barátokat.
3: Ez egy nagyon gyönyörű dal, és még friss, még most látott napvilágot, és ezzel a dallal szintén a 30-as évforduló, No Name 30-as évfordulóján decemberben, december 12-én a prágai autóarénában részt fogunk venni Terezával, vagyis Tereza részt fog venni, és elénekli ezt a duetet. Úgy szintén, mint a másik dalomat, amit írtam, Onászdvó, mi kettünkről szól ez a dal, annak is a szerzője lettem, a zenei szerzője. Úgyhogy ez egy másik közös munka, ami ugyanúgy előre rúgott minket, és nagyon örülünk, hogy összejött ez a közös munka Terezával.
2: Mert nekem úgy látszik, hogy nem tudom, hogy ezt tudatosan csináljátok, vagy ez így ösztönösen jön, hogy ez egy olyan út, ami így változatosan, ti nem ragadtatok be a No Name-be, hanem tényleg ilyen sztárokkal is így megjelentek, együtt feléptek, és ez más, és de mégis ott vagytok, és ilyen, gondolom, ilyen új inspirációk jönnek.
3: Szerintem ez ilyen ösztönös is, meg tudunk erről, mert a világban úgy működött minden, hogy Michael Jacksonnak is kevesen tudnak arról, hogy a Thriller albumot, meg a History albumot olyan zenészek játszották fel, akiknek saját zenekarok van, és mert most a Toto zenekarról beszélek, ahol Steve Lukather a gitáros, Porcaro volt a dobos, Porcaro volt a bassgitáros, ezek három testvér volt, David Page volt a billentyűs, és ők játszották fel a legnagyobb slágereit, a Billie Jean-t, a Thrillert, ezek a zenészek. És mi is ilyen útat választottunk, hogy miért ne, dolgozhatnánk stúdióban, koncertszínpadon, de mint stúdiózenészek is, és ez nagyon érdekel minket az a dolog.
2: És ezért írjátok néha.
3: És mi írjuk a dalokat, igen. És ezért jól esik, hogyha eljön például Tereza, meghívjuk őt vendéget, és le tudjuk játszani ezt a dalt, amit mi írtunk neki.
2: Ugye én a felvezetőben is mind tanárt vagy pedagógust is bemutattalak, mert mondtad, hogy a konziban is elvégezted ezt a tanári szakot, de te még külön Rózsahegyen végül is egy ilyen tanári diplomát vagy oklevelet szereztél.
3: Igen, ez a PA Dödörö, ez a kis doktorátus, ez a diplomát tanári és zongora szakból. Úgyhogy...
2: Csak hogy azt akartam megkérdezni, hogy játszik az ember most tényleg így mondjuk Karel Gottal, vagy Lucia Billával, Tereza Maskovával, vagy egy koncerten, ahol nem tudom, tízezrek tapsolnak neki, és akkor vissza kell menni a konziba, és a gyereknek kell veszekedni, hogy no, akkor még játszon egy kicsivel többet, gyakoroljon, mint eddig, hogy ez annyira két különböző világ, hogy pénteken vagy vasárnap még ott vagy, és akkor hétfőn meg itt vagy.
3: Igen, itt aklimatizálni kell magad, mert ott egy más világ van, és visszajössz a realitásba a családodhoz, aminek nagyon örülök, hogy itthon vagyok, és be kell állítani magad, át kell hangolni, mint egy rádiót aztán arra a frekvenciára, hogy vigyázz, most iskolába vagy, de ugyanúgy vagy, mint kántor, és te most valamit meg akarsz mutatni ezeknek a fiataloknak, te át akarod adni azt a tudományt, vagyis azt a tapasztalatot, amit te tanultál, és praktizálni pedig megint át kell kapcsolni, amikor elmegy a nagy színpadokra, és egy ilyen sztárokkal dolgozol, mint Karel Gott. Sőt, és te még arról nem tudsz, hogy ha én szombat éjszaka hazakerülök, vagy vasárnap korán reggel, akkor vannak olyan vasárnapjaim, hogy az Esperes a református templomból felhív, hogy kiesett a kántoruk, és én most letudtam 3 vasárnapot a református templomban, mint kántor. Úgyhogy én még az orgona mögött ültem, előtte való este játszottunk egy nagy koncertet Pardubicén, egy majálist, és másnap a 25-ös Zsoltárból olvastam pár sort, úgyhogy igen, egy kicsit ez felfoghatatlan, de itt csak az áthangolásról van szó, és mindent észre kell, szerintem, és szeretettel, mert ha ezt nem szeretnéd csinálni, akkor nem mennél így bele. Mert én ezt a református templomat is, ezt is gyerekkorom óta vésték belém, mivel hogy édesapámnak a testvérje református pap volt, Borsi Szőlőske Bodrogszerdahelyen, és akkor én már az orgona mögött ültem, még annak idején harmóniumnak hívták, még pompáltam a lábommal, és azt ugyanúgy belém vésték annak idején, és magam kezdtem olvasni akkor, tehát magam jöttem rá, hogy milyen harmóniát kell játszani, akkor még nem létezett a református korálkönyv, vagy kiveddokottát. Én akkor hallás szerint mentem. És ma, ugye, akkor leülök a nagyorkonához, akkor én magam nem hiszem, hogy létezik az, hogy én ezt így el tudom játszani, és soha nem tanultam. Itt csak annyi van, hogy át kell állítani magad, át kell hangolnod.
2: Mert ott te teljesen háttérben vagy, hogy így mondod, hogy te ott egy kántor vagy.
3: Igen.
2: És előző nap pedig
1: neked éljen eztek.
3: Így van, így van. De ebből van egy ilyen vicces történet is, hogy járt egy óra fent a karzatban, ahol van az orgona, és a múltkor hozott nekem egy darab csokoládét, hogy tegnap láttam, hogy koncerten volt, és hogy névnapja volt Kántor úr, úgyhogy fogadja el tőlem, hogy itt át tudom személyesen adni az orgonánál. Hát nagyon megtisztelt, és nagyon, nagyon viccesnek is tűnt, de ilyen kedves is volt nagyon, hogy tegnap még az internet platformán látott engem Pardubicen a színpadon, és majd csokit ad át a református templomba, hogy vannak ilyen extrém dolgok.
1: Kétszer házasodtál, három gyermeked van, és
3: akikről tudok.
1: Oké, rock and roll, rendben.
3: Kétszer házasodtam. Igen, az első házasságom az nem jött össze, de hát az élet megyen tovább. Barátok vagyunk, ez nem vagyok az első és az utolsó a világban. Ádám az első házasságomból egy 21 éves fiú, aki épp per pillanat érettségizni fog. Zenei tagozatunk konzervatóriumban dobszakon, azt, amit ő már letudott, abból már leérettségizett, most pedig a teoretikus.
1: Nagyapja után.
3: Nagyapa után, mert nagyapa a dobos, a Salai István, és Ádám lehet, hogy tőle örökölte, nem lehet, hanem biztosan tőle örökölte ezeket a ritmikai dolgokat, és még hátra van majd a szlovák nyelvi tagozat, meg a teoretikus rész, úgyhogy szorítok neki. A második házasságomból pedig a Zoli, az a 11 éves, és Izabella pedig 8 éves kislányom, akik Klátoviban születtek, Csehországban. Cseh, a származásuk cseh, és az anyanyelvük szintén cseh, és magyarul beszélnek velem tisztán, mert én a magyar nyelvet beléjük rögzítettem már születésük kora óta, úgyhogy boldog vagyok, hogy ezt a két nyelvet profin beszélik, a csehet, a magyart. A Zoli ugyanúgy dobtagozatra jár és zongorára.
1: Ő is dobra, vagy ő dob és zongora.
3: Dob és zongora, sőt kettőre, és nagyon tehetséges mind a kettő. Izabella pedig tánc, ilyen gimnasztika, balettáncra és zongoratagozatra. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a zenei lélek, ez a zenei szellem, ez bennük maradt mind a három gyerekben.
1: És akkor teljesen ilyen nyelvi kavalkád van nálatok. Cseh, szlovák, magyar, már a gyerekek angolul gondolom.
3: Egyszer el kell jönnöd majd. A gyerekek már, ők már perfekt beszélnek angolul. Igen, sőt, még nekem segítenek az angol nyelven, mert ők úgy előre vannak, ez a generáció már annyira előre van, hogy én nem tudok annyira angolul, van szégyelm is magamat, de ott vannak a gyerekek, majd kisegítenek valamiben. De otthon, az otthoni kommunikáció, hát az egy komédia, oda egyszer el kell jönnöd majd, és ott riportot kell csinálnod, hogy beszélgetünk otthon, mert ha veszekedés van, csehül, ha pedig imádkozunk, akkor magyarul, úgyhogy ez egy ilyen komédia, de én úgy gondolom, hogy boldogak vagyunk, és egészségesek, ez a lényeg. Megértjük egymást.
1: 2026. december 12-én, szóval sikerült egy remek dátumot választanatok, 12-12-t. Az O2 Arénában, Prágában lesz a 30 éves ilyen jubileumi koncertetek. Brutális nagy showt kell csinálni, azt gyakorolni kell, annak nagyon, nagyon ülnie kell, mert ha az ember kiáll a Prágába az O2-ba, az nem csak úgy van, mint egy szokványos koncert, szóval hogy született meg ez a döntés?
3: 30 év együttműködés szerintem érdemes, és megérdemeljük mi is, hogy megünnepeljük. Attól mi nem féltünk, hogy jönnek emberek, vagy teltház lesz, vagy kevésbé, mert mi már egyszer 2006-ban játszottunk ebbe az O2 Arénába egy albummal, aminek az volt a címe, hogy Csimtoje. Mi már ott lejátszottunk egy turnét, és akkor volt nekünk, annak idején Saska Arénának még hívták, és akkor kelt el valamilyen 7500 jegy, és mi voltunk az egyetlen, az elválasztás után mi voltunk az egyetlen szlovák zenekar, akiknek akkor eljöttek az O2 Arénába az emberek, és az már az egy szép létszám volt, hogy 7500 jegy kelt el. Úgyhogy mi már akkor abba belekezdtünk, de azóta eltelt egy pár év, úgyhogy megint úgy döntöttük, hogy megcsináljuk ezt az O2 Arénába. Számítottunk azzal, hogy lesznek emberek. Attól valahogy nem féltünk, hogy a programot nem tudjuk összerakni, mert mi annyit sokat játszunk egy év alatt, 94 koncertet lejátszunk, úgyhogy mi már összejátszva össze vagyunk. Nekünk már csak a dramaturgiát kell összeszerepelni, és ilyen nagy akcióra, egy ilyen nagy koncertre nekünk főleg támogatást kell keresnünk, mert egy ilyen nagy koncertet tényleg meg kell fedezni kell, azért, hogy mindenki meg legyen elégedve, hogy a technika is jó legyen, és az ellátás látás. Annyit tudok csak mondani, hogy örülünk erre, már elkezdtünk dolgozni a programon, egy kicsit átpofozzuk a dalokat más verziókba, más aranzsokba, három vendéget is fogunk hívni el, és tudom árulni, hogy Tereza Maskova lesz az első vendégünk, Michal Malatni a Csinaszki frontembere lesz a másik vendégünk, és Peter Nagy, ő lesz a harmadik sztárvendég, mivel hogy a No Name kezdő dala volt a Krisztinka, mint cover, és az volt annak idején 96-ban az Universalnak a feltétele, hogy csináljon a No Name egy cover verziót, és akkor átcsinálta a No Name a Krisztinkát Peter Nagytól. Úgyhogy annak most ellenére hívjuk vissza Pétert, hogy énekelje el ezt a dalt majd velünk. Úgyhogy ez a három sztár vendég lesz, és hogy mi fog várni minket, az még majd bővebben egy valami december előtt tudunk majd erről beszélni, de biztosan szép lesz a technika, egy óriási LED falunk lesz, nem is tudom hány méter, azt hiszem, hogy valamilyen 25 méteres LED fal, és valamilyen ilyen 8000 jegy került el eddigáig, úgyhogy én szerintem decemberig, hogyha az a 10-es belefér az arénába, akkor nagyon is boldogok leszünk.
2: 10000 ember.
3: 10000 jegy biztosan el fog kelni. Az arénának nem tudom pontosan mennyi a kapacitája, 15000, lehet, hogy meg leszünk lepve, lehet, hogy 15 lesz, de most már ilyen 8-ason vagyunk, azt tudom. És azért csinálunk egy koncertet 30-as évfordulóra, mert ma már az infrastruktúra olyan, hogy járnak a repülők is Prágába, Kassáró Prágába, minden nap repül ez a Ryanair, vonattal is elmehet akárki, úgyhogy nem csinálunk egy-két koncertet, vagy hármat Pozsonyba, Kassán, hanem csak egyet Prágában. Ma már el lehet utazni. Akit érdekel, elmegy, akit pedig nem érdekel, majd megveszi DVD-n. 14 kamerás stáb lesz felállítva, úgyhogy legyen erről majd egy bizonyos emlékünk, úgy egy DVD biztosan lesz erről.
2: Szerintem ez olyan dolog, ami így már minden nap eszetekbe jut, gondolom, hogy lesz,
3: igen,
2: mint
3: csak
2: lesz.
3: Hogy valami, mi minden héten találkozunk a próbateremben, és mindig hozunk valami ötletet, még ezt hozzá kéne tenni, majd még jó lenne az emberek felé is egy ilyen Jimmy Jippet, hogy azért majd tudjuk mindenkihoz, mi együtt dolgozunk mind a hatan, és azután majd tudatosítjuk majd a menedzsmenttel, meg azokkal az emberekkel, akik erre kompetensek. Úgyhogy ez egy közös munka, és mai napig is közös volt, és a jövőben is közösen fogunk ezen dolgozni.
2: De hogy így említett, hogy ilyen viszonylag próbáljátok ilyen egyszerűen kezelni ezeket a dolgokat, hogy de nektek van saját menedzseretek, vagy csak ilyen akciókkal leszerződtök egy menedzsmenttel, van-e, akinek nektek tanácsot ad, meg már mai világban ott kell, hogy legyél minden ilyen platforma?
3: Annak is vannak bizonyos határai annak a platformnak, az internetnek, mert a marketinget ma nem tudod megcsinálni internet nélkül. Mert a rádió egy szép dolog, a televízió szép dolog, de a mai nap ezek a modern platformák, ezek vannak előre, és kénytelenek vagyunk ezeket streamelni, ezeket a koncerteket, vagy akármilyen kiutazásokat, vagy az autóból valami meghívókat csinálni, de a magánéletünkbe, hogy behúzzuk ezt az egész streamet, ezt nem, ilyen túlzásban nem visszük az egészet. Csak arra, ami szükséges, és nagyon is segít ez a platforma, kihasználjuk ezt mai napig.
2: Mondjuk van egy ember, aki azt mondja, hogy na Zoli, most másképp vágd le a hajad a koncertre. Ilyen van?
3: Ilyen nem, mert ilyenekben mi döntünk magunk. Ez mindenkinek a saját egyéni hozzáállása, és megbeszéljük, igen, azt, hogyha már felöltözünk egy koncertre, akkor te mit vennél fel, vagy mi ezt meg tudjuk tárgyalni, mert egy kompromissznak működnie kell, de ezzel, hogy minket egy menedzsment valahogy irányítson, ez nem is működött így soha, hanem ő inkább a bookinggal foglalkozik, az, hogy megcsinálja nekünk az utazási logisztikát, a szállást, stb., a hangszerelést, aztán a hangtechnikusunkkal, hogy a riderben, hogy milyen hangosítást kérjünk, milyen fénytechnikát, ezek az ő részletei, amivel foglalkozni kell. Azzal, hogy mi hogy állunk hozzá, azon mi döntünk, hogy kopaszra nyiratom-e magamat, vagy milyen szemüveget veszek fel, ez már a mi saját döntésünk.
2: És mi a más a színpadon a 30 évvel ezelőtti viszonyokhoz képest, hogy...
3: Az, hogy azoknak a rajongóknak, akik 30 évvel ezelőtt jártak koncertre, akkor még gyerekek nem voltak velük. Most az a különbség, hogy gyerekeket is hoznak, és ez nekünk ez egy plusz azért, mert generációról generációra működik ez a No Name. Úgyhogy én már, ahogy a színpadról elnézem, akkor vannak ismerőseim, akiknek gyerekek A-tól Z-ig fújják a szövegeinket, és ez az, ami nekem legnagyobb örömet okoz, hogy ennek van értelme, van valami értelme ezt csinálni, mert ezek nem olyan szövegek, amiket másnap elfelejtesz, és csak a luftba mondod a levegőbe, és ennek örülök, hogy a gyerekek ott vannak.
2: Manapság is állnak mellette 17 éves lányok, csak ők már az anyukájuk.
3: Pontosan.
2: 17 éves lányok.
3: Igen, igen. Sőt, vannak olyanok is, akiknek már unokái is vannak, még ilyenekkel is találkoztunk. Úgyhogy ez az a különbség, meg az, hogy tapasztaltabbak lettünk. Nem érezzük magunkat valahogy öregnek. Sportolunk, mozgunk azért, hogy azért ki is kell nézni azon a színpadon, meg egészségileg is tartani kell egymást. Úgyhogy hogy egy korkülönbséget érezni azért, hogy 30 év folyamán belül, de itt arról van szó, hogy te hogyan táplálkozol, hogyan állsz ez az élethez, hogy osztod be a napi adagodat arról, hogy mit fogsz csinálni, mert szerintem mindenki valami sport űz a zenekarban.
2: Hogy odafigyeltek az egészségetekre.
3: Pontosan.
2: Így. Akkor ezek szerint december közepén meg lesz ez a 30 éves buli, és akkor te hazajössz, és Bodrog szerdáján te ugyanaz a Zolika leszel, és 24-én, hogyha fogsz a református templomba játszani az orgonán, akkor te csak egy ilyen sima kántor úr leszel, hogy szerinted hogy fog ez az éved így véget érni, vagy ez hogy lesz?
3: Hogy azzal fog odaülni ahhoz az orgonához, hogy a 40 éves évfordulón fog gondolkodni, hogy mi fog majd várni 10 év múlva, vagy legyen 5 év, igen, 35-ös évforduló, de mi már azon fogunk gondolkodni, ha utánunk lesz, hogy mi lesz a legközelebbi show, hogy csinálunk egy szimfonikus koncertet, vagy csinálunk egy akusztikust. Úgyhogy a lényeg az, hogy ezek az invenciók a fejedben soha ne álljanak meg, hogy mindig mozgásban legyél, tudod? Hogy mindig csak törekedj azon, hogy valamit csinálnod kell, mert azzal, hogy te valamin gondolkodol, és nem hagyod el a gondolkodást, azzal mindig fiatal marad szerintem.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Sallai Zoltán zenésszel, tanárral, a No Name együttes billentyűsével készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Viktor Vatascsin és Kubányi Péter hangmérnökök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs a műsor házigazdája.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico Normandiában emlékezik meg a második világháború áldozatairól. Az ukrán elnök szerint az éjjel kiküldött ukrán drónok milyen orosz területeket érintek el. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico kormányfő ma a franciaországi Normandiába utazott, hogy megemlékezzen a második világháború hőseiről és áldozatairól a szövetségesek normandiai partra szállásának 82. évfordulóján. A kormány közlése szerint a miniszterelnök koszorút helyez el a hősi halottak emlékművénél, valamint találkozik Dunkirk polgármesterével is, akinek köszönetet mond a csehszlovák katonák emlékének ápolásáért. A normandiai partra szállás 1944. június 6-án kezdődött, és a II. Világháború egyik legnagyobb katonai műveleteként tartják számon. A látogatás célja a történelmi emlékezet és a háborús áldozatok tiszteletének megerősítése. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke élesen bírálta a Magyar Péter magyar miniszterelnöknek azt a kijelentését, miszerint Magyarország az egyetlen ország a világon, amely önmagával határos. A szlovák politikus szerint ez történelmileg és politikailag is téves megfogalmazás, amely feszültségeket kelthet a térségben. Magyar Péter a trianoni békeszerződés évfordulóján arról beszélt, hogy a határokon túl jelentős magyar közösségek élnek, ezért különösen fontos a jó kapcsolat a szomszédos országokkal. A kijelentést Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter is bírálta, hangsúlyozva, hogy Magyarország és Szlovákia két szuverén államként működik együtt. Tovább erősödnek a dróntámadások Oroszország és Ukrajna között. Moszkva közlése szerint az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt 376 ukrán drónt semmisített meg, köztük 86-ot a Szentpétervárt és magába foglaló leningrádi terület felett. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök ugyanakkor azt állítja, hogy az ukrán drónok elérték az orosz haditengerészet egyik arzenáját Szentpétervár térségében, valamint egy dél-oroszországi olajtárolót is. Közben Ukrajna legalább 3 halálos áldozatról számolt be az orosz támadások nyomán. A harcok fokozódása azt jelzi, hogy a háborúban továbbra sem látszik a közeljövőbeni rendezés lehetősége. 14. Leó pápa ma Spanyolországba érkezik, ahol egyhetes látogatása során kiemelten foglalkozik a bevándorlás és a társadalmi igazságosság kérdéseivel. A Vatikán közlése szerint a program részeként a Kanári-szigeteken találkozik bevándorlókkal és segélyszervezetekkel, valamint megemlékezik az Európa felé vezető veszélyes út során életüket vesztett emberekről is. A pápa a spanyol parlamentben is beszédet mond, és részt vesz tömeges vallási eseményeken Madridban és Barcelonában. Látogatása politikailag megosztott időszakban zajlik, amikor Pedro Sánchez miniszterelnök kormánya belpolitikai és korrupciós vádak miatt is nyomás alatt áll. A látogatásra rendkívüli biztonsági intézkedéseket hoztak több mint 15 ezer rendőr bevonásával. A mostani út 14. Leó pápa első európai hivatalos látogatása Olaszországon kívül. A Tisza párt a jövő héten törvényjavaslatot nyújt be a közszolgálati média teljes átalakításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A tervek szerint a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása, a magyar kormányfő pedig úgy fogalmazott, a híradás szent, a vélemény szabad. A politikai vezetés már korábban is jelezte, hogy változtatásokat tervez a közmédia működésében, amíg nem garantált az egyensúly a hírszolgáltatásban. A közmédia vagyonkezelő alapjának vezetője Pap Dániel lemondott tisztségéről, a változásokat pedig a hivatalos közlemények a politikai átalakítási szándékokkal hozzák összefüggésbe. A kormányzat szerint a reform célja a közmédia szerepének újragondolása és a társadalmi vita elindítása.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, kisebb felhőzet az ország nyugati részében várható, záporok csak elvítve fordulhatnak elő, a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, szélcsendre vagy gyenge légmozgásra számíthatunk ma.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljes útzállatra figyelmeztetnek holnap estéig Nyitrán a Hviezdoszláv sugárúton, továbbá Pozsonyban a Pilárikován, Kassán pedig a Szlomeszkei Jednoti utca hídját zárták le felújítás miatt. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban Tornaljára látogatunk a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába, amelynek mindkét színjátszó csoportja aranysávos minősítést kapott az idén jubileumi 50. alkalommal megrendezett Dunamenti tavaszon. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában. 50. alkalommal gyűltek össze a múlt héten Dunaszerdahelyen az ifjú bábosok és színjátszók, hogy bemutassák érdekesebbnél érdekesebb műsoraikat egymásnak, a közönségnek és a szakmai zsűrinek. Május 29-én a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban tartott díjátadón pedig az is kiderült, melyik csoport milyen helyezést ért el a bábosok és színjátszók országos seregszemléjén. A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mindkét színjátszó csoportja sikeresen szerepelt az idei fesztiválon. Aranysávos minősítést kapott a Galiba gyermekcsoport a Kelemenné küldetése előadásáért, amelyet Szászi Edina, Miko Katalin és Székely Zsuzsanna tanárnők rendeztek és tanítottak be a gyerekeknek. Következzenek tehát elsőként a felkészítő tanárok.
3: Igazából mi Galiba gyermekcsoportként vagyunk számon tartva, de most idén színjátszó kategóriában indultunk, eleinte a szerkesztett játékban, de most színjátszóztunk.
4: Én itt voltam a területi válogatón, amikor is mind a két tornájai csoport bekerült a Dunamenti tavasz országos versenyére, és hát azóta ti már ezt a versenyt meg is jártátok. És úgy tudom, hogy nagyon szép eredmények születtek.
5: Az idén aranysalvos besorolást kaptunk, nagyon nagy öröm ez számunkra. Főképp azért, mert ott lehetünk a díjkiosztón, ugyanis tavaly ez meghiúsult, amiatt, hogy haza kellett jönnünk a szereplésünk után. Tavaly gyémantsalvos besorolással végeztünk, és ez akkor nagy szívfájdalmunk volt, de ennek a mostani díjnak nagyon-nagyon örülünk.
4: A tornájáról mind a két csapat tovább jutott. Most ugye hozzátartozik, hogy a Galiba színjátszó csoport, aminek ti vagytok a vezetői, ők a nagyobb gyerekek, tehát hogy ők a felső tagozat, ezt én így jól érzékelem?
6: Így van, ők a felső tagozatos tanulókból összeállt csoport. Alsó tagozaton harmadikos tanulók képviselték iskolánkat ezen a versenyen. Idén újonnan alakult csoporttal neveztünk erre a versenyre, főként 5., 6. és 7. tanulók vettek részt. 2 8. tanuló is volt a csoportunkban.
4: Hogyha új volt a csoport, akkor mondjuk ez nem nehezebb ilyenkor, hogy ugye nyilván nektek is ki kell tapasztalni, hogy melyik gyerektől mit lehet várni, mit lehet elvárni, ki hogyan tud közreműködni, vagy beleadni az egészbe.
3: A gyerekek főleg akkor tudnak nekünk segíteni a munkánkban, hogyha van valamilyen kis előéletük ezzel kapcsolatban, és itt pár gyereknek szerencsére volt, és az 5. még színjátszóztak a kicsikkel, aztán a többi gyerek meg szerencsére sikeresek vagyunk velük, mert jól tudnak segíteni a munkánkban.
4: Mennyire lehet egy új csoportra építeni? Tehát mikor szeptemberben, vagy hát évelején indultatok, mert feltételezem, hogy azért akkor indultatok valamikor az új csoporttal, akkor mennyire lehetett számítani arra, hogy mondjuk ezzel a csoporttal majd el lehet menni a Dunamenti tavaszra? Vagy körülbelül, mivel ugye itt az iskolában tanítotok, ismeritek valamennyire ezeket a diákokat, már meg tudjátok satszolni azt előre, hogy most akkor ebből a csoportból mit lehet majd kihozni?
5: Etére szerencsénk van, én úgy gondolom, mert több gyerkőcöt tanítunk közülük, és azért úgy tudjuk, hogy ki mire képes, milyen tehetséggel rendelkezik a téren. Hát nagyon ügyesek tényleg, és ők maguk is szeretnének a Galiba részesei lenni, a gyermekcsoportunk részesei lenni. Úgyhogy ilyen téren én úgy gondolom, hogy szerencsések vagyunk.
4: Nagyon kell toborozni, vagy hívni a gyerekeket, vagy éppen ellenkezőleg, ahogy így az arcotokon látom, azt hiszem, hogy az van, hogy éppen ellenkezőleg.
6: Éppen ellenkezőleg, nagyon sokan jelentkeztek be idén is, 60 gyerek. gyerek, és abból azért meg kellett őket szűrni, ugye, hogy versenyre készülünk, oda nem vihetünk 60 gyereket, úgyhogy volt előtte egy karácsonyi műsorunk, egy fellépésünk, és ott azért láttuk, hogy kik azok az ügyesebb gyerekek, kik azok, akik a színpadon megtalálják a helyüket, és akkor így leszűkítettük a csoportot, és így tudtunk benevezni.
4: Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy normálisan válogatót kell tartani?
3: Hát nem igazán válogatót, hanem maguk a gyerekek, amikor mi elkezdünk próbálni, ugyanis a karácsonyi műsorunk az általában néptáncos jellegű. Itt Kurdi Gábor, a Petőfi program ösztöndíjas szokott nekünk sokat segíteni benne, akkor azért látjuk a gyerekeken azt, hogy mire képesek, és bár a színjátszás, amit aztán az unamenti tavaszra készítünk, nem igazán ilyen néptánc elemekből tevődik össze, de mégis talán amennyiben a gyerek ott a karácsonyi műsoron jól szerepel, tehát jól érzi magát a színpadon, azért az annak előfeltétele, hogy aztán színjátszózni is tudjon.
4: Mi volt az, amit az idén tulajdonképpen a dunamenti tavaszra vittetek? Mivel készültetek? Milyen darabbal?
5: A Kőműves Kelemen című balladot dolgoztuk fel, ugyanis ez már nagyon régóta a terveink között szerepelt, hogy egy balladot készítsünk, vagy dolgozzunk fel, és ezt egy picit megfordítva a szerepeket vittük színpadra. És úgy gondoljuk, hogy a zsűrinek is ez nagyon tetszett.
4: Most akkor magyarázzátok el, hogy mi az, hogy megfordítva a szerepeket.
6: Mivel a csoportunkban főként lányok voltak, lányok szerepeltek, így nem nőt falasztunk be, ugye, a darabban, hanem egy férfit választottunk. Pontosan 29 szereplőnk volt, és abból 25 lány, úgyhogy nem volt más lehetőségünk, így tudtuk megoldani.
4: Akkor Kőműves Kelemenné Kelemen lett?
6: Címe a darabunknak Kelemenné küldetése, úgyhogy igen, valami ilyesmi.
4: Mit szólt a zsűri, vagy szóval az értékeléseken, mit szóltak ahhoz, hogy ti tulajdonképpen ugye a csoport adottságaihoz idomítva a darabot, egy kicsit ugye, ahogy mondtad, Kati, megfordítottátok ezeket a szerepeket.
5: Tetszett nekik az ötlet, ugyanis még azt is kiegészítettük, a szakmai értékelésen elmondtuk, hogy itt nem csak egy része igen ez volt, hogy több a lány és kevesebb a fiú, de a másik része pedig pont arra szeretünk volna rávilágítani, hogy milyen fontos szerepet tölt be ma a nő egy család életében is, és hogy mennyi mindent visszavallan, és hogy milyen terheket hordoz, és hogy hogyan tud helytállni. Úgyhogy ez volt az egyik fő dolog, amit színpadra szerettünk volna vinni, vagy közvetíteni szerettünk volna a nézők felé.
4: Azt hiszem, hogy az a része, amit mondasz, hogy ugye egy nő milyen terheket hordoz a vállán és a családban betöltött szerepe, ez talán évszázadok óta így van, már Kőműves Kelemennék idejében is valószínűleg így lehetett, de most jött el az idő, hogy így rávilágítsatok?
3: Hát az idő az mindig itt van, tehát ez mindig egy aktuális téma igazából, mert a nők szerepe sokszor alul van értékelve a társadalomban, holott valójában a családnak bár nem fenntartói, de ugyanolyan, sőt, fontosabb néha szereplői, mint a férfiak, mert ugye akar, ha a gyereknevelést vesszük, nem csak azon a téren szoktak helytállni.
4: Igen, hát még ott van a munka meg a háztartás, úgyhogy azért van nekünk mit csinálnunk. A Kőműves Kelemennékhez visszatérve, a gyerekeknek mennyire kellett elmagyarázni azt, hogy ti tulajdonképpen mit szeretnétek ezzel a darabbal kifejezni?
6: Magát a témát, a balladot már ismerték, mert 5-es, 6-os tanulókkal dolgoztunk, és ez irodalomórán is tananyag, ugye, úgyhogy erről nem sokat kellett nekik mesélni, és azt az ötletet, mikor felvetettük, hogy mi lenne, hogyha pont fordítva csinálnánk meg ezt a darabot, nagyon örültek neki, és el is tudtak képzelni, hogy akkor milyen jó lesz, hogyha egy férfit falazunk be, ugye, a történetben, és hogy most akkor így egy másik szemszögből sikerült megvilágítani ezt a történetet.
4: Na most meséljetek még arról, hogy Dunaszerdahelyen hogy éreztétek magatokat, nem kevés gyerekkel mentetek.
5: Nagyon jól éreztük magunkat, ha tulajdonképpen olyankor átalakul Dunaszerdahely szíve, mesevárosnak is nevezzük, és nevezik. Nagyon jó a hangulat, rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza, és ez minden évben így van.
4: Itt a többiek is nagyon bólogatnak. Hogyan szokott zajlani a dunamenti tavasz? Tehát, hogy rendben, ti már voltatok ott, meg nyilván nagyon sokan megjárták már a dunamenti tavaszt. De hogyha olyan valakinek kellene elmagyarázni, aki még nem volt ott, az mit képzeljen el, hogy képzelje el, milyen ez a verseny, milyen a hangulata?
3: Mivel ez egy fesztiválként van hirdetve, tehát igazából ez olyan jellegű, amikor nem csak az előadások, hanem ezt kísérő műsorok is vannak, tehát külön színpadon, és mivel a szakmai zsűri kiértékelést is tart napközben, ezért a gyerekek az idő alatt különféle foglalkozásokon vesznek részt, és különféle ilyen színdarabokat, előadásokat tekinthetnek meg a kültéri színpadon.
4: Úgyhogy ez akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen itt nem csak belsős, mármint a többi versenyző közönség lehet, hanem azért be lehet jönni kintről, az utcáról, és az érdeklődők bejöhetnek?
5: Igen, és minden évben vannak ovis nézőink is, különféle helyi iskolákból is vannak nézők, illetve ez is nagyon jó dolog, hogy egymás műsorait, egymás előadásait is megtekinthetjük, ugyanis mindig tanulunk, mindig vannak különböző észrevételeink, és aztán tényleg a szakmai értékelésen mi is egyet tudunk érteni a zsűri értékelésével, illetve hozzá is tudunk szólni egymás előadás ami szintén tanító jellegű.
4: Ez jól hangzik, amikor mondtad, hogy megnézitek egymás előadását, és tudtok egymás előadásából is tanulni. Mondjuk ti elhoztátok az aranysávot, tehát hogy a kis csoport és a nagy csoport, és akkor ti nektek még van mit tanulni?
6: Mindig tanul az ember, mindig látunk valami újat, és aztán, hogyha valami olyat látunk, ami nagyon tetszik, azt a következő évben mi is beletesszük a darabba.
4: Egyébként a gyerekeknek, tehát hogy a színjátszósoknak, hogyha megnézik így egymás előadását, nekik is szokott véleményük lenni azt illetően, hogy ez tetszett, azt tetszett, amaz tetszett, rendben van, hogy tetszett, de hogy miért? Tehát, hogy ők is keresik, kutatják a jó dolgokat mások előadásában?
3: Keresik, kutatják, és nagyon sokszor jól látják azt, hogy körülbelül ki milyen eredményt fog elérni, és ők is tudnak bizony kritikus szemmel nézni ezekre az előadásokra, és ők is nagyon sokat tudnak belőle tanulni.
4: Az, hogy aranysávosok lettetek, az mennyire volt meglepetés, vagy azért már számítottatok erre? Mert az egy dolog, hogy az ember reménykedik, de mondjuk, hogyha a többi előadást végignézve eljuttok az értékeléshez, meg meghallgatjátok a zsűri értékelését, és ugye hallgatjátok a többi csapat értékelését is, akkor azért már ki lehet dedukálni azt, hogy ki, hol és hogy fog végezni?
6: Sejtettük, hogy ilyen szép eredményt fogunk elérni, vagy reménykedtünk benne. Elég erős volt a mezőny, ezt azért el kell mondani, és aztán, hogy amikor elmentünk délután az értékelésre, ott már azért a zsűri úgy sejtette, hogy ez most nekünk jó sikerült, és rendben volt a darab. Az előválogatón is azt éreztük, hogy szép eredményt fogunk elérni.
4: Na és aztán, amikor már valóban elérkezett az igazság pillanata, és mindenki megkapta a díjat, meg a megérdemelt helyezést, akkor ez milyen volt így? Kimondták a csapat nevét, és akkor standing ovation, tehát, hogy állva őrjöngés és örvendezés?
3: A gyerekeket ezen a kiértékelésen most szólítják, tehát csapat néven szólítják, és akkor ugye nekik ki kell vonulniuk. Általában a sávok szerint, ott ugye kezdik a bronz, aztán az ezüst, aztán az aranysávval, és amikor ma odaérkezünk, hogy nincs több ezüst sávos, akkor már tudjuk, hogy ha kimondják, hogy aranysávos besorolást ért, akkor ma ott vagyunk a jók között.
4: Melyik volt a legnagyobb konkurenciátok, az a csapat, amelyiktől tulajdonképpen a legjobban tartottatok?
5: Laboda Róbert csapata kultúrázók, hát ők mindig nagy konkurencia számunkra, mert ők mindig nagyon magasra teszik a mércét. Idén is gyémantsavval végeztek, gratulálunk is nekik ezúton, és tényleg nagyon ügyes csapata van, és nagyon jól végzi a munkáját, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tőle is még van mit tanulnunk.
2: Szászi Edina, Mikó Katalin és Székely Zsuzsanna tanárnőket hallották, a Galiba gyermekcsoport felkészítő tanárait, most pedig következzen a színjátszó csoport három tagja.
7: Kovács Réka Andrá vagyok, és a 6. A osztályba járok.
8: Mikó Lara vagyok, és az 5. A osztályba járok.
9: Palmonc Noel vagyok, és az 5. A osztályba járok.
4: Akkor 2 5-es és 1 6-os, hogyha jól tudom visszapörgetni itt az osztályokat. Gondolom, hogy ti 5-esek, ti most kezdtétek itt a színjátszózást, vagy már a kis csoportban is előtte színjátszóztatok?
8: Én voltam a Kincskeresőkben 2., de csak akkor voltam.
9: Én most kezdem, így 5-es koromban, igen.
4: Te pedig 6-os vagy, te is új vagy ennek ellenére, vagy pedig azért már neked is vannak valami előfeltételeid, vagy előzetes próbálkozásaid?
7: Én is most kezdtem, mivel így megbeszéltük barátnőkkel is együtt, hogy együtt szeretnénk járni, úgyhogy idén kezdtem én is.
4: És miért gondoltátok azt, hogy jó lenne színjátszókörbe járni, meg hogy ez érdekes lenne, meg még így a tanulás mellett, hogy ez belefér?
7: Már évek óta nagyon tetszett ez a csoport, már akkor kiskoromban eldöntöttem, hogy én ide szeretnék járni, mert a tanítónénik is nagyon kedvesnek tűntek, és mindig nagyon jó darabokat adtak elő, úgyhogy én már akkor eldöntöttem, hogy én itt szeretnék járni.
8: Szerintem is nyilván.

0: érzék, tehát így nagyjából minden, meg kell egy kis feszültség is fellépés előtt, mert akkor jobban kihozza magából az ember azt, ami benne van.
1: Szerintem a legfontosabb az, hogy bele kell magad élni a szerepetbe.
2: De figyelj is, hogyha neked a nővéred is már színjátszózott, akkor ez mondjuk jelentheti azt is, hogy akár ő jó tanácsokkal is el tud téged látni?
1: Hát ez így van.
2: És miket mondott neked, hogy mire figyelj oda, vagy mit próbálj?
1: Hát igazából nekem ezt mondta, hogy éljen bele magam.
2: Akkor ez az ő tanácsa, amit az előbb itt elmondtál?
1: Hát igen.
3: Hát, önbizalom az nagyon fontos. Én mindig megpróbálom kizárni a közönséget, és beleélem magam, hogy a történetben mi történik. És elfogadom. Kell egy kis feszültség, azt gondolom. De az idővel lepereg rólad.
2: Tehát, hogy az elején az ember feszültnek érzi magát egy kicsit, és aztán fokozatosan, amikor már fönt vagytok a színpadon, megy a színdarab, játszotok, akkor ezt úgy elfelejti az ember.
3: Igen, elfelejti.
2: Végül is aztán a közönséget is ki tudod zárni belőle, tehát, hogy játék közben nem feltétlenül azt figyeled, hogy ki mennyire görbe szemmel, vagy mosolyogva néz rád. Ezt hogy lehet? Nagyon vakít a reflektor, és azért nem látod őket, és azért tudod őket kizárni, vagy van valami technikád erre?
3: Nem, mi mindig arra koncentrálok, hogy ez tökéletes legyen, és hogy mindenki jól lejátsza a szerepét.
2: Itt a területi válogatón is nagyon szépen szerepeltetek, és tovább jutottatok. Gondolom, hogy már az is magában egy jó élmény volt.
0: Természetesen nagyon örültünk neki, hisz az elején ugye nagyon izgultunk, és hatalmas volt az öröm, amikor megtudtuk, hogy mi tovább jutottunk. Úgyhogy nagyon-nagyon jól esett nekünk, hogy így döntött a zsűri.
2: És voltatok-e már előtte a Dunamenti tavaszon?
1: Igen, én voltam másodikban a Kincskeresők színjátszó csoporttal, és nagyon jó élmény volt akkor is.
2: És most is tetszett? Most is jó élmény volt?
1: Igen.
2: Miért jó a Dunamenti tavasz, hogy miért jó a Dunaszerdahelyen ezen a fesztiválon lenni? Neked mi az a tényleg jó élmény, ami ilyen meghatározó marad?
1: Hát a legjobb az, amikor együtt van a csapat, és hát úgy minden jó benne.
2: Többiek? Kinek mi jó benne?
3: Hát az, hogy például több előadást látunk, és ebből tudunk inspirálódni. Nekem legalábbis sikerült.
0: Nagyon élveztük, hogy együtt volt a csapat, együtt összetartóan mentünk erre a Dunamenti tavaszra, és hogy barátnőkkel együtt ezt meg tudtuk élni.
2: Noel, te azt mondod, hogy neked inspiráló volt a többi csapatjátékát is megnézni, meg hogy azért tudsz belőle meríteni. Mi volt az, ami mondjuk neked segített?
3: Például, hogy mások jobban beleérték a szerepüket is. Akiket láttam előtte, azáltal sokkal jobban bele tudtam adni abban, amit ott eljátszottam.
2: Mit szóltatok ahhoz, amikor ugye kiderült, hogy aranysávosok vagytok?
0: Nagyon-nagyon-nagyon örültünk. Szó szerint majd kiugrottunk a bőrünkből, egyből egymás nyakába borult az egész csapat, úgyhogy nagyon élveztük ezt az egész Dunamenti tavaszt.
2: Na most, amikor kimondták, hogy az aranysávos az a Tornájai Galiba csapat, akkor mi volt, felugrottatok és visítás?
1: Hát igen, meg azért voltak örömkönnyek.
2: Ó, hogy még egy kicsit el is pityerettetek a meghatottságtól?
1: Igen.
2: Ennyire fontos volt, szóval, hogy ennyire igyekeztetek jól szerepelni, és ennyire készültetek rá már előre, és úgy a csapat úgy összetartóan, hogy fú, hát muszáj jól szerepelni?
1: Hát igen.
2: Miért volt ennyire fontos? Nektek egyénileg, mármint a csapatnak mondjuk, vagy pedig azért, hogy én nem tudom, itthon tudjátok a suliba bizonyítani?
1: Hát én magamnak szerettem volna bizonyítani.
3: Nekem sikerült magamnak is bizonyítani meg. Azért ez jó érzés, hogy a barátaidat és a pedagógusokat képviseled egy ilyen országos versenyen.
0: Nekünk itt mindenki szorított az iskolán, az osztályom, a barátok, a pedagógusok, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy ez így sikerült.
2: Tehát ugye azért is fontos volt, hogy a többieknek is örömet szerezzetek?
0: Igen, meg magunknak is, hogy bizonyítsunk, de nekünk nagyon tetszett ez az egész.
2: És most a versenytől félig meddig elvonatkoztatva, milyen az, amikor van egy sima drámaórátok? Tehát, hogy nem is feltétlenül arról van még szó, hogy versenyre készültök, hanem csak mondjuk egy ilyen klasszikus drámaóra, megy a foglalkozás, ez milyen szokott lenni, hogy szokott kinézni?
0: Általában jó hangulatban telnek, sőt mindig jó hangulatban telnek, és élvezzük azt, hogy mi is hozzátehetünk a történethez, és együtt találjuk ki ezt az egész történetet, színdarabot.
1: Szerintem is a próbák is nagyon jó hangulatban teltek, és nekem is ez külön nagyon tetszett, hogy együtt alkottuk meg ezt a történetet.
3: Igen, nagyon jó élmény volt. Azt gondolom, hogy akárkinek szólhattál azzal kapcsolatban, hogyha valami neked nem kényelmes. És ezáltal is sikerült szerintem 100%-osan előadni.

0: Na most ti szoktatok-e más hasonló versenyeken vagy megmérettetéseken részt venni, mert hát ugye az egyik az a színjátszó, de nagyon sokan színjátszósok közül szoktak például szavalni, tehát szavaló versenyre járni. Nálatok mi a helyzet?
1: Hát én párszor álltam színpadon, de úgy mást nem nagyon próbáltam. Szavaló verseny volt, de annyira az nekem nem lapult, ez így most jó.
0: Tehát azt mondod, hogy a szavaló versenyt ugyan próbáltad, de azért az annyira nem jött be, mint a színjátszás?
1: Annyira nem. Azt gondolom, hogy itt találom meg úgy igazán önmagam.
0: Mondjuk azért, mert egy szavaló versenyen Isten igazából azon van a hangsúly, hogy hogyan hangsúlyozol, egy színjátszó csoportba pedig valóban saját magadat is bele kell tenni abba a szerepbe, tehát hogy el kell tudni jól játszani és elhitetni a többiekkel, hogy te valóban az a karakter vagy, akit megszemélyesítesz?
1: Igen, nagyon. Nem arra kell gondolnod, hogy te Noel vagy, hanem arra, hogy én most Kőműves Kelemen vagyok, és koncentrálnom kell arra, hogy ne falazzanak be.
0: Te voltál Kőműves Kelemen?
1: Igen, én.
0: Többiek? Szavaló verseny, vagy valami hasonló?
2: Én voltam szavaló versenyen, másodiktól járok, és amúgy szerettek járni, de nem mindig olyan szöveg van, amit így el tudok sajátítani.
0: És neked mi jön be jobban, a szavaló verseny, vagy a színjátszó?
2: Egyértelműen a színjátszó.
3: Én is második osztály óta képviselem az iskolánkat a szavaló versenyeken, matek versenyeken, mindenféle versenyen igazából, mert én úgy voltam vele, hogy mindent kiszerettem volna próbálni, de nagyon élvezem a színjátszókört is.
0: Melyik őtökből lesz esetleg színész vagy színésznő, hogyha nagy lesz?
3: Hát még ezt pontosan nem tudjuk, mert én igazából magam sem tudom, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, tehát... Pontosan így még nem tudom, nincs elképzelésem.
2: Nekem egyébként ez szóba jött már, hogy szeretnék színésznő lenni, de még én sem tudom.
1: Hát nem tudom majd, ami lesz. Most egyelőre még párszor azért fogok állni a színpadon, de nem tudom, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.
0: Beszélgessünk egy kicsit erről a darabról, mert Noel már elárulta, hogy ő volt Kőműves Kelemen, akit befalasztatok, csajok, szóval ez azért nem volt szép tőletek, de mit szóltatok hozzá, amikor jöttek a tanítónénik ezzel, hogy ugye van a Kőműves Kelemen ballada, és hát, hogy most ezt egy kicsit megfordítják, vagy kifordítják, vagy átfordítják, vagy hát adnak neki egy, tulajdonképpen egy új értelmet.
3: Nagyon tetszett nekünk az ötlet, mert már most 6. elején is vettük ezt az olvasmányt, vagy történetet. Úgyhogy mi ezt élveztük. Tetszett nagyon, hogy ezt így gondolták, hogy megfordítjuk.
2: Szerintem is nagyon jó ötlet volt, meg amúgy se lett volna más választásuk.
0: Túl sok volt a lány, és kevés a fiú.
2: Igen, hát összesen 4 fiú van. A többi mind lány, 28-ból.
1: Hát, amúgy én nagyon örültem az ötletnek. Mi még ezt a balladát 5-esek nem olvastuk, de... izgatottak voltunk, hogy mi fog ebből kisülni.
0: És mielőtt mondjuk az volt, hogy játszaltok el a fordított verzióját, előtte elmagyaráztak nektek, vagy elolvastátok előtte az eredetit?
1: Igen, elolvasta nekünk az egyik pedagógus.
0: Úgyhogy akkor ti is megismerkedtetek a balladával. Hogy tetszett az eredeti?
2: Nekem amúgy érdekes volt nagyon. Én nem olvastam ilyen szomorú balladát, de aztán a végére már megtetszett.
0: Noel, a lényegi kérdés, miért van ilyen kevés fiú a színjátszó csoportban? Meg ez általában miért jellemző a színjátszó csoportokra, hogy a fiúk valahogyan visszahúzódóbbak?
1: Hát nem tudom, én az osztályomban például nemrég hallottam egy olyat, hogy nekik ez nem lapul, ez a színészkedés, és hogy ők annyira nem tudják magukat ebbe beleélni. De én azt érzem, hogy vannak olyan fiúk, akik elég sokszor képviselik az iskolánkat, és ő rájuk eléggé büszkék lehetünk.
0: És nincs esetleg mögött egy olyan, hogy azt mondják a srácok, hogy hát ez olyan csajos dolog inkább, és akkor így nem akarok ilyen lányos dolgot csinálni, mert akkor mit fognak rám szólni a többiek, azt mondják majd, hogy én lányos vagyok. Mondjuk a tánckörökkel, meg a hasonló dolgokkal is nagyon sok esetben fiúk így vannak, hogy igazándiból azért nem akarnak menni, mert még lehet, hogy ügyesek is lennének, meg kedvük is lenne hozzá, de szégyellik. Lehet, hogy ez köztetek is így van, Noel, vagy az osztálytársak, vagy a barátok, mit mondanak erről?
1: Hallottam már ilyet, de szerintem a többség nem.
0: Próbáltál toborozni?
1: Hát, én annak örülnék nagyon, hogyha például valamelyik barátom így csatlakozna ide. És volt olyan, aki mondta, hogy neki van kedve jövőre jönni, így a Dunamezi tavaszra.
0: Na és akkor mi lesz jövőre? Csináljátok tovább, marad a színjátszó?
3: Természetesen, mivel jól érezzük magunkat közben, és örülünk a sikereknek.
2: Szerintem is, persze, hogy folytassuk, és hát remélkedem benne, hogy még többen fognak csatlakozni.
1: Folytatni fogjuk, az biztos.
4: A Galiba gyermekcsoport három tagjával, Kovács Réka Andreával, Mikolarával és Pámonc Noellel beszélgettem, most pedig következzenek a kincskeresők színjátszó csoport felkészítő tanárai, Tímár Csilla és Molnár Zsuzsa, akik a Népmese? Na ne! című előadásért kapták meg az aranysávos besorolást. Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy mióta foglalkoznak a gyerekekkel, mióta vezetik a kincskeresők csoportját.
5: Ó, nagyon jót kérdeztél, mert mi úgy cseppentünk ebbe a színjátszásba bele, hogy nagyon hirtelen. A kincskeresők színjátszó csapattá tulajdonképpen már 30 éve működik, vagy működött nagyon sokáig. Nagyon két helyes és ügyes kolléganőnk, Mészáros Piroska és Okos Zsuzsa vezették nagyon sokáig, akik szívüket, lelküket beletették ebbe a színjátszásba és ebbe a csoportba, és szinte minden díjat elhoztak Madona Szerdahelyről. És azért beszélek róluk múlt időben, mert az egyikük 4 éve, Piroska pedig nem egészen 1,5 éve halt, meghagyott itt minket, és léptek az égi színpadra. Úgyhogy mi valóban nagyon-nagyon belecsöppentünk ebbe az egészbe. Nem készültünk erre, hogy ezt így kell majd tovább vinnünk. Kicsikét az iskola is hatott ránk, hogy ne hagyjuk már veszni ezt a szép hírnevet, ezt a csoportot. Úgyhogy vettük a bátorságot, de bizony kellett mennünket biztatni, hogy belevágjunk ebbe a nagy-nagy munkába, mert valóban nem tudtuk, hogy mihez kezdjünk. Azt tudtuk, hogy a gyerekek nagyon ügyesek. Tudtuk, hogy van egy nagyon szuper osztály, a Csillának, harmadikosokról van szó, ez egy komplett osztály, mindenki szerepel benne, és ismertük a gyerekeket, tudtuk, hogy hogyan osszuk ki a szerepeket, karaktereket, és ez volt a nagy segítség. És valóban ők számos ilyen szavaló versenyen, népmesemondó versenyen részt vesznek, úgyhogy valóban kis színész palanták. És hát mi az egészet rájuk építettük. Gondoltunk egy mesére, amit szintén elődeink már egyszer feldolgoztak, Piroska és Zsuzsa is, nekik ez egy szívük, lelkük volt, ez a mese, a Malac Jolcsa meséről van szó, ez egy gömöri népmese. Mi viszont egy kicsikét alakítottunk rajta, dolgoztuk, egy kicsikét megspékeltük ilyen modern elemekkel, kicsikét közelebb hoztuk a gyerekek világához az egész mesét, humorral, játékossággal töltöttük fel, egy kicsikét a modern világból. Azt szeretük volna, hogy a gyerekek élvezzék, amit csinálnak. Nem azt, hogy most megint próbálni kell, gyakorolni, hogy újuljunk oda az osztályba, hogy esetleg nem tetszik, vagy nem akaródzik neki. Nem azt akartuk, hogy élvezzék. És a végén szerintem valóban élvezték, mert olyan mondatokat, olyan eszközöket saját maguk adtak bele, hogy szerintem egy jó kis mese kerekedett az egészből. Úgyhogy így vágtunk bele, valóban nem tudtuk, hogy mi lesz, hogyan álljunk hozzá, de hát reméljük, hogy jó sikerült, vagy hát most már tudjuk, hogy igen, hogy jól sikerült, mert egy aranysávot hoztunk el Dunaszerdahelyről, úgyhogy nagyon örülünk neki.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy amikor az volt, hogy hát át kell venni a színjátszó csoportot, meg hát ugye annak a vezetését, akkor tulajdonképpen így noszogatni kellett benneteket a tanáriba, hogy hát gyerünk már, ti tudjátok ezt csinálni, csináljátok már.
6: Ennek az az előzménye tulajdonképpen ez, amiatt alakult így szerintem, hogy volt egy karácsonyi műsorunk, egy fellépés a komplett osztályommal, de elég jól sikerült, igazgatónéninek nagyon megtetszettünk, és szerintem minden eretnek is az ötlete, hogy egy ilyen ütőképes kis csapatom van, kar lenne őket veszni, hadni, és mivel tényleg nem volt alsó tagozatos színjátszó csoportunk, ezért határozottan ragaszkodott ezekhez a gyerekekhez. Na és az úgy történt, hogy azért egy ilyen műsort, az is egy 20 perces műsor volt, nem egy hét alatt lehet összedobni, mondjuk így, hogyha minőségire szeretnénk, hogy sikeredjen. Hát ezt már november közepétől elkezdtük gyakorolni egész karácsonyig, és mivel ez ilyen nem belső indítatásból volt, hanem mindig a harmadikosok készítik a karácsonyi műsort, azért megszenvedtünk vele, nagyon-nagyon sokat próbáltunk, és ki voltunk merülve. És aztán januárban visszajöttünk, én megkértem a kolléganőt, hogy hajlandó-e velem akkor ezt a színjátszó csoportot elvállalni, mert azt azért tudni kell, hogy nem mindegy, hogy kikivel dolgozik össze, valahogy muszáj, hogy a személyiségünk kiegészítse egymást, és egy hullámhosszon legyünk. És én Zsuzsiba láttam ezt, hogy én biztos, hogy tudnék vele dolgozni, meg a potenciált, hogy ügyes tanítónéni. És én visszamentem januárban, és mondtam, hogy gyerekek, annyira tetszettetek igazgatónéninek, hogy meg kellene tanulnunk megint valami kis színpadi fellépéses műsorocskat, és az ilyen döbbent arcok voltak, és mondtam, hogy hát mivel nekünk egész éven a népmese a tananyag, ugye ebből lefeleltünk, felmérést is írtunk, a népmese kitala a történet, és benne vannak ezek a szlogenek, amik a, végül is a szerepekben is benne lettek. És láttam rajtuk a kétségbeesést, és mondom, jó van, akkor alszunk rá egy kicsit, és mondtam, hogy valamelyik népmesét, tudjátok, egész éven a mesékkel foglalkozunk, és aztán így azt gondoltam, hogy nem, ez így nem lesz jó, ha erőltetve lesz a dolog. Így a fejemből kipattant, hogy valahogy beleteszem ezt az egész szituációt, hogy ők ennyire döbbentem lettek ettől a helyzettől. És olyan 3 nap múlva visszajöttem, akkor megírtam az első 10 mondatot, hogy így kezdődik, hogy bejön a tanítóbacsi, és mondja, és ugye az osztályba jönnek a gyerekek, szállingóznak egyesével, és kezdenek morogni, hogy a irodalom, népmese, kit érdekel, megint sarkalj, meg mi nem akarjuk. És akkor én ezt így felolvastam nekik, ezt az első pár. Ó, tanítóni, ez nagyon jó, ezt csináljuk, ez jó, de vicces, ez nagyon jó lesz, ez vicces. Ez így indult, ilyen óriási nagy elannal, lelkesedéssel, és az utolsó pillanatig ez a lelkesedés még csak egy foknyit sem hagyott alább. Ilyen fokozatosan írtuk a szöveget, mindig ötleteltünk, találgattunk, és aztán tényleg, ahogy Zsuzsi mondja, az ő mondataikat tettük bele, amik így az óra alatt is elhangozottak, aztán ezeket felhasználtuk, és valahogy a sajátjuknak tekintik ezt a mesét, és nem idegenként kezelték, hogy nekik ezt meg kell tanulni, hanem folyamatosan lüktetett velük ez az egész történet, és akkor mindig tanítani, mi lesz a következő, ki tetszett még valamit találni, és aztán úgy kérdezgettük, hogy na ezt beletegyük, meghagyjuk nektek, ezt eljátszanátok, és aztán már ők vittek minket igazából. Ezt így tényleg kimondhatom, hogy ők húztak bele minket a történetbe, igazából fordítva kellene lenni, és úgy magukkal ragadtak.
0: A kincskeresők, színjátszó csoport, azok a te 3. diákjaidból, gyerekeidből állnak?
6: Igen, ez egy teljes komplett osztály.
0: Ami azt jelenti, hogy hányan vagytok?
6: 17-en vagyunk a csoportban.
0: Folyamatosan alakult a szöveg is, meg hát ugye egy picit azért átdolgoztátok az eredeti mesét, kicsit modernizálva lett, kicsit mai szemszögből néztetek rá a történetre, meg mai elemeket vittetek bele, akkor ez így folyamatában alakult, és végül is nem is lehet azt mondani, hogy ez csak a ti munkátok, meg érdemetek, hanem tulajdonképpen a gyerekek annak ellenére, hogy 3-osok, akár még ők is beleírtak, hozzátettek a történetbe a saját viselkedésükkel.
6: Igen, azt személyiségükkel is, mert tényleg olyan karakterek, ezek külön mindegyik egy egyéniség. Valahogy ezek a szövegek is úgy alakultak, hogy a kis pletyúsra pontosan az a szöveg jutott, hogy hát én nem szoktam pletykalni, akkor elhuncuttok rá, akkor ugye aki örökké késik, az jaj, én most értem be az utolsó pillanatba. Úgyhogy igazából ezek a karakterek adtak magukat, nem is kellett rajta gondolkodni. Ezek jöttek maguktól.
0: Ezáltal mondjuk esetleg a gyerekeknek is könnyebb volt megtanulni ezeket a szövegeket, meg beleélni magukat gyakorlatilag a saját szerepükbe?
6: Igen, ők láttak magukat, saját magukat ezekben a szerepekben, és még hozzá ez a tananyag. Ugye nekünk 3. osztályban a népmese. Ezt komplett, ahogy említettem, előbb feldolgoztuk. Benne vannak ezek a mondatok, segítsél, Zsuzsi, hogy is van, hogy...
7: Tanulságos a népmes, hogy ezt is kimondjuk. Szóval a mesénkben vannak ilyen kiszólások, kiszólunk a közönséghez, mi az, hogy eladósolva kerül a mennyasszony például, ugye, akkor megmagyarázzuk, vagy mi az az átok szót, megmagyarázzuk benne, elkezdenek az asszonyok ott pletykálni, hogy átok, mert hogyan született meg Malac Julcsa.
6: Ehhez az átokhoz ugye nekünk a főnévtananyag, és akkor ezt is beletettük, ugye, hogy mi az az átok. Hát ez egy főnév, a főnév élő lények, élettelen. És na tanultuk az igét is, meg a számnevet is, de azt nem tudják, hogy mi az ige és a számnév, de a főnevet azt fújjuk, ugye, mert ez benne van a szöveg a mesében. Úgyhogy ezek így alakultak ki, ezek a mondatocskák, hogy beletettük a tananyagot is.
0: Zsuzsi, nem a te osztályod, de nyilván te is ismered ezeket a gyerekeket, meg általában a gyerekeket. Mennyire volt könnyű beleszólni, téged mennyire fogadtak el? Mert hát ugye a tanítónéninek mindig igaza van, otthon is, hogyha az ember mond valamit, hogy kisfiam, kislányom, valamit így és így csinálj, nem, a tanítónéni másként mondta, akkor én ezt úgy csinálom. Tehát, hogy azért ez ugye kisgyerekkorban jellemző. Te is tanítónéni vagy, tehát, hogy téged is abszolút első szóra bevettek a partiba?
7: Hát nekem most elsőseim vannak, ugye, úgyhogy előttem tudtunk mit kezdeni, mert ők nagyon picikék. Ezek a 3-osok, mert ők meg iskolából azért ismerem őket, szóval lóversenyről, mesemondóról, egy parat már én is kísértem, meg maga az egész osztálya, nagyon barátságos, kedves kis osztály. Ahogy betoppantam az osztályba, és tulajdonképpen én nem voltam még helyettesíteni se Csilláéknál, de mégis úgy jöttek, és először ők segítettek engem, hogy mit, hogyan tanítónéni, hol vannak ezek az eszközök, honnan vegyük ki, nem tudom, a hangszereket. Úgyhogy ők voltak az én segítőim, aztán pedig már ahogy egyre többet jártam hozzájuk, úgy a Csilla nélkül is próbáltunk egy párszor, úgy próbáltak rám figyelni, és igyekeztek, és nagyon-nagyon helyesek voltak. És így fokozatosan megismertem mindegyiküket, hogy valóban melyik az a huncut, ki az, aki késik, ki az, aki plecskál, ki az, aki néha úgy el tud gondolkodni. Úgyhogy aranyosak voltak, és aztán már annyira barátságosak lettek, hogy amikor jöttem, akkor ma öleltek, jöttek ide, hogy jaj, de jó, tehát akkor próbálunk. Úgyhogy ez így ilyen szépen, lassan, folyamatosan így kialakult az egész. Pedig hát csak januárban kezdtük el az egész. Ugye hát annyira hosszú idő nem telt el, de én azt hiszem, hogy befogadtak is. És nagyon jó volt velük most Dunaszerdahelyen is. Most meg még jobban így összemosódtunk, összekötöttünk, mert ott már együtt aludtunk, együtt ebédeltünk, úgyhogy ugyanúgy éreztem magam, mint a nevelőnéni, vagy Csilla, mint az osztályfőnöke, úgyhogy jól összeszoktunk szerintem.
0: Hozzátartozik ehhez a kis történethez, amit előadtatok, ugye, hogy igen, a Malaci Júcsa népmese. De hát, ahogy Csilla mondta az elején, hogy ugye azzal kezdődik, hogy jaj, már megint irodalomóra, mert megint a népmese. Ti tulajdonképpen beleszőttétek a történetbe, nyilván a gyerekeket látva, a mai modern kor vívmányait is, most legyen akár szó, én nem tudom, mobiltelefonról, vagy akár egy olyan zeneszámról, amit a mostani gyerekek hallgatnak.
6: Igen, ez is úgy alakult, hogy nekem az volt a fő célom, hogy ők jól érezzék magukat ebben a darabban, és ők szórakozzanak. Szóval ezért igazából a zsűritől kaptunk is egy ilyen kritikát, hogy nem biztos, hogy bele kellett volna tenni a Ki ez a lány élő zenéjét. Aztán nem tudtak megegyezni, volt, aki azt mondta, de hogy is nem, ezt hagyjuk benne, ez nagyon jó, földobja a darabot. A másik mondta, hogy de ezt vegyük ki, mert legyen inkább, hogy ők énekeljék. Mivel nem tudtuk eldönteni, megkérdeztük tőlük, gyerekek, szeretnétek, ha benne maradna? Igen, tanítanénő, szeretnék. Hát akkor maradjon benne, legfeljebb majd megkritizálnak érte, és akkor megvédjük magunkat.
0: Hát mert hogy az a lényeg, hogy a gyerekeknek tessen?
6: Igen, én szerintem igen. Na, nem is lenne hiteles. Ha én erőszakosan rájuk erőszakolnám, hogy de már pedig te erre fogsz táncolni, és akkor olyan volt, hogy volt még egy dal a tarsolyunkban, még egy ének, és akkor leengedtük nekik azt is, mondjuk mi ketten Zsuzsival azt szerettük volna, és aztán jött ez a Ki ez a lány. Ez mondjuk a szerepből adódik, mert benne van, hogy ugye ki lehet ez a malac, ki ez a lány, és mondtuk, hogy na, akkor választhatok, döntsetek, és jó, tanítani, akkor legyen a Maricspedi. Jó, akkor legyen a Maricspedi.
0: Mi volt a ti ötletetek, amit mondjuk a tanítónénik preferáltak volna?
7: Hát mi a Cserhát és Zsuzsától az I Love You Baby-t választottuk, de aztán közben rájöttünk, hogy hú, hát ez már nem is az ő korosztály, nem is ismerik a dalt, pedig elkezdtünk már a koreográfiát gyártani, minden meg volt, aztán úgy rájöttünk, hogy jó, hát ez nem lenne hiteles, mert ők ezt nem is hallgatják, nem az ő, de amikor kiejtettük a szánkon a Ki ez a lány, meg a Maricspedi, akkor újjongtak, úgyhogy hát muszáj volt kicserélni, úgyhogy ez is így alakult. És különben nagyon sok ilyen, nem is hogy dalt, mert ugye egy digitális dal csak ez van benne, de nagyon sok ütemet tettünk be, nagyon sok hangszert, és reppelnek a gyerekek benne, úgyhogy kicsikét mindig így ötvöztük a régit, az újjal, talán kicsikét össze is hasonlítottuk a régi világot, a mai világgal. Párhuzamot voltunk, hogy jó, a modern világ, meg a rövid mesék, meg a TikTok mesék, de hogy ez a népmese, amikor előadják, átélik, és a szerepek szerint úgy, hogy én azt hiszem, hogy a végére mégiscsak kihoztuk ezt belőle, hogy igen, a népmese az kell. És maradjunk meg annál, és olvassanak, és foglalkozzunk vele, mert hogy ez mégiscsak egy hagyomány is, ne veszenek el ezek a könyvek, meg ezek a mesék. Úgyhogy végül maguk a gyerekik is rájöttek, hogy igen, ennek van értelme, és van mondani való az egésznek.
0: Nem hagyhatom ki már, hogy itt a zeneszámokról volt szó, hogy tulajdonképpen a Marics Petivel, meg a Cserháti Zsuzsával beleestetek a generációs szakadékba?
7: Igen, ezt ki kell, hogy mondjuk, igen. A gyerekektől kértünk segítséget, mert aztán ugye mondtuk, hogy talán már nem vagyunk mink olyan fiatalok Csillával, hogy az ő gondolkodás mondjukat tudjuk követni, ezért is kértük ki mindig a véleményüket, hogy mivel játszotok otthon, mivel szórakoztok a telefonon esetleg, mit hallgattok. Úgyhogy ez mind hozzátett ahhoz, hogy ők beletették magukat, meg a szokásaikat. Ez mind kellett ahhoz, hogy ez a mese így kerek legyen.
0: Most Csilla, te mondtad, hogy az elején azért volt egy elég nagyfokú döbbenet, a gyerekek részéről? Mert hogy ugye ti is óckodtatok ettől az egész történettől még az elején pedagógusokként, és hát aztán ugye előadtad a gyerekeknek azt, hogy most itt miről lenne szó, akkor ők is tulajdonképpen megdöbbentek. Gondolom, hogy ez a kezdeti meglepettség, ez már teljesen eltűnt.
6: Na rögtön az 5. mondat után, hogy felolvastuk a szöveget nekik. Nagyon sok humort vittünk bele, ugyanis rájöttem, hogy az osztályomnak szenzációs a humorérzéke. Imádnak nevetni, és mondhatom így szlogennek, hogy veszik a lapot, bármit, és őket igazából ezek a humoros részek doppingoltak. Ők ettől úgy felvillanyozódtak, hogy jó, szuper, itt is lehet nevetni, meg itt is lehet nevetni, hogy mi az összes próbát végig nevettük tulajdonképpen, és kérdezted, hogy befogadtak-e Zsuzsit. Hát nagyon-nagyon befogadtak az legelső másodperctől, ugyanis neki is ugyanez a humora van, hál' Istennek, és rettenetesen szeretett velük nevetni, és én Zsuzsin azt figyeltem így a szemem sarkával, hogy ő rettenetesen élvezi az én osztályomat, hogy ő velük lehet ilyen, mert azért nem minden osztályal lehetett volna ezt a mesét ugyanilyenre alakítani. Lehet, hogy egy kicsit befeszültebb lett volna, vagy komolyabb, vagy egy kicsit ilyen mértéktartóbb, de mivel mi szeretünk ilyen újongásokat, meg ilyen sikongatásokat, meg hangos nevetéseket, én úgy szerettem volna, hogy így a személyiségük ezáltal is benne legyen.
0: Azért nyilván nem benneteket kértek meg, hogy akkor ti ezt a kincskereső tradíciót folytassátok, mert ahogy mondtad, hogy ugye a karácsonyi műsoron jól szerepeltetek. Sok ügyes gyerek van, aki akár még színjátszásban is, meg ilyen előadó művészetben is ügyes lehet, de mikor van egy olyan csapat, akikből az süt, hogy ők milyen jók együtt, és milyen jól lehet esetleg velük dolgozni együtt, akkor az tulajdonképpen így adott, vagy predesztinál, nem?
6: Igen, pontosan. És ha most bejönnél hozzánk az osztályba, én szerintem 2 percen belül így beszippantanának téged is. Úgyhogy valószínű, hogy átéreznéd ezt a hangulatot, ezt a pozitív feszültséget, hogy ilyen jó kis ionok rezegnek ott nálunk. Meg, ahogy mondod, nagyon szeretik egymást ezek a gyerekek. Ez egy nagyon jó kis közösség. Ahogy hazafelé jöttünk, vagyis odafelé már, szerintem egy óra után a buszsofőr bácsi ezt úgy ki is szúrta rögtön abban a pillanatban.
0: Hogy Dunaszerdahelyre menet?
6: Igen, Dunaszerdahelyre menet. Kezdték neki sokni, hogy nem lehetne ezt a dalt. És akkor a sofőrpacsi betettése, és akkor a buli hangulat kerekedett, hogy mi Dunaszerdahelyig végig üvöltve énekelve, de olyan szinten ott szerintem az autókban lehetett hallani a hangjukat, és olyan buli hangulat, mondom, 3. osztály, aki csöbb 9 éves gyerekek ilyen buli hangulatot csinál. Megelőzöm magam, meghívást kaptunk, most megyünk Debrecenbe, a Debreceni Színjátszó Fesztiválra, és a buszsofőr bácsi rögtön lefoglalt magának minket, hogy akkor ő fog minket vinni, és felhívta a főnököt, és mondta, hogy kér egy másik buszt, amiben még jobban szól a próbánkszóró, úgyhogy beszippantották a sofőr bácsit is.
0: Akkor ezek szerint a sofőr bácsinak is van humorérzéke, szereti a gyerekeket, és tudja élvezni a jó partit, tehát, hogy tulajdonképpen ő is buli hangulatba került.
6: Igazából ő teremtette nekünk, és akkor így mi meg Zsuzsival már csak egymásra mosolyogtunk, és a sofőr
7: bácsi... Nem mondjad, mert közben már a végén ma mi is énekeltünk. Sőt, már ilyen táncmozatokat is tettünk, mert annyira olyan jó volt az egész hangulat, hogy ezt mondom, már ki kell használni nekünk is.
0: Ez a történet szerencsés része, mert hát, ha belegondolunk, Tornája és Dunaszerdahelye mondjuk nem éppen szomszéd települések, és a gyerekeknél szokott az lenni, mint a Shrekben, hogy ott vagyunk már, tehát, hogy így nagyon gyorsan eltelt az út.
6: Igen, ez tényleg így történt, hogy mi magunk is meglepődtünk, már vittünk, így mondom, hányos zsakút, rengeteget, mondták a szülők, hogy enyém is, senki nem, mert egyszerűen annyira elterelődött a figyelmük, hogy nem jutott is esmire most már energia. Úgyhogy ez ilyen sikeres utazás volt.
0: Akkor tulajdonképpen jó tanács a szülőknek, ha azt akarják, hogy a gyerek ne hányjon a kocsiba, énekeltessék.
6: Jó sofőrbácsit kell hívni.
0: Na jó, szóval megérkeztetek Dunaszerdahelyre, már buli hangulatban. Hogyan folytatódott aztán ott a történetetek? A gyerekek, hát mivel harmadikosokról van szó, gondolom, hogy most voltak először a Dunamenti Tavasz Fesztiválon.
6: Igen, sajnos a megnyitón nem voltunk ott, mert mi csak szerdán és kedden volt a megnyitó, úgyhogy erről a buli feelingről lemaradtunk. Sajnos, lehet, hogy nekik ez még olyan plusz adott volna, de aztán ők gondoskodtak maguknak a programról, nem kellett őket félteni. Hát eleve élvezték, először aludtunk együtt, készülünk majd amúgy 2 hét múlva természetiskolába, úgyhogy én ezt így ilyen még jobban osztály összekovácsoló eseménynek így terveztem, de hát én nem tudom, hogy ezt lehet-e még szorosabbra kötni ezek után. És na szóval egy kicsit féltem ettől az ott alvós részétől, de hát én mondom, hogy annyira feltalálják magukat, hogy ugye mi így összeomolva leültünk a szobába, és úgy néztünk egymásra, és mondom, gyerünk, ma szóljunk nekik, hogy pakoljanak, és hogy már benyitottunk a szobába, hogy gyerekek, akkor majd ide meg ide, tehát mi már rég kipakoltunk, és akkor jó, akkor megyünk a következő, mi is kipakoltunk, szóval nekünk tényleg semmi dolgunk nem volt, mert ők egymástól így ezt a szervezési részét is olyan szinten átvették, hogy mi már csak asszisztoltunk hozzá.
0: Zsuzsi, a természeti iskolába is megy velük?
6: Gyere!
7: Nem kaptam meg hívást, mert ugye itt vannak az én kis osztályom is, velük is foglalkozni kell, de szerintem lesz még sok alkalom, amikor így együtt lehetünk. Ez a Debrecen is, a jövő héten, ez is egy kiváló alkalom, aztán pedig még itt Tornaján is fölépünk a kultúrházban, azok után, úgyhogy, és szerintem jövőre is, mert ma ugye ma, amink a jövőn is gondolkozunk, hogy ez ugye már most befejeződik a fellépések sora, akkor már a mi agyunk már azon van, hogy jövőre megint mibe kezdünk bele, mert ugye ez elég korán vagy időben el kell kezdeni gondolkozni, hogy mi legyen a következő meselépés, amivel folytatni tudjuk, esetleg tudjuk ezt a szintet tartani, mert valóban, hogy kiváló értékelést kaptunk, és nagyon örültünk neki, hát remélem, hogy ez a motiváció, ez különben nagyon motiválta a gyerekeket, ők újonták az egész értékelést, már könültek, de szerintem mi is csillával, mert én még soha nem voltam ilyen izgatott, mikor mondja ki a nevünket. A gyerekek meg pláne úgy, hogy olyan örömmel mentek fel a színpadra, amikor azt mondták, hogy aranysávosak lettek, hogy valóban ez annyira motiválta őket, hogy már én szerintem nem kell őket majd noszogatni, hogy új mese meg következő gyakorlás, hanem ez már úgy fog jönni, mint a Ferika csapás.
0: Tehát most már nem lesz megszeppenve az osztály, hogyha azt mondjátok nekik, hogy akkor gyerekek folytatjuk, következő fellépésre felkészülünk, de a Dunamenti tavaszon volt nekik például ahhoz türelmük, mert hát mégiscsak harmadikosokról van szó, hogy több előadást esetleg végigüljenek, esetleg megnézzék azt, hogy az ő korukbeli csoportok azok hogy dolgoznak, azok hogyan teljesítenek, és hogy én nem is tudom, akár esetleg még el is lesni tőlük valamiket kis színészpalántaként.
6: Igen, ehhez is tényleg, hogy korukhoz képest nagyon is érettek voltak. Az elsőt tudtuk megnézni, Aludas Matyit, a második szerep már sajnos nem, mivel akkor mi már a kulisszák mögött voltunk. Harmadiknak léptünk fel, tényleg, hogy dicsérhetükre mondva, ugye azt várta volna az ember ezt a reakciót, hogy lejövünk a színpadról, akkor most úgy erezd el a hajámat, és már engem nem is érdekel, hogy mi van a többiekkel, és annyira fegyelmezetten, és tényleg, hogy minden egyes mondatot ittak az összes utánunk fellépőknek, és nekik minden nagyon tetszett, és nagyon pozitívak voltak, szóval nem az volt, hogy na most én az enyémet elmondtam, letudtam, akkor már engem semmi más nem érdekel, ha végtelen érdeklődve nézték végig. Tanítónéni mindenki nagyon jó volt, mindenki, nekem ez is tetszett, az is tetszett, úgyhogy még ez a pozitív hozzáállásuk is, ez tetszik nekünk, de aztán elindultunk a busz, és azt mondja, hogy úgyis mink leszünk az aranyag. De hogy ilyet nem szabad mondani, gyerekek. Nem, tanítani, hogy is még lesz.
0: És milyen igazuk lett, mert hogy ugye ti lettetek az aranysávosok. Hát nyilván persze, már ahogy Zsuzsi is mondta, gyerekek nagyon örültek, gondolom, hogy ti is nagyon örültetek, és hát ugye már gondolkoztok a folytatáson. A ti csoportotokkal sajnos nem tudok beszélgetni, mert hát ők így elillantak, elmentek moziba. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen szívfájdalom, hogy ilyen helyes harmadikosokkal én most nem fogok tudni beszélgetni, pedig biztosan nagyon sokat hozzá tudtak volna tenni a műsor fényéhez, de legalább egy picit csillate, mint osztályfőnökük vagy tanítónéniük, mutasd be őket, mert azt már mondtad, hogy ugye korukhoz képest nagyon érettek, meg talpra esettek, de mondjuk hány fiú, hány lány, vannak-e esetleg valamilyen ellentétek közöttük, vagy igazándiból nincsen ebben az osztályban sem irigykedése, sem egymás heccelése, és mondjuk lehet, hogy még ez a színjátszás ez még jobban összekovácsolta őket, szóval, hogy mit lehet ő róluk még így tudni, elmondani?
6: 17-en vagyunk, ebből 9 a lány és 8 a fiú.
0: Nagyon ideális elosztás, mert általában a színjátszó csoportokban mindig kevés a fiú.
6: Igen, szerencsések vagyunk, nem kell ehhez igazítanunk a történeteket, mert bármihez nyúlhatunk ezek után. Nagyon barátkozósak, szeretik egymást, ők reggel bejönnek az osztályba, ők megölelik egymást, ajándékokat hoznak egymásnak, kiskártkötőket, a fiúk focis pólókat, az egyiknek van, megtetszik, akkor az anyuka megcsináltatja a másiknak is. Úgyhogy ez nem gondolom, hogy az én érdemem, hanem itt a szülőké is, hogy annyira elfogadóak egymással ezek a gyerekek. Otthonról kell ezt hozni. Én itt hiába szeretnék egy erős, összetartó csapatot kovácsolni. Ha otthonról a gyerekek nem így indulnak el, hanem irigység van, és rivalizálás, nekem szebben a drágom, a tiéd nem divatos, akkor én itt tehetek bármit is. Ezt kimerem jelenteni, hogy nem fog sikerülni. Úgyhogy itt ezt a csapatocskámat, ezt nagy részben a szülőknek köszönhetem, és aztán, hogy ilyen nevelést kaptak a gyerekek. Tényleg rengeteg szeretet van bennük. Nem mondom azt, hogy ők tökéletesek. Persze, hogy összerúgják egymást foci közben, meg persze, hogy aztán bebeszólogatnak egymásnak. Na most akkor a csajoknál már kezdődik ez a korai kis cicaharcos pubertás, sértődékenység, de ezt nagyon jól tudjuk kezelni. Ha meg nem, akkor tényleg, hogy nagyon jól együttműködőek a szülők, akkor megbeszélik egymás közt, hogy jaj, most volt egy kicsit csúfolódás, akkor otthon megbeszélik az anyukák a kislányokkal, és másnap tényleg, hogy ugyan őszintén látom rajtuk, hogy nincs bennük semmiféle, mondhatnám ezt a szót is használhatom, nagyon csúnya szó egy pedagógus szájából, hogy gonoszak, de amúgy ugye tudjuk, hogy ez az iskolában előfordul. Úgyhogy tényleg, hogy aranyos és jól nevel gyerekek.
0: Zsuzsi, te mint nem osztályfőnök, de tulajdonképpen tiszteletbeli osztályfőnök, vagy hát a csoport szerves része, te mit tudnál róluk kiemelni, vagy te hogyan jellemeznéd őket?
7: Talpra esettek. Egy óriási talpra esett csapat, akiket, hogy hát szerintem ne dobnánk, nem tudom, valahol a bolygón, akkor is tudnának magukkal mit kezdeni, mert végtelenül önállóak, meg tudnak mindent csinálni, okosak valóban, hogy el tudják magyarázni, ha bármilyen kis valóban szívakodás lenne, ami amúgy nem jellemző, mert én nem tudom, Csilla, miről beszélni, hát nem vettem észre köztük, azt is olyan okosan is tudják ilyen tisztelettudóan elmondani a másiknak, hogy akkor ne így csinált, hanem másképp csinált. És játékosak, ez is olyan jó. És mindig vidámak. Én nagyon sokat nevettem valóban. Nem rajtuk, hanem velük együtt, amikor próbáltunk is, amikor valami kis gubanc kerekedett, vagy nem úgy jött ki a sor, vagy nem tudtunk megcsinálni valamilyen alakzatot, akkor is végignevettük az egészet, mert ha így nem jó, hát akkor alakítunk rajta. Aztán megint gondolkoztunk, akkor ők mondták, hogy mit csináljanak. Úgyhogy nagyon-nagyon vidalmak és talpra esettek. Úgyhogy szeretem őket, nagyon megszerettem őket.
4: A Kincskeresők színjátszó csoport felkészítő pedagógusait, Timár Csillát és Molnár Zsuzsát hallották. A mai Gömörben a helyzetben Tornaljára látogattunk a Kazinczy Ferenc magyar tanítási nyelvű alapiskolába, amelynek mindkét színjátszó csoportja aranysávos minősítést kapott az idén jubileumi 50. alkalommal megrendezett Dunamenti tavaszon. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez, ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes hétvégét kívánok. Kubányi Péter hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől. A viszonthallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Andrej Danku bírálta Magyar Péter Trianonnal kapcsolatos kijelentését. 14. Leó pápa spanyolországi látogatásán kijelentette, hogy a szexuális visszaélések továbbra is nyílt sebet jelentenek az egyházban. Meleg napsütéses vasárnapra van kilátás 29 fokos csúccsal. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke élesen bírálta Magyar Péter magyar miniszterelnöknek azt a kijelentését, miszerint Magyarország az egyetlen ország a világon, amely önmagával határos. A szlovák politikus szerint ez történelmileg és politikailag is téves megfogalmazás, amely feszültségeket kelthet a térségben. Magyar Péter a trianoni békeszerződés évfordulóján arról beszélt, hogy a határokon túl jelentős magyar közösségek élnek, ezért különösen fontos a jó kapcsolat a szomszédos országokkal. A kijelentést Robert Fico kormányfő és Juraj Blanár külügyminiszter is bírálta, hangsúlyozva, hogy Magyarország és Szlovákia két szuverén államként működik együtt. Erik Tomás munkaügyi miniszter és Branislav Gröling, az ellenzéki SZSZ vezetője is elutasította Magyar Péter magyar miniszterelnök azon kijelentését, miszerint Magyarország önmagával határos. A politikusok az SZTVR Szobotné Dialógi című műsorában hangsúlyozták, hogy Magyarország szuverén államként Szlovákiával is határos, és az ilyen kijelentések nem segítik a jó szomszédi viszont. A politikusok szerint a határok tiszteletben tartása alapvető európai elv. A műsorban emellett belpolitikai kérdések is szóba kerültek. Tomás megerősítette, hogy nem tervezik a második nyugdíjpillér megnyitását, míg Gröling bírálta a kormány nyugdíj előrejelzéseit. Robert Fico kormányfő ma a franciaországi Normandiába utazott, hogy megemlékezzen a II. Világháború hőseiről és áldozatairól, a szövetségesek normandiai partra szállásának 82. évfordulóján. A kormány közlése szerint a miniszterelnök koszorút helyez el a hősi halottak emlékművénél, valamint találkozik Dunkirk polgármesterével is, akinek köszönetet mond a csehszlovák katonák emlékének ápolásáért. A normandiai partra szállás 1944. június 6-án kezdődött, és a II. Világháború egyik legnagyobb katonai műveleteként tartják számon. A látogatás célja a történelmi emlékezet és a háborús áldozatok tiszteletének megerősítése. A katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések továbbra is nyílt sebet jelentenek. Erről beszélt 14. Leó pápa spanyolországi látogatásának kezdetén Madridban. Az egyház fő egyhetes útja során találkozik a papi visszaélések áldozataival is. A spanyol ombudsman korábbi jelentése szerint 1940 óta mintegy 200 ezer kiskorú válhatott ilyen bűncselekmények áldozatává az országban. A pápa ugyanakkor arról is beszélt, hogy biztatónak tartja a fiatalok növekvő érdeklődését a katolikus egyház iránt. Látogatása során misét mutat be Madridban, felszólal a spanyol parlamentben, Barcelonában pedig megáldja a Sagrada Familia új tornyát. Programjában a Kanári-szigetek felkeresése és a bevándorlókkal való találkozás is szerepel. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint már csak nem 500 ebola fertőzést igazoltak a közép-afrikai járvány során. A legtöbb esetet a Kongói Demokratikus Köztársaságban regisztrálták, ahol 452 fertőzöttet és 82 halálesetet tartanak nyilván, míg a szomszédos Ugandában 19 megbetegedést és 2 halálos áldozatot jelentettek. Az egészségügyi világszervezet attól tart, hogy a járvány a közelmúlt egyik legsúlyosabb ebola kitörésévé válhat, ha nem sikerül gyorsan megfékezni a terjedését. A jelenlegi vírustörzs ellen egyelőre nincs engedélyezett vakcina vagy kezelés. A WHO és az Afrikai Betegség Megelőzési Központ ezért több mint félmilliárd dolláros programot indított a fertőzés visszaszorítására, amely a járványügyi megfigyelés, a laboratóriumi vizsgálatok és a megelőzés erősítésére összpontosít.
0: Időjárás.
1: Derült, változóan felhős égboltra számíthatunk holnap, napközben elszórtan záporok alakulhatnak ki a zsolnai és a szepesi régióban, éjjel legkevesebb 11, legfeljebb 16 fokot mérhetünk, a völgyekben 6 fok valószínű, nappal a hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul, gyenge északi irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A 62-es számú első osztályú úton Szenc után Diószeg felé a Szentkirályfai letérőnél baleset történt, a szakasz jelenleg járhatatlan, Nagyfödémes felé tudják elkerülni. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
2: Köszöntöm Önöket! Pece Károly, szlovákiai magyar labdarúgó edzőlegenda a legnagyobb szlovák kluboknál, de Lengyelországban, valamint a görög és a török élvonalban is dolgozott. Mi azonban leginkább a DAC vezetőedzőjeként emlékezünk rá szeretettel, hiszen 1987-ben az ő irányításával nyerte el a Dunaszerdahelyi klub máig egyetlen trófeáját, a Csehszlovák kupát. Az idén 80 éves Pece Karcsi bácsival nem csak Csallóközi emlékeiről és a fociról beszélgettem, hanem zenéről, a tanulásról és arról is, hogy szerinte mi a siker titka. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Pece Károllyal beszélgetek, aki februárban ünnepelte 80. születésnapját. Ezúton is gratulálok ehhez a kerekévfordulóhoz. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm!
0: Mi most Pozsonyban beszélgetünk egy kávézóban, ön Pozsony mellett lakik egy faluban, de Dunaszerdahelyen sem felejtették önt el, hiszen a 80. születésnapi alkalmából a DAC is felköszöntötte az egyik mérkőzés előtt a stadionban, a szurkolókkal közösen, sőt nemrégiben a dunaszerdai polgármestertől emléklapot is kapott. A város ajándéka volt ez ön számára. Ez azt jelenti, hogy bár fizikailag nincs Dunaszerdahelyen, de azért az szíve, meg a kapcsolata, az megmarad Dunaszerdahellyel máig?
1: Dunaszerdahelyet nem lehet elfelejteni. Dunaszerdahely és a DAC a mai napig egy szívügyem volt, és tulajdonképpen eredményeinkkel bizonyítottuk azt, amit a csalódik szeretett volna. Régen volt ez, majd csak több mint 40 éve, de viszont annál inkább nagy örömmel szoktam visszatérni Dunaszerdahelyre, meccsekre, tovább drukkolok, persze, hogy el ne felejtsem, hogy ezt a rögzítést egy kicsit megközelítsem. Van egy hétvégi vityillónk is közel Dunaszerdahelyhez, és ez is bizonyítja azt, hogy annak idején én a Csallóközt nem ismertem, mivel keleti származású vagyok. Először kerültem el Dunaszerdahelyre, akkor, amikor már felkértek az edzői poszt lefoglalása szempontjából, és nagyon megszereztem ezt a környezetet.
0: Milyen volt az első benyomás a Csallóközről, Dunaszerdahelyről, amikor először járt ott?
1: Az embernek az edzői pályafutása, minden személynek ez a pályafutása úgy szereti, hogyha felfelé ívelő lenne. Én elkezdtem az edzői pályafutásomat Zsolnán, elég magasan. Utána elkerültem a Szlovan Bratislavához. Az annak idején a Federális Ligában az egyik legnagyobb csapatok közé tartozott, meg maradt is, tartozik is tulajdonképpen. És amikor a Dunaszerdahely megkeresett, hát nem volt könnyű dönteni, hogy elmenjek, ha bár ottan a szerződésem már befejeződött tulajdonképpen, és tudták, hogy válaszúton vagyok, de nekem sokkal erősebb és nagyobb ajánlataim voltak már, mivel már feldolgoztam magam nagyon eléggé magasra, úgy mondanám, ezeken a lépcsőfokon. Na és most itt a Dunaszerdahely, az a vezetősége, Weiss Mihály és a társaságával megkerestek. Én nem adtam be könnyen a derekamat, hogy őszinte legyek, mert nagyon nehéz volt eldönteni.
0: Mi győzte meg, hogy végül a DAC-ot válassza?
1: Ismételt volt a felkérés, nem volt, csak olyan észrevettem, hogy tényleg komolyan gondolják. Aztán utána néztem jobban, ki is ez a Dunaszerdahely, mi is ez, hogy is, mint tudatában voltam annak, hogy már kétszer nem jutottak fel. Mérlegeltem a dolgokat, hogyha elmegyek, nem sikerül a feljutás az én karrieremben, egy lépcsőfokkal lefelé megyek, nem felfelé. Mert ezt az ember annak idején, ami fiatalkorban mégiscsak követi egyre inkább. Aztán végül is, hát úgy éreztem, amikor velük beszélgettem, mint hogyha hazajönnék. Szóval itt a beszélgetésünk csak magyar nyelven folytatódott. Úgy döntöttem, hogy elmegyek, megnézem, hol van ez a Dunaszerdahely, és ez volt az egyik óriási meglepetésem, amikor előttem a Dunaszerdahelyen, és megláttam a futballpályát, oda vittek, oda jöttem, és láttam a Fatribünt, egy elhanyagolt pályát, olyan értelemben, ha mondom, a Szlovan, 50 000 Szlovan stadiontból jövök ide, hova jössz te, Pece? Fordulj egyet, és menj gyorsan vissza, még mielőtt idő van, de észrevette ezt a Weiss Mihály, és mondja nekem, hogy mester, legyen nyugodt. Hát csapat felkerül, itt minden megváltozik, itt minden új lesz. Én még csak bólogattam, mondom, hogy ha szépen mondják, akkor nagyon szép, meg stb. Így akarják meggyőzni. Erre még rátett egy lapáttal. Felkerül a csapat. Látta ott arra a főtére, ott van a Petőfi szobra. Mellette ott fog állni a Pecé. Szóval viccelgettünk, már igyekeztek meggyőzni minden formában. Végül is úgy döntöttem, hogy jó, ennek most már nekivágok. így kezdődött el a duraszerdei menetelés.
0: Hogyan kezdte el a munkát? Ugye elég nagy kihívás elé lett állítva azáltal, hogy jusson föl a DAC a Csehszlovák Federális Ligába. Hogyan lehetett elkezdeni ilyen állapotok, vagy ilyen körülmények között a munkát?
1: Tulajdonképpen, amikor oda jöttem Szerdahelyre, én voltam az egyedül, akinek első a Federális Liga tapasztalatai voltak. A dunaszerdaiak Pozsonytól Terebesig ismerte a járatot, Csehország, szóval a Federális Liga az távol volt nagyon. Úgyhogy én sok minden olyan dolgot hoztam magammal, amit már tapasztaltam az előtti csapatoknál. Tudatában voltam annak, meg hát ők is elvárták tőlem a vezetőség, hogy egy olyan támadó focival folytassam továbbra, mert ezt játszott a Dunaszerdahely. Nagyobb részt ma több ideje együtt volt a játékos keret. Tudtam, hogyha nem lesz valami erősítése a csapatnak, nem lesz ennek a csapatnak nagy jövője, mivel figyelembe kell venni az életkorit is a játékosoknak, akik már jó beépültek, hosszabb ideje ott vannak, meg stb. Idősebbek is, minden éven, meg stb. De megvan a pozíciók is, erre fel kell lesz, hogy készülni. Na nem volt egyszerű dolog, meg tudtam azt, hogy ott, ahol voltam, vagy Zsolnán is, meg Bozsonyban is, hogy a csapatot fel kell készíteni. Erőlét szempontjából elsősorban, esetleg és kihágásokat, vagy olyan forma esést, vagy valamit tudjunk kompenzálni, hogy a csapatokat képesek legyünk lefutni. Valami ilyen alapokon gondolkoztam annak idején, mert tudtam, hogy egy auditót majoros csatársor nagyon jól szerepel, de a háta mögött fontos, hogy legyenek jó felkészült játékosok, akik nem engedik az ellenfeleket könnyebben helyzetbe hozni. Úgyhogy ezek az alapokat kezdtem építeni, és új játékosokat hozni magammal. A Szlovantól hoztam egy-két játékost, akik erősítettek főleg a védelmet. Volt egy Neziba, egy Leska. Aztán jöttek fokozatosan játékosok, akiket már én az elképzelésem szerint a játék felfogás megkívánta, és ebben a szempontból hát segítségemre volt a jelenlegi vezetőség.
0: Nagy változás volt a Csehszlovák Federális Liga DAC számára akkor?
1: Óriási. Én ezt emlegettem, mondtam. Sikerült megnyerni a Szlovák Ligát. Vállal mellett a Nyitrával berekedtünk, ahogy szoktuk mondani. De most már sikerült végül is az álmainkat biztosítani egy továbbjutással. De állandóan említettem, hogy ez nem elég a Federális Ligára. Változtatni kell ezekkel a játékosaimmal, akikkel most meggyertük ezt a Szlovák Nemzeti Ligát. Ez egy szép eredmény, de megint egy évvel idősebb valamennyien. És akik megszokták ezt a játékstílust, játékmodort, nagyon nehezen fognak tudni váltani, főleg akkor, amikor hasonló ellenfelekkel találkoznak, akik már sokkal magasabb erőt képviselnek. És itt aztán közel játszanak sok minden más dolog is, ami aztán elveszti az önbizalmát a csapat esetleg, és nem tudja hozni még. Úgyhogy mindig frissítésre van szükség. Hát volt egy olyan előnyöm, hogy kaptam egy szobát olyan épületben, ahol az elnök, a futball szakosztály elnöke Sánta Imre dolgozott. Ott itt maradtam Dunaszerdahelyen, elmentem oda hozzá, és mindig valamivel csiklandoztam, így mondjam, leegyszerűsen mindig mondtam valamit, hogy én mindig valamit követelek. Kiküldött az egyik ajtól, de én másnap reggel a másikon megint ott voltam, és mondtam, hogy azért mégis meg kell tudni győzni a többi tagját is a vezetőségnek, hogy ide újabb játékosok szükségesek. Addig ilyen csendben ment, ameddig nem mentünk el a Bohemiansra. Második forduló a Federális Ligába, kaptunk egy 8-ast. Attól a pillanattól kezdve mindent, amit mondtam, nyugodtan mondhattam már tovább, mert mindenki már odafigyelt. Egyszerűen mondta, megijedtek ők is, nem csak én. Igen, akkor tudok tulajdonképpen tovább maradni, meg biztosítani a csapatnak a menetelést, hogyha követeléseimnek eleget tudnak tenni. És így aztán kezdődött a játékosoknak, egy Micsinyesznek, egy Pavlíknak, egy Strámeknak, egy Vahalának. Szóval jöttek egyik a másik után olyan Kaspar, aki már Szlovánnál dolgozik, mai napig ott is maradtak. jött egy Fieber, aki olimpiai válogatottban szerepelt, úgyhogy jött egy Kapko, annak is egy nagyon érdekes menete volt, még meggyőztem a vezetőséget, hogy a Kapkot el kell hozni. Ezt nem sikerült elérnem a Slovannál, mert a Kapkonak egy olyan múltja volt, mikor a Dukla Prágában futballozott, ott volt katona, olimpiai válogatottával, csak nagyon szeretett kártyázni, meg szerette az éjjeli életet. Úgyhogy egyszer lekésett valamilyen összpontosításról is a Csehszlovák Futballszövetségnek az elnöke, Kocek nevezetű személy volt, aki a Duklának is volt az elnöke egyöntetően. Úgyhogy kirúgták, azt mondták, hogy nincs további folytatás Duklai Prágánál. Ő hazajött, mert Trencsén mellől származik, Trencsénből. Én még annak idején a Szolvánál voltam, és mondtam vezetőségnek, hogy ez a játékos egy tehetség, meg stb. A vezetőség azt állította, hogy Iszhákos ilyen, meg olyan, meg kártyázó, meg stb., hogy ez nem. Nem tudtam meggyőzni őket, de mikor elkerültem a Szerdájra, én nem adtam fel. Itt meg viszont nagyon meghallgattak. Akkor elmeséltem be Iszmiájának, hogy ez a játékos egy perspektíva, jövő szempontjából. Azt mondja, mester, hát mit fog itt a Dura Szerdán? Tízka minden kosmát becsuknak, azt mondja. Itt mindenkiről tudunk. Mi majd megtanítsuk egy csöppet rendben. Szóval ez is egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy végül a Kapko oda került, és Kapkóból válogatott lett. Ez alatt az időszak, mert attól a pillanattól kezdve már ilyen ellenőrzés alatt megtalálta a jövendőbeli feleségét, családot alapított, mai napig ott lakik Dunaszerdahelyen, aztán így folytatta a pályafutását, én még később, még Trnavára is elvittem magamhoz. Amikor már befejezte Dunaszerdahelyen valamikor, vagy jó pár év után, én mikor elkerültem Trnavára, akkor még egyszer visszatértem, ott is építettem a csapatot, hogy ilyen típusú jobb hátvédre van szükségem. Ott is meg

0: már akkor éreztük. Szóval mindig vannak nagyobbak, akik, hogy megnyerjen egy bajnokságot a csapatára, kimondott óriási szerencsére is van szükség. Úgy, mint például most sikerült a Győrnek megnyerni a magyar bajnokságot, senki sem várta, de sikerült. De ezek olyan összetevők, amik egybe kell, hogy essenek az egyes dolgok. Úgyhogy így kerültünk aztán tulajdonképpen abba a pozícióba, hogy a kupás szereplésünk nem volt egyszerű, mert keményen dolog, de mindig meg tudtuk oldani a továbbjutás lehetőségét. Nem arra koncentráltunk, hogy szép fotballt játszunk, valami és itt tudnám megmaradni, hanem hogy mindig meg legyen az eredménye az utolsó percig is. Ez az utolsó perc még oda tartozik a esetleges hosszabbítások, esetleges 11-esek, meg stb. Ez mindig, és ennek köszönhetjük, hogy végül is a nagy erőt képviselő Spartával kerültünk a döntőbe, és végül is helytáltunk, úgy mondanám, pontrugásokból eredményesebbek voltunk, mert erre is készültünk. Szóval nem volt olyasmi, amit lebesültünk volna, amire nem gondoltunk volna. Annak idén talán nem is érzékeltük ezt annyira, hogy milyen nagy eredményt értünk el. Mai napon már annál inkább, amikor több mint egyvel eltelt, és tulajdonképpen ezt még nem sikerült megmellőzni.
1: De ne csak Csallóközről beszéljünk, hiszen ön Kassán született és Szepsin nőtt fel. Milyen volt a gyerekkora? Hogyan emlékszik vissza a szepsi gyerekkorra?
0: Szepsivel végeztem az alapiskolát, tanulmányomat, a gimnáziumot, magyarul érettségiztem. Magyar tornatanáraim voltak, akik nagyon is hozzá segítettek ahhoz, hogy a sporttal való kapcsolatom egyre inkább nőtt. Feltételezem, hogy eléggé ügyes lehettem, mert minden sportágban, amivel nekivágtam, eléggé jó szerepeltem már az iskola keretén belül, mit tudom én, vagy volt az atlétika, vagy volt egy asztali tenisz, járási bajnok lettem. A fociban próbálkoztam, voltak példaképeim, szomszédoktól kezdve, nem utolsó az édesapám, aki 30-as években valamikor kezdte a labdarúgó csapatnak építését Szepsibe. Úgyhogy ezek ilyen kontaktusok voltak, de mivel én a háború utáni gyerekek közé tartozok tulajdonképpen, ezek a feltételek annak idején mindig olyan kezdőek voltak. Ezt úgy kell venni, hogy én 46-os születésű, egy évvel a háború befejezése után, 50-es évek, stb. Az állami építése, családok, stb. Felújulása, mi minden közepette. Úgyhogy nem nőttem fel valamilyen olyan környezetben, hogy minden adott volt. Azért meg kellett küzdenem egy lépten nyomon, arra is vezetett az édesapám, hogy először is odafigyeljek a tanulmányaimra, mert szerettem volna, hogyha magasabb képzettségű emberré válok, vagy lehetnék. Így megadta a lehetőséget arra, hogy megadták a szüleim a lehetőséget, hogy úgy az iskolai tanulmányaim, és aztán megszerésítve a zenei tanulmányaimmal kapcsolatosan, mert otthon volt egy harmonikánk, amin az édesapám játszott, de amatőr szempontjából magának, és ő tanított meg az első billentyűzésre a harmonikán otthon, és nekem azt tetszett. Utána sikerült egy zongorához jutni, így kezdtem el tulajdonképpen a zenei alapokat, aztán a zeneiskolába való tovább szereplésemet, végül is ott elvégeztem a 7 éves alapokat a zeneiskolába, és elkezdett ütközni a zene a sporttal. Másik dolog viszont ott ismertem meg az élettársamat, aki aztán megint egy már csak kontraproduktív volt, mert ez is ütközött a sporttal tulajdonképpen, hogy inkább aztán oda kellett figyelni a zeneiskolába, és hogy be tudjam fejezni, mivel egyszerre érettségiztem a zeneiskolába is, és egyszerre a gimnáziumba is. Tulajdonképpen egy éve úgy talán. Már hamarabb feladtam volna ezt a zenét, mert már kezdtem játszani a csapatba, már kezdtem fotballozni, már erősebb pozícióba kerültem. Végül is aztán csak megtörtént, ami megtörtént, tulajdonképpen, mert az élet olyan, hogy mindig hoz magával valami meglepetéseket. Én részemre az egészségügy szempontjából változott a helyzet, egy elég komoly betegségen estem át, vagyis ami utolért,

0: annak idején, és fel kellett adnom abban a pillanatban a sporttal. Már csak egy fél évig voltam a kórházban, egy sárgasággal kapcsolatos betegséget ebben szenvedtem annak idején, és betiltották a sportolást az orvosok, már magasabb színvonalú folytatását. Hát ez volt a kezdet, a kezdetek kezdete Szepsibe, és aztán jöttek a közvetlen események, mivel én nem adtam fel a sportot. Annak ellenére, hogy tiltották, próbálkoztam mindig azzal, hogy hát tényleg képes-e vagyok én, mire vagyok egyáltalán képes, meddig enged a szervezetem, vagy nem. Hát sikerült egy év diétázás, egy mi minden után ezt a szüleimre köszönhetem, mert tulajdonképpen ők építettek fel. Oda kerülni, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy jó lenne megpróbálkozni a testnevelési főiskolával. Meg is próbálkoztam, de nem voltam felkészülve, mert nem voltam olyan állapotban, de a fejemet vitt, hogy menjek. Persze ez a kezdet nagy csalódás volt a részemre, hogy nem vettek fel. Na, nem kerültem el a 16 személy közé, akik mit tudom én, abból a több száz személyből, akik arra a szakravére jelentkeztem, oda kerülhettem volna. Úgyhogy megint aztán visszakerültem a zenéhez, kialakítottam egy zenei együttest, és elkezdtünk a zenével foglalkozni egy csöppet komolyabban.
1: Mit játszottak?
0: Hát annak idején játszottuk a mindent. Úgy magyar, mint a szlovák slágereket annak idején, amik mentek, és úgy szintén elestük a nyugati számos, de csak hallásból nagyobb részt, mert nem tudtunk hozzájutni. Annak idején nem volt az a lehetőség, hogy kiutazok, hazahozok valamit. A Luxemburg, Rádió Luxemburg volt annak idején egy olyan, ahol ezeket a Beatles-tól eredő számokat, meg a rock'n'roll, meg akkor kezdtem megismerni ki, Elvis Presley, meg mi az ő száma, és igyekeztünk ezeket beépíteni, és hát főleg a magyar slágerek, annak idején voltak ezek a mindenféle versengések, slágertornák, amikből aztán merítettünk mi is valamit, és a környéken, hát bejártuk az járásba, magyar lakta vidékeken, lakadalmoktól kezdve minden. Egy időig ez is elvitte a figyelmemet egy kicsit, de aztán így állandóan edzettem. Olyan értelemben, hogy már próbálkoztam mindig talán kicsit többet megpróbálni, tenni valamit ahhoz, hogy fel legyek készülve. Nem volt egyszerű meggyőzni a szüleimet sem. A szüleim is mondták, hogy mit fogsz tenni a sporttal? Hát leszel 30 éves, már nem fogsz tudni, meg stb. Mert én be kell vallanom, minden éven kitüntetésre végeztem az iskolában. Úgyhogy nem okozott gondot. Hát neked jó a fejed is. Hát menj neked, vagy orvosnak, vagy mérnöknek. Ez lenne a szép, ez lenne a jó. Végül is a betegségem közepette, meggyőztek arra, hogy menjek el. Én bejelentkeztem Kassára, Kohászati Egyetemre. De amikor első év, amikor láttam, hogy mi mindenből áll, milyen tantárgyakat kell foglalkoznom, a minden állattól kezdve, mi minden meg engem egyáltalán nem érdekel. Úgyhogy egy próbálkozás volt itt részemről, ott hagytam, nem hozott eredményt, nem nyerte meg a tetszésemet, mert itt konkurált a sport, meg a zene is, mind a mellett. Olyankor az ember tulajdonképpen nem nagyon sokat spekulál.
1: Azt akartam pont kérdezni, hogy miért tartott ki végül ön a foci mellett? Tehát, hogy még gyerekként sok más sportot is kipróbált, a zene is ott volt, más tanulmányok is ott voltak, mégis kitartott a foci mellett. Mi volt az, ami miatt ennyire aztán ragaszkodott a focihoz, illetve a testnevelési egyetemhez?
0: Lehet, hogy ez a génekben van. Talán úgy érzem, ezt nehéz megmagyarázni, mert mindenkit valami vonza. Érzi, hogy valahol többre tudja vinni, mint más. Annak ellenére, hogy megemlítettem, hogy nekem könnyen mentek más sportba is, meg könnyen ment a zene is. Olyan értelemben, hogy gyorsan tanultam. De aztán gyorsan abba is hagytam, mert tulajdonképpen mindig azt hiszem, hogy nagyon könnyű meg tudok oldani aztán mindent, bármint gyerekfejjel. Közvetlen szomszédom a Kassai VSS-be játszottak, mint egy Tóth, mint egy Gacek, mint egy Kozman, vagy Stefán. Ezek a neveket annak idején mindenki ismert. Na és talán olyankor, mikor az ember ezekkel találkozott, hát úgy érezte, hogy hát mi lenne, hogyha mégis megpróbálkozhatnák. Dicsérgettek, hogy milyen jó vagy, meg stb. Azon a színvonalon, amit játszottam a Szepségi harmadik liga színvonalán annak idején, meg a sportban elért eredményeim mindig valahogy megmellőzték a többit. Szóval közelebb hoztak, közelebb vitték, és az elképzelésem tulajdonképpen annak idején olyan volt, hogy a sporttal foglalkozni, mint testnevelő tanár. Mert szerettem síeléstől kezdve, téli sportoktól kezdve, nyári sportoktól kezdve könnyen mentek ezek a dolgok nekem.
1: Összességében így visszatekintve az egész pályafutására, mit szeret a legjobban a futballban?
0: Szerintem minden edzőnek van egy elképzelése. Hogy szeretne eredményeket elérni? Mi az, ami egy néző szempontjából megfelelő játék? Az elképzelése mindig az volt, hogy egy támadó futballot kell, hogy produkáljon a csapatom, mivel ez elégíti ki a közönséget, amikor látja, hogy az első, az utolsó percig igyekszik bevenni az ellenfél kapuját. Azért az első percektől kezdve, hogy elkezdtem az edzői pályafutásomat, azon törekedtem, meg arra törekedtem, hogy a játék felfogása szempontjából ezeket beiktassak az edzés programomba. Ez bizonyította az is, hogy Duraszerrei szereplésem sikeres volt, mert egy támadó futballal léptünk fel az első perctől, hogy megtelt a stadion. A 3000-es közönségből 10000-esé vált a Duraszerrei stadion. Főleg sikerült megdupláznom Trnaván. Ott már úgy jöttem, mint egy tapasztalt edző, tulajdonképpen már több csapatot edzettem időközben, a magyarországi győri csapatát, úgy szintén a lengyel Wisla Krakow csapatát, csak nem mindig mindenütt volt adott a lehetőség ehhez hozzásegíteni. Tudtak, vagy sikerült a vezetőségnek. Minden klubot, amit egy csapatot átvesz az edző, mindig valakit átvesz, akik már azelőtt dolgoznak. És most mindenki elvárja, hogy vagy fogja folytatni abba, amit csináltak, vagy jobban, amit csináltak, de itt váltani így valami olyan dolgot, mint amit én, amikor jöttem Trnavára, tulajdonképpen jöttem egy olyan játék felfogással, amit előtte voltam 6-7 év Németországban. Összekötöttem az én tanulmányaimat, a nyelvtanulmányaimat egy ilyen stázzsal kapcsolatosan, hogy mivel megvoltak a kapcsolataim a Bayern Münchennel, volt egy barátom, aki ott élt, Aschaffenburgban, aki biztatott, hogy egy második ligás csapathoz el tudná most vinni engemet, meg stb. De én jártam edzésekre. Hindén előtt ott ültem a padban, az előadáson, a nyelvvel foglalkoztam, de után meg beültem az autóba, és 200-250 kilométerben attól még, mert Schwäbisch-Hallban voltam, ott laktam, onnan aztán vagy Frankfurtba, vagy Münchenbe mentem az edzésekre, meg a meccsekre, meg stb. Én azt az időt abszolút igyekeztem kihasználni, de ez mind a saját költségemre ment. Ez senki sem biztosította részemre, csak igyekeztem kihasználni az addigi szereplésemnek a kontaktusait, eredményeit. És amikor láttam ezeket a csapatoknak a felkészülését, mert mindig azon törtem a fejemet, mi ez a különbség? Hol különbség megnyilvánul a nyugati csapatok szereplése is, mink szocialista szektorban szereplő csapatok között. Annak ellenére, hogy magas színvonalon volt a csehszlovák labdarúgás, azt viszont be kell, de valamiben mindig az a professzionalizmusnak a megnyilvánulása. Mert nálunk szocialista környezetben éltünk, ez a szó, ez nem volt aktuális. És csak nyugaton volt a professzionalizmus, mert ez egy még másképpen, más alapokon építették fel a sportnak az irányítás és a vezetését. És tulajdonképpen erre voltam kíváncsi, azért jártam, és valamit itt akkor volt ez a modern támad a futballnak a megnyilvánulása. Akkor úgy éreztem, hogy ha visszajövök Szlovákiába, ahova fog menni legközelebb, ezt a játékmodort, és főleg ezt az edzés programokat, amit láttam, megpróbálom majd alkalmazni. Ott áll fogok dolgozni. És a véletlen úgy hozta, hogy éppen Trnavának voltak meg a nagy problémái, mert megmentette a bőrét az utolsó mérkőzésen az első ligában, és edzőt kerestek. Mikor én hazajöttem, mert én gondoltam, hogy csak Németországban maradok, de nem maradtam, mivel említettem, hogy nem sikerült ott a szerződést, csapatot szereznünk, oda kerülnöm, hogy leegyszerítsem, nem egyszerű dolog ez. És akkor kezdtem el építeni a Trnavai csapatot, hogy ott is a 3500-as nézőből 25000 lett tulajdonképpen 3 év keretén belül. Mert ott is megkaptam ezt a lehetőséget, hogy tulajdonképpen ők is kezdték építeni egy új csapatot, és talán ezt az előnyt ki tudtam használni, hogy magyarul mondta, szót fogadott mindenki, amit mondtam, amit szerettem volna az elképzelésem szerint igyekeztek biztosítani. Nem voltak ezek abszolút semmilyen abszolút nehéz dolgok, mert olyan játékosokból alakítottam ezt a csapatot, akik nem voltak már átlépések. Egy nagy volt az Radványi szereplés, akit Németországból hazahoztunk, mert Németországban szerepelt a Radvány Miki, és ő aztán ő volt az, aki több pénzbe került, ahogy szoktuk mondani. Úgyhogy így sikerült nekünk aztán a Trnavával és a bajnokságért küzdeni, tulajdonképpen az utolsó pillanatig, és aztán tulajdonképpen így jöttem rá, hogy az ember sok mindent megtehet, megcsinálhat, ahhoz, hogy elérje az eredményeit, de mindig kell hozzá egy kis szerencse is. És lehet, hogy ezt így neveztem meg, hogy akkor annak idején Kassának egy kicsit több szerencséje volt. Nem akartam mondani, hogy több pénze, mert az így volt. És ők nyerték a bajnokságot. 29 fordulót a 30-ból az első helyen voltam, az utolsón vesztettük el a lehetőséget a bajnokság megnyerésének. Szóval ilyen az élet, a sport élet, hogy nem csak mindig győzelmekből tevődik, hanem vannak itt-ott kudarcok is, úgy is mondhatnám, mert annak ellenére a csapat Európába kikerült, Európába fotballozott, de ott mindenki várta a bajnokságnak a megnyerését. Én is.
1: Önt magyarként is tisztelték a szlovák környezetben? Tehát, hogy ez nem okozott problémát, inkább tiszteletet adott? Tehát, hogy elfogadták?
0: Kiemelnem azt, hogy már a nevem elárulja, hogy magyar származású lehetek. Kezdetek kezdetén, amikor megkaptam az első profi szerződésemet a Zsolnára, kimondó szlovák, abszolút szlovák környezetben, tartottam is attól, hogy fognak fogadni, de aztán meggyőződtem a felől, hogy amilyen munkát végez az ember, mindenkit meggyőzhet a felől, hogy elsősorban a szakma, az eredmények, és ha nem keresi a fölösleges szurlódásoknak a lehetőséget, mert ez adott mindenütt. És ezáltal tulajdonképpen sikerült olyan pozícióba kerülnöm, hogy annak ellenére, hogy valamennyien tudták, hogy magyar vagyok, nem került sor arra, hogy ezt nekem túl erősen emlegetjék. Mert mindig sikerült az eredményeimmel lefékezni ezeknek a megnyilvánulásnak a lehetőségét. Úgyhogy tulajdonképpen alkalmazkodni kellett nekem mindenütt, ahol voltam, ahhoz a környezethez, ahol dolgoztam. Még emlékszem, mikor Zsolnára jöttem, hogy meg kellett még tanulni jobban szlovákul is nekem, hogy ne okozom gondot a szlovák nyelvvel. Ahogy említettem, magyar iskolába érettségiztem, főiskolai tanulmányomat viszont most már szlovákul végeztem, de még mindig éreztem a hiányosságát, a gyors kifejezéseknek a lehetőségét, a reagálását, lényeges dolog néha a megfeszített pillanatokban, amikor eredményről van szó. Úgyhogy ez is egy ilyen lehetőség volt arra, hogy bizonyítsam azt, hogy talán a munkával meg tudom mellőzni azt a kiesések lehetőségét, hogy valaki ezt nekem a kiemelje talán. De erre rájöttem úgy szintén, amikor már voltam Lengyelországban, vagy Magyarországon, vagy Törökországban, hogy mindig oda, ahol az ember képes gyorsan alkalmazkodni, elfogadják.
1: Hogy kezdett el törökül tanulni?
0: Amikor Győrbe kerültem, tulajdonképpen újra kellett magyarul tanulnom a szakkifejezéseket, mert ezeket nem tanultam sehol, mert mindenütt főiskolán is csak szlovák nyelven ment. Lengyelországban nekiütköztem ugyanúgy a problémáknak, ott is könyvet kellett vennem, újra tanulnom, és elsajátítanám, amennyire lehetett azt a nyelvet. Hát törököknél már viszont ott már nem volt semmi összefüggés más nyelvekkel. Ott abszolút ki voltam téve egy tolmásnak a segítségére. De viszont ezt a munkát úgy végezni, hogy csak tolmáson keresztül, szóval lehet, hogy talán nagyon nagy névre kell, hogy tegyen szert az ember. Tudom én, aki megnyeri az Európa bajnokságot, mint jött a Venglos a Fenerbahcéhoz, és tulajdonképpen akkor mindent tudnak neki biztosítani a legmagasabb színvonalon. Én egy olyan csapathoz kerültem a fővárosba, Ankarába, ahol talán az a 5.-6. hely olyan volt, mintha bajnokságot nyert volna a csapat. De viszont, amikor oda kerültem, és vittem magammal a egyik volt játékosomat, Tangaváról a Gabrielt, aki időközben már Törökországban szerepelt, mint játékos. A konyha nyelvet bírta, elsajátította, de ez nagyon kevés volt ahhoz, hogy egy csapatot irányítani tudjunk ebből a szóbőségből, amire neki jutott. Úgyhogy mindaz idáig, ameddig nem kerültünk oda, amikor egy játékosom sikertelen szereplése után a mérkőzésen mindig következett egy analízis, egy elemzése a menetnek, és én felrótam a hibákat, ameddig ez a csapatkapitán nem jelentkezett, és megkért, hogy mondhat-e valamit, tessék, kérem, és azt mondta, hogy Karol Hozsa, mert így hívtak engem ott, még mindent megteszünk, amit fogunk igyekezni megtenni, talán így mondanám helyesebben, amit kérsz tőlünk. De lehet, hogy nem értettünk meg jól. Én abban a pillanatban éreztettem már magammal, hogy én ki akarom bírni továbbra is edző akarok maradni, valamit tennem kell. De mit tehetek én tulajdonképpen, amikor edző vagyok, mint egyedüli személyiség, úgy a vallás, úgy a sport, úgy a nyelv szempontjából nem beszélek törökül. Körzetemmel nem tudom felvenni a közvetlen kapcsolatomat, mert a játékosaimnak a 70%-a csak törökül beszélt. Úgyhogy ez a közvetlen kapcsolat. Úgyhogy megkértem az elnököt, és a klub tulajdonost, hogy én szeretnék megtanulni törökül, és kérek egy tanítót. Valakit, olyan személyt, aki képes velem már több mint 50 éves koromban foglalkozni, és tulajdonképpen ezáltal egy óriási ütőkártyát szereztem Törökországban, mivel egy év tanulmányos, aktív odafigyelés után, meg azt a tanítót, amit elküldött, az is egy érdekessége volt, az más nyelven nem tudott beszélni, csak törökül. De óriási pedagógiai képzettsége volt megnyerni az embereket, rávezetni. Ő engem rávezetett arra, hogy én minden szót a saját nyelvemben tudtam odaírni, mint ő hozott könyveket persze, stb. Nagyon érdekes tanulmányi forma, és főleg a kollégáim, akik törökök voltak, a többi három pályázó asszisztenseim, azok nagyon magas tiszteltek és besültek, hogy én a török nyelvvel meg akarok próbálkozni. És megmondhatom őszintén, ez a nyelvnek nincs semmi összefüggése más nyelvek szempontjából, mert 1928-ig még nem alakult meg az a modern török állam, addig az arab töröket használták, gondolkozása, mert ezek arab, szóval jobbról balra, nem balról jobbra, mondatok, a szavak formális beosztása, szóval komoly gondot okoz ez. De hál' Istennek ott éltem, és látták az igyekezetemet, úgyhogy amikor egy év letelte után meghívtak a török televízióba, és bár nem kellett tolmásot vinni magammal, olyan annyira beszéltem, értettem. Ez adta meg azt az alapot ahhoz, hogy további szerződéseket kaptam. Óriási betűkkel jelezték ezt a tévé szereplésem után, hogy talán az első edző, aki megtanult törökül az ő pályafutása alatt Törökországban. És az a tulajdonos, amikor ezzel a kéréssel jöttem, rákérdezett, azt mondja, hát mit gondol ez az edző? Hát meddig fog ez itt nálunk dolgozni, hogy meg akar tanulni törökül? Mert meg volt szokva ahhoz, hogy legfeljebb egy évig van ott valaki, mert mindig cserélték az edzőket, meg stb., mert nincs eredmény, nincs szórakozás, nem tudja az embert meggyőzni az elképzeléseiről, nem tudja vezetőségi tagokat, közvetlen környezetét. Szóval ez egy nagyon fontos menetelés volt, és a mai napig emlegetik a körzeten kollégáim is, hogy valami egyezésre 2-3 órás felkészülés kellett, mert mindent megmagyarázni, lefordítani, hogy tudják, mit csináljanak, megértsenek ők először is, és átvezetni a csapatra, meg se többi, az időbe telt mindig, és aztán már megkönnyebbültek voltak, meg közvetlenebb, mert sokkal gyorsabban ment ez egy egyes menetek is. Így az ember jobban érezte magát.
1: Ön szerint mi a siker kulcsa?
0: Hát a siker kulcsa az erősebben az, és az én mottom is, hogy ember küzdj, és bízva bízzál. Mert küzdelem nélkül nincs semmi, nem szabad feladni. Annak ellenére, hogy sok minden akadálynak ütközik az ember, semmi se potyan az éve, mint egy sült galamba, hogy szoktuk mondani. Kell, hogy az embernek legyenek megfelelő áttekintése, úgy a pedagógiai, pszichológiai, sport szempontjából. Talán egy gyors feltaláló képessége, hogy meg legyen alkalmazkodni tudjon az eseményekhez, és meggyőzze a személyeket a maga körül, hogy azt a célt, amit követ, ez jó irányba halad. Mert ez nem egyszerű dolog. Annak ellenére, hogy én nem dicsekedhettem a múltammal, hogy mint egy válogatott játékos lettem volna, egy nagyon gazdag NB1-es, NB1-es szereplés hátterében. De viszont az én áttekintésem úgy éreztem, hogy elég nagy, nagyjá vált azáltal, hogy sok mindenbe igyekeztem megtalálni az alapjait az eredményességnek. És mi szükséges ahhoz, hogy a közvetlen kollégáimat, játékosaimat meg tudjam győzni a cél erejése szempontjából a domináns fontosságokról. Nem mindenütt szerettek olyan értelemben, hogy csak tapsoltak volna, mivel eléggé keményen léptem fel, főleg amikor és elég keményen kritizáltam. Én nálam ez nem volt, hogy lazsálás. Mert Zsolnára kerültem, én voltam az, aki a játékos gárdát kivezényeltem a hegyekbe, a Dubényre, és én voltam az első, aki vezettem a futást, mert még akkor olyan fiatal voltam, és mindenki haragudott rám a véget, hogy milyen tempóval kellett viselni az edzéseket. Szóval itt ilyen kis alapokból tevődik mindig, ezt nem csináltam mindenütt, másütt. De valahogy érzékeltetni szeretném azt, hogy mi mindenre volt szükség az embernek, ahhoz, hogy meggyőzze a környezetét. Nem tudom, hogy ilyen kiút. Szóval, ha én megcsinálom, akkor muszáj mindenkinek megcsinálni. Ez egy általános dolog, hogy valamennyien igyekszünk egyen ezt a könnyebb oldalát viselni a menetelésnek, hogyha lehet. Nem azt a nehezebb oldalát, hogy keményen megdolgozni, ha mondjuk is néha, de mindig inkább arra az oldalra nem hagyatunk, arra fordulunk, ami a könnyebb, hogyha lehet. És én mindig ezt a nehezebb oldalát választottam, és ha sikerült meggyőznöm őket, hogy ez tényleg így van, nagyobb részt sikerült, akkor eredmények voltak. Így tulajdonképpen mondhatom már azt, hogy 7 csapatot edzettem Szlovákiában. Ebből a 7 csapatból 5 csapatot Európa kupai szerepléshez vittem, vezettem. Annak ellenére, hogy bajnokságot, csak fél bajnokságot nyertem, mert Kassát is, amikor átvettem, tulajdonképpen az bajnok csapatok kupájába való szerepléssel tüntette ki, hogy én nekem adták ezt a lehetőséget, hogy egy Manchester United-del, egy Feyenoord Rotterdammal, vagy egy Juventus Turinnal én vezessem a csapatot, és ezekkel a személyiségekkel találkozhassak, akik ezeket a csapatokat vezette, egy Fergusonnal, egy Lippivel, egy Ben Hakerrel. Úgy szintén a görögországi szereplésem, ami Európa kupához vezetett. Ezek rövidebbek voltak időben, de nagyon ott is egy Panionios Athént vezettem. Sikerült felvinnem tulajdonképpen a csoportkörbe, mert megvertük az Udinézét, tulajdonképpen az olaszokat. Ezeken keresztül sikerült tovább jutni. Itt is, meg másütt is bizonyítja mindig az, hogy az eredmények azok, akik meghatározok az embernek és az edzőnek a szereplését. És meg kellett tanulnom azt, hogy hát élőtt ünnepnap van, tapsolunk, fel kell legyek készülni arra, hogy délután már lehet, hogy könnyezünk is. Mert ilyen a játék. Mindig nyerni nem lehet, mindig mindenkit kielégíteni nem tud az ember. De hogyha megközelíti, akkor ez egy kellemes érzés.
1: És akkor a végére egy utolsó kérdés, aminek már nincs köze a focihoz, hogy zenél még?
0: Hát zenél, zongoránk van otthon. És be kell vallanom, hogy időközben leülögetek, meg rávesz a környezetem, a családom, hogy játszodjak-e valamit, akkor képes vagyok egy órát játszani, és nehezebben mennek már az ujjaim, mert hát ez pörögni kéne, de legutoljára volt egy ilyen fellépés, én talán így mondanám, Trnaván meghívtak a város, szintén ilyen kitöntéssel, a 120 éves évfordulója volt a klubnak a megalapítása, város is rendezett ilyen városi napokat, mint most volt Dunaszerdahelyen, és ők szintén tudomást vettek a fel, hogy valamikor zenéltem is. És amikor felhívtak a színpadra, volt ilyen rövid köszönő beszédem, meghívással kapcsolatosan, egy ilyen kitüntetéssel kapcsolatosan, akkor kiszúrták, hogy hát, hogy én zenéltem is úgy, mint ahogy most megemlítette ön is, és hogy nem játszanák le valamit. Meg voltam lepődve, hát nem tudom, mikor hány éve, szóval az ember nem játszik valami, de nem volt más lehetőségem, hogy bizonyítsam azt, hogy nem írtam hülyeségeket, hogy valamit. Hát leültem is, játszottam, és tulajdonképpen Trnaván a Silencio, az a himnusz. És játszottam egy számot, és befejeztem a Silencióval, hogy a közönség állva tapsolt. De ez tulajdonképpen egy olyan az önbizonyítéka annak, hogy ezek a gének mindig megvannak nálam. Hogy én még mindig a feleségem azt mondja, hát téged kidobtak volna, te mindjárt zenélni vész. Annak én is azon gondolkoztam mindig, hogy hát nem leszek ebben a szakmában jó, mindig van valami más, valami. Amikor nem vettek fel a főiskolára, még mielőtt elmentem volna arra a kohászatira, elmentem a VSZ-be dolgozni, és négy műszakra dolgoztak, és elvégeztem ezt a heggesztői tanfolyamot. Mosztárenyben voltam, mint heggesztő, és négy műszakra dolgoztam, és heggesztettem tulajdonképpen, úgyhogy ehhez is értek egy kicsit ebből a szempontból, csak rájöttem akkorára. Akkor egyöntetően meggyőződtem a felül, ez nem az én szakmám. Ez nem az én oldalam, mert nagyon nehéz és kemény munka, és szóval erre is fel kell tudjon az ember készülni, és ez meggyorsította azt, hogy én tulajdonképpen valahol más részlegén hozzam magamat.
1: Ön szerint a foci az élet?
0: Hát én részemre igen. Egy nagyon érdekes mondat van a könyvemben, amivel kezdem a menetelést. Amikor a feleségemmel meg kellett beszélnem azt, hogy erre a pályafutásra szeretnék menni továbbra, akkor megkaptam az első szerződésemet, és abban az időben született a második fiam, és mink itt éltünk Pozsonyban, mert itt élünk egész idő alatt, és tulajdonképpen senki nekünk, semmilyen családtagunk nincs, senkink itt a közelbe 400 kilométer, oda származik a feleségem is, Szepsibe. És megkérdeztem tőle, hogy mit szól hozzá, hogy fogjuk megoldani ezt a dolgot. Fogalma sem volt, hogy egy edzőmunkája miből áll, mert hát ezt csak mondtam, hogy hát el kell lesz mennem, meg mit, de hétvégére vissza hazajövök, meg stb. Végül is aztán úgy döntöttünk, hogy én bebiztosítom a család menetét, és ő bebiztosítja a családnak a nevelését a gyerekekkel, hogy ezt vállalja. A végül is oda jutottunk, amikor már megkérdezték a feleségemet, hogy nézett ezekkel a dolgokra. Azt mondja, hogy az én férjem először is megházasodott a fotballal, aztán utána én. Hát ez a motto maradt tulajdonképpen. Kalapot kell, hogy emeljek előtte, mivel már 51. éve, hogy együtt vagyunk.
1: Ehhez én is emelem a kalapom. Gratulálok még egyszer a 80. születésnapjához és az 55 évnyi házassághoz, illetve hát az egész pályafutásához. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök.

Kedves hallgatóink! Az elmúlt órában az idén 80 éves szlovákiai-magyar labdarúgó edzőlegendával, Pece Károllyal készült beszélgetést hallhatták. A mai műsort szerdán 13 órakor megismételjük. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Munkatársaim Zsabka Levente és Kubányi Péter hangmérnökök, valamint Puha József zenei szerkesztő voltak. Ez volt a Nyugaton a helyzet, itt a Pátria Rádióban. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A munkaügyi miniszter és az SZSZ vezetője is elutasítják Magyar Péter kijelentését Magyarország határairól. Normandiában megkezdődtek a partra szállás 82. évfordulójának megemlékezései. Meleg, napsütéses vasárnapra van kilátás 29 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Erik Tomás munkaügyi miniszter és Branislav Gröling, az ellenzéki SZSZ vezetője is elutasította Magyar Péter magyar miniszterelnök azon kijelentését, miszerint Magyarország önmagával határos. A politikusok az SZTVR Szobotnai Dialógi című műsorában hangsúlyozták, hogy Magyarország szuverén államként Szlovákiával is határos, és az ilyen kijelentések nem segítik a jószomszédi viszont. A politikusok szerint a határok tiszteletben tartása alapvető európai elv. A műsorban emellett belpolitikai kérdések is szóba kerültek. Tomás megerősítette, hogy nem tervezik a második nyugdíjpillér megnyitását, míg Gröling bírálta a kormány nyugdíj előrejelzéseit. Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke élesen bírálta Magyar Péter magyar miniszterelnöknek azt a kijelentését, miszerint Magyarország az egyetlen ország a világon, amely önmagával határos. A szlovák politikus szerint ez történelmileg és politikailag is téves megfogalmazás, amely feszültségeket kelthet a térségben. A kijelentést Robert Fico kormányfő és Juraj Blanár külügyminiszter is bírálta, hangsúlyozva, hogy Magyarország és Szlovákia két szuverén államként működik együtt. Megkezdődtek a normandai partra szállás 82. évfordulójának hivatalos megemlékezései Franciaország északi részén, veteránok és több ország képviselőinek részvételével. A D-naphoz kapcsolódó főceremóniákat Wistreham és Langrensörmer térségében tartják, ahol katonai tiszteletadások és emlékünnepségek zajlanak. A rendezvényeken a szövetséges erők utódai, valamint a diplomáciai és katonai vezetők is jelen vannak, köztük francia kormánytagok és más országok képviselői. A program részeként megemlékezéseket tartanak a Junóparton is, ahol katonai egységek és civil résztvevők idézik fel az 1944-es eseményeket. A normandiai partra szállás a II. Világháború egyik fordulópontja volt, mintegy 160 ezer szövetséges katona szállt partra, megnyitva a nyugati frontot a náci Németország ellen. Robert Fico kormányfő ma a franciaországi Dunkerque-ben vett részt a II. Világháború normandiai partra szállásának 82. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A kormányfő Patrice Vergit polgármesterrel közösen tisztelgett a csehszlovák és szövetséges katonák emléke előtt, akik a térségben harcoltak a háború idején. Fico beszédében hangsúlyozta, hogy tiszteletet kell adni mindazoknak, akik hozzájárultak a náci Németország legyőzéséhez, és emelte a Vörös Hadsereg, valamint a Román Hadsereg szerepét Szlovákia felszabadításában. Felidézte a Dunkerque-i hadműveleteket is, ahol a csehszlovák egységek 1944 és 1945 között jelentős szerepet játszottak. A miniszterelnök szerint a történelmi tények bemutatása fontos a háborús emlékezet megőrzése és a jövő generációk tájékoztatása szempontjából. A katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések továbbra is nyílt csepet jelentenek, erről beszél 14. Leó pápa spanyolországi látogatásának kezdetén Madridban. Az egyház fő egy hetes útja során találkozik a papi visszaélések áldozataival is. A spanyol ombudsman korábbi jelentése szerint 1940 óta mintegy 200 ezer kiskorú válhatott ilyen bűncselekmények áldozatává az országban. A pápa ugyanakkor arról is beszélt, hogy biztatónak tartja a fiatalok növekvő érdeklődését az egyház iránt. Látogatása során misét mutat be Madridban, felszólal a spanyol parlamentben, Barcelonában pedig megáldja a Sagrada Familia új tornyát. Programjában a Kanári-szigetek felkeresése és a bevándorlókkal való találkozás is szerepel.
0: Időjárás.
1: Derült, változóan felhőség botra számíthatunk holnap, napközben elszórtan záporok alakulhatnak ki a zsolnai és a szepesi régióban. Éjjel legkevesebb 11, legfeljebb 16 fokot mérhetünk, a völgyekben 6 fok valószínű. Nappal a hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul, gyenge északi irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Holnap estéig teljesen lezárták Nyitrán a Hviezdoszláv sugárutat, a környező utcákon át tudnak kerülni. Továbbá lezárásra számíthatnak Pozsonyban a Pilárikován és Kassán a Szlovenszkei Jednoti utcában, ahol hídfelújítás miatt szünetel a forgalom. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz. Paszmár Líviával.
2: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit! Az elmúlt hétvégén zajlott Pozsony óvárosában a Brack Könyvfesztivál, amelynek 13. évfolyama könyvekkel, könyvkiadókkal, szerzőkkel, olvasókkal és különféle kísérőprogramokkal töltötte meg a főteret, a ferencesek terét és a környék kulturális színtereit. Ahogy az eddigiekben, idén is voltak magyar vendégei az eseménynek, közülük ma két szerzőt, két társalkotót hallhatnak a műsorban. Csena Szabó András író, újságíró, szerkesztő. A Litera szerint úgy emlegetik, mint a regényírás Tarantinóját. Könyvei kényelmetlenül szórakoztatóak és kellemetlenül rólunk szólnak. Kezdetben novellákat, esszéket, kritikákat, gasztronómiai szövegeket publikált, sokáig nem akart regényt írni. Aztán 2013-ban ez is megváltozott. Ekkor jelent meg a Szíved helyén épül már a Halálcsillag című regénye. Több mint 20 kötet szerzője, ezek közül 3-at Darida Benedekkel, köteteinek állandó szerkesztőjével közösen jegyeznek. Csak az elmúlt fél évben 4 könyve hagyta el a nyomdát, a legutóbbi Anya csak egy nincs című regény, az első igazán személyes hangvételű műve. Darida Benedek műfordító szerkesztő, többnyire szakácskönyveket ír és fordít, de úti könyvek, sőt óvodásoknak szóló kreatív foglalkoztató is fűződik a nevéhez. Legjelentősebb munkájának a világ első nyomtatott szakácskönyvének fordítása tekinthető, Bartolomeus Platina reneszánsz receptjeit latinból fordította magyarra, és a több éven át tartó folyamat eredménye 2022-ben öltött könyv alakot. Csena Szabó András és Darida Benedek közel 20 éve alkották meg a kaccenjammerológia tudományát. 2007-ben az Alexandra kiadó jelentette meg ennek első könyves eredményét, Jaj a legyőzötteknek, avagy Süssünk főzünk másnaposan címmel. 2012-ben ennek bővített formája a Magvetőnél jelent meg, Nagy macskajaj könyv címmel, 2025-re pedig Giga nagy macskajaj könyv lett belőle, amely a Helikon gondozásában látott napvilágot. A szerzőkkel erről a kötetről beszélgettem, előbb a Brack Könyvfesztivál közönsége előtt, amire több utalás is elhangzik, majd egy helyi sörözőben, ahol évekkel ezelőtt Csernaszabó András még Grendel Lajossal ízlelgette a pilzeni söröket.

0: Stílusosan Grendel Lajos törzs helyén ülünk Pozsonyban, hát sörökkel az asztalon, a két kacen ilyen merológussal, Csenne Szabó Andrással és Darida Benedekkel. És túl vagyunk már egy beszélgetésen, ami igazából a szlovák olvasóközönségnek szólt inkább. Talán most elkalandozhatunk más területek felé is. Mindenképpen a kezdő kérdés az az lenne, ami miatt itt is vagytok, a Giga Nagy Macskajaj könyv, ami egy 20 éves, közel 20 éves kutatómunkának az eredményeként jött létre. Mi hívta életre ezt a nagy projektet, ha lehet ezt így mondani?
1: Hát valamikor most már bő 20 évvel ezelőtt történetesen mind a ketten egy kisvárosban laktunk, Budapesttől nem messze, egy Vác nevű helyen. Ha még régebbre ásunk a múlt kútjában, akkor meg ugyanabban a városban születtünk Szentesen pár évkor különbséggel, ami azt jelenti, hogy a családjaink ismerték egymást, vagy biztos, hogy ismerték, hiszen ez a Szentes is egy ilyen 30 ezer körüli város lehetett akkor is, és a Andrisnak a szülei mind a ketten orvosok, az én szülei mérnökök, de az én családomban és a nagybátyáim között volt orvos, akik valószínűleg együtt jártak nagyjából egy időben mondjuk a Szegedi Orvostudományi Egyetemre az Andrással, de ezekre később derült fény, meg azt is később tudtuk meg, hogy mind a ketten jártunk ugyanarra az egyetemre, sőt ugyanott szerezgettünk diplomákat, hogy így mondjam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és Vácó meg egy ismerős, egy közös ismerős révén akadtunk össze, és ebből nem lehetett más, mint hogy egy ennél lényegesen gyengébb helyen kötöttünk ki, és dolgoztunk nagyon sokat, ahol azért szintén árultak sört. És akkor jelent meg az Andrisnak talán a második prózakötete, és már a harmadikat írta, nem tudom, valami munkának a végén volt, és akkor már dolgoztunk együtt szövegeken, tehát sokszor elolvastam a novelláit, meg voltak javaslatok, és az András kicsit bepánikolt, amikor véget ért ez a munka, hogy jó, eddig volt otthon mit mondani a családnak, hogy azért vagyunk a kocsmában, hiszen dolgozunk a kötetén, de hogy akkor most mit fogunk kitalálni, és erre támadt ez a szerintem zseniális ötlete az Andrásnak, hogy akkor kezdjünk bele egy közös projektbe, és mi másról írjunk, mint a másnaposságról, ami természetesen csak elméletben, de azért valamennyire ismertünk. Ebből először valóban lett egy kutatómunka, hogy végig kellett túrni a könyvespolcainkat, és elkezdtünk mindent ezen a szemvegen keresztül nézni, hogy ki mindenki foglalkozott a másnapossággal, és meglepő módon arra jöttünk rá, hogy az egész nyugati kultúra is, de egyébként találtunk középkori arab szálakat is, tehát ez egy hihetetlen nagy téma, amit az irodalmárok, írók, filozófusok, festők számtalanan földolgoztak, és hogy tulajdonképpen arra jöttünk rá, hogy ezen a témán keresztül el lehet mesélni a nyugati kultúra történetének egy bő 2500 évét, mondjuk elkezdve Platontól egészen a Douglas Adamsnek a szifjéig, ami viszont már jövőbe játszódik. És akkor először volt egy olyan kutatómunka, hogy nekiálltunk írni, utána volt egy sokkal komolyabb kutatómunka, hogy keresünk erre az egész marhaságra egy kiadót, és aztán valami harmadik, negyedik helyen meglátták ebbe a fantáziát, ebből született meg most kb. 20 év az első kiadás, és utána meg nem tudtunk ettől megszabadulni. Tehát ez már a harmadik bővített kiadás és a harmadik különböző kiadó, és valószínűleg, hogy a korábbi kiadásokat is többször újra nyomták az adott kiadóink, sőt, ez megjelent először Lengyelországban is, utána megjelent Vietnámban, talán majd most összemegyünk az egyik lányommal Vietnámba, és mondtam neki, hogy lehet, hogy én ott már rég világhírű vagyok, és már a belépésnél föl fognak ismerni, hogy itt jön a nagy fehér effendi, aki mindent tud a másnaposságról, és ez így rajtunk ragadt, és ezzel így hívogatnak még most is minket, és én nagyon félek, hogy ennek lesz még egy negyedik kiadása is.
2: Hát tulajdonképpen úgy történt, hogy ültünk ebbe, hogy a Bence is elmondta, ültünk, ez egy Dávid Sörház nevű kocsma volt, félig meddig egy ilyen lakáskocsma volt, szerintem, hogy majdnem úgy így a nappaliba ültünk, és tényleg ettől kezdtünk el nagyon félni, és eszünkbe jutott több idézet is, például azt mondja, hogy az a Verebes Istvántól való ez az idézet, hogy nincs az a decens berúgás, amihez ne kellene valami koholt indok. És hogy a koholt indok az ugye el fog fogyni, tehát hogy mit fogunk otthon mondani, hogyha kész van a könyv, ki kell találni egy újabb könyvet, és akkor itt az újabb kérdés, hogy jó, de miről írjunk könyvet? És akkor eszünkbe jutott egy Ottlik idézet, hogy azért jó, hogyha a regényíró olyan dologról ír, amit ismer, mert akkor elkerülhetőek az olyan regénykezdő mondatok, hogy a benszülöttnek a helynek megfelelő táncot járták, a helynek megfelelő öltözékben, a helynek megfelelő szigeten, valami ilyesmi a mondat, hogy valami olyasmit kellene keresnünk, amihez mind a ketten értünk. És akkor rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen az alkoholról, a mámorról, a tudatmódosítókról, a részegségről rengetegen írtak már. De a másik oldal az valahogy egy ilyen szégyelni való oldal. Ez a, ugye a másnaposság, vagy kacánjammer, vagy bűnhődés. a sötét oldal. Erről sokkal kevesebbszer írtak, összegyűjteni biztos, hogy nem gyűjtötték ezt össze, pedig hát ez ugyanolyan része ennek az egész ügymenetnek, mint az első része, a szárnyalás, és ez pedig tulajdonképpen a mélyrepülés. És rengeteg olyan szimbólum bejön itt, mint a purgatórium például, nem? Amiről nem szívesen beszélnek az emberek, nem annyira trendi, nem annyira szexi, és hogy próbáltuk ezt a sötét oldalt körbejárni, és mindvégig egy nagyon ironikus, groteszk, humoros, vicces dolgot képzeltünk el. Az volt az alapkoncepció, hogy kitalálunk egy tudományágat, ugye ez a kacenjammerológia, egy merőben komolytalan témának megpróbáljuk a komoly történetét megírni, és ebből egy nagyon vicces dolog történik, de aztán belefutottunk rengeteg nagyon mély és magvas történetbe és dologba, és rájöttünk arra, hogy az egész filozófia történet, történelem, irodalom történetet átjárja ez a jelenség, hogy más nem mondjak, ugye a mi könyvünk is ott kezdődik, hogy Platón lakomájában Agatonnak a drámai győzelmét ünneplik, és mindenki irtozatosan másnapos, kivéve Szokrátész, aki megérkezik frissen fürödve, frissen felsarúzva, és hát tanácsot kérnek tőle, hogy mit kell ilyen zákányos állapotban csinálni, mert teljesen kész vannak. Gyakorlatilag a kacenjammerológia első nyugati lépéseit láthatjuk Platón művében, és akkor azt javasolja Szokratész, hogy el kell engedni a fuvaláslányokat, és el kell kezdeni sokkal jobban vizezni a bort. Egyébként ennek a lakomának az egyik résztvevője Arisztofanész, a komédiai író, akitől tudjuk például a aténi fröccsnek a receptjét, az arányait. Ugye ez egy viceházmester volt, és ez ugye nagyon messzire vezet vissza. Dionysos elhozza az első szőlőtőkét, és ebből egy olyan szintű berúgás kerekedik, hogy az első borkészítő parasztot agyonverik, és utána még nagyon sokáig folytatódik ez a történet, itt nem áll meg ez a mítosz. Ami azt üzente a korabeli görögnek, hogy igyál fröccsöt, mert nagyon nagy baj lesz, hogyha tisztán iszod a bort. Gyakorlatilag ez a mai napig egy nagyon fontos tanács az életre. És ugye ez van benne a lakomában is, és akkor nem csak azt mondja, hogy engedjük el a fuvaláslányokat, nem csak azt mondja, hogy kezdjük el jobban vizezni a bort, hanem azt is mondja, hogy beszélgessünk Eroszról, a szerelemről, mert az megnyugtatja az idegeket. És ugye a nyugati filozófia, a nyugati kultúra egyik legnagyobb szerelem tanja következik ezután. Ki gondolná, hogy ez is egy kacenjammerológiai megfontolásból születik meg ez a mű? És rengeteg ilyet találtunk meg egyébként.
0: Én ugye csak a harmadik kiadást, vagy hát a giga nagy könyvet láttam, tehát nem tudom, hogy az előző könyvek mennyivel voltak ennél szűkebbek. Mi volt igazából az alapkoncepció, és aztán mi rakódott rá az évek során a későbbiekben? Tehát mi volt a cél, és aztán mi változott a kacenjammerológusi tevékenységetek alatt folytatása közben?
1: Alapkoncepciónak azt találtuk ki, tehát elkezdtünk dolgozni ezen az ötleten, meg születtek az írások, meg gondolkodtunk, akkor arra jöttünk rá, hogy igazából ez kronológiai sorrendben érdemes tulajdonképpen csinálni, tehát elkezdjük, hogy az Andris mondta, az ókornál, tehát elkezdjük a Platónnál, és akkor tartunk a jelenig meg a jövőig. És akkor ezt szépen föl lehet osztani, hogy nyilván ókorban is ittak az emberek, utána másnaposak voltak, középkorban is, újkorban is, és így tovább. És arra jöttünk rá, hogy van viszont egy csomó olyan kérdés, amit ebbe a kronológiában nem biztos, hogy érdemes bele passzintani. Tehát például írtunk külön a nőknek a másnaposságáról, és ezekre meg azt találtuk ki, hogy ahogy a Bria Tsavarennek, aki talán az első irodalmi szakácskönyvet írta, vagy ezt elmondja az Andris egy kicsit később, bővebben,

0: Nek egy név nélkül megjelentetett, de nagyon fontos, meg nagyon híres munkáját, aminek az a címe, hogy a Pálinkár úr, amiben azt írja le, hogy milyen pusztító hatással volt erre a reformkori Magyarországra az, hogy megjelentek ezek az ipari szeszek, és hogy ez milyen őrületes éhínséget, meg szegénységet okozott, meg hogy hogyan pusztult bele ebbe majdnem az ország. Tehát mindig találtunk valami újabb témát, amire azt mondtuk, hogy ezzel még jó lenne foglalkozni, és én emlékszem rá tavaly, amikor leadtuk ezt a kéziratot, ennek a kiadásnak a kéziratát, akkor én éppen Németországban voltam, és abban a pillanatban, hogy elküldtük a nyomdában, hogy akkor kész, most már senki nem akar hozzányúlni, akkor fölhívott az András, hogy basszus, hát a Shakespeare-t kifelejtettük, pedig hát ott van a Falstaff, és hogy arról külön majd még egyszer kell, tehát én borítékon lesz ebből egy negyedik, meg attól félek még egy sokadik kiadás is.
1: Hát ugye ezt nyilatkoztátok is, hogy van egy ilyen ceruzátok, és azt használjátok, amikor különböző irodalmi szövegeket olvastok, tehát hogy készülőben van a folytatás.
2: Nekem konkrétan három ceruzám van. Egyébként nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezt a három énemet, az első ugye van egy szép pirói énem, van egy gasztrotörténészi énem, és ezen belül van egy kacsenyammerológus énem, ami egyébként a ceruzám színein is megjelenik. Ezeket folyamatosan húzom alá, különböző helyekre kijegyzetlen. Most is van egy olyan mappám a számítógépen, ami a negyedik kiadásban. Mert ez tényleg olyan, hogy bármit olvasol, egyszer csak előjön egy másnapos ember, aki mond valamit a másnaposságról. Ugyanilyen a gasztrotörténet, hogy nem tudsz egy olyan regényt olvasni, nem tudsz egy olyan történelmi munkát olvasni, mert egyszer csak előnek kerülne egy étel, vagy egy ital. És ezeket ugye el kell raktározni. Úgyhogy ebbe a könyvbe ugye egyrészt nagyon-nagyon törekedtünk arra, hogy ez egy humoros munka legyen, ne pedig egy száraz szakmunka, olyat is lehetett volna csinálni. Tehát műfajilag is sokszínű legyen, ebbe van áleszé, álnovella, áltanulmány, rengetegféle oldalról megnézzük, ugye már szó volt az irodalomról, szó volt a filozófiáról, szó volt a történelemről, de van nyelvtörténeti rész is benne, akkor ugye a sportnak az oldaláról is megnéztük, a zenének az oldaláról is megnéztük, tehát megpróbáltuk mindenféle oldalról ezt megvilágítani. Tényleg nagyon érdekes az, hogy ahogy a gasztronómiában is azt gondoljuk, hogy a magyar konyha, ott van mondjuk a lecsó, ami hogy fú, hát valószínűleg már Árpádék is lecsót ettek. Rengeteg ilyen étel van, a jókai bableves, ami itt van az étlapon is. Hát Jókai soha nem evett jókai bablevest például. A másnaposság szavunk is alig több, mint 100 éves, tehát valamikor a 19.-20. század környékén jön be. Ez a szó rengeteg ennél sokkal jobb szó versengett azért, hogy meghonosodjon a magyar nyelvbe. Hogyha megengeded, akkor olvasok is néhány kifejezést erre, hogyha megtalálom. Itt van. Hát, hogy körülbelül az 1800-es évek közepénél kezdődnek, most azt nem olvasom, hogy melyik lapokban, de mindenféle itt a Szegedi Híradótól a Debrecenig, a Kolozsvári Ellenzéktől a Krassó-Szörényi lapokig néhány elnevezést fog sorolni, ezt olvasom. Gyomorhurut, farsangi láz, utóbaj, hideg borzongatás, cicus nyöszörgés, macska karmolás, gyomorbánat, borcsömör, kandúrkorság, jaj de fáj, gósnya, ez ugye a mai napig ez egy székely szó, amit használnak. Macskakín, macskanyöször, ugye ezek a mindenféle macskák, ugye ezek a német kacsenjammer miatt játszanak. Zákányos vagy tegnapos állapot, kótyalagosság, macskakeserű, macskanyögés, makutyi állapot, borbánat, ezt én különösen kedvelem a borbánatot, savanyú józanság, a gyomor macska zenéje, macska keserv, korhelyláz, égpokol, és a macskajajt először a Borszem Jankó, ugye ez egy viclap volt, vagy egy humoros kiadvány volt, 1882-ben írja először a macskajajt a Borszem Jankó, de még sokáig kell várni, amíg meghonosodik a köznyelvben, és az egyik kedvencem a hosszú ingeskedik, ami ugye a férfi hálóruháról árulkodik, tehát hogy hát aki másnapos, az másnap nem nagyon szokott. Most egyébként erre van egy mostani szakszó, amit szoktak használni, a büdös pizsamázás, de az egy másik
0: Úgyhogy még egyet is, meg a Donald kacsázik valaki, ami a Donald kacsának az öltözete, az valamilyen gatyafélesség, meg egy trikó. Tehát amikor valaki otthon van, ugyanez nyilván a hosszú ingeskedés, meg a büdös ingezés, vagy hogy volt, büdös pizsamázás.
2: A büdös pizsamázást azt a 10-11 éves lányom használja, mint szakifejezést, az egy olyan

0: szombat vagy vasárnap délelőtt, amikor nem kell rögtön ugye fölöltözni, és lehet netezni, meg olvasni, meg mindent csinálni pizsamába, akár mondjuk ebédig. Az a büdös pizsamázás, ami egy szakifejezés. Ez a hosszú ingeskedésnek egy kései leszármazása.
1: Egyébként valahol nyilatkoztátok azt is, hogy azért a macskából ered, mert hogy a macska könnyít magán, és akkor utána nagyon gyorsan jól lesz. Tehát ez egyébként egy ilyen érdekes dolog, hogy én úgy láttam, hogy ezt a kutyák is csinálják, lehet, hogy ez egy rossz megfigyelés, de nem teljesen világos számomra, hogy miért is a macskákon ragadt a dolog.
0: Mindjárt átadom a szót a Bencinek, de tulajdonképpen megint a nagyon hosszas 20 évnyi kutatómunkának az eredménye, hogy 20 év volt, mire megtaláltuk azt, hogy ez a kacánjammer, ez egyébként egy német egyetemi közegből jön állítólag, ez egy egyetemi szakszó volt, tehát nyilván hol isznak az emberek a legtöbbet az egyetemen, a mindenféle közép- és felsőoktatásban, tehát állítólag német felsőoktatásból jön ez a szó, hogy kacánjammer, de valamilyen ilyen tudományos labba, 100 évvel ezelőtti magyar tudományos labba találtuk meg ezt a magyarázatot, ami egyébként tök logikus, nekem soha nem volt macskám, de a Bencének volt, úgyhogy el tudja mondani, hogy a macskának van tulajdonképpen egy ilyen betegsége, ami rosszul léte, hányással, stb. Jár, általában füvet eszik ilyenkor, és nagyon gyorsan elmúlik. Tehát valószínűleg ebből alakult ki ez a név, ez a macskajaj, de a tudós kollégám lehet, hogy ezt még latinul is el tudja mondani.
2: Na, térjünk vissza a macskákhoz, tehát a macska az gomnyomásra tud rókázni, a macska rókázni ugye már. Volt már macskád különben?
1: Volt, de kutyánk is van, tehát a kutyán is látom ugyanezt a fű rákcsálást, meg ezt a jelenséget.
2: Igen, a macska sokkal gyakrabban, hogy úgy mondjam, gomnyomásra. Tehát ugye egyrészt, amikor rendre rakja a bundáját, akkor ezt ismered, hogy ez a szőrcsomó, ez összegyűlik bennettől, valahogy meg kell szabadulni, és hihetetlen jók ebben a macskák, hogy tudják, hogy melyik az a fűben, hogy csak közelébe vagy, akkor már kipakol mindent, ami benne van. A kutyák azok nehezebben. Tehát én tapasztalatból inkább azt mondanám, hogy a macska az macska erősebb, mint a kutya.
0: Akkor pontosan felolvasnám az idevágó részletet. A zoológiai lapok 1899-ben a század utolsó pillanataiban végre megfejtik a kacánjammer szó valószínűsíthető eredetét is. Vagyis azt a titkot, hogy miért éppen macska ez a jaj. Idézet kezdődik. A macskák különféle betegségeknek vannak alávetve. Elsősorban felemlítendő a gyomorromlás. Mely macska gyomrát megterhelte, az nyáron füvet, télen pedig szénát szokott enni. A macskák igen könnyen hánynak, s az úgynevezett kacánjammer bármennyire is gyakori, de azért mégiscsak nagyon könnyen múló.
1: Azt hiszem, hogy ezt kifejtettük maradéktalanul ezt a témát. Most beszéljünk egy kicsit a nőkről. Az előző beszélgetésben már kellemetlen helyzetbe hoztam magam a provokációs szándékommal, ugyanis rákérdeztem arra, hogy vannak-e feminista olvasói ennek a szövegnek, ugyanis tulajdonképpen egyetlen fejezet szól a női másnaposságról, és az sem feltétlenül a pozitív vonásait hangsúlyozza ki a nőknek, illetve a másnapos nőknek. Miért nem kaptak helyet több fejezetben?
0: Több ilyen fejezet is van egyébként a könyvben, például van egy Hemingwayről szóló fejezet, ami feminista szempontból megint problémás tud lenni. Én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos probléma, hogy nagyon könnyen elveszítjük a humorérzékünket és a humorunkat, és az, hogy nagyon nehéz paródiát, iróniát, groteszket a közösség közé dobni a mai világba, mert komolyan veszik. Na most ez egy körülbelül úgy kell elképzelni, mint ugye a Swiftnek a szerény javaslatot. Ha valaki azt tényleg úgy olvassa, hogy ír gyerekekről van szó, tehát hogy az ír gyerekeket meg kéne főzni a briteknek vacsorára, szerintem erről mindenki érzi, hogy itt most egy a maró gúnynak és a gyilkos iróniának egy minősített esetével állunk szembe. Aki azt gondolja, hogy ezek a kifejezések, amiket mi itt használunk, ugye lassan 20 éve a harmadik kiadásba, úgyhogy most először azt hiszem a harmadik kiadásba elég sok kritika ért minket eddig, úgyhogy oda kellett írni, hogy írta Hamvas Béla esszéje, írta Lár András verse, mintájára rozsdás szögek, tehát itt azért mi azt gondoltuk, hogy ez annyira egyértelmű lesz, hogy itt ez egy Hamvas Béla borfilozófiája, paródia. Ugye ezek a hamvasi szakkifejezések, mint a jó k***, a rossz k***, stb. Tehát szerintem ez azért érződik, hogy ezt nem gondoljuk komolyan. De hát sajnos ki kellett írni, hogy itt egyébként a Hemingway résznél volt, ott is muszáj volt egy kicsit alakítani azon. Ott végül azt hiszem, hogy a Hemingway hasonmás verseinek az egyik szereplője mondja a szöveget, hogy érződjön, hogy ez nem a véleményünk, hogy jobban kidomborítsuk azt, hogy itt viccről van szó. Szóval nagyon nehéz, azt vettük észre, hogy nagyon nehéz viccelni, mert jön valaki, és rögtön komolyan veszi, és akkor neked kell magyarázkodni, hogy de várj egy pillanatot, tehát, hogy tényleg azt gondolt, hogy ebben semmiféle irónia nincsen. Még egy dolgot nagyon szeretnék elmondani. Van még egy olyan része a könyvnek, amit nagyon sokan kiakadtak egyébként. Ez a hányok zacskó. Hát ennek ugye az ott a történet, hogy amikor az első kiadás megjelent, akkor ez még a Pécsi Alexandra kiadónál jelent meg, akkor nekünk volt egy ilyen ötletünk, ez is egy idézetből, vagy egy irodalmi műből indult ki, hogy azt hiszem, hogy a Tolsztojnak van egy olyan mondata, hogy egy igazán nagy műben önmaga kritikája is benne van, ezért nem sok értelme van a kritikának, mert ha jó egy könyv, akkor benne van a saját kritikája is. És akkor eszükbe jutott, hogy mi lenne, hogyha ebbe a könyvbe, ahol elég gyakran előkerül a hányás is, mi lenne, hogyha lenne egy hányós zacskó, és akkor még volt malév. És akkor azon a malév hányós zacskón rajta voltak bizonyos mondatok. És akkor benne volt a kiadó abba, hogy ezt ugye nem hányós zacskónak hívják hivatalosan, hanem egészségügyi tasak. Mi azért ráírtuk a hátuljára, hogy hányós zacskó másnaposak részére, és akkor ott voltak ilyen mondatok rajta, azokat egy picit mi átírtuk, például ilyeneket írtuk, hogy az acskó tartalma esetenként és nyomokban szóját tartalmazhat, fejre nemi szervre húzni tilos, 14 éves kor alatt a termék használata csak szülő vagy nagykorú hozzátartozó segítségével ajánlott, az acskó tartalmát mikrohullámú sütőben melegíteni szigorúan tilos, ugyanis nagyon hasonlít ugye a popcornos acskóhoz, és amikor átkerültünk a Magvető kiadóhoz, a második kiadás a Magvető kiadónak a legendás igazgatójánál, a Morcsányi Gézánál jelent meg, akitől ez egy óriási dolog volt, hogy egy ilyen elitirodalmi kiadónál egy ilyen művet bevállalt, ráadásul bővített kiadásba, ami rengeteg marhasságunk, tehát ő értette a humort, és szerette is, ez egy ritka párosítás. És amikor kész lett a könyv, akkor csak így nagyon halkan megszólaltunk az irodájába, hogy de Géza és a hányos zacskóval mi lesz? És akkor elborult az agya, és elkezdett kiabálni a Géza, hogy ez a Magvető kiadó, b***sz meg! Nem gondoljátok, hogy itt hányos zacskó lesz! És akkor értettük, hogy már így is túl sokat nyelt a Géza ezzel a könyvvel. Úgyhogy a harmadik kiadásban viszont a mostani kiadónk, a Helikon kiadó belement abba, hogy az első 100 példányban van hányos zacskó. Ugye ezeket különböző bemutatókon árultuk meg, megosztogattuk el. Alapvetően, ami a boltokba ment, abban nincsen, de mégiscsak visszajött, mert azért ez a szívünk csücske, a hányos zacskó. Amikor például az első kiadás megjelent, akkor bementem ilyen könyvesboltokba, és mindig kérdezgettem, hogy hogy megy a könyv, és mindig azt mondták, hogy remekül fogy. Nők keresik alkoholista szakácskönyv néven a férjüknek, de az a baj, hogy lopják a hányós zacskót. Tehát az, hogy egy piacire is találtunk meg, lehet, hogy csak hányós zacskókat kéne írnunk.
2: Helikonosoknak már felvetettem, és tulajdonképpen mindenki azt mondta, hogy ez volna jó üzleti modell minimális befektetéssel marha nagyot kasszálni. Nekem van még egy ilyen családi sztori, erről az egész hányós zacskóról, meg a könyvről is. Amikor az első kiadása megjelent, akkor még élt a fiatalabbik nagybátyám, akivel mi nagyon jóba voltunk. És egyébként egy ilyen sokat olvasott ember volt, akinek a végzettsége olajkutató mérnök volt, és egy legendás figura volt. És vette a fáradtságot, elolvasta a könyvet, sőt, végignézte az összes olyan tévés fellépést, ahol mi megjelentünk, kimásolta CD-re, talán még akkor ezeket így arriválta, bemutatta nekem, és meghívott magához, és azt tudni kell, hogy az anyai nagymamám az nagyon korán magára maradt a három gyerekkel. A nagypapám az olyan fiatalon halt meg, hogy ez a bizonyos nagybátyám már nem is ismerhette, és a nagyi, amikor belekerült ebbe a szituba az 50-es években, akkor még írástudatlan volt. És azért, hogy ő ne csak a pszichiátrián dolgozhasson ápolónőként, a gyerekeivel együtt gyakorlatilag megtanult olvasni, és talán elment hajnalonként kézbesítőnek a postához. És onnantól kezdve nagyon sok könyvet vásárolt, tehát például ez a Bordó kötésű, a magyar klasszikusok, talán teljesen mindegy, és ez mai napig megvannak ott a apámnak a szegedi lakásában ezek a könyvek. És az volt a nagyinak a szokása, hogy ő minden könyvet, tehát ő nagyon szeretett utána olvasni, mert nagyon fontosnak tartott, hogy legyenek könyvek, de csak úgy kerülhetett be a háztartásba, hogyha ő azt előtte elolvasta. Az erkölcsökre ez ne legyen rossz hatása, mint a három gyereknek az erkölcseire, tehát az anyukámnak az erkölcseire, meg két nagybátyámnak az erkölcseire, és ezt elmesélte nekem ezt a nagybátyám ezt a történetet, és azt mondta, hogy és tudod, Bence, az igazság, hogy a nagyi ezt a könyvet rohadtul emengedte volna be a lakásunkba.
0: Tehát gyakorlatilag ez a félvilágirodalommal elmondható, tehát a mi egyik nagy kedvenc szerzőnk, aki szintén egy külön fejezetet szenteltünk a Rabelaisnak. Hát, hogyha ma valaki nekiállna a Rabelaist olvasni, akkor nem tudom, tehát az összes szempontból föl lenne háborodva, tehát, hogy gyakorlatilag a Rabelaishoz képest egy ártatlan hányózacskó, az tulajdonképpen semmiség. Tehát mi azért megpróbáltunk azokhoz az irodalmi apáinkhoz büszkék lenni, akiket azért felsorakoztattunk akár a Szokratészhez, akár a Schweighez, akár a Rabelaishoz, és még azért sorolhatnám. És ha akarod, akkor olvashatod úgy is, hogy ez egy vicces, humoros, ironikus könyv, viszont rengetegszer olyan komoly témák felé megyünk, amiknek azért jól elgondolkozni azon, hogy a vicc mögött milyen komoly dolgok vannak. Tehát rengetegszer ütköztünk olyan dologba, amit a Kacsányom mert témája váltott ki. Például ugye nem véletlenül szerepel ebbe Kafka, ki az, aki ezt másnaposan soha nem élte át, hogy föl kell egyszer csak délbe és féregnek vagy rovarnak érzi magát. Talán semmi nem hozza ezt az érzést jobban elő, mint a másnaposság.
1: Ha már Rabelais, akkor kiírtam magamnak egy idézetet az egyik interjúból. Azt mondott, hogy az én irodalmi példaképeim nem féltek attól, hogy bemocskolják a kezüket az élettel. Gondoljunk csak Rabelaisra, Boccaccióra vagy Hasekra. Szoktam mondani, hogyha ezek a szerzők magyarnak születnek, megszívják, úgy járnak, mint rejtő, kivezetik őket a szép irodalomból.
0: Hát megint csak ugyanazra tudok visszamenni, hogy nagyon kevés magyar írónak bocsájtották meg azt, hogy volt humora. Hát valahogy én úgy érzem, hogy ez vagy a kis nemzetek sznobizmusából ered, vagy több, valószínűleg több dologból is, de hát egy karrót nyelt irodalomban élünk tulajdonképpen. Nagyon vigyázni kell a viccel, mert ha csak lehet, bármit félreértenek, de én Kunderával értek egyet, a regény művészetében van egy hosszú értekezése, egy hosszú eszéje a regény eredetéről, és azt mondja, hogy a legeurópaibb műfaj a regény, ugye alapvetően ugye a Don Quixote-t és a Rabelaist említi, és azt mondja, hogy vegyük tudomásul, hogy a regény nem a filozófia, hanem a humor szelleméből született. Tehát azért tényleg ezt gondolom, hogy most tudnék példákat mondani, ugye nem csak rejtő a példa, mondhatnám mondjuk Tersenszkit is például, őt is elásták hat láb mélyre, mert ő is egy ilyen humorral, testnedvekkel, nem túl fenséges dolgokkal játszó író. Én igazából hozzájuk vonzódom.
2: De még kettőt hátra lépünk, és megnézzük az európai regénynek a kezdetét, és visszamegyünk még Don Quixote elé, Cervantes elé, ami már eleve egy paródia, ugye, mert hogy az meg a lovag regénynek a paródia, és ettől hihetetlenül vicces, meg olvasható.
3: Úgyhogy senki nem olvasott lovag regényt.
2: Igen, igen, mint ahogy egyébként senki nem olvasta azokat a ponyvákat, amiből a rejtő fantasztikus dolgokat művelt a légiós regényeivel.
3: A mai olvasók közül.
2: Akkor az igen, de hogy ez, ami valahogy felmaradt. De hogyha kicsit meg hátrébb lépünk, akkor az egyik legkorábbi mű, amit regénynek
3: szokták. Nem, az meg skifi paródia.
2: Tak hívni. Azért is végigmondom, ha tudom, a Petronius Arbiternek a könyve, ami töredékben maradt ránk, a Filmarchivum lakomája néven szokták ezt idézni, ami egy regény, és az is egy ilyen pikareszk regény, tehát egy kalandregény, egy nem túl szép szerelmi háromszög, amiben három férfi szerepel, és akiket kergette egy termékenységi isten, a Priapos, akiről el sem merem mondani, hogy ezt hogyan ábrázolták, hogyan hangsúlyozták, hogy ő egy termékenységi isten. Tehát ilyen borzalmakkal foglalkozott a Petronius, aki egyébként főállásban meg a Nero császárnak volt a teljhatalmú belügyminisztere. Tehát miközben az egyik kezével döntött arról, hogy most itt indítunk háborút, ezt az 500 embert végeztetjük is, stb. Ez volt a jobb kezével, a bal kezével megírt egyébként egy hihetetlenül vicces, de semmiféle szempontból nem PC, meg nem korrekt, meg nem feminista kompatibilis regényt. De a még korábbi regény, még az eszembe jut, az Aranyszamár az Apuleiustól, ami szintén egy kalandregény, ilyen egészen hihetetlen átváltozásokkal, hogy egy férfiből szamár lesz. Ez a helyznek az alapja, tehát hogy a regénye soha nem volt egy ilyen magas, meg emelkedett műfaj. Ugye a Petronius az akkor írja ezt a regényt, amikor a top-top-top irodalom, az mondjuk a Vergiliusnak az Éneisze volt, egy komoly eposz, istenekkel, illedelmes szerelemmel, hősi eszményekkel, stb. És búvópatakként már akkor is ott volt ez, és még azt is el tudom képzelni egyébként, hogy Petronius azt többen olvasták.
4: Csenna Szabó Andrást és Darida Benedeket, a Giga Nagy Macska Jaj könyv szerzőpárosát hallják. A beszélgetés a zene után folytatódik.

0: nem teljesen PC kérdés. Lehet az alkohol nemzeti minimum?
1: Azt hogy érted?
0: Hát ami tulajdonképpen oldalaktól, társadalmi rétegektől, minden egyébtől függetlenül összeköti az embereket.
2: Az biztos, hogy ugye 20 éve foglalkozunk ezzel a dologgal, és arra rájöttünk, hogy minden kultúrának, minden művészeti korszaknak megvan a saját tudatmódosítója. És enélkül, a tudatmódosító nélkül elképzelhetetlen. Most mondok egy példát, tehát, hogy az abszint nélkül Van Gogh soha nem vágja le a fülét. Megy a levesbe az impressionizmus. De szerintem a Baudelaire sincsen meg mondjuk ópium vagy abszint nélkül, vagy ahogy a görög kultúra nincsen bor nélkül, tehát nagyon nehéz. Szerintem az ókori görög múzeumok háromnegyede üres lenne, mert ugye nem lennének benne ezek a borkeverő amforák, amiben lötykölték a görög viceházmestert. Schweik, Hrabal korszaka elképzelhető sör nélkül például. Szóval én azt gondolom, hogy az ember tudatmódosító nélkül, ez vagy tetszik, vagy nem, az emberi kultúra elképzelhetetlen, és ezért mondja azt nagyon sok mítosz elemző, hogy például a barbárból civilizáltá válásnak a mérföldköve mindig az eredet mítoszokban, lásd a Dionysosznak a szőlőágát, vagy a Noé történetet, hogy megtanulnak bort készíteni. Ugye ez a germán mitológiában is megvan, csak ott sört tanulnak megkészíteni, köpetisten segítségével.
1: Egész pontosan mi ez sört? Annyi a különbség, hogy azzal még annyi macera sincsen, mert kell a méz, ami valószínűleg a vadméhektől szedtek össze, beleköpnek, és megerjed magától. Tehát az a különbség, hogy az egyik az egy, van egy mesterségbeli tudásom, és abból állítom elő az alapanyagokat, meg abból készül a végtermék, az egy teljesen másik civilizációs fok, mint amikor veszem azt, amit a Jóisten úgy adott, legfeljebb beleköpök, annyit hozzáteszek a feladathoz, és akkor van egy tudatmódosító.
2: Ez a fok ugye az 1500-as években jön, amikor a német tisztasági sörtörvény jön. Valószínűleg már előtte is tudtak rendes sört főzni. Hát nyilván arról van szó, hogy nem csak azt használják, ami a természetben benne van, hanem van egy agrikultúra, ami egy mesterségbeli tudás. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy ez rengeteg ilyen tudománytörténész leírja, hogy a civilizáció mindig a mezőgazdasággal és mindig az ételkultúrával kezdődik. Sőt, ugye a Vancsának a nagy elmélete szerint, hogy azért vált emberré az ember, mert elkezdte használni a tüzet, és alapvetően mire használta az ember, azért, hogy ne fagyjon meg tudjon meleg ételt fogyasztani. Tehát, hogy ilyen hihetetlen összefüggések vannak. Ez meg pont pálinkát főzni.
1: Meg pálinkát főzni, meg az is egy érdekes, hogy ezt megint csak a Váncsa írja, hogy azért ez is vett fel kérdéseket, hogy egyáltalán az ember az hogy jutott hozzá a tűzhez. És azért kérdéses, mert azt mondja, hogy Prométheus, igen, de azért még valamit tudni kell, hogy mint az összes többi főemlős, az ember is olyan, meg az elődeink is olyanok voltak mondjuk egy 60 ezer évvel ezelőtt, hogyha meglátta a tüzet, akkor az ellenkező irányba kezdett el futni. Azt mondja, hogy tehát akkor egy dolog lehetett csak, hogy Prométheus az borzalmasan be volt rúgva, amikor tüzet lopott, mert egyébként menekült volna. És ő is ezt a bizonyos vadmézeknek a méhéből emlegetett italt említi, hogy az állítólag, hogyha kirakják a napra, előbb-utóbb az 13%-os alkoholtartalomra erjed, azt mondja, Prométheus megívott egy ilyenből 3 litert, másnap körülnézett, hogy mi van, mert hazavitte a tüzet, viszont ettől az egész falu leégett. Nem tudta, hogy mi van, szörnyen befögött, másnapos volt, de hogy akkor léptünk be igazából a civilizált világba.
2: Minden nép volt valamikor barbár, van amelyik az is maradt. A barbár az mindig ugyanoda jut el, nincs neki borospincéje, nincs neki hordója, nem tud bort készíteni, nem tud sört készíteni, ezért ugye mézsört iszik, mi kell hozzá víz, ami készen van, kell hozzá méz, amit ugye a méhek megcsinálnak, beleköpsz, berakod a jurtának a meleg sarkába, és egy idő után kész van a mézsör, vagy ugyanezt csinálod ugye a kancatejjel is. Abba is, ha beleköpsz, előbb-utóbb meg fog erjedni, és kumisz lesz belőle. Ugye a civilizációnak az az első lépése, hogy ugye elkezdenek földet művelni, mezőgazdasági terményeket készíteni, állatokat tenyészteni, stb. És akkor ugye ez hozza magával azt a civilizációt, hogy ugye a barbár az mit csinál? Az bizonyos dolgokba beleköp, az megerjed, az lesz a pia, bemegy géppuskával az erdőbe, legéppuskázza a vaddisznót, egy hatalmas tüzet rak, és Asterix és Obelix be, ezt azért nagyon sokszor a képregényben, meg a rajzfilmekben megnézhetjük. Hát ugye Azt mondja a Massimo Montanari, aki a legnagyobb gasztrotörténész Európában, hogy ez valamikor az 5. század körül ütközik össze, ez a görög-római gasztronómiai kultúra és a barbár gasztronómiai kultúra, és mivel egy olaszról van szó, aki azt gondolja magáról, hogy ő a rómaiaknak a leszármazottja, a fejezet végére azért odaszúrja azt, hogy hát ez 1500 éve volt ez az összeütközés, de hát ez a mai napig látszik rajtunk. Mi olaszok bemegyünk egy trattóriába, vagy pizzériába, vagy egy vendéglőbe, és kérünk egy pasztát, vagy egy pizzát, ugye, ami fehér liszt, kérünk hozzá egy pohár bort, ti pedig mondjuk germánok vagy egyéb barbárok bementek a kocsmába, kértek egy csülköt, hozzá egy sört, tehát hogy igazából semmi nem változott. És ez egyébként nagyon fontos a gasztrotörténettel kapcsolatban, hogy a gyomor és annak a környéke a leglassabban változó dolog, ezért aztán rengeteg következtetést lehet levonni, sokkal-sokkal lassabban változik. Azt gondolnánk, hogy nagyon gyorsan változik a gasztronómia, mert a nagymamám még puliszkát evett, én pedig már hamburger, de nem. Az alapok nagyon-nagyon nehezen változnak meg a gasztronómiában. Ezer évek múltán is látszódnak azok az alapok, és még csak nem is kell a föld alá ásni, mint egy régésznek, amik nagyon-nagyon lényeges dolgokról beszélnek, kultúrtörténeti dolgokról beszélnek.
0: Hát sok időnk nem marad az egyéni munkásságotoknak a taglalásába. Nem is nagyon szeretném, inkább a közös egyéb terveitekre kérdeznék. Említettétek, hogy van egy újabb, már a giganagy könyv folytatásán túl is egy közös feladatotok.
1: Úgyhogy igazából kettő feladat. Egyik, aminek most már a végére értünk lassan, tehát ma van vasárnap, holnap fogjuk leadni a kész kéziratot a Helikon kiadónak, egy olyan szakácskönyvnek a fordítását, ami az 1300-as évek elején keletkezett. Volt már ilyen közös munkánk, ahol fordítóként, Andris meg szerkesztőként segített ebben, hogy lefordítottuk meg, megjelentettük a világ első nyomtatott szakácskönyvét, Bartolomeusz Platinának a Tisztes gyönyörről és az egészségről című művét. Most pedig találtunk egy olyan szakácskönyvet, ami attól érdekes, hogy igazából két szerzője van. Az egyikről annyit tudunk, hogy a mai Franciaország területén, illetve a másik pedig a mai Olaszország területén. És mivel ez az talán a két legjelentősebb európai gasztrokultúra, ami most is hat, és amit most is etalonnak tekintünk, ezért az volt a tétje, hogy megnézzük, hogy a reneszánsz előtt, meg a Medici Katalin előtt, meg a nagy gasztroforradalom előtt hogyan nézett ki ez a két konyha. És azt találtuk ki, vagy pontosabban találta ki az Andris, hogy ezt úgy hozzuk közel a mostani olvasóhoz, hogy egy 30 recept, ebből a körülbelül 200 receptből el is készült. Az egyik barátunk, kollégánk, az Ácsbori közreműködésének köszönhetően ezeket lefotóztuk, és most izgatottan várjuk a végeredményt. Szerintem ez egy nagyon fontos munka, amiből nagyon sok mindent megtudunk azóta eltelt 700 év, tehát hogy azok a hihetetlen érdekes dolgok, hogy mennyi minden készen volt már 700 éve is, tehát hogy már volt lazánya, volt ravioli, mivel hogy nagyon erős keleti hatás érte az akkori olasz konyhát, az akkori pontosabban dél-olasz konyhát, ezért olyan ételeket találunk, amik most a közel-keleti konyha révén hihetetlenül trendik meg népszerűek, például a humusz recepteket, tehát ezt a csicseri borsós mátogatóst, de a falafeltől kezdve nagyon sok mindent lehetne még sorolni. Vagy az, hogy a fűszerezése és az akkori olasz konyhának az inkább keleti, mert az alapértelmezett tej, amit használ, az a mandulatej, meglepő módon nem a kecske, vagy a juh, vagy a tehéntej, vagy nagyon sok keserű narancslét használnak az ételekhez, vagy nagyon sok rózsavizet. Tehát, hogy félelmetes, hogy én azt érzem, hogy ezek a trendek 700 év után megint jönnek vissza egyébként a konyhába. Tehát van egy ilyen munkánk is, ami most közösen megy, és a vége fele tartunk, és fölkészül a káposzta kultúrtörténete című közös produktum, amiről az András szeretne most mesélni neked.
2: Ezt nagyon sok éve tologatjuk magunk előtt. Ugye én megírtam a magyar pacalnak a történetét jó pár évvel ezelőtt. Ugye ez nekem egy külön szerelem az életemben, a pacal, tehát hogy én, ha valahova elmegyek, az az első, hogy ott megkóstolom a pacalt, és az a nekem a minden. De van még egy, közben rájöttünk arra, hogy van még egy sokkal fontosabb dolog a magyar gasztronómiában, mint a pacal, az a káposzta. Az első magyar nyomtatott szakácskönyv 1695 Kolozsvár, az a kolozsvári káposzta és a töltött káposztával kezdődik. Tehát ez a két első nyomtatott receptünk, de például a zicsi ezzel körülbelül egyidős kéziratos szakácskönyvnek is az első mondatai úgy szólnak, hogy a káposztával kezdem el, mint Magyarország és Horvátország címerével. Tehát nincs nagyobb és fontosabb kérdés a magyar gasztronómiában, mint a káposzta, és nagyon sok évet tologatjuk, én éppen regényt írok, régi szakácskönyvet fordít, mindig valami miatt elhalasztjuk, de most biztos, hogy még nyáron egy szinopszisa elkészül a nagykáposztás könyvnek, amiben azt próbáljuk körbejárni, hogy miért a legfontosabb kérdése a magyar gasztronómiának a káposzta.
0: Ma káposzta vagy pacar lesz a vacsora?
2: Nem szeretnék választani. Káposztás pacal.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt órában Csenna Szabó Andrással és Darida Benedekkel beszélgettem a Giga Nagy Macska Jaj könyv című közös kötetükből kiindulva. A szerzők az elmúlt hétvégén lezajlott Brákk-Pozsonyi Könyvfesztivál vendégeiként jártak a városban.

Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk. Munkatársaim voltak Vasies Olivia hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő. Az elhangzott dalokat a Giga Nagy Macska Jaj könyvben megemlítettek alapján választottuk. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Normandiában a partra szállás 82. évfordulójára emlékeznek. Együttműködést sürget a parlamenten kívüli demokrati párt az ellenzéki pártok között a Fico-kormány leváltására. Meleg napsütéses vasárnapra van kilátás 29 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Megkezdődtek a normandiai partra szállás 82. évfordulójának hivatalos megemlékezései Franciaország északi részén, veteránok és több ország képviselőinek részvételével. A D-naphoz kapcsolódó főceremóniákat Visztreham és Langrensőrmer térségében tartják, ahol katonai tiszteletadások és emlékünnepségek zajlanak. A rendezvényeken a szövetséges erők utódai, valamint diplomáciai és katonai vezetők is jelen vannak, köztük francia kormánytag és más országok képviselői. A program részeként megemlékezéseket tartanak a Junó parton is, ahol katonai egységek és civil résztvevők idézik fel az 1944-es eseményeket. A normandiai partra szállás a II. Világháború egyik fordulópontja volt, mintegy 160 ezer szövetséges katona szállt partra, megnyitva a nyugati frontot a náci Németország ellen. Robert Fico kormányfő ma a franciaországi Dunkirkben vett részt a II. Világháború normandiai partra szállásának 82. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A kormányfő Patrice Vergret polgármesterrel közösen tisztelgett a csehszlovák és szövetséges katonák emléke előtt, akik a térségben harcoltak a háború idején. Fico beszédében hangsúlyozta, hogy tiszteletet kell adni mindazoknak, akik hozzájárultak a náci Németország legyőzéséhez, és kiemelte a Vörös Hadsereg, valamint a Román Hadsereg szerepét Szlovákia felszabadításában. Felidézte a dunkirki hadműveleteket is, ahol a csehszlovák egységek 1944 és 1945 között jelentős szerepet játszottak. A miniszterelnök szerint a történelmi tények bemutatása fontos a háborús emlékezet megőrzése és a jövő generációk tájékoztatása szempontjából. A parlamenten kívüli demokrati párt, a demokratikus és pro-európai ellenzéki erők közös összefogását szorgalmazza Robert Fico kormányának leváltása érdekében. A párt országos tanácsa kassán elfogadott határozatában felkérte a vezetést, hogy készítsen tárgyalási keretet több ellenzéki formációval, köztük a Progresszív Szlovákiával, az SZSZ-szel, a KDH-val, a Slovensko mozgalommal és a Magyar Szövetséggel. Jaroszláv nagy pártelnök szerint az ellenzék csak együttműködéssel lehet sikeres, nem belső konfliktusokkal. A demokrati 100 pontos programtervet is készít, amely a szerintük szükséges reformokat tartalmazza, többek között az igazságszolgáltatás és a korrupció ellenes intézmények megerősítését. A párt nyitott akár előválasztási koalícióra is, és hangsúlyozza az EU és NATO tagság melletti elkötelezettségét. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint már csak nem 500 ebola fertőzést igazoltak a közép-afrikai járvány során. A legtöbb esetet a Kongói Demokratikus Köztársaságban regisztrálták, ahol 452 fertőzöttet és 82 halálesetet tartanak nyilván, míg a szomszédos Ugandában 19 megbetegedést és 2 halálos áldozatot jelentettek. Az Egészségügyi Világszervezet attól tart, hogy a járvány a közelmúlt egyik legsúlyosabb ebola kitörésévé válhat, ha nem sikerül gyorsan megfékezni a terjedését. A jelenlegi vírustörzs ellen egyelőre nincs engedélyezett vakcina vagy kezelés. A WHO és az Afrikai Betegség Megelőzési Központ ezért több mint $500 milliárd programot indított a fertőzés visszaszorítására, amely a járványügyi megfigyelés, a laboratóriumi vizsgálatok és a megelőzés erősítésére összpontosít.
0: Időjárás.
1: Derült, változóan felhős égboltra számíthatunk holnap, napközben elszórtan záporok alakulhatnak ki a zsolnai és a szepesi régióban. Éjjel legkevesebb 11, legfeljebb 16 fokot mérhetünk, a völgyekben 6 fok valószínű. Nappal a hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul, gyenge északi irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Balesetre figyelmeztetnek Bacsfán, a fő útvonalon egy személyautó és egy motoros ütközött össze, korlátozott a haladás az egyik sávban. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Zendülés. Fiatalok a világban, és a világ a fiatalokban. Berényi Mátyással.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Pátria Rádiót és azon belül is a Zendülés rádióadását hallgatják. Mai napon június 6-a van, adásunk a két héttel ezelőttinek a folytatása, azaz a második része, ahol is a fiatalok és a vallás kapcsolatáról beszéltünk. Adásunkban folytatjuk a fiatalok és a vallás témát, az előzőben azt jártuk körbe, hogy vajon miért halványulhat el az önbeszávolós kérdőíveken a fiatalság körében. Miért vallásosság, majd pedig templomba járásról, nyugati miszticizmusról, nyugati modern buddhizmusról, a vallás és a cherry picking jelenségéről, egyházról, az egyház fiatalok felé való kommunikációjáról, általánosabb értelemben egy posztmodern gyökértelenség érzésről, és ennek következtében vagy ettől függetlenül egy eleve a priori módon meglévő emberi rítusigényről beszélgettünk, illetve az adás végén szótejtünk a vallási influencerekről is. Jelen adásban vendégem Miklós Brigitta művészettörténész hallgató, illetve Nagypál András pszichológus hallgató. Következzen a folytatás, ahol is a kontextus érdekében elmondom, hogy a templomba járásról és a zarándoklat jelenségéről beszélgetünk éppen. Fogadjátok sok szeretettel és jó hallgatást!
3: Visszatérjük velem, mert a zarándok utaknak tulajdonképpen pont ez a lényege, hogy te egy komfortzónán kívüli állapotba kerülj, és vándorolj az esőbe, a hóba, a jégbe, és aludj egy sátorba, vagy a szabad ég alatt, és teljesen távolodj el attól a világi létől, amiben te élsz, és keresd meg ebben a nehézségek közepette Istent. És hogy én nekem, amikor ezt így mondod, nekem teljesen ez jutott eszembe, hogy ez is egy olyan helyzet, hogy valami szélsőségben kell megtalálni az ellentétes pólust.
2: De hogy azért ennek sokkal hangsúlyosabb a fiziológiai, meg a pszichológiai, mentális, higiéniás aspektusa, mint a templomban ülésnek, szóval annyira szerintem nem vonható analógiába. De értem.
4: Hát azért lehet így is szenvedni. Tehát, hogy szerintem amúgy megáll, amit a Brigi mond már.
3: Meg egy zarándok úgy sem szenvedés szerintem. Abszolút. Tehát, hogy én semmiképp nem tekintenék rá úgy, mert most az El Camino, amire ennyien mennek, tehát tényleg óriási, ez is egyébként egy kicsit már ilyen divat lett szerintem.
2: Hát vagy... épp ez, hogy nem teológiai okokból mennek az emberek.
3: Ez jó, de a gyökere ennek alapvetően az a saját hitkeresés. A gyökere ennek az, tehát Szent Jakab útja.
2: Ugye ez... Én ezt értem, hogy ez a sztori, csak hogy valószínűleg a személyes meggyőződés sokakban inkább fiziológiai vagy mentálhigiéniás, mint sem teológiai. Akik az El Camino-ra mennek, pont abból következően, hogy egy populáris dolog, és már nagyon sokan csinálják ezt.
4: Igen, de bár, szerintem fontos az az aspektus, hogy ami kicsit nyilván nem áll meg teljesen a templomba, de hogy tulajdonképpen ott ülsz a templomba, nem nyomkodhatod a telefonod, vagy legalábbis ciki, nem csinálhatsz semmit, ott ülsz, hallgatsz valakit, aki vagy olyat mond, amit érdekel, vagy nem, körbevesznek emberek, be vagy zárva egy helyre, és valamit kell magaddal kezdened. És valahogy az El Camino-ba is megvan az aspektus, hogy sétálsz, eldöntheted, hogy nem tudom, beszélgetsz, csöndbe vagy, de hogy ott vagy, nem nyomkodhatod a telefonodat, egyedül magadba fordulsz, és valamit magaddal kell kezdened. Tehát, hogy valami vagy jár az eszed, vagy tehát, hogy eldöntheted azt, hogy nem tudom, a zeneszámok pörögnek a fejedbe, eldöntheted, hogy próbálod kikapcsolni az agyadat, vagy valami olyanon gondolkodsz, igen, amivel te több leszel, vagy épp kevesebb. De hogy...
3: Meg lehet, hogy mentálhigiénés, teljes mértékig elfogadom ezeket az érveket, de hogy én nem hiszem el, hogy akik végigmentek ezen az útvonalon, ők nem kérdőjelezték meg a saját, ő és Isten, vagy ő és a felettes én nőkkel való kapcsolatot. Szóval, hogy ezt szinte kizártnak tartom a beszámolók után, amiket én is így olvastam, rengetegen megírják ezt könyvben, meg rengeteg podcast van erről, hogy élték meg.
4: És Magyar Péter is egy.
3: igen, de a legfontosabb.
2: Gyakorlás nélkül megcsinálta.
4: Igen, tehát.
3: Ez egy olyan belejárója ennek, amit nem fogsz tudni szerintem kikerülni. Hiába mindegy, hogy milyen okokból mész oda.
2: Igen, értem én ezt a dolgot.
4: De bocs, még egy fontos dolog, mert most így kicsit így a Magyinak a presszírozása lett itt az adás. De nem, de igazából ezt félre nem is, egyrészt nem is személyes, másrészt amúgy ez szerintem ezek valid olyan gondolatok, amik minden olyan emberbe, aki elmúlt években templomban járt, fölmerül. Szerintem itt egy olyan fajta dolog is fölmerülhet, hogy azt mondod, hogy oké, téged ez nem épít. Tudsz-e helyette valami olyat csinálni, akár egy kisi közösséget, hogy mondjuk két emberrel együtt összejöttök, és akkor mondjuk ti olvastok Bibliát, vagy nem tudom. Tehát, hogy én egyébként arra, tehát én szerintem azzal tudok menni, hogy ennek nem feltétlenül kell egy olyan jellegű intézményes kerete, hogy te muszáj vagy egy egyházhoz csatlakozni, de az viszont valamilyen formában egyfajta jó, ha megvan, vagy egy ilyen must-to-do jellegű dolog, hogy legalább alkalmanként te valamilyen olyan közösségbe gyere össze, ahol bizonyítottan valami olyanról van szó, és érintitek, ami a hitet köré épül, és mondjuk olvassák a Bibliát, maradva a kereszténységnél, vagy nem tudom, Koránt, vagy tehát, hogy ugyanígy megvan ez az iszlámba is. Szóval, hogy ez szerintem úgymond egy alternatíva lehet, ami úgymond bele is fér a keretekbe, tehát, hogy így...
2: Igen, értem. Igen, társas tükörben abszolút fejlődik az ember, teljesen érthető.
3: Igen, meg amúgy, amit még mondtál, az szerintem nagyon egy ilyen jelentős problémája az egész egyházi szervezettségnek, hogy annyira nehéz olyan kommunikáció módokat találni arra, hogy megfogják a fiatalságot, tehát hogy elképesztően nehéz lehet, és én ezt nagyon elfogadom nekik, valamilyen szinten így tolerálom, hogy nekik ez egy nehéz feladat, hogy ne legyen ilyen kontraproduktív az egész.
4: És ilyen izzadságszagú, vagy nem is
3: igen,
4: tudom.
3: Igen, és akkor ne az jöjjön le, hogy, tehát, hogy van az egyik fél, szerintem, akik már idősek, és ők már nem fognak változtatni azon, amit ők bevettek a fejükbe, és ez a struktúra, ez mindig meg fog náluk maradni, és van, aki meg ilyen nagyon modern próbál lenni, és akkor elkezd beszélni olyan dolgokról, ami azt hiszi, hogy ilyen fiatalos és menő, és akkor az olyan kellemetlenséget okoz, hogy ilyen nagyon furcsa, meg a másik, ami nekem még ilyen kifejezetten nagy problémákat okozott, hogy most nem bántásból, de nekem is voltak olyan hittantanára, amiket nagyon szerettem, és például megragadt egy szinten a határa a tudásuknak. És ez egy ilyen nagyon nagy problémának érzem, például amikor ide kerültem egyetemre, és akkor van vallástudomány órám, meg egyházismeret, meg filozófia, és akkor így tanulok ezekről a dolgokról, és akkor így visszavillan azt, hogy hát nekem erről full más mondtak eddig. Tehát, hogy ilyen teljesen más mondtak, és akkor ez is egy ilyen nagyon nagy probléma, hogy nem a saját, úgy kezeltek szerintem minket, és ezt nem, tényleg nem szemrehányásként, hogy próbáltak nekünk valami exakt választ mondani, amit el tudunk fogadni, és ezáltal azt tudjuk mondani, hogy ja, igen, ez így van, és akkor ebben meg tudunk nyugodni. És szerintem ez is egy nagyon rossz megközelítés, hanem valamilyen módon talán jobban kéne elmélyülniük, vagy nem tudom, tehát szerintem fontos lenne az, hogy akik mondjuk hittantanárok, azok nem, ne csak a Bibliát tudják betéve, hanem legyen egy ilyen valamilyen vallástudományi elmélyültségük, vagy hogy tudjanak egy kicsit mögé látni ezeknek a kérdésköröknek, tudjanak válaszolni olyan kérdésekre, amik amúgy tök jogosan fel fognak merülni majd a fiatalságban, és fel fogják tenni a kérdéseket, és nem fognak rá olyan választ kapni, és amikor pedig valaki nem kap választ valamire, az azt eredményezi hosszú távon, hogy nem fog érdeklődni tovább, vagy én legalábbis nálam.
2: Igen, ez amúgy nagyon releváns, nekem ez volt a hitélményemnek a gerince, hogy mielőtt Pestre jöttem tanulni, rendkívül, hát bocsánat, de ilyen dilettáns teológiai magyarázatokat hallottam, és teljesen elutasítottam az egészet, és amikor eljöttem ide, akkor beszéltek folyamatosan az órákon ezek a nagy teológusok, és így rájöttem, hogy hoppá, ezt így is meg lehet magyarázni, és ez ellen sokkal nehezebb érvelni. Viszont ez egy hatalmas probléma, nyilvánvalóan, hogy egy teológiai képzettséget nehéz szerezni, mert egyszerűen annyira bonyolult maga a tudományág, és a legtöbb embernek nincs is rálátása arra, hogy ez egy mennyire bonyolult és diverzifikált tudományág, és még visszautalva arra, András, amit mondta egy 20 perce, hogy a források száma drasztikusan nőtt a hittan szempontjából, ebből valószínűleg az is következik, hogy nehezebb találni minőségibb prezentálásokat. Nyilván vannak jó példák, lehet az előbb említett Perintfal Viritától, vagy a Pál Feri atyától hallgatni prédikációkat, vagy van az az angol csávó, aki az utcákon szokott az Instagramon mindig így beszélni az embereknek, nem tudom, mindegy, ő is.
4: Charlie Kirk az.
2: Nem, illetve még, amit Brigitte mondtál, szerintem ez egy ilyen generációs különbség is, olyan módon, és erre a Ferenc pápa reflektált jól, hogy ugye a generációk egymástól való elszakadása, és akkor ez vallási kontextusban sokszor tartalmaz általán szokásokat. Mi jellemzően általánosítjuk az idős bácsikat a templomba, hogy elavultak, stb. Az idős bácsik a templomba pedig jó, a mai fiatalság. És ugye elmondta a Ferenc pápa, ez lesz a mondandó vége, hogy ifjúság nem létezik, fiatalok léteznek, élettörténetek, arcok, remények és hitek. És hogy ez annyira gyönyörű, és valószínűleg ez ennek a generációs vallási különbségnek sokszor az árok ásó tényezője, hogy egyszerűen általánosítjuk ezeket az embereket, nem külön sorsokként tekintünk rájuk. Akartam még kimondottan kérdezni, mert szó esett erről a keleti, nyugati miszticizmusról és okkultizmusról, és Brigitta előzetesen említetted is még a beszélgetés előtt, hogy a fiatalság vallásosságát illetően van egy ilyen nyugatra mozdul, egy ilyen keletre mozdulás, egy ilyen szimpatizálás konkrétan a buddhizmus vallásával egyébként, vagy filozófiai gondolkodásával. Ugye valószínűleg itt is egyfajta ilyen áll buddhizmusról van szó, és ami valószínűsíthető, hogy amiért szimpatikus ez sok nyugat-európai ember számára, valószínűleg éreznek egyfajta ilyen emancipálódást afelől, hogy eddig voltak vallási szabályok, a keleti buddhizmusban úgymond nincsenek vallási szabályok, pedig egyébként, ha azt akarod követni, akkor ugyanúgy egy elég intenzív önmegtartóztatásban kell utaznod.
4: Sőt, egy haladás.
2: Sőt.
3: Meg nem tudom, nekem ez egész ilyen keletre mozdulás, és tényleg egy kicsit, amit említettél te is, hogy van benne egy ilyen...
2: Krúdi mozdulat.
3: Hát, hogy, hogy van egy ilyen kis pózerkedés ebben, mert hogy ez is egy annyira más nézet, hogy valakit beleszületik egy családba, és megkeresztelkedik, és alapvetően megkapja azt egyből a születésétől kezdve, hogy ki ő, mi ő, és miben hisz, anélkül, hogy ő neki még szinte a tudata sem alakult ki tulajdonképpen, és ezt így megkapja, mint hogy egy felnőtt ember, vagy egy ítélőképes ember kiválogatja azt, hogy mi az, ami neki tetszik különböző vallásokból. És én egyébként ezt így nem tartom feltétlenül helyesnek, hogy valaki kiválogatja azt, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy az elmélyülés és a meditáció és a többi, Tehát egy bizonyos százalékát tartom valaminek, ami meg már egy kicsit így megerőltető lenne. Mondjuk nem tudom, ugyanezek, akik keresztények is azt mondják, hogy a böjt az egy hülyeség, vagy hogy ők ezt nem fogják tartani. Tehát ez is a hozzájárulása, vagy az is hozzájárulja ennek a hitnek, amit te tartasz. Tehát, hogy ezek a keretek, ez olyan, hogy én úgy gondolom, hogy valami fixnek kellene lennie azon túl, hogy én csak azt válogatom ki, ami számomra kellemes. Mert a hit az nem csak arról szól, hogy nekem kedvező legyen, és én csak épüljek belőle, mert sokszor, amit említettél is, hogy olyan dolgokból épülünk, ami megerőltető számunkra, vagy ami nagyon nem tetsző.
4: Hát abszolút, meg tehát az, amit, tehát hogy tulajdonképpen az, ez a kiüresítés, ez tulajdonképpen azt kimondható, hogy ez nem az. Tehát, hogy úgymond ez része egy csomagnak, és hogyha te a csomagnak egy részét folyamatosan elutasítod, és azt mondod, hogy ebből te nem kérsz, akkor tulajdonképpen a csomag utazásítod el, mert ezek valahogy így nem szétválaszthatók, ahogy a buddhizmusban sem állítható szerintem az a buddha tanai alapján, hogy neked a meditáció, meg egy ilyen kicsit ilyen mindfulness alapú létállapot az kedvező, ezt szívesen csinálod, és buddhista vagy, és de csak ezt gyakorlod, nem. Tehát a buddhának a tanai az alapvetően egy olyan jellegű tan, aminek része egy olyan önhaladása, az érzéki vágyaktól való teljes mentesség, integrálódás, amit hogyha nem vallasz, akkor tulajdonképpen nem követ. A buddha tanait.
3: Igen, és hogy pont ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat szerintem, megint csak az egyház számára, hogy hogyan tudja valahogy ezeket a régi és egészen konkrét valahogy úgy újra csomagolni, vagy újra fóliázni, hogy azok most is érvényesek legyenek, és hogy elhagyják azokat, amik már úgymond elavultak. És pont ezt a reguláknál érzem ezt ilyen nagyon élesen, hogy azok, akik például a Bence és Regula szerint élnek, ők is olyan, nekem ez ilyen nagyon érdekes, beszélgettünk óránkon is, beszélgettünk olyannal, aki Bence és Regulához tartozik, mármint, hogy a Bence és rendnek az egyik tagja, és ezt szerint él, és akkor ezt a kérdést tettem fel neki, hogy mi alapján szűri ki, mert van egy ilyen konkrét, ugye megszámozott mennyiségű regula, amit elvileg ők tartanak, és ezekből mégis van olyan, amit már nem tartanak, például azt, hogy az önbántalmazás, a nyargatás részeit elhagyják már, hogy ezt mi alapján döntötték el, és miért döntöttek így, vagy ki döntött így tulajdonképpen, hogy most akkor a kettes regulát tartjuk, a tízes meg már nem tartjuk. És ez egy ilyen nagyon kérdőjeles, meg megkérdőjelezhető dolog számomra, hogy most akkor mi hogyan értékeljük újra ezeket a régi bevett törvényeket, vagy szabályokat.
2: Hát igen, de hogy ilyen módon, és most arra utalok vissza, amiért kapcsolatban te is mondtad nekem, hogy ugye a saját hitélményt nem kritizáljuk, ez hasonlóan felhozható itt is, hiszen ha bizonyos hitdogmákat nem tartunk be, azt egy olyan szemszögből is nézhetjük, hogy egy úton vagyunk, egy haladásban, ahol mi arra felé haladunk, hogy betartjuk ezeket a hitdogmákat, de jelenleg arra van kapacitásunk, hogy bizonyos rítusokat, bizonyos meghatározott dolgokat, amik beleférnek az életünkbe, ezt csináljuk. Ez az, ami a mi hitünket jelen kapacitásunk szerint meg tudja támogatni, többre nincs kapacitásunk, de ilyen módon visszafele nem kifogásolhatjuk, hogy ez kevésbé hitszerű, vagy lehet, hogy kevésbé vallásszerű, kevésbé intézményesülten vallásszerű, de hogy az önálló hitre ebből következtetéseket levonni szerintem nem jogos kritika.
4: Szerintem van egy fontos különbségtétel, amit nem teszel meg, hogy van. A között különbség, hogy azt állítod, hogy mondjuk ez és ez hülyeség, és nem fogod csinálni, vagy az, hogy te még nem tartasz itt, amúgy go for it, szívesen csinálnád, csak egyszerűen nem fér bele az életedbe, azt érzed, hogy neked ez még nincs elég erőd, nem érzed magad hozzá. Tehát az, hogy nincsenek meg hozzá a képességeid, erőforrásaid, valami kell még, de amúgy szeretnéd, explicite elutasítod, és úgy érzed, hogy ez nem része annak a fajta világképnek, amit képviselsz, és ennek ellenére úgy azt állítod, hogy ezt integránsan képviseled, szerintem ez két külön
2: állítás. Jogos.
3: Meg én arra gondolok, amikor valaki konkrétan egy ilyen belső kényelem, meg egy komfortérzet miatt olyan dolgokat von ki a vallásából, vagy a hitéből, ami számára már nem kényelmes, és akkor azokat nem csinálja. Tehát én erre utaltam, hogy szerintem ez az, ami annyira nem mélyíti szerintem tulajdonképpen senkinek a hitét, hogy csak azokat csinálja, ami jól esik neki. Ebből szerintem kevésbé lehet fejlődni.
2: Valahol az ilyen új vallásos mozgalmak, amik mondjuk így a buddhizmus eszmeisége köré próbálnak szerveződni, és hasonló tendenciákat mutatnak, hogy az emberek olyan jellegű, látszólag vallásosnak tűnő dolgokat építenek be ebbe a patchwork vallásba, amiket szeretnének. Tehát, hogy ez a bőgatyán át, az ásványokon keresztül, a füstölőkön, a satöbbiken át, és akkor van egy ilyen kvázi buddhizmusra hasonlító nyugati patchwork vallás, új vallás megkreálva, ami aztán ilyen spiritualitásnak van hívva, és egy kicsit olyan, mintha a külsőségekből lenne visszakövetkeztetve egy belső megélésre a dolog.
3: Igen, meg szerintem az is nagyon fontos, hogy valamilyen módon ugye vonzónak kell lennie egy vallásnak ahhoz, hogy valaki elinduljon egy sokszor. Tehát, hogy persze nagyon sok útja

0: Egy kicsit egyezhetve azzal, amiket a Brigi mondott, amúgy visszakanyarodnék az intézményi jelleghez, ahol egy kicsit ledobtuk a fonalat, mert szerintem ott mondta a Brigi, és ez így megcsapta a fülemet, vagy megütötte a fülemet, hogy nehéz helyzetben vannak alapvetően az egyházak, meg az ilyen intézmények, mert hogy egyszerre kell valamit közvetíteniük az idősek felé, akiknek vannak olyan sémáik, amelyek viszonylag szilárdak, és van egy fiatal lab generáció, akiket egyrészt valahogy meg kéne szólítani, vagy megtartani, vagy valamit nekik is kéne áll. És ezek között érthető módon lehetnek konfliktusok, és azért én itt felvetném a felelősséget, mert én így azt tapasztalom, hogy erre így a pislákolásokat sem igazából támogatják az egyházak, tehát hogy így egyrészt vannak biztosan, én is láttam néhány jobb gyakorlatot, de nagyon sok rosszat, amikben úgy érzem, hogy elég sok erőforrás megy bele egyébként, és olyan jellegű, akár említettem a Hodász Andrást, tehát például, hogy az tudható, hogy mondjuk az ő neki volt egy olyan YouTube csatornája, ami mondjuk az én személyes ízlésemnek talán kevésbé mély tartalmakat tartalmazott, de alapvetően egy népszerű, az adott vallással, kereszténységgel foglalkozó csatorna volt, és nagyon sok fiatal nézte, stb. Tehát tényleg ahhoz képest, hogy milyen témákkal foglalkozott, tényleg magas megtekintéssel, stb. Dolgozott, és hát az tudható, hogy ennek nem hogy támogatása nem volt, hanem inkább ellehetetlenítették egy és más okok miatt. Tehát, hogy én azért ebbe felvetném, és most nem feltétlenül akarom ezt kinyitni, de hogy tehát azért ebbe van felelőssége az egyházaknak, és szerintem azért ezért is van az, hogy ez a hitelességi deficit csak tovább nő, és mondjuk olyan kevésbé ismert egyházak pedig igenis meg tudnak szólítani fiatalokat, akiknél ez a fajta deficit kevésbé nyomja a terhüket, és abból is fakadóan egyébként, hogy egyébként ezt is kiemelve, hogy azok kisebb intézmények jobban tudnak, gyorsabban tudnak reagálni, valószínűleg a vezetőségük is fiatalabb, tehát hogy ezek mind ugyanúgy számítanak, de hogy azért itt letenném ezt a fontos pontot, hogy van felelősségük.
1: Én egyébként, hogyha a bíráláson túl javaslatot is akarunk tenni, akkor én egyébként nagyon túlnak látom azt, hogy úgy kéne, vagy kellene szerintem beszélni ezekről a témákról, hogy közérthető legyen, és ne úgy, hogy leegyszerűsítsük, hanem hogy valamilyen módon vázoljuk, mert egyébként az értetlenség az egyik nagyon nagy oka szerintem annak, hogy nagyon sokan nem tudnak a hit felé, vagy legalábbis én ezt tapasztalom a saját köreimen belül, hogy onnantól, hogy valamit nem tudnak elsajátítani egy bizonyos szintig, és nem arra gondolok, mert a hitben én ezt értem, hogy nem lehet elsajátítani, de hogy nem, például egy szent háromságtant nem tudják felfogni, hogy most akkor ezt mégis hogy kéne viszonyulnom hozzá. És hogyha erre lenne valami vallástudományi vagy teológiai magyarázat, független attól, hogy most ők be akarjanak engem oda vonni, és ne azt érezzem, hogy azon vannak, hogy engem meggyőzzenek, és hogy én is egy tagjuk legyek, mert ez is egy ilyen nyomás szerintem, ami kifejezetten taszítóan hat, hogy így be akarnak téged oda szervezni, mint egy szektába, és ez is nem annyira kellemes érzés. Szóval ez szerintem egy nagyon járható út lenne, hogy ismertetni sokkal jobban részleteiben azt a vallást, vagy azt a hitrendszert, amiben szeretnénk új tagokat.
2: Igen, és egyébként valószínűleg hatásos is lenne, mert most például ez a Szent Háromságos dolog itt, ami ebben a budapesti ilyen kis közegben egyébként egy eléggé populáris dolog, valószínűleg ugye az értelmiségen keresztül, meg Hegelen keresztül van ez így, de hogy a fogékonyság amúgy megvan rá, meg a fogékonyság arra, hogy van egy kiszámíthatatlan, teljesen bizonytalan modern kor, és annak alapvető gerincet építeni, az erre való igény az megvan. Sokszor ugye ezért nő a fundamentalizmus is a fiatalok körében, meg az ilyen szélsőséges hídgyülekezetekbe való részvétel, mert egyszerűen annyira nagy a bizonytalanság, meg annyira nagy a kiszámíthatatlanság, hogy valamiben muszáj belekapaszkodniuk sokaknak.
0: Abszolút, és ha már itt említetted a hídgyülekezetét, tehát szerintem például az ilyen jellegű egyházaknak egyébként sok előnye is van, meg nem, egyáltalán nem az ott akár dolgozó, vagy tagként gyakorló embereknek szól ez, vagy róluk szól ez, hanem inkább nekem, ami ott egy ilyen nagy piros felkiáltó jelként a fejemben van, hogy nagyon dogmatikusnak érzem az ilyen szerveződéseket, és a dogmatizmus nem csak a hittételekre értem, hanem sokkal inkább egy ilyen tekintélyelvű vezetői attitűdöt érzékelek akár ott is, vagy hasonlóan egyébként sok más ilyen neoprotestáns amerikai stílusú gyülekezetnél, amik így Magyarországon meg megjelentek, csak nyilván ezek közül a híd gyülekezete a legismertebb, és ez azért egy olyan felkiáltó jel, amit szerintem fontos megjegyezni, és azt tapasztalom, hogy erre például a híd gyülekezetében talán kevesebb a reakció, vagy az erre való önreflektálás, hogy ezzel mit kellene kezdeni ezzel az egész jelenséggel, de viszont azzal abszolút egyetértve, amit a Brigi mondott, és örülök neki, hogy nem csak az én jeppelésem fog itt szerepelni, meg kritikálni,

0: Táim, hanem az, hogy valami pozitív kimenet is, hogy tényleg ezekre abszolút vannak terek, meg szükség is, és egyébként jó gyakorlatok is vannak rá, és láthatóan egyébként érdekel embereket, tehát, hogy megnézik, meghallgatják olyan beszélgetéseket is, amelyek úgymond nehezebben követhetőek, vagy tényleg, tehát nem az, amit mosogatás közben hallgat az ember, szóval, hogy erre tényleg van igény, és erre szándék is van, akkor szerintem meg az igazság, hogy szerintem a kellő tudás is megvan bizonyos személyekben abban, és talán mondjuk technikai támogatással, vagy akár anyagi támogatással, hogy tud ezzel foglalkozni az idejében, és nem más jellegű dolgokkal kell, ezek kivitelezhetőek.
1: Igen, meg valószínűleg ez a Németh Sándori ilyen ördögűzés nagyon látványosan, nagyon sok ember előtt, ez valószínűleg már egy elavult, szintén elavultnak tekinthető dolog, bár ebbe szerintem ti jobban beleláttok. Úgy érzem, hogy ez egy össztársadalmi szinten erre reflektálva volt, és az érzületem ezzel kapcsolatban, hogy kevésbé neves, mint mondjuk ez a rendszerváltás után közvetlen, vagy a körül volt.
0: Abszolút, tehát hogy szerintem ez a jelleg, tehát hogy ezt úgymond beáraszta, vagy nem tudom, mi erre a jó szó a társadalom, vagy hogy erről alakított ki valami fajta reflektálást. Én nem is inkább erre gondoltam, hanem mert sokkal inkább az ilyen mindennapi életbeli, annak ellenére, hogy egyébként nem vagyok így gyülekezetebeli tag sem, nem, tehát hogy én nem látok bele annyira ebbe a működésbe, amennyit én tapasztaltam, voltam párszor kíváncsiságból, stb. Nagyon azt éreztem, hogy itt van egy ilyen nagyon erős vezető központúság és tekintélyelvűség, amely részben lehet adekvált, viszont ennek szerintem egy túlzott formája jelenik itt meg. Nem akarom, hogy erről szóljon az adás, de hogy ez szerintem így kitehető, hogy mert nem, ez nem csak a hit gyülekezetéről szól, és ezt akartam kiemelni igazából, hanem ez egy olyan csapda, amiben nagyon sok gyülekezetbe leeshet, és nagyon sok fajta ilyen, ugyanúgy más társadalmi szerveződések is, pártok, stb. És ez összességében hosszú távon bizonyítottan szociológiailag, társadalmi szempontokból igazolhatóan nem hasznos a közösségnek, és az ilyen visszacsatornázási mechanizmusokat, a reflektálást, az információ útvonalait mind gátolva végül egy közösségnek az erodálódásához vezet.
1: Hát igen, meg a szektává válásához.
0: Abszolút, tehát, hogy és nyilván itt szignifikánsan nagyobb az esélye annak, hogy lesznek olyan tagok, akik kirekesztődnek, akik azt tapasztalják, hogy olyan dolgoknak kell megfelelniük, amit nem éreznek a magukénak, stb. Tehát, hogy mind egy csomó olyan toxikus dolog megjelenhet a munkakörnyezetbe, szervezeti környezetbe, amelyek nem jók, és ez sok ilyen helyzetre igaz, és sok ilyen szerveződésre, és ez egy reális veszély sajnos.
1: Igen, én hiszek ezzel kapcsolatban sok dolognak, amit a Víg Mihály mond erről a történetről, nem tudom mennyire van meg, az ott torony volt, meg az, amit ő mond a hit gyülekezetről, ahogy ő mondja, hogy azok, akik a Bibliát próbálták átadni, váltak a farizeusokká, kvázi.
2: Ez egyébként nagyon sokszor szerintem egy ilyen nagyon nagy tévhit, hogy szeretnénk azt gondolni, hogy pont ez egy olyan biztonságos környezet, amiben kibontakozhatunk, és sokszor az ellentétére ez így megvalósulni, és ez egyébként egy nagyon szomorú dolog szerintem, meg nagyon lehetne egy ilyen nagyon eltántorító hatásra, mert valaki, aki például egy ilyen közösségbe próbál beilleszkedni, és ott próbálja megtalálni a helyét, valószínűleg sokkal inkább fog eltávolodni ettől az egésztől, maga az intézmény hatására, vagy az intézményességnek a hatására.
0: Abszolút, és ez egyébként ugyanúgy, tehát mondjuk akár egy papot említünk, aki például a mi generációnkban már kevésbé érezhető ez a tekintélyelvű attitűd az irányába, vagy akár egy orvos irányába, de most maradjunk a papnál a téva miatt, de hogy mondjuk egy idősebb rokonunknál, ismerősünknél ez sokkal hatványozottabban jelen van, és ez szerintem megint egy olyan dolog, amit fontos meghaladnunk. Tehát igenis, hogyha valami olyat lát, valaki tapasztal, vagy azt mondja, hogy hát szerintem most fasságot mondott ez a pap, akkor szerintem ez egy adekvált dolog, és sőt, követendő, és helyes, hogyha utána oda megy hozzá, és azt mondja, hogy hát figyelj, ez szerintem nem így volt, így meg tudjuk beszélni, stb. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amelyek éppen ahhoz vezetnek, hogy egy közösségben minden tag egyrészt a magáinak érezhesse ezt a közösséget, meghallgatva érezze magát, fontosnak érezze magát, és a véleménye számítson. Tehát, hogy szerintem ez például egy fontos dolog meghaladni, és nyilván erre sok jó példa van, nem akarom ezt így általánosítani, de azért még mindig tetten érhető az, hogy amit a pap mond, az úgy van. Ugyanez a hittanóráról is, amiről beszéltünk, hogy egyszerűen utólag ismerjük fel azt, hogy akár amikor elhangzottak, azok mennyire nem feltétlenül valóságosak.
2: Ezek ezek a szerepek egyébként így másban is szerintem így tetten érhetők, tehát ugyanez szerintem mondjuk egy orvosnak a szerepe, hogy annyira megkérdőjelezhetetlen az, amit mond, és úgy egyértelműen el kell fogadnunk, mert ő mondta, és kész, és hogy ez is egyébként szerintem a mi generációnkban egy nagyon éles váltás mondjuk a szüleink generációjához képest, hogy mi már annyira kritikusan közelítjük meg ezeket a helyzeteket, hogy nyitottak vagyunk mindenféle lehetséges megoldásra, és nem úgy tekintünk erre az egészre, hogy most akkor ő az az ember, aki meg fogja mondani a tutit, és az úgy lesz, és rá kell hagyatkoznom. És ez egy ilyen nagyon sok feszültséget okozó helyzet szerintem.
1: Intermezzo, csak egy gyors vicc eszembe jutott, az Airplane című filmben van egy ilyen jelenet, hogy lezuhan a repülőgép, és az orvos elromlik a kijelző, hogy milyen magasan van a gép, és az orvos oda megy a kokpitbe, és kérdezik tőle, hogy milyen magasan van a gép, mondja, hogy 14 ezer láb, és mondja, hogy honnan tudja, és mondja, hogy mert orvos vagyok.
3: Igen.
2: Na ilyenekre gondolunk.
3: Meg hát önmagában az a jelenet, tehát, hogy amikor úgy kezdődik, hogy valaki van itt egy orvos, és akkor
2: igen, és mindig van egy orvos.
3: Rajta, amely egy orvost reprezentál a filmben.
2: Meg ez amúgy a fordítottjára is igaz, hogy az a személy, aki mondjuk maga az orvos, vagy az a személy, aki maga a pap, annak is egyébként az egy ilyen nagyon visszás pozíció, hogy ő saját magának a szerepét is megkérdőjelezi, és mindig rajta van ez az óriás felelősségérzet szerintem, hogy neki mindig helyt kell állnia, és mindig azt kell, annak kell történnie, amit ő előre fog vetíteni a jövőben. És ez egy óriási felelősség, óriási teher, és egy óriási ilyen szinte Isten komplexust ad egy személynek, ami így ráhárul, hogy most akkor ő itt a mindenható egy bizonyos közösségen belül. Tehát ez nem csak a közösségnek rossz, hogy így tekint valakire, hanem magának a személynek is egyébként negatív a saját személyiség fejlődésére.
0: Ez abszolút igaz, amit mondasz, tehát az a teher, ami azzal jár, hogy folyton abszolút érvényű igazat kell mondanod, és minden helyzetben tudnod kell, hogy mi a jó válasz és a helyes döntés, ez egy olyan teher, amit nem kell és nem is szabad fölvállalnia senkinek. És ami amúgy érdekes, és hogy itt írtam a jegyzeteimet, egy ilyen olyan aspektus, ami felmerült még bennem, hogy volt már szó így érintőlegesen a kultúráról, de hogy nyilván alapvetően egy nyugati társadalomban élünk, itt a kereszténységnek van a legerősebb befolyása így alapvetően az ismertebb vallások közül. Ennek van egy szerintem egy érdekes tendenciája, ami mondjuk fémjeleznek olyan könyvek, mint nem tudom, a Tom Holland megvan-e, hogy ő tulajdonképpen írt arról, hogy miben érhető tetten ez a kereszténység hatása a nyugati társadalmakra, hogy miért gyökeredzik ez ebben, vagy például az, ami egy ilyen hírként felkapott, ha már a Dawkins szóba került, hogy ő kulturálisan keresztény lett. Vagy most a legutóbbi időben írt egyébként kb. A legismertebb ilyen ateista, ilyen bibliatudós, vagy hogy mondják ezt más szóval, color, mi ez már, biblical scholar, ja, bibliatudós, vagy ilyen kutató, tehát, hogy aki alapvetően a Bibliával foglalkozik, és ezt kutatja.
1: Hermeneuta.
0: Bart Ehrmanről van szó, és ő írt egy könyvet, ami arról szól, hogy az a jézusi tézis, hogy segíts mindenkinek, aki bajva van, annak is, aki idegen, és akit nem ismersz, tehát ez az például ami az irgalmas samaritánus történetben jelen van, az egy olyan újfajta erkölcsi alapállás, amely egyrészt unikális, tehát hogy nem jelenik meg más kultúrákban, és tulajdonképpen ez az a magja annak, hogy a nyugati társadalmakban ez mégis jelen van. Szóval csak hoztam pár példát, de hogy ezek igazából, amit így össze akartam ezzel foglalni, és így kérdésként megfogalmazni, az, hogy én érzékelek valami olyat, hogy minek több oka van, hogy valahogy így a kultúránknak van egy ilyen megkérdőjeleződése, és mintha elindult volna egy ilyen keresés, hogy mit jelent, mi a mi kultúránk, honnan vagyunk mi, mik a mi gyökereink, tehát, hogy valahogy ebben a nagy gyökérdelenségben és ilyen posztmodernben, mintha valahogy elindult volna egy ilyen backlash, hogy most ki kell találnunk, hogy amúgy mi honnan jöttünk és mik vagyunk, mert egyébként látjuk, hogy az iszlám társadalmakban ez tök világos, jönnek mondjuk, és közöttünk élnek, és számukra tök világos, számunkra meg abszolút nem világos semmi, és hogy én tapasztalok egy ilyet, nem tudom, hogy ez mennyire valid, vagy mennyire.
1: Én is abszolút amúgy látom ezt, de szerintem még ennek a folyamatában vagyunk, a elgyökértelenedés folyamatában. Van a Locker Dávid nevezetű költőnek egy Beszédkényszer című verses kötete, aminek az első versének az első mondata az, hogy Platón és Jézus Krisztus gyermeke, európai vagyok, Platón és Jézus Krisztus gyermeke. Most erről lehet vitázni, hogy ez nem olyan úgy lenne helyesen, hogy Arisztotelész és Jézus Krisztus, vagy mondjuk mind a hármat felsorolni, de hogy én azt gondolom, hogy ezek az alaptételek, amik az európai kultúrkört kialakították, ezek jelen pillanatban vannak elhalványulóban. Azzal, hogy kikerül az egyetemekről a filozófia, kikerül az egyéni érdeklődés körül a filozófia, meg ezek a gondolatiságok, meg a vallás elhalványul, ez abszolút annak a folyamatnak, hát valószínűleg most már a közepe, nem tudom, most ezt lehet datálni különböző történelmi eseményekhez, hogy ez elindult a Luthertől, vagy a kapitalizmus kialakulásától indult el, de az biztos, hogy benne vagyunk ebben a folyamatban, és ha valamiféle vallásosság iránti igényt tapasztalunk, az valószínűsíthető, hogy ennek tulajdonítható be szerintem, hogy van egy ilyen elgyökértelenedés, ahogy te is mondtad.
0: Igen, ezt ezért is akartam behozni, mert sokan magyarázzák ezzel, tehát hogy alapvetően volt egy vita, és itt az adás előtt beszélgettünk arról, hogy egyébként ami fölmerült egy ilyen ötletként, ez egy olyan cikk volt, ami arról szólt, hogy a briteknél megnőtt a kifejezetten a Z-generációban a churchgoer, tehát a templomba járó vallásgyakorló keresztények száma, és akkor erről tulajdonképpen utána kialakult egy vita, és kiderült, hogy nem teljesen ezt állítja a kutatás, meg az adatok sem voltak megfelelően tisztítva, stb. De egy szó mint száz, hogy ez is rámutatott arra, és tulajdonképpen olyan magyarázatok születtek, hogy itt ez a fajta gyökértelenedés, ez a gyökerekhez való visszatalálás, kifejezetten egyébként például az USA-ban a férfiak körében ez a fajta akár egy ilyen szerepeknek a megtalálása, vagy tényleg egy ilyen életvezetésnek a gyökerekhez való visszatalálásnak a megtalálásában tulajdonképpen a kereszténység egyfajta út, és ők ezzel magyarázzák azt, hogy egyébként lehetséges egy ilyen folyamat, annak ellenére, hogy ezt tényleg kihangsúlyoznám, hogy úgy néz ki, hogy ez a kutatás jelenállás szerint így ezekkel az állításokkal nem áll meg, és az USA-ban is csináltak, és ott sem nő igazából, hanem tulajdonképpen az történt, hogy így megállt ez a csökkenés, tehát hogy egy ilyen stagnálást látunk most.
2: Meg illetve szerintem az egyik ilyen megfeleltetése ennek az a globalizáció, mert az, hogy mondjuk valaki a saját életében, a saját otthonában, a saját hazájában és gyökereivel találkozik, és megkapja mondjuk a saját szüleitől azokat a kulturális és az őseink keresztül visszavezethető történeteket és mindent, ami ehhez tartozik, az alapvető volt, és most már azt, hogy mondjuk én Magyarországról elmegyek, és Dél-Afrikába kezdem meg az életemet, vagy Ausztráliában, és az én gyerekem már odaszületik, és már sem a nyelvet, sem ezt a kultúrkört már nem tudja magáénak, az így eredményezi azt hosszú távon, hogy ezek így szépen lassan kihalnak, és hogy nincsenek ápolva ezek a kultúrák, és ez egy ilyen nagyon nagy hiányt fog szerintem kelteni az emberekben, amire egyébként jó lenne valamilyen választ találni, de én még mindig csak azt tudom egyáltalán vázolni így fejben, hogy a kis közösségbe való visszatérés valamilyen módon.
1: Ja. Igen, meg amúgy a vallásosság csökkenése szerintem nem csak ilyen új humanista vallásokat, amikről korábban beszélgettünk, idéznek elő, hanem hogy a panteizmus vallása, mint olyan elterjedőben van, pontosan azért, mert hogy ez a keresztény irányzat az, ugye, ami megfelelteti a természetet az Istennel, és hogy kvázi a social justice kultúra, a Black Lives Matter, a woke, a Greenpeace, valahol mind egyfajta panteizmusból erednek. Kvázi nagyon logikus ez az elképzelés, hiszen ott vagy te 21. századi modern emberként, látod a tragédiákat és a szörnyűséget és a szenvedést, ami történt a történelem folyamán, de látod azt, hogy a természetnek és a természet mozgásának van egy teljesen lenyűgöző ilyen kiszámítottsága és törvényszerűsége, ami teljességgel megmagyarázhatatlan, hogy mondjuk, nem tudom, a zöld növények hogyan találják ki azt, hogy ők a nap felé fognak növekedni, miért tudják, hogy ott van a nap, és arra kell növekedniük fölfele. És hogy ez egészen elképesztő, és ezért ezt az isteni ihletettséget, vagy meghatározottságot a természetből még kevésbé hagytuk el, és ennek következtében, meg annak következtében, hogy van egy hiperindividualista törekvés, és az én az kiterjed mondjuk az állatokra is, ezért olyan erősek ezek a vallások, mint a veganizmus, vagy olyanok, amik a természet védelmével kapcsolatosak, mert hogy abban tudunk felfedezni spiritualitást, fel tudjuk fedezni azt, hogy mi valami nagyobbnak a része vagyunk, és közvetlenül érezzük a bőrünkön, amikor kimegyünk egy erdőbe, hogy én most valami nagyobbnak vagyok a része, és ez egy megmagyarázhatatlan érzés. És ezért szerintem nagyon érdekes, nem tudom, hogy erről vannak-e kutatások, vagy hogy itt mennyire, de hogy a spirituális turizmus mellett konkrétan ez a panteizmus is egy ilyen fellángoló dolog, én azt látom.
2: Erre is van egyébként a mi generációnkban szerintem ilyen hajlandóság, hogy ahogy mondtad is, hogy egy élményként kezeljük a vallást, és hogy ez egy nagyon kézzelfogható módja annak, hogy valamihez közel kerülj. Tehát hasonló, mint amikor, amit említettél, hogy ha bemegyünk, és van ránk egy ilyen megmagyarázhatatlan nyomás, vagy egy ilyen pozitív, hát valakinek pozitív, valakinek állított. Negatív. Igen, tehát valamit kivált belőlünk tulajdonképpen.
1: Igen, aurája van.
2: Igen, és egyébként ez amúgy szerintem egy tök fontos dolog, meg így jó, hogy nem az, hogy jó, de hogy egy felértékelődött dolog a mi generációnknál, mert hogy alapvetően így annyira sok területen elérzéketlenedtünk, és egymás iránt is nagyon szép dolog. Szerintem, hogy valami visszanyúl ahhoz, hogy milyen emberi mi volt ottban is, vagy itt igazából ezen a földön.
1: Ja, és talán ezért van az, hogy erre akartál, hogy a házasságnak az intézménye az egy olyan ilyen keresztény kultúrkörhöz csatolható rítus, ami annak ellenére, hogy a kereszténység kevés kisebb hírnevét éri jelen pillanatban, fennmaradt, vagy hát nagy igény van arra, hogy templomban kötött házasságok legyenek, meg templomi szertartások legyenek, de hogy ez még mindig az, hogy egyszer, amikor történik egy házasság, akkor ez legyen, meg ugyanúgy mondjuk a vasárnapi szentmise az egy olyan dolog, ami így azért viszonylag fönnmaradt, tehát azt gyanítom, hogy a szórványtelepüléseken is sokan vannak templomban egy vasárnapi szentmisén, tehát amúgy egy bizonyos ilyen rítus igény az van, és mivel ez a rítus így biztosítva van intézményileg, ezért az ezekben való részvétel az még így van. Na, nem tudom szebben ezt mondani, de hogy igen.
0: Hát igen, abszolút. Szerintem amúgy ez a rítus igény így még ennél ezen túl is mutat. Tehát, hogy egyébként talán korábbi adásban már nem is tudom, mikor került így szóba Jung Chul Han, és akkor neki van egy könyve, ami tulajdonképpen erről szól, hogy egyrészt ez miért gond, hogy ezek a rítusok így kivesznek az életünkből, és hogy egyébként ezek miért fontosak, és nyilván, amit mondtam, hogy az abszolút megáll, hogy ezek ennek egy ilyen jó példája az életben.
2: Meg ez is egy antropológiai felismerés tulajdonképpen, hogy ezek ilyen szinte mondható ösztönös megélések, vagy olyan élmények, amiket így minden korban újra meg újra át akarunk érezni. És így ezek tulajdonképpen szerintem soha nem fognak elmúlni, hanem ezek így folyamatosan. Tehát a Taylornak van a survival elmélete, és ez pontosan erről szól antropológiailag, hogy ezek a dolgok, ezek így örökké velünk élnek, csak valamilyen más formában használjuk éppen most jelen, a jelenben őket, de mindegyik ilyen rítusnak megvan a maga megfeleltethetősége a múltban.
1: Igen, ráadásul az az egészen elképesztő, hogy ugye az állatoknak is vannak hasonló jellegű rítusaik, mint az embereknek, és ez aztán nagyon megkérdőjelezi, hogy akkor honnan jön ez a rítus dolog, és ezt mi miért akarjuk csinálni. Tehát az elefántok elvileg, ha meghal egy csoportársuk, ugyanúgy elvándorolnak a sírhelyéhez, és megsiratják őt, és ugye az a definíciója elvileg antropológiailag a rítusnak, hogy egy ilyen közösségileg csinált dolog, aminek nincsen konkrét haszna, tehát semmilyen értelme valójában nincs, hanem nincs tárgyi gyakorlati értem, lehet, hogy érzelmi van, de hogy ja, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor miért és miért marad fönn ez ennyire, mert tényleg nagyon ragaszkodunk hozzá.
2: Szóval a gyerekeknél ez szerintem egy ilyen nagyon tetten érhető dolog, hogy ők is olyan dolgokat csinálnak, amiket alapvetően nem tudnak megmagyarázni semmilyen módon, meg nem is tudják azt kötni a tudatukban, még a jelen tudatukban nem tudják hova kötni, de mégis vannak ezek a sémaszerűen ugyanolyan közös élmények, amiket így mindannyian átéltünk. Meg a természethez való kapcsolódásunk is ilyen, hogy közös vágy arra, hogy nem tudom, hogy essen az eső, meg ilyesmik, hogy ezek ilyen tudatalatti dolgok, amik ilyen ösztönösen vágyunk rá, és észesen vesztjük, és amikor mondjuk esik az eső, akkor csak azt érezzük, jó érzés.
1: Hát igen, ilyenkor nagyon erős a benyomás arról, hogy van-e valamilyen kollektív tudat ténylegesen, amiből mi a saját gondolatainkat kiszedjük, és azok korábban össze voltak köttetve másokkal, vagy még mindig vannak, mert nagyon erős ennek a benyomása. Ja. Amúgy még egy utolsó kérdésnek be akartam dobni, én erről nem is akarok különös véleményt mondani, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok a vallási influencerekről az Instagramon és a szociális médiákon, mert én nekem mindig elönti az egész feedemet ez a tartalom, és mit gondoltok?
2: De én erről nem nyilatkozhatok.
1: Én sem akarok nyilatkozni
2: erről. Én a TikTokról nem beszélhetek.
1: Ja, tényleg, azt
2: tudom. Lelettem erről.
3: Mondj pár ilyet, nem tudom.
1: Hát, hogy az a lényege, hogy vannak ilyen csatornák, amik rövid videós tartalmakat töltenek fel, és akkor mindig van mondjuk egy idézet az elején, és akkor aztán bevágják a illetőt, aki ott ül a Biblia előtt, és megmagyarázza ezt az idézetet, ezek ilyen 30, vagy elmondja, hogy higgyél, vagy így megy ki a kocsijához, pörgeti a BMW-s luszkolcsot, és akkor közben ilyen nagyon áhítatott zene megy, és ott van, hogy az Isten ezt meg ezt mondta. Magyarok is, meg minden. Ez egy trend.
2: Nekem van egy olyan példám.
1: Ez egy trend.
3: Ja, megvan, csak hogy
2: így. Csak hogy nekem van egy nagyon jó példám szerintem, és van egy, nem tudom pontosan a nevüket, de ők a zsidó közösség, és szerintem egyébként nagyon-nagyon jól csinálják, és pont azt csinálják, amit én ajánlottam a keresztény egyházaknak, hogy a saját hitük alapelveit magyarázzák el strukturálisan és részletesen, és értetik meg az emberekkel, hogy eleve mit miért csinálnak. És egyébként baromi nagy követőtáboruk van és támogatottságuk. Természetesen nem mindenki zsidó, aki őket követi, hanem tényleg olyan embereket, akiket sikerült bevonni, vagy csak egy kicsit is közelebb vinni ehhez az egészhez, és ismertetni velük azt, hogy egyébként mi alapján éljük a mindennapjainkat, vagy miben hiszünk. Szóval szerintem egyébként ennek van olyan formája, ami jól működik, meg ami nagyon hasznos. Yeah. És egyébként lehet egy 30 perces tartalomban is elmondani olyan dolgokat, ami alapvető. Például ugyanezt, hogy vannak olyan kifejezések, amiket használunk egy keresztény szövegben, egy prédikációban hallunk, és sokszor nem tudjuk hova kötni, vagy hova tenni, és akkor ezeket megmagyarázni szerintem nem egy rossz csatorna arra, hogy ismertessük.
0: Abszolút, szóval, hogy nyilván ebből nem mondanám rá, hogy ez haszontalan, sőt, de azért szerintem itt fontos olyan, tehát, hogy mit tudom én mondjuk nekem, ami rögtön beugrott a Szabó Zsófi, nem tudom, megvan-e a... Magyarországon egy érdekes média személyiség, mert tehát jelen pillanatban a TV2-nél dolgozik, de részt vett a jól emlékszem, a DPK gyűlések konferálásában Rákai Filippel közösen végezték ezt a tevékenységet akkor, és hát tulajdonképpen innen ismerheti a szélesebb közönség, de egyébként neki, tehát hogy nekem néha ő dobja föl így a feedembe, hogy ilyen mindig, ha bemegy a tévé, vagy így a reggeli ilyen idézetekkel kezd, és akkor ilyen kevert, önmegerősítő, önmegvalósító, ilyen pszichológiai trash, néhány isten szóval vegyítve, egy ilyen nagyon ízléses, enyhén rózsaszín háttérrel, és néhány kép magáról, hogy ma is gyönyörű. És ez az, ami rögtön felmerült bennem, hogy én látom egyébként egyes részében, amit mondott a Brigi, azok a jó példák, én most mondanék néhány rosszat, szerintem. Tehát itt az egyik olyan irány, ami elmehet az ilyen túlzásba, az, hogy adnak egy ilyen vallásoskodó köntöst, amúgy egy ilyen full kapitalista, fullba nyomom az életet jellegű dolognak, tehát hogy így kiszállok a G-osztályos mercimből, és akkor elmondom, hogy a szeretet nagyon fontos jellegű dolgok, tehát hogy szerintem ez így kevésbé hiteles, tehát hogy van egy ilyen hitelességi deficit, és ennek meg az egész gyökere szerintem az egész ilyen prosperity gospel, vagy nem tudom, hogy mondják ezt magyarul. Tehát, hogy ami igazából ez megint csak Amerikában erős nagyon, hogy az olyan fajta ilyen megagyülekezetek, ahol vannak szintén ilyen igazából ilyen tekintély személyek, tulajdonképpen így azt hirdetik, hogy ha te adsz, akkor még több lesz, és ebből ők így teljesen normális az, hogy magángépekkel járnak, és ez hasonló. Tehát, hogy és szerintem ez az a túltolt része, és én érzékelem azt, hogy ezek között az influencerek között vannak egyek, mert valahogy az influencerségből következik egyfajta ilyen kivételezettség, és mivel tudod magadra felhívni a figyelmet az üzeneten túl azon, hogy öltözködsz, hogy milyen autóban ülsz, hogy hova mész nyaralni, és hogyha ezt így vegyítik, nagyon erősen, akkor én attól tartok, hogy talán kevésbé lesz hangsúlyos az üzenet, és sokszor az üzenet és a háttér, vagy az, amit egyébként ők ilyen mindennapi háttérnek, vagy a videónak egy ilyen aláfestésnek szánnak, az sokszor még ellentétes is lehet. Nem tudom, ez így értető
2: meg
0: volt.
2: Az az alapvető média hatás, hogy olyan embereket kérnek fel, akik, mint mondtál is, hogy alapvetően hiteltelenek, és csak az, miért szimpátiát keltenek bennünk, mert máshol már láttuk a tévében, vagy valamiért kedveljük őt, mert mondjuk szép, vagy csinos. akkor az ő szájából most akkor ez az üzenet, ez most feltételezzük, hogy sokkal jobban át fog menni, és egyébként szerintem ez kontraproduktív ebben az esetben.
1: Igen, meg ugye ebbe a bro kultúrában is benne van ez a biológia, bibliaolvasás reggelente 10 perc. És most megfogalmazódott bennem, hogy mi a probléma szerintem nekem ezekkel a videókkal kapcsolatban, hogy ők egy ilyen toxikusan pozitív egzegézist képviselnek, és ezerre talán jó kifejezés, hogy teljességgel eltorzítják azt, ami a valóságos hermeneutikája lenne, és bonyolult teológiája ennek a dolognak, hanem így nagyon kiszépítik, nagyon csilli-villi, nagyon instagramos.
0: Abszolút, és sőt, és az, ami az egészben talán, amit mondasz, és nekem is ez így most ugrott be az agyamba, pedig miközben mondtad, így bennem volt, hogy ez az, ami igazán, tehát, hogy mint egy ilyen nagyon túl tolt, pozitív pszichológiai valamit adnak át, és tulajdonképpen az egész videónak a hátterével is azt üzenik, hogy itt minden jó lesz, te vagy a legjobb, és folyamatosan erre az üzenetre, tehát valahogy erre a jó érzésre, meg jó fejkedést árulják egy ilyen bibliai köntösbe, és tulajdonképpen ezért mondtam a Szabó Zsófit, mert ő szerintem ennek az eklatáns példája, és ezt nem, tehát hogy ennek ellenére nyilván, hogy lehet, hogy valamilyen szinten hasznos is a tartalma, stb. Van, akit ezt megérint, ezt úgy mind aláírom, de hogy összességében ez az, hogy és ezt mutatja az a kontraszt, hogy egyrészt ő akár társadalmi szempontból, milyen szempontokból egyébként azokhoz, akik beszélők, mennyire más valóságban vannak, tehát hogy nekik mennyire sok olyan hétköznapi problémájuk van, nehézségük van, amire egy-egy ilyen tartalom abszolút nem reflektál, és nyilván nem célja, hogy mindenre reflektáljon, de az, hogyha sosem reflektál ilyenekre, az már kérdőjeles. És közben ez meg is látszódik mondjuk a kommentmezőkben, hogyha valaki elolvas egy ilyen poszt alatt, akkor kevésbé szép, és még kevésbé szép mondatokkal fejezi ki az emberek valahogy ezt a fajta érzést, hogy ez az ő valóság percepciójukkal talán kevésbé találkozik.
2: Igen, meg egyébként ez nem egy különösen, szintén egy nagyon nehéz feladat egy papnak, vagy egy olyan személynek, aki betölt bármilyen ilyen pozíciót az egyházban, és próbálja elérni a közönséget, vagy a épp ebben az esetben a kívülállókat, ilyen csúnya szóval. Neki, ugye, amiről beszéltünk is, hogy ezt kell közvetítenie, hogy ő egy ilyen nagyon hiteles személy. És egyébként ez is egy ilyen rossz megközelítése szerintem az átlag embereknek, hogy várjuk azt, hogy ő fedhetetlen legyen, és ugye ezáltal, hogy erkölcsileg is azt várjuk el tőle, hogy ő teljes mértékben azt képviselje, amiről ugye beszél. És elvonatkoztatunk attól, hogy ő ugyanolyan ember, mint mi, ugyanolyan bűnöket követ el. És egyébként szerintem pont, hogy ez most nem biztos, hogy jó példa lesz, de hogy a anyukám szokta nézni a tévébe a valamilyen alpesi nyomozó, vagy fogalmam sincs, tudjátok, hogy a Terence Hill játszik benne.
0: Yeah. Okay. Matteo, always favorite.
2: Igen, valami ilyesmi, és nálunk ez így mindig megy a háttérben, miközben főz. És akkor hát, ugye én valamikor meg belenézek, és ritkán.
0: Hát,
2: igen, előfordul, de visszakanyarítom a sztorit. És ott volt benne az, hogy a pap elmondta azt a történetet, amin keresztül azt igazolta, hogy ő egy hölgyet teherbe ejtett, és hogy ő egy bűnös ember. És hogy ahelyett, hogy azt váltotta volna ki attól a féltől, aki segítségért ment hozzá, hogy elutasította volna innentől kezdve az ő bármi nemű segítségét, vagy megkérdőjelezte volna a hitelességét, sokkal inkább felerősödött benne a bizalom, és az a megértettség érzés, hogy igen, ő is ugyanolyan ember, mint én, ugyanolyan problémákkal küzd, és hogy ez hiányzik szerintem ezekből a tartalmakból is, hogy nincs meg ez az esendő ember vagyok. Én is ugyanezeket a hibákat követem el, mint te, és erre keresünk megoldást te is, és én is. És ez az egyik útja lehet.
0: És igen, és így ez a kapcsolódás nem is jöhet létre ezen a síkon, mert te csak ahhoz a jó, mivel ő csak azt a szuper vagyok, ma is hogy megáldott az Isten, nem tudom, minden jó, és minden tökéletes a családomban, és anyagilag is, és szuper a karrierem, és minden. Szóval, hogyha csak ezzel tudsz kapcsolódni, akkor az...
2: Meg szerintem az egyik ilyen nagyon toxikus dolog az állandó hálaadás. Ez, hogy én ettől kész vagyok, mert tudom, hogy ez egy nagyon szép dolog, tehát ezt...
0: Megint egy kicsit az ilyen pro világ.
2: Igen, ezt nagyon nyomják, hogy minden este írd össze a 10 dolgot, amiért hálás, vagy meg ilyenek is, hogy Biztos, hogy ez egyébként egy nagyon jó dolog, és egyetértek vele sok szempontból, viszont ez is olyan álszent dolognak érzem, hogy az ember nem tudja kimondani azt, hogy most szarnapom van, most elégedetlen vagyok, most úgy érzem, hogy igazságtalan velem az élet. Tehát ezek teljesen valid érzések, amiket mi nyomjunk el, és állandóan azt közvetítsük, hogy de hát lehet, hogy minden rossz, és éppen nem tudom, meghalt a kutyám, de akkor is mondjam azt, hogy de igazából nagyon szerencsés vagyok, mert van rajtam ruha, meg van mit ennem. Nem, te ott abban a lélek jelenlétben nem azt éled meg éppen akkor. És ez egy tök fontos dolog, hogy én az álszentséget, ezt ilyen kicsit annak érzem, hogy mindig hálásnak kell lennünk, ez egy ilyen feladat.
1: Igen, és amúgy sokszor le van tudva azzal, hogy azt mondják, hogy én is bűnös ember vagyok, ami ebben a kontextusban egy ilyen elemelkedett teológiai, meg egy ilyen retorikai állítás, hogy hát én is bűnös vagyok, és nem a valódi halandóságra reflektál, csak ilyen műjén egy síkra próbál helyezni a
0: meg implikál egy olyat, hogy látod, nekem még is ugyanolyan rossz, de mégis itt vagyok, és látod, és milyen elemelkedem ezektől az alantas, nem tudom, földi problémáktól, szóval, hogy ez önmagában egy ilyen arányvesztést, és egy ilyen, tényleg egy ilyen, tehát, hogy a libikókán ő az, aki lennül, és te az, aki fönn hirtelen, és ez megint csak megnehezít.
2: Igen, meg hogy neked azt a fázist, azt ki kell hagynod a saját érzelmi világodból, hogy te mérges vagy, hogy dühös vagy. Ezeket az ilyen erős indulatokat, amiket teljesen normális, hogy érez valaki, neked meg kell tagadnod, és ezen felül kell emelkedned, és akkor neked a hálát és a szeretetet kell állandóan érezned, és ennek kell átitatnia a mindennapjaidat. Szóval ez szerintem ez egy nagyon nem valós kép, amit az emberi érzelmi világról, meg a működésről egyébként felvázolnak, és el is várnak tőlünk.
1: Igen, ez lesz a végszó. Ámen. Köszönöm szépen vendégeimnek, hogy itt voltatok a műsorban. Miklós Brigitta, vadbölcsész hallgató, és Nagy Pál András, pszichológus hallgató. Mai adásban a spiritualitásról és a vallás megjelenéséről beszélgettünk a fiatalság kontextusában. Mikben hisznek a fiatalok, erre a kérdésre keresztük a választ. Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket. Hallgassanak a következőre is, nézzék meg az Endülést Instagramon, meg a Spotify-on is, úgyhogy ez volt az Endülés. Szervusztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Halljuk az evangéliumban. Szentbeszédében Licskó Szabolcs, a montreali magyarok plébánosa, az osta és a bor, azaz Krisztus testének és vérének titkáról szól hozzánk.
1: Az oltári szentség elfogadásához mérhetetlen hitre van szükségünk, mert érzékszerveink nem tudják igazolni.
0: A Lélek titkai címmel sugárzó sorozat témája ezúttal férfi lélek, női lélek. Dr. Gőg Edit meglátásai.
2: Minden férfi nőies nőre vágyik, a nő pedig férfias férfira vágyik.
0: Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Új bérlőt keresnek a Stefánik menedékház élére az Alacsonytátrában. Donald Trump szerint jelentősen megfogyatkoztak Irán rakétakészletei. Meleg napsütéses vasárnapra van kilátás 29 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A parlamenten kívüli demokrati párt a demokratikus és pro-európai ellenzéki erők összefogását szorgalmazza Robert Fico kormányának leváltása érdekében. A párt országos tanácsa Kassán elfogadott határozatában felkérte a vezetést, hogy készítsen tárgyalási keretet több ellenzéki formációval, köztük a Progresszív Szlovákiával, az SZSZ-szel, a KDH-val, a Slovenszko mozgalommal és a Magyar Szövetséggel. A demokrati egy 100 pontos programtervet is készít, amely a szerintük szükséges reformokat tartalmazza, többek között az igazságszolgáltatás és a korrupció ellenes intézmények megerősítését. A párt nyitott akár előválasztási koalícióra is, és hangsúlyozza az EU és NATO tagság melletti elkötelezettséget. A Szlovák Turista Klub közgyűlése úgy döntött, hogy felmondja az Alacsonytátrában a Gyumbér csúcsa alatt található Stefánik menedékház bérleti szerződését a jelenlegi üzemeltetővel. A szervezet vezetése szerint a döntésre a szerződés megsértése miatt került sor. A klub célja, hogy folytassa a hegyi menedékház korszerűsítését, beleértve a szobák felújítását, a szolgáltatások fejlesztését és a szennyvíztisztító rendszer kiépítését. A vezetés olyan új bérlőt keres, aki együttműködik a tervezett beruházások megvalósításában. Az 1928-ban megnyitott Stefánik menedékház az Alacsonytátra egyik legismertebb turistaháza, amely évente turisták ezreit fogadja. Papá szentelésük 50. évfordulóját ünnepelte ma Orosz János nagyszombati érsek és Tomás Galisz zsolnai püspök. A jubileum alkalmából ünnepi szentmisét tartottak a nagyszombati Szent János székesegyházban, amelyen egyházi méltóságok, papok, szerzetesek és hívek is részt vettek. Az ünnepségen felolvasták 14. Leó pápa jó kívánságait és apostoli áldását is. A két főpásztor több évtizedes szolgálata során jelentős szerepet vállalt a szlovákiai katolikus egyház életében. Orosz János 2013 óta nagyszombat érseke, Tomás Galisz pedig 2008 óta a Zsolnai Egyházmegye első megyés püspöke. Az évforduló alkalmából mindketten hálát adtak papi hivatásukért és a hívek támogatásáért. A katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések továbbra is nyílt sebet jelentenek, erről beszélt 14. Leó pápa spanyolországi látogatásának kezdetén Madridban. Az egyházfő egyhetes útja során találkozik a papi visszaélések áldozataival is. A spanyol ombudsman korábbi jelentése szerint 1940 óta mintegy 200 ezer kiskorú válhatott ilyen bűncselekmények áldozatává az országban. Donald Trump amerikai elnök szerint Irán rakéta készleteinek már csupán mintegy 20-22%-a maradt meg, miután Teherán az elmúlt napokban több tucat rakétát és drónt vetett be a térségben. Az amerikai elnök egy televíziós interjúban beszélt erről, miközben tovább nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Az iráni hadsereg tegnap azt állította, hogy figyelmeztető rakétákat lőtt ki amerikai hadihajók irányába az Ománi öbölben, ezt Washington cáfolta. Közben Kuvaitot és Bahreint is újabb iráni rakétacsapások érték. Az események előzménye, hogy az amerikai hadsereg iráni radarállomásokat támadott, valamint drónokat semmisített meg a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros térségében. A kölcsönös katonai lépések tovább fokozzák a bizonytalanságot a Közel-Keleten.
0: Időjárás.
1: Derült, változóan felhős égboltra számíthatunk holnap, napközben elszórtan záporok alakulhatnak ki a zsolnai és a szepesi régióban. Éjjel legkevesebb 11, legfeljebb 16 fokot mérhetünk, a völgyekben 6 fok valószínű. Nappal a hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul, gyenge északi irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Balesetre figyelmeztetnek Bacsfán, a főútvonalon egy személyautó és egy motoros ütközött össze. Korlátozott a haladás az egyik sávban. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Macsica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a fülbevaló minden kedves hallgatóját. Az amerikai zongorista, zeneszerző és zenekarvezető Randy Weston a világ egyik legbefolyásosabb jazzzenésze. Karrierje 5 kontinensen és több mint 6 évtizeden át tartott. 18 afrikai országban lépett fel, majd egyebek közt buddhista templomokban, a Canterbury székesegyházban és az új alexandriai kömtár megnyitóján. Weston zenéjének és spiritualitásának középpontjában meghatározóan az afrikai kultúra áll. Fokozatosan, behatóan foglalkozott a fekete kontinens zenei hagyományaival. Az ő nevéhez fűződik az első nagyobb jazzfesztivál megszervezése is. Évekig Marokkóban élt, ahol megnyitotta népszerű jazzklubját, az African Rhythm Clubot. Randy Weston olyan korszakalkotó zenészekkel dolgozott együtt, mint Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins, Thelonious Monk, Charlie Parker és Miles Davis. Az 1964-ben rögzített és 1972-ben megjelent African Cookbook című album kultúrtörténeti tett volt, amelyről most 4 izgalmas felvételt játszunk le.

Randy Weston a régóta fontos és rendkívül eredeti zongorista és zeneszerző a zenészek körében. Az African Cookbook című album a legkiválóbb művei közé tartozik, és értékes gyűjtői darabbá vált. Írta róla Michael Cuscuna, zenekritikus és producer. Afrika a civilizáció bölcsője, ősi otthonom, szellemem és lelkem otthona. Számomra az afrikai kultúra legmegragadóbb aspektusa a zenéje, amely sokszínűségében csodálatos, az afrikai ritmusok mindig a szívünkben vannak. Egyetlen más civilizáció zenéje sem veheti fel a versenyt Afrika zenéjével, ritmusainak összetettségében és finomságában. Vallja Randy Weston. Az African Cookbook című albumon hallhatók Randy Weston zongorista mellett Booker Irvin, tenorszaxofonos, Ray Copeland, trombitás, Vishnu Wood, basszusgitáros, Big Black dobos és Sir Harold Murray kongadobos. Randy Weston 2018-ban, 92 évesen a születési helyén Brooklynban hunyt el. Újabb két temperamentumos kompozíció hangzik el az említett lemezről.

A közelmúltban lett 85 éves az irodalmi Nobel-díjas Bob Dylan, aki egyben zenész, szövegíró, zeneszerző és énekes. Dylan a 60-as évek amerikai polgárjogi és háború ellenes mozgalmainak ikonikus alakja volt, az amerikai folk hagyományból kinövő korai dalai pedig egy nemzedék himnuszaivá váltak. Az elhangzó dalával tisztelgünk előtte.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben Randy Weston és Bob Dylan felvételéből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Vasies Olívia hangmérnök és Macsica Sándor a műsor szerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Belsőc. FM 89,6.
2: Normandiában a partra szállás 82. évfordulójára emlékeztek ma. Robert Fico kormányfő is részt vett az eseményen. 14. Leó pápa spanyolországi látogatásának első napján kijelentette, hogy a szexuális visszaélések továbbra is nyílt sebet jelentenek az egyházban. Meleg, napsütéses vasárnapra van kilátás 29 fokos csúccsal.
1: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
2: Jó estét kívánok! A dázáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. Megkezdődtek a normandiai partraszállás 82. évfordulójának hivatalos megemlékezései Franciaország északi részén, veteránok és több ország képviselőinek részvételével. A D-naphoz kapcsolódó főceremóniákat Wistreham és Langrune-sur-Mer térségében tartják, ahol katonai tiszteletadások és emlékünnepségek zajlanak. A rendezvényeken a szövetséges erők utódai, valamint diplomáciai és katonai vezetők is jelen vannak, köztük francia kormánytagok és más országok képviselői. A program részeként megemlékezéseket tartanak a Junóparton is, ahol katonai egységek és civil résztvevők idézik fel az 1944-es eseményeket. A normandiai partra szállás a II. Világháború egyik fordulópontja volt. Mintegy 160 ezer szövetséges katona szállt partra, megnyitva a nyugati frontot a náci Németország ellen. Robert Fico kormányfő ma a franciaországi Dunkirkben vett részt a II. Világháború normandiai partra szállásának 82. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A kormányfő Patrice Vergrit polgármesterrel közösen tisztelgett a csehszlováki szövetséges katonák emléke előtt, akik a térségben harcoltak a háború idején. Fico beszédében hangsúlyozta, hogy tiszteletet kell adni mindazoknak, akik hozzájárultak a náci Németország legyőzéséhez, és kiemelte a Vörös Hadsereg, valamint a Román Hadsereg szerepét Szlovákia felszabadításában. A miniszterelnök szerint a történelmi tények bemutatása fontos a háborús emlékezet megőrzése és a jövő generációk tájékoztatása szempontjából. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke élesen bírálta Magyar Péter magyar miniszterelnöknek azt a kijelentését, miszerint Magyarország az egyetlen ország a világon, amely önmagával határos. A szlovák politikus szerint ez történelmileg és politikailag is téves megfogalmazás, amely feszültségeket kelthet a térségben. Magyar Péter a trianoni békeszerződés évfordulóján arról beszélt, hogy a határokon túl jelentős magyar közösségek élnek, ezért különösen fontos a jó kapcsolat a szomszédos országokkal. A kijelentést korábban Robert Fico kormányfő és Juraj Blanár külügyminiszter is bírálta. Erik Tamás munkaügyi miniszter és Branislav Gröling, az ellenzéki SZSZ vezetője is elutasította Magyar Péter magyar miniszterelnök azon kijelentését, miszerint Magyarország önmagával határos. A politikusok az SZTVR Szobotné Dialógi című műsorában hangsúlyozták, hogy Magyarország szuverén államként Szlovákiával is határos, és az ilyen kijelentések nem segítik a jó szomszédi viszont. A politikusok szerint a határok tiszteletben tartása alapvető európai elv. A műsorban emellett belpolitikai kérdések is szóba kerültek, Tamás megerősítette, hogy nem tervezik a második nyugdíjpillér megnyitását, míg Gröling bírálta a kormány nyugdíj előrejelzéseit. A parlamenten kívüli demokrati párt a demokratikus és pro-európai ellenzéki erők összefogását szorgalmazza Robert Fico kormányának leváltása érdekében. A párt országos tanácsa kassán elfogadott határozatában felkérte a vezetést, hogy készítsen tárgyalási keretet több ellenzéki formációval, köztük a Progresszív Szlovákiával, az SZSZ-szel, a KDH-val, a Szlovenszko mozgalommal és a Magyar Szövetséggel. A Demokratia egy 100 pontos programtervet is készít, amely a szerintük szükséges reformokat tartalmazza. Többek között az igazságszolgáltatás és a korrupció ellenes intézmények megerősítését. A párt nyitott akár előválasztási koalícióra is, és hangsúlyozza az EU és NATO tagság melletti elkötelezettséget. A katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések továbbra is nyílt sebet jelentenek, erről beszélt 14. Leó pápa spanyolországi látogatásának kezdetén Madridban. Az egyház fő egyhetes útja során találkozik a papi visszaélések áldozataival is. A spanyol ombudsman korábbi jelentése szerint 1940 óta mintegy 200 ezer kiskorú válhatott ilyen bűncselekmények áldozatává az országban. A pápa ugyanakkor arról is beszélt, hogy biztatónak tartja a fiatal növekvő érdeklődését a katolikus egyház iránt. Látogatása során misét mutat be Madridban, felszólal a spanyol parlamentben, Barcelonában pedig megáldja a Sagrada Familia új tornyát. Programjában a Kanári-szigetek felkeresése és a bevándorlókkal való találkozás is szerepel. Oroszország közlése szerint a légvédelem egyetlen éjszaka alatt 376 ukrán drónt semmisített meg, több régió felett, köztük a Szentpétervár környéki leningrádi területen is, ahol 86 eszközt lőttek le. A támadás ideje alatt Szentpétervárot nemzetközi gazdasági fórum zajlik. A támadások több térséget érintettek, beleértve Moszkva környékét és a Fekete-tenger térségét is. A hatóságok szerint az ukrán drónok egy része olajipari létesítményeket is célba vett, tüzet okozva egy dél-oroszországi üzemanyagraktárban. Közben ukrán források arról számoltak be, hogy az orosz támadások következtében legalább 3 ember meghalt, ketten egy zaporizsiai csapás után, egy további áldozat pedig a Dnipropetrovszki régióban vesztette életét. Több százan tüntettek ma Albánia egyik védett tengerparti természetvédelmi területén egy tervezett luxusüdülő komplexum ellen, amely Donald Trump amerikai elnök lányához, Ivanka Trumphoz és vejéhez, Jared Kushnerhez köthető befektetői kör érdekeltségébe tartozik. Amint egy 4 milliárd eurós projekt a Viosanarta Laguna térségét és a lakatlan Szazán szigetet érintené. A környezetvédők szerint a beruházás súlyosan veszélyeztetné a térség egyedülálló élővilágát, amely több mint 200 madárfajnak, valamint ritka tengeri emlősöknek ad otthont. A tiltakozások azután erősödtek fel, hogy a fejlesztők lezárták a partszakasz egy részét, ami összetűzésekhez is vezetett a helyiek és a biztonsági szolgálat között. Az albán kormány szerint nincs ok aggodalomra, ugyanakkor a korrupció ellenes ügyészség már vizsgálja a beruházást lehetővé tevő jogszabályi módosításokat. A Tisza párt a jövő héten törvényjavaslatot nyújt be a közszolgálati média teljes átalakításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A tervek szerint a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása, a magyar kormányfő pedig úgy fogalmazott, a híradás szent, a vélemény szabad. A kormányzat szerint a reform célja a közmédia szerepének újragondolása és a társadalmi vita elindítása. A svájci hatóságok újabb vádat emeltek a Crans-Montana síparadicsomban működő Le Constellation bár egyik társtulajdonosa Jessica Moretti ellen, aki a gyanú szerint egy dokumentumot hamisított a több mint 40 halálos áldozatot követelő szilveszteri tűzeset nyomozásához kapcsolódóan. Az ügyészség szerint egy számla meghamisításáról van szó, amely a bár mennyezetén használt hangszigetelő anyag beszerzésére vonatkozik, és amelynek szerepe lehetett a tűz terjedésében. Jessica és Jack Moretti több más bűncselekménnyel is gyanúsított, köztük gondatlan emberöléssel és gyújtogatással, miközben a vizsgálat összesen 14 személyt érint. Az áldozatok hozzátartozói szerint felmerül a bizonyítékok manipulálásának lehetősége is. Az OECD szerint válsághelyzetbe került a globális acélipar, mivel a piacokat elárasztja az olcsó, államilag támogatott kínai acél, miközben a kereslet több régióban visszaesett, részben a közel-keleti háborús helyzet miatt is. A párizsi székhelyű szervezet éves jelentése szerint a világ acélgyártási kapacitása folyamatosan bővül, miközben a kereslet gyenge marad, így a kapacitás kihasználtság fenntarthatatlan szintre csökkent. A túlkapacitás tavaly elérte a 640 millió tonnát, és 2028-ra akár 745 millió tonnára is nőhet. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint már csak nem 500 ebola fertőzést igazoltak a közép-afrikai járvány során. A legtöbb esetet a Kongói Demokratikus Köztársaságban regisztrálták, ahol 452 fertőzöttet és 82 halálesetet tartanak nyilván, míg a szomszédos Ugandában 19 megbetegedést és 2 halálos áldozatot jelentettek. Az egészségügyi világszervezet attól tart, hogy a járvány a közelmúlt egyik legsúlyosabb ebola kitörésévé válhat, ha nem sikerül gyorsan megfékezni a terjedését. A jelenlegi vírustörzs ellen egyelőre nincs engedélyezett vakcina vagy kezelés. A WHO és az Afrikai Betegség Megelőzési Központ ezért több mint 500 milliárd dolláros programot indít a fertőzés visszaszorítására, amely a járványügyi megfigyelés, a laboratóriumi vizsgálatok és a megelőzés erősítésére összpontosít.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Összességében a 8. sorozatban pedig a 3. sikeréért száll harcba a női kézilabda bajnokok ligája hétvégi budapesti 4-es döntőjében a Győr. Az Eto pár perc múlva 18 órától a francia Brest-tel csatázik a fináléba kerülésért. A másik ágon már véget ért a Metz CSM Bukarest elődöntő. A nagy esélyes franciák nyertek 32-27 arányban. Szoboszlai Dominik Arzenálnak lőtt szabadrúgás gólját választották a szezon legszebb találatának, a Liverpool labdarúgó csapatának szurkolói. Nem lehet ott a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságon Lennart Karl, a németek 18 éves tehetsége, miután megsérült a péntek esti edzésen. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség változtatott korábbi döntésén, és mégis engedélyezi a műanyag palackokat a világbajnokság stadionjaiban, legalábbis az Egyesült Államokban és Kanadában. Marko Mirgorocki a második helyen végzett a kenusok döntőjében a víziszlalom világkupa második prágai állomásán. Az olimpiai bajnok öttusázó Gulyás Michel egészségi okok miatt nem áll rajthoz a budapesti világkupa viadalon és a szintén budapesti világkupa döntőn sem. 12 évre, vagyis gyakorlatilag örökre eltiltották Marvin Bracy Williams VB ezüstérmes amerikai atlétát, miután harmadszor is megsértette az úgynevezett holléti nyilvántartás szabályát, vagyis nem volt az egyeztetett helyen a megadott időpontban, amikor a dopping ellenőrök keresték. A kosárlabda NBA nagy döntőjének második mérkőzésén a New York drámai csatát követően 105-104 arányban nyert a San Antonio vendégeként, így már sorozatban 13 sikernél tart ebben a rájátszásban. Összesítésben pedig 2-0-ra vezet az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. A 8. helyen kiemelt orosz Mira Andrejeva 6-3-6-2 arányban legyőzte a selejtezőből felkerült lengyel Maja Kvalinskát a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének ma délutáni döntőjében. A VB címvédő spanyol Marc Márquez nyerte a MotoGP sprint futamát a Balatonfőkajári Balatonparkban. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája volt a leggyorsabb, a Forma 1-es monakói nagydíj ma délutáni időmérő edzésén, így ő kezdheti az élről a holnap 15 órakor rajtoló 78 körös futamot. Már ennyit, sporttal legközelebb vasárnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
2: Derült, változóan felhős égboltra számíthatunk holnap, napközben elszórtan záporok alakulhatnak ki a zsolnai és a szepesi régióban. Éjjel legkevesebb 11, legfeljebb 16 fokot mérhetünk, a völgyekben 6 fok valószínű. Nappal a hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul, gyenge, északi irányú légmozgás várható. Adászáró hír összefoglalónkat, a napzártát hallották 2026. június 6-án szombaton. Hírekkel legközelebb holnap reggel 7 órakor várjuk Önöket. Kubányi Péter hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották. További szép estét, kellemes időtöltést kívánok. A viszonthallásra!